mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hat lábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged hurjaival.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány. Kutyatej, páfrány tör át a járdán. Kit érdekel, hogy erre jártál? Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhúszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik. És a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra. A csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott Jan. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó doktor Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint a legisten háta mögötti le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely, regő, rejtem. Fekete templomban fekete imád, hely, regő, rejtem. Fehér templomokban fekete imád, hely, regő, rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, hely, regő, rejtem. Azt is megadhatja az a nagy úristen. Gágugó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérnyi udvarról, alkoholmámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet. Dies iré, dies illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza vétkül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án nagyvárat szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítással. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kireszkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas a tekintet semmiben néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely minnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, mielőtt után el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, mennybe, spokolva, szószóló, légy érettünk, közben járunk. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volna! Szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingerztassé sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, mach nichts, mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhundert te át. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendiek, fehérre meszer templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bújdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is, megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén, félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútvas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, amíg kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen neszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy dél felé. Hé-te-hé, hé-te-hé, suhintotta felém a szót úgy dél felé, hogy suhant volna válaszol a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénán. Hé-te-hé, csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz. Vagy ott rothadjon ítélet napi. Már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földi galázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akiért a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél. Adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnak. Rikító, részpetúnia, szírmain gyémánt, harmad, fürdőző pufók, angyalok, tomporára, rápalma, karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamaz rám. Párától glóriás, puliszka óriás, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az édes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőző kedves bibajokra gondol a tej, s megalszik. Tujestva pálya, farag rá, de dinkoló, de mátká múmi, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja százat se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halálba. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkan íren sárfer lórem, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránca a földnek kisímű boldogan, ki elkezdett, bevégezt, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes gömbölyű óceán. Ahogy a harangot, a harang szót, felejtem hamar minden örömöm. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe, világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a fész, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Kányádi Sándornak. A Nyikó vizén, Kükülön, Maroson és Olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, és egyikük eljut az óceánig. Felség vizeinken hajók süllyednek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helydehely legények, másodtisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóré muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk ugye bátyám a végső pillanatig. Miként ám a zenekar a Titánik fedélzetén. Fehérben. A hegyek alatt alszanak a falvak. Ráncos kis öklüket szájukba veszik. Bajszukon sársú sorász, fölöttük fagy sarabolgat, hajukat havak lengetik. Halántékukról fölröppen egy-egy erdős, mindig csak pernye, mi visszahull. Fejük alatt a sárga ég, a rőt töreg zizek, tapodják kis betlemesek, de jászoltalanul. Aludjatok csak kiterítve szépen, a szuszogást majd gondozza a szél, a fájdalom pirossal úgyis észrevétlen üt át, mint gézen a vér. Kocsmafüst. Itt, hol még remeg az ajtó félfába vágott fejszenyél, s a forralt szújka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perzselő havasi szél. Átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak, arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj, pállott kazlai, végre! Lassan szenesednek az arcok, az élő hús sistergő szaga terjeng, az őszinteség krematóriuma ez. Kimerednek belőle a csontok. Odakünt, komondor éj és csönd van. Csak Isten házi állatai vonítanak, a kutyák. Megkucorodva, szükölve nézik, hogy az ajtó félfából félelmetes lassan kiolvad a fejszeil. Hideg. Öntve

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Azt mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is. Hát ez erkölcs?
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót?
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve?
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét vette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcárig hazadta.
0: Zasszony nem akar ide jönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem se.
1: Csodálkozom, hogy még nekem se.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott.
1: Ilyesmi könnyen kitudódik.
0: Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Őj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Már biztos föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
0: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
0: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is. Lefeküdni.

pacal portói módra. Egyszer térens időn kívül egy étteremben hideg pacalt tálaltak elém szerelem helyett. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, és hogy a pacalt, méghozzá portói módra, soha sem eszik hidegen. Türelmetlenek voltak hozzá. Hát sehol se lehet igazunk, még az étteremben sem. Nem ettem meg, nem kértem másikat. Rendeztem a számlát, és elkezdtem az utcát róla felsfalán. Ki tudja, mit jelent ez? Velem történt, de én sem tudom. Azt jól tudom, hogy mindenkinek a gyerekkorában van egy kert. A magunké, vagy a közé, vagy a szomszédoké. Jól tudom én, hogy a játékunk volt ott az igazi úr. S hogy a szomorúság csak a májé. Nagyon is jól tudom én. De ha szerelmet kértem, miért hoztak nekem pudra, hidegen? Nem olyan étel az, ami hidegen ehető. Nekem mégis hidegen hozták. Nem panaszkodtam, pedig hideg volt. Senki se tudja megenni hideget. De ez hideg volt. Postulat.

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Íj és Gyula Óda a törvényhozóhoz című versét jól elmondanom.

Írta. Köszönöm neki szépen, hallgassák meg. Óda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsi Jenő jubileumára. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billiószám is egyformára vett. De hát ezt nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesz-e a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közelek. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős ribék. Ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szólnak. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább két hangon, mest. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljes ember. Ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat. Dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

0: János papországa.
1: Büszke harcos kalandornép volt a magyar nemzet. Két énkar, mely ha moccant jobbra-balra sebb. Jobbra-balra merre fordult a fegyvernek élet. Puszta lett a népes ország, és üvöltött rajta végig harcosok terület. Kinn a német, minthogy ő rá járt a rúd legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselszövet titokba. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló pogánya, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az idvességben soha semmi részed. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe markolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is megvolt. Bor tulok lett a dúlási, a pénzt nem kímélte, tudta, nem vész kárba semmi. Húzni fogja firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán dinom-dánom, keresztjén tivornya. Hirdeti az Isten igét, papok bora, bornya. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megfizettek. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lagú, kalákon, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jó sült szagán. Újtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magát. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván poros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből, vágott, jót ivott rá csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit látta. Addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. És aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalátát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére. Vagy nem is a hitre, hanem a vallást elindokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondom adják, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bort és búzát és baromfit, földeket is mellé, aluszámra jobbágyűjébe, aki a kövér pusztákat ingyen megvizet. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termett, sőt, ha ingedet lehúzza, az se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyetted, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte. Hozz lakót, minél több félé, ültesd a nyakat. Béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. ötödik, mit én tud egy az is ilyenféle rágalom, káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a király székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig adta. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odakta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s miről ez küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjj el, János pap ország!
0: Babicska!

már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bár, skarnivor, nem állsz le bárkivel bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyogj, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

húzzsák. Kezemmel, lábammal csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákon lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ezengem hazudott. Húskánzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam. Kezemmel, lábammal csonthúsban, húrcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pára húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.

0: Telefontad be! Nem telefonod? Abba hagyta. Már ne add be. Igen. Hívj újra, aki hívtál, majd akkor beadunk.
1: Na igen, tehát az történt, hogy...
0: Nagyon visszhangosnak érzem magam. Reális az, Lacika?
1: Visszhangosak vagyunk, ja.
0: Jó.
1: Nem tettünk róla belőle.
0: Az történt, hogy most rakjuk össze a Lacival is a mozaikokat. Az történt, azt mondja, hogy az első alkalommal 6 darab ember volt ott. Azt mondja a Laci. Én nem emlékszem ennyire kevésre, de lehet ebben valami, ugye vegyük sorra a Vova, a Kerényi, a Palotai Zsolti, az Orosz Csilla, Csejdi András és jó magam. Azt mondja, Laci, ha emlékszik, ez valami dokumentumunk alapján kiderül, hogy köszönöm szépen.
1: Tehát te se voltál ott ezek szerint.
0: Leges legelején nem. Nagyon hamar rájöttünk arra, hogy majd bővülnünk kell, de menjünk vissza kezdetekre. Szóval azért az viszonylag hamar a beszélgetések elején kiderült, hogy egy olyan rádiót akarunk csinálni, ami azt vállalja föl, amit mások nem. A kisebbségeket, a kisebbségek melletti kiállást, az olyan eszmékkel való foglalkozást, amivel akkor éppen nem nagyon foglalkozott senki.
2: Ne felejtsük el, hogy lesz itt majd egy bejátszás, amit a Fekete Doboz csinált a Tilos Rádióról, és az egy ilyen 11-néhány percben pont így. Talán nem is tudom, akkor... hogy Szabó Lőrinc mondja el egy Ladának a sofőrüléséről.
0: Igen, hát Szabó család lettünk, ugye rögtön az elején Szabó család lettünk, és hát nem sokkal az indulásunk után, meg nem esküszöm, a történeti hűség kedvére elmondom, hogy annyira izgalmas időszak volt mondjuk az én életemben is, hogy 91. augusztus 21-én nekem egy hónapos volt az első gyerekem. És ugye ők otthon izgultak, hogy most akkor ebből mi lesz, vagy hogy lesz, és viszonylag hamar elkezdődött az úgynevezett üldözés. Hozzáteszem, hogy ugye az hamar fölmértük, hogy technikusra szükségünk van, és nagyon hamar nagyon-nagyon-nagyon jó technikusunk lett, ami nagyon sokat segített abban, hogy mi ezt az időszakot gyakorlatilag sérülésmentesen vészeltük át. Hát majd el fogom mesélni az egyetlen, ugye volt egy bírósági ügyünk, ami eljutott, hogy úgy mondjam, a bírósági szakig, ugye, úgy mondják ők.
1: Hát, vagy szakaszom mindenki, igen.
0: Igen. Az nagyon érdekes volt, de arról viszonylag sok emlékem van, és az színes lesz, de most a legelején vagyunk. Az első adásban azt határoztuk el, hogy egész egyszerűen megkérdezünk embereket arról, itt véleményvezéreket, vagy nem tudom, ugye, még a sztárkorszak előtt vagyunk, tehát mondjuk azt, hogy híres embereket, vagy valamennyire médiában mozgó embereket arról, hogy mit szólnának ahhoz, ha lenne egy ilyen szabad rádió. Nagyon érdekes reakciók voltak különben, és időnként nagyon meglepőek mindkét irányba, pozitív, negatív.
1: De mindenki képbe volt, hogy mi ez, hogy szabad
0: nem,
1: rádió?
0: Elmondtuk a telefonba, hogy mi most létre szeretnénk hozni, vagy nem emlékszem milyen szavakkal, egy ilyen teljesen szabad, mindentől független rádiót, mi erről magának a véleménye. Nekem a Sinkovics maradt meg a legjobb, az borzasztó helyes volt, ugye ezzel a félreismerhetetlen orgánumával, ahogy gyerekek, csináljátok, hajrá, valami ilyesmit mondott, majd, hogy nem ikonikus kijelentés volt akkor, és nagyon váratlan, hát nem ezt vártad volna a nemzet színészétől, és mondom, sok ilyen érdekes meglepetés ért minket, de hogy mérásunk, ugye, tehát ez egyik, rögtön az elejétől elkezdtünk fölvállalni bizonyos ideológiákat. Ugyanakkor meg akartunk egy olyan helyet az éterben, amilyen a Tilos az életben, ahol a mi zenénk szól és a mi hangunk hallatszik. Nem akartunk mi senkit bántani, és a jó technikust azért is jeleztem előre, hogy mennyire jó volt, hogy mi bemértük, hogy hol van az a frekvencia, ahol majd nem tudják nekünk azt mondani, amit mindig mondanak, különben, mint később kiderült, hogy zavarhatod a repülő forgalmat, és akkor abból baleset lesz, és nekünk erre minden esetben kész válaszunk. Azt mondom, hogy biztos, hogy nem zavarjuk, mert tudjuk, hogy ebben a frekvencia tartományban nem használnak semmit a repülősök. Elvigyétlenség, hogy bárkit zavarjunk, arról nem beszélve, hogy nekünk elég kis hatósugarú adónk volt.
2: Még visszatérve a rádióadókhoz, ugye, ez holland kalóz mintára készült, és igen. Elkalandoztunk a holland tanulmányunktól, légy szíves.
0: Mert az igaziból ugye maga a tanulmányt, az később jött egy kicsit létre. Ez
3: később volt, jó van.
2: Tehát csináltatok egy rádiót, és utána kimentitek megnézni, hogy
3: igen. Igen. Elteltek esztendők.
1: Tehát megvolt ugye a minimál tudnivaló, hogy kell egy adó, ez igen. Egy berendezés, kell igen. Egy antenna, antenna, amit hozzá kell kötni, továbbá kell egy kazettás magna, amiben be kell tenni a kazettákat, amire előre fölvették.
0: Hiszen még CD-k sem volt.
1: És egy mikrofon, amiben bele lehet beszélni.
0: Nagyon jól látod, pontosan ilyen végtelenül egyszerű volt ez a dolog, és nagyon kicsi is. Tehát ugye aztán később, amikor nagyon kerestek minket, mindig keresték a fekete táskát, mert egyszer valaki látta, hogy egy fekete táskában menekül az adó. Ennek lett aztán egy ilyen nagyon komikus házkutatás, tehát az automát kutatása, amiben egy fekete táska valóban volt, de aznap délelőtt izzatra használt foci felszerelésen volt benne, tehát nagyon örültek.
1: Most csodálkoztak, hogy, hogy még egy izzat foci felszerelés most kellett hozni.
0: Van erről egy videó, amit most itt nem fogunk tudni bejátszani, mert miután lezárultak a vizsgálatok és elévült a dolog, kaptam egy levelet váratlanul, mikor hát 98 körül, hogy vegyek át bizonyos dolgokat.
2: Neked milyen kocsid volt akkor?
0: Nekem akkor is bogárhátunk volt.
2: Nem egy nagy busz? Vagy busz?
0: Nem, a busz az egy teljes legenda buszt. Egyszer használtuk, de akkor se adásra. Tehát volt itt egy srác, a Tilos az Ába, akinek valóban volt egy Volkswagen mikrobusza, ami így aztán főszereplővé avanzsálta a Kalózok című filmen. Hangsúlyoznám, hogy nem adtunk autóból. Tehát ez a legenda, ez bukjon meg. Azért nem adtunk autóból, mert nem lehet. Azért nem lehet, mert ha mozog az adó, annyira változik a vétel körzet pillanatonként, hogy képtelenség.
3: Autót álcázásnak használtunk.
0: Pontosan, tehát az én autóm volt az álcázás annyira profin, hogy direkt szerzett a technikusunk egy olyan antennát, ami pontosan olyan hosszú volt, hogy adásra alkalmas. De hát miért ne tehetnél egy ilyet a kocsidra? Persze, gyanús volt, lefoglalták az antennát, valamint egy fejhallgatót, és egyébként volt nálam egy nagyon pici tévé, és kölcsön, és kérdezték, hogy miért, és mondtam, hogy azért, mert meg szeretnénk nézni az esti egyenleget, akkor azért tudtuk, hogy benne leszünk. És ők is tudták, de hát nem mondott ki senki semmit. Hatósági tanú volt, 6 rendőrmotoros, 4 rendőrautó állt el az utunkat, ez a Tündérhegyen történik, és miközben ők ezt a hihetetlen apparátust használták erre, az alatt ezek a kis sutyerákok, akik mi voltunk, gyalogos, egyszerű emberek hátizsákban ketten elvitték az adót a hegyen át az erdőből, mert hogy az erdőből adtunk, tehát oda volt letéve, mi azért köröztünk a körül, hogy hihető legyen, hogy esetleg az autóból próbáljuk. Tehát egy tökéletes átszázási manőverbe futottak bele a srácok, ennek lett a vége feljelentés, egy év börtönnel fenyegetőzés, kihallgatások sorozata, és végül bírósági per. Ami nagyon szép volt, arról részletesen be fogok számolni.
1: Na most mondod, hogy ilyen meg olyan ügyeket vállaltatok. Na most ezeknek az ügyeknek a képviselete, ez előre gyártott interjúkon keresztül történt, vagy az ott kilógó mikrofonban való
2: belebeszélgetések? Tartalom felépülés, mert az első pillanatnyi öröm, ahogyan megcsináltak egy műsort, az hogy alakult utána?
0: A tartalom, bár tényleg fordítottunk rá némi gondot, nem volt lényeges. Azért nem volt lényeges, mert foghatatlan volt gyakorlatilag a rádió. Aki fogni tudta, az a Frekvencia Gazdálkodási Intézet mérőkocsija volt, Zoltán Zoltán. Mink így hívtuk, mert így jelentkezett.
2: Tehát először ez egy baráti akció volt, hogy elhiggyétek, hogy csináltok egy rádiót.
0: Ez, igen, persze. Tehát a teljes lelkesedés, meg... Nyilván már nem emlékszünk arra, milyen érzés az, amikor először keveredsz egy mikrofonhoz. Hát az olyan, mint amikor először összeszed magad, hogy jó, oké, eléneklem azt a dalomat.
2: És sokat élőztetek? Tehát hogy alakult ki az élőzés? Mert mondtad, hogy először kazetta volt azért, hogy rejteni lehessen
0: az elején dolgot. Végig kazettáztunk, és aztán az volt, hogy a kész műsorok mellett ott volt nálunk a mikrofon, amivel bele tudtunk szólni az adásba, és mondjuk, de gyakorlatilag a legelején csak egymás között beszélgettünk, hiszen már csak konspirációs okokból sem mertél vendéget hívni, arról nem beszélve, hogy nem volt hova. Tehát ugye egymás szüleinek a házából, egymás testvéreinek az albérleteiből, egymás barátainak az olyan lakásából, aki most éppen nyaral, adtuk az adást. Mindig máshonnan. Tehát ugye az ember, meghívunk egy ilyen beszélgetésre hova, hát azt még nem tudjuk megmondani, egy órával azelőtt, hogy elkezdjük az adást, fogjuk neked megmondani, így és így. Tehát ezért ezt a konspiráció részét viszonylag komolyan vettük. Tehát ez most nagyon nevetségesen hangzik. Én komolyan mondom nektek, gyakoroltam azt, hogy kell autót lerázni autóval, tehát hogy milyen kereszteződésnél meddig kell várni, hogy már a mögötted jövő ne tudjon átmenni, utána merre kell fordulni. Vicces dolgok, nem is volt rá szükségem, amikor egyszer üldöztek, akkor az volt a célunk, hogy fogjanak el.
1: Tehát nem a műsorszerkesztésben gyakoroltad magad ezekben.
2: Visszatérve az alapítóasztalhoz, a körasztalhoz, hogy ez a média jelleg, ez meghatározta az egészet. Tehát mindenki be volt valami közölni való, nem?
0: Igen, bár mondjuk én például nem tudtam, hogy bennem van, tehát akkor én egy viszonylag csendes hivatásból értem, mert műfordító voltam, ami ugye egy ilyen nagyjából éjszakai tevékenység, egy olyan hideg.
2: Milyen munkádat laptunk. Ismerhetjük esetleg?
0: Műfordításból? A leghíresebb szerzőm az a Wells volt maga, tőle két novellánál hosszabb kis regénynél rövidebb művet fordítottam egy nagyon pici kis szép kis könyvecskébe, meg a Frederick Forsyth, ugye aki szintén viszonylag ismert az ő műfajában, neki egy novellás kötetében azt hiszem egy hosszú novella volt, és különben az Edgar Rice Burroughs, aki szintén ismerhető, mert
2: Tarzán,
0: a Tarzán nagy hírű szerzője. Na most a Tarzán sorozatból több epizód fűződik a nevemhez, mint fordítás, illetve volt neki egy másik sorozat, amit akkor a szegény kiadó azt hitte, hogy nagy siker lesz, szintén egy ilyen Marson játszódó másik szuperember, borzalmasan rossz alapanyag is volt. Biztos én sem végeztem túl, nem tudom, nem merem kinyitni a régi fordítást, mert félek, hogy olyan hibákat találok benne, amitől elszégyelem magam. Szóval ilyenek őrzik a nevem, meg természetesen az ember megélhetésből kisebb dolgokat is fordított.
1: És a mikrofonban mit mondtatok? Marháskodtatok?
0: Akár azt is, bár hogy mondjam, szinte néha az érzésem, hogy nagyobb önkontroll vagy önszabályozás volt akkor, mint most.
2: De volt egy ilyen célszerű szemlélet, hogy így azt akarjátok, azt az interjút, még összeszedni az anyagot? Vagy
0: Ez kicsit később jött, ez akkor kezdtek el igazán jól jönni ezek az interjú dolgok, amikor lettek olyan technikai berendezésénk, amivel lehetett máshol
2: interjút csinálni. De most körülbelül milyen időintervallumban beszélünk, mert engem így az első pár adás maga is eléggé megfog, mert a Palotai mondjuk azt mondja, hogy az első adást konkrétan már bejöttek a mérő kocsit, tehát lehetett látni a mérőkocsit. Az első adáskor.
0: Ugyanis a Frekvencia Gazdálkodási Intézet rendszeresen ellenőrzi a frekvenciát, mint jó gazda a jószágát, megszámolja, hogy annyi a kisbirka, mennyinek lennie kell. Hoppá, több van. Mert hozzáteszem, nem azért, mert fölkészültek volna erre különösebben, hanem azért, mert ugye akkor eléggé elmélyültem ebben, és egy olyan rádión volt, a technikusunk mindig meg akarta venni egy 74-es rádió, de valamiért olyan vételi képességei voltak, hogy például én egyszer csak azt hallottam, hogy egy anyuka a gyerekéhez beszél. Feltehetőleg valami a lakásban, egy bébi sírás jelző vagy valami, adóként funkcionált egy minimál közben, és akkor jöttem rá, hogy hát ezért figyelik ezeket. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallott. Hallgattam a City Taxisok belső beszélgetésétől kezdve, olyat, hogy három ember csinált valamilyen módon egy ilyen kommunikációs rendszert, ami fogható volt bizonyos erőkkel, és gondolom, hogy ezeket ellenőrizték időre. Ugye a különbség az volt, hogy nálunk elég hamar kiderült, hogy ez tudatos, hiszen ez egy szignóval ellátott, névvel rendelkező dolog volt, és egyszer csak fiatalok, változó, de egy idő után hallhatóan visszatérő hangok elkezdtek beszélni.
2: Pont a rádiózásnak ez a sajátossága, ami mint rádió megváltozott, tehát hogy ez a rádiózás címmel, ugye 4 órától lesz ez a körkapcsolás, és a bringás műsor témája ez lesz, hogy rádiózás, tehát hogy egymásnak rádiózás.
0: Aha.
2: És valahogy talán ez lehetett az alap, tehát azt mondtad, hogy te a saját rádiódon befogtad, hogy 3 ember egymással rádiózik.
0: Igen, de az teljesen véletlen volt különben.
1: Szóval nem erre hajtottál.
0: Nem, egy időt
2: a rádiózás fogalmi így egybejön, és egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy ebben van valami, tehát hogy egy kicsit talán vágynak arra a rádiós műsorkészítők, hogy valami visszajelzés legyen, nem?
3: Meg, hogy ne legyen frekvencia moratórium, mert ugye 1991-ben
1: hát ugye ez volt. Még hogy? Arra, hogy visszajelzés legyen, hát legfeljebb személyes visszajelzés.
2: Meg így az első pár alkalommal mi volt? Tehát
0: rá.
2: Így ki hallott ezt, hogy te?
0: De a visszajelzés volt, az volt, hogy elkezdtek minket üldözni. Ennek, hogy üldöznek, a visszajelzése az lett, hogy elkezdtek velünk foglalkozni.
3: Tele volt az újságok.
0: A televíziók, az újságok, a Kennedy János személyesen, tehát sok fontos ember elkezdett azon gondolkodni, hogy mit akarnak ezek, és hogy ez jó.
3: Emlékezzünk arra is vissza, hogy politikai hátteret sejtettek, tehát összeültek a nagy fejek, tehát kormánytagok, az MDF-es kormány, és azon paráztak, hogy Úristen, Fidesz rádió. Tehát ez az ellenzék aknamunkája.
0: Azért is mondhatták ezt, ugye, mert a Viktor akkoriban azt mondta, hogy egy magára valamit is adó demokrácia nem lehet meg tilos rádió nélkül. És
1: milyen ezért szép gondolat.
2: Ja. Korábban le is adtunk egy fideszes házfoglalós interjút Pálffy Balázs mikrofonjából.
0: De nem volt közünk természetesen a Fideszhez, mint ahogy egy politikai erőhöz se, azért aztán kiderült. És akkor elkezdődött ez az egyébként nagyon különös macskaegérharc, tehát ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, mert valószínűleg ők tudhatták, hogy ki csinálja a rádiót, de hiába tudta, mert egyszerűen, ha belegondolsz, képtelenség bizonyítékot szerezni, gyakorlatilag a Peris ezen bukott meg, mert hogy ő rögzíti az adást, és abban a te hangodat, és azt mondja, hogy ez a te hangod, erre te azt mondta, hogy ez nem a te hangod, erre behívnak egy technikust, aki lemér, és azt mondja, hogy 97%-ig azonos a hang. A hang nem tud jobban azonos lenni.
1: Világos.
0: Viszont 97% nem elég.
1: Igen,
0: ez egy borzasztó vicces ördögi kör. Hát konkrétan úgy nézett ki, akkor most menjünk rá a bírósági tárgyalásra, mert ez tényleg talán az egyik.
2: Ez mikor van időben, hogy...
0: Hányba lehetünk? Mikor lehetett a bírósági tárgyalásra? Ugye mire azt eljuttatták bírósági szakaszig?
3: Ez 92.
0: 92-93, igen. 92. Ja. Már volt TV2.
2: Amúgy az első pár adást itt így volt olyan, hogy hetekig nem volt adás, hogy igyekeztetek minden nap adni.
3: Nem adtunk minden nap. Hétfőn, szerdán és pénteken volt délután.
2: Mert így az elejét ezt
3: 6-tól 8-ig. Ez volt. Vagy 4-től 8-ig, vagy 6-tól 8-ig.
0: Én ilyen 2-től 6-ig rá emlékszem, de ennek nincs különösen jelentősége.
2: És akkor, hogy hirdettétek az első pár adást, tehát hogy így a ti csapatotokon kívül...
3: Szájhagyomány
2: teljesen. Tehát, hogy volt egy ilyen kis kulturálódós közösség, és akkor ő és a barátaik próbálták hallgatni. És ez így hány hétig, vagy hány hónapig tartott, ameddig a 2-3 napból, meg pár órából kinőtte magát egyre jobban ez a dolog?
3: Hát az bizony egy ilyen jó 8-9 hónap volt.
0: Sok idő.
2: Tehát, hogy addig volt,
0: hogy volt közte hideg is, meleg is, tehát hogy nem, az időjárásra, úgyhogy több évszak elment.
3: Amikor a Pesti Laci kölcsön adta az Ostrom utcai lakását, a harmadik emeleti kis garzonját, oda beköltözött a palotai sok zenéje, az ajándékba kapott mikrofonok.
2: Tehát az első stúdió konkrétan?
3: A seprűnyére tekert, a seprűnyéből felállított mikrofonálvány, tehát ilyen csontizé, viszont az volt az a bája annak a lakásnak, hogy rálátásunk volt a frekvenciagazdálkodási intézetre, és ott is, mint ahogy megtudtuk, az igazgató irodájára konkrétan, tehát miközben csináltuk az adást, így nézhettük, hogy ott ül, és azon gondolkodik, hogy mi, hogy merre. Szerintem beszéljünk még a Artner Ivánról is, aki egy markáns figurája volt. Pontosan, és tulajdonképpen a Palotai Zsolt mellett ő volt a lelke. Nélküle ugyanis nem lehetett volna sem az adót összerakni, mert ugye ezt nem vettük, hanem ezt az Artner Iván rakta össze egy kapcsolási rajz alapján, amit az Amsterdami Patapu rádiótól kaptunk.
2: Milyen rádiótól?
3: Patapu.
0: De most ugye ez azért kellett ezt hozzáteszem, mert adtak volna ők adót is, csak Hollandia az annyira sík, hogy ott egy nagyon kis erejű adóval gyakorlatilag az egész országot be tudott sugározni, viszont nekünk még a Budapest is annyira hegyes-völgyes, hogy az a fajta módszer nem működött, tehát ezért kellett gyakorlatilag.
2: Tehát a holland minta volt kb. Az, ami alapján azt mondtátok, hogy rádiót fogtok csinálni. Mi ez a holland minta?
3: Szerintem a holland minta ez a legenda kategóriája, mert előbb lett
2: kalózrádiózás,
3: utána jött az, hogy ja, hát van egy Patapu rádió.
1: A kalózrádiózást azért hívják eredetileg kalózrádiózásnak, mert voltak olyan rádióadók, amelyek a nyílt tengerről sugároztak, pont azért, mert hogyha nyílt tengerről sugároznak, nyilván, akkor ez nem tartozik valamelyik országba, amely országnak a törvényeit sérthetné ezáltal. Maga a kalózrádió szó az innen jön, tehát a tengeri. Na most az, hogy ilyen független és mindenféle engedély nélkül működő rádiók keletkeztek, ez a 70-es évek második felétől kezdődött el. Tehát mit tudom én azt, tehát amit konkrétan tudok, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején Párizsban több tucat ilyen rádió működött. Addig, még 1981-ben úgy döntött a kormányzat, hogy az összes lehető és feltalálható és szabad frekvenciát felszabadít, ezeket megpályáztatja az éppen létező kalózrádiókkal, és vagy egyedül egy rádióval, vagy kettesével, hármassával is lehetett pályázni, tehát kiosztottak minden
0: a szabad frekvenciát. Itt is kismarokkal osztottak.
1: Így van, ott mindent kiosztottak, és akkor az történt, hogy a korábbi abszolút elvadult szabad rádiók közül voltak olyanok, amelyek ilyen körülmények között érdektelenné váltak, vagy maguk az emberek vesztették az érdeklődésüket a legális rádiózási rend, de kinőttek ezekből a rádiókból, rádióból olyanok is, amelyek ma országos kereskedelmi rádiók, uh-huh. tehát nagyon sok irányba ment ebből a kalózrádiózásból.
3: Igen, a hollandiai rádió Hundert, akik szintén egy kalózrádióként indultak, csak kötöttek egy kompromisszumot, hogy jó, akkor legális frekvenciát szeretnénk, ennek viszont közszolgálati kötelezettség következményei voltak, tehát óránként híreket mondani, tehát aki oda leül, az mondja be, hogy micsoda izéhozé. Tehát még a vele együtt indult Rádió Patapó ezt a kompromisszumot nem kötötte meg, és mindenfajta kontroll és ellenőrzés nélkül csinálta az adásait. Térjünk vissza egy kicsit még 1991-re és Artner Ivánra, ennek a konspirációról volt szó, hogy az Iván, aki egyébként egy technikai zseni volt, meg még valószínűleg mindig az, szerzette egy olyan kütyüt, amivel rá lehetett állni
0: én, a frekvencia gazdálkodás belső rádiós. Mit akarok ebből elmondani, Laci? Még mindig, én még mindig konspirálok fejben.
3: Elévült.
1: Hát elévül, de nem érdemes ráirányítani különböző lehetőségekre.
3: Én arra gondolok, hogy ez egyrészt történelem, másrészt egy érdekes adalék, hogy nekünk a frekvenciagazdálkodási intézetnél is volt szimpatizánsunk, aki viszont súgott. Tehát egy idő után azért lehetett azt megcsinálni, hogy nem hétfő, szerda, péntek volt adás, hanem egész héten, mert ha készült valami akció, akkor arról időben értesítettek bennünket, tehát volt lehetőségünk arra, hogy de ez már a békén hagyás, ez a 92 másik fele.
0: Hogy egy különös macskaegérharc vette kezdetét, mert a kulisszák mögött bizony beszéltünk a Frekvenciagazdálkodási Intézet vezetőjével is, aki, tehát voltak bizonyos megjegyzések, ugye ekkor már kezdődtek a tilos rádióban is azok, hogy most a radikális volt, aki ennyire radikális, hogy szó sem lehet róla, nem tárgyalunk senkinek.
2: A társaság az első néhány vagy 8 hónapban maradt ugyanaz a pár ember, vagy
3: hát bővült, az abszolút bővült.
2: Tehát egy hétről hétre, hogy...
3: Nem úgy kell elképzelni, mint egy dominó effektust, hogy hirtelen exponenciálisan megnőtt volna.
0: Nem nagyon sokra, mint amit 20-an lettünk mondjuk.
3: De hirtelen a tilos az A-ból a DJ-k azok azonnal, tehát a Hornyák Péter, Lucky Lou, aki ugye a Cinetrip részvénytársaság révén ismert, jöttek mindenféle alakok, akik egyébként ott muzsikáltak, és hozták a zenéiket. És ha amikor megvolt már ez az Ostrom utcai lakás, a Pesti Lacinak a pecója, akkor oda már lehetett hordani a zenét, viszonylag kulturált és hát, ilyen kötött keretek között, tehát mégsem a réten készült a rádióműsor, hanem egy stúdióban elkészült a kazetta, és akkor azzal lehetett kimenni az adóhoz, ami egy darabig vándorolt, de aztán ez ugye tehát nem mindenki ért arra rá, hogy hétfő, szerda, péntek költöztesse az adót meg az antennát. Ugye egy antenna elég feltűnő darab, tehát ilyen 2-3 méter magas árbóca van.
0: Hát és ugye vannak a lefelé álló részei, tehát tipikus, talpa, meg, tehát egy adó antennát nagyon könnyű felismerni.
3: Azon kívül ezt meg kell beszélni mindig a technikussal, hogy hova optimális telepíteni az antennát, mert tehát sugárzás szempontjából itt a vételi körülmények figyelembe vételve, hol hát a
0: nekem a legizgalmasabb helyszín, ahol másztam, csúsztam enyhe esőbe, az a közgáz teteje volt. A Közgazdaságtudományi Egyetem tetőjén másztunk a Vovával, hogy megkeressük a
3: helyet. De egy idő után mindenki...
0: Ugye a kéményhez rögzítettük, volt egy ilyen rögzítő berendezésünk, seprűnyélel kezdődött, antennába végződött, és bilincsek voltak hozzá, és a kéményekhez rögzítettük a dolgot. Az volt a legizgalmasabb, egyrészt mert csúszott, másrészt mert fantasztikus a kilátás onnan, és ugye viszonylag ritkán adatik meg, hogy lássuk.
1: Na most azt mondjátok meg, hogy a zenék, tehát hogy alakult az ki, hogy milyen zenék férnek bele, vagy az teljesen egyértelmű volt?
2: Bocsánat, egy Palotai interjú van itt előkészítve, és szerintem a Palotai, mint zenei alap. Én azért kérdeztem meg őt, mert ő nem tud sajnos bejönni, és úgy gondoltam, meg úgy tudom, hogy tényleg az ő zenéje a Tilosozában is, és a Tilos Rádióban is
3: meghatározó volt.
0: Egyszerűen az ember azért jött le a Tilosozában, hogy hallgassa a Zsoltit, ahogy rakta be a muzsikákat, meg ha már nagyon jobban volt el, akkor időnként megkérhetett, hogy beteszed a kedvencemet, és akkor ettől nagyon jól érezted.
3: De emlékezzünk vissza arra, hogy még CD játszó se volt, a Palotai a 200 kazettájáról keverte a jobbnál jobb muzsikákat, tehát olyan kezdetleges körülmények között, tehát el nem tudjuk képzelni, hogy ma, amikor az adathordozás, tehát érted, bedugod az MP3 lejátszódat, meg az USB portos cuccodat, akkor kazetta volt. Igen. És magnó, és örülhettél, hogyha lejátszott a dolgokat.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kertakaró.
4: Jó.
5: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
5: Hallgass, hallgass. Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
5: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
5: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítés, Alice, madam.
0: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik, midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?

0: állanincs megráncigált a Cohen övét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsi komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még állanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
1: Röhely! Röhely!
0: Lihegte, ahogy berottottak egy másik sikátorba.
1: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög! Vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, majd több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Állanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Állanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: – Nos! – lihegte. – Te mit szereztél?
2: – A fűszertartót – felelte Állanincs.
1: – Csak annyit?
2: – Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Hopp, elég nehéz lehet a féret errefelé,
0: mondta, átharapva a héjat.
2: Kész egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal. Állanincs körbenézett. A zsákutcában nem volt semmi, kivéve egy vén ládát, amit valaki a fal mellé tett, és ott hagyott. Cohen azt bámulta. Anélkül, hogy ránézett volna, Cohen a törpe kezébe nyomta a dinnyét, és kisétált a napsütésbe. Állanincs figyelte, hogy körbesettenkedett a láda körül. Lopakodva, mára mennyire lopakodásnak nevezhető, ha valakinek izületei úgy nyikorognak, mint egy hajó teljesen kibontott vitorlázattal, és egyszer-kétszer megböki kardjával. Ám hihetetlenül óvatosan, mintha félig meddig arra számítana, akár fel is robbanhat.
3: Csak egy láda!
0: Kiáltotta oda a törpe.
3: Mitől olyan különleges az a láda?
0: Cohen nem mondott semmit. Sziszegve legugolt, és közelről vizslatta a zárat a fedelén.
3: Mi van benne?
0: Kérdezte Állanincs.
3: Hidd el nekem, nem akarod tudni, felelte Cohen. Segíts fel! Légy szíves!
2: Igen, de ez a láda...
1: Ez a láda!
0: Kezdte Cohen.
1: Ez a láda!
0: Bizonytalanul intett.
2: Szögletes?
3: Hát borzongató,
0: mondta rejtélyesen Cohen.
2: Hát borzongató?
3: Aha!
2: Ó,
0: mondta a törpe. Egy percig csak álltak, és nézték a ládát.
2: Cohen? Mit jelent az, hogy hátborzongató?
1: Nos! Hátborzongató az!
0: Cohen elhallgatott, és ingerülten lesütötte szemét.
1: Rúgj bele, és meglátod!
3: Bum!
0: Állanincs acéllal megfejelt törpecsizmája nagy erővel a láda oldalába vágódott.
2: Cohen összerándult.
0: Egyéb nem történt.
3: Aha, értem,
0: szólt a törpe.
3: A hátborzongató is fából készül, ugye?
1: Nem,
0: rázta fejét Cohen.
1: Nem értem. Nem így szokott viselkedni.
2: Értem már, folytatta a törpe, aki egyáltalán nem értette, és kezdte azt kívánni, bárcsak Cohen nem ment volna ki a tűző napra sapka nélkül.
1: Azt mondod, el kellett volna fusson?
3: Igen, vagy le kellett volna harapja a lábam.
2: Á, a törpe gyengéden karon fogta Cohent.
1: Amott kellemesen hűvös és árnyékos. Mi lenne, ha kicsit?
2: Cohen lerázta.
3: A falat figyeli,
2: mondta.
3: Látod, ezért nem vesz rólunk tudomást. A falat bámulja.
1: Igen, pontosan,
2: nyugtatta Álanincs.
1: Na, hogy ezt a falat bámulja a picike szemeivel.
3: Nem arhúj, nincs szeme!
2: Vakkantotta Cohen.
1: Ja, bocs.
2: Sietett Álanincs korrigálni.
1: Nincsen szeme. A falat szem nélkül bámulja, bocs.
3: Az szem aggasztja valami,
2: jelentette ki Cohen.
1: Nos, hát, persze. Mi sem természetesebb,
2: értett egyet Álanincs.
1: Szerintem a láda azt akarja, hogy menjünk innen, és hagyjuk békibe.
3: Azt hiszem, nagyon zavarban van,
2: tette hozzá Cohen.
1: Igen, határozottan zavarban lévőnek tűnik,
2: bólogatott a törpe. Cohen fürkészően ránézett.
3: Te meg honnan tudod?
2: Álanincs egy szíven ütötte, hogy a szerepek méltánytalanul felcserélődtek. Cohenről a lábára fordította tekintetét, szája tátogott.
1: És te honnan tudod?
2: Kérdezett vissza végül. De Cohen oda se hallgatott. Leült a láda előtt, feltéve, hogy a kulcsukas rész volt az eleje, és szúrósan rámerett. Álanincs elhátrált.
1: Kész röhely, csettintett az elméje. De ez az átkozott jószág tényleg bámul engem.
3: Rendben,
2: szólalt meg Cohen.
3: Ismerjük egymást, és még csak véletlenül se vagyunk egy véleményen, de mind meg akarjuk találni azt, aki fontos nekünk. Igaz?
1: Hát én...
2: Kezdte Álanincs, de aztán észbe kapott. Cohen nem hozzá, hanem a lábához beszél.
3: Szóval... Azonnal mondd meg nekem, hová mentek?
2: Álanincs véghetetlen rémületére. A podgyász kidugta lábikóit, neki gyürkőzött, és teljes sebességgel nekirontott a legközelebbi falnak. Agyaktéglák és porrá omlott habarcs robbantak körülötte. Cohen áthúkucskált a lyukon. Egy kis szúrtos raktárszoba volt a másik oldalon. A podgyász a padló közepén állt. Talpig szörnyű zavarban.
4: Boltos!
2: Kiáltott a két virág.
4: Van itt valaki?
2: Kérdezte Betán.
1: Jaj!
2: Mondta Széltoló.
1: Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha leültetjük valahova, és megitatjuk egy pohár vízzel,
2: közölte két virág.
1: Feltéve, hogy tudunk neki szerezni. Bármi mást könnyebb lenne?
2: Mutatott rá Betán. A szoba tele volt polcokkal, a polcok meg mindennel. Azok a dolgok, amik már nem fértek rájuk, nyalábokban lógtak a sötét, csupa árnyék plafonról. A padlót is elborították a mindenfélét tartalmazó dobozok és zsákok. Nem hallatszott semmi zaj odakintről. Betán megfordult, s már is látta, miért.
1: Még sosem láttam ennyi mindent,
2: jegyezte meg két virág.
1: Hát... Legalább egy dolgot biztos nem tartanak. Legalábbis pillanatnyilag,
2: szögezte le határozottan Betán.
1: Honnan tudod? Hát csak körül kell nézni. Kifogyott a kijárat.
2: Két virág megpördült. Ahol korábban az ajtó és az ablak helyezkedett el, most dobozokkal megrakott polcok terpeszkedtek, amik úgy néztek ki, mintha már régóta ott állnának. Két virág leültette Széltolót egy roskatag székbe a kassa mellé, és határozatlanul őgyelgett a polcok közt. Volt ott néhány dobozni szög, meg hajkefe.

0: egy... Nos, egy kis svájci faháznak tűnt. Ám kagylók borították minden centijét, továbbá az elkövető nem átallotta beleégetni a speciális szuvenír feliratot a tetőbe, ami persze felnyitható volt, hogy cigarettát lehessen benne tartani, mi több, bádog hangon el is játszott egy kis nótát. Jaj, láttál már ehhez hasonlatost? Kérdezte a lány. Két virág tátott szájjal a fejét rázta. Jól vagy? Faggatta Betár. Azt hiszem, ez a leggyönyörűbb dolog, amit valaha is láttam, nyilatkozta a turista. A fejük fölött berregés hallatszott. Felnéztek. A mennyezet sötétjéből egy nagy, fekete gömb ereszkedett alá. Kis vörös fények villogtak rajta, és ahogy figyelték, megfordult, és düllett üvegszemmel bámult rájuk. Az óriási szem kifejezetten baljóslatú volt. Nagyon határozottan azt látszott érzékeltetni, hogy valami rémesen undorítót lát. Hello! Próbálkozott két virág. A pult fölött felbukkant egy fej. Mérgesnek tűnt.
1: Élénken remélem, hogy szándékában állt kifizetni,
0: mondta undokul. Arckifejezése azt sugalta, hogy igenlő választ vár két virágtól, ám esze ágában sincs azt elhinni.
2: Ezt?
0: Ámult el Betán.
2: Akkor se venné meg, ha adna hozzá egy kalap rubintot, és én megveszem. Mennyi lesz?
0: Mondta sürgősen két virág zsebébe nyúlva. Elfancsalodott a képe.
2: Az, hogy nincs nálam egy vas se, folytatta. A pénzem a podgyászban van, de én...
0: Korkantás hallatszott, a fej eltűnt, majd újra előkerült egy fogkefe kiállítás mögül. Egy aprócska emberhez tartozott, akit csak nem tökéletesen elrejtett egy zöld kötény. Nagyon feldúltnak látszott.
1: Nincs pénze!
0: Kezdte.
1: Bejön a boltomba!
2: Nem szándékosan,
0: vágott közbe gyorsan két virág.
2: Észre se vettük, hogy ott volt.
1: Nem is volt,
0: szögezte le Betán határozottan.
2: Mágikus, mi?
0: A pöttöm boltos tétovázott.
1: Igen,
0: ismerte el végül vonakodva.
1: Egy kicsit.
2: Egy kicsit?
0: Pattogott Betán.
1: Egy kicsit mágikus?
0: Oké, nem is olyan kicsit. Helyesbített a boltos, hátrálva, majd...
1: Rendben!
0: Próbálta enyhíteni a feszültséget, ugyanis Betán továbbra is rászögezte pillantását.
1: Mágikus. No, nem tehetek róla. A rohadt ajtó ugye nem bukkant fel, és tűnt el már megint. Ugye nem?
2: De igen, és nekünk nem tetszik az a vacak a plafonon.
0: A boltos felpislogott, és összeráncolta a homlokát. Aztán kisurrant egy kis, gyöngyel elfüggönyzött ajtón, amit az áruk félig eltakartak. Utána hosszas berregés, meg nyikorgás hallatszott, és a fekete gömb visszahúzódott az árnyékokba. Helyette, gyors egymás utánban megjelent egy nyalá fűszernövény, valaminek mozgó hirdetése, amiről két virág még sose hallott, de ami nyilvánvalóan egy jó éjszakát ital volt, egy páncélöltözék, és végül egy kitömött krokodil, arcán a határtalan fájdalom és meglepődés elképesztően élethű kifejezésével. A boltos is előkerült.
1: Most jobb?
0: Tudakolta.
2: Kifejezett haladás,
0: felelte bizonytalanul két virág.
2: Nekem a növények tetszettek a legjobban.
0: Ekkor széltuló felnyögött. Ébredőben volt. Három általános elmélet született az idők során, a vándorboltok, vagy ahogy tudományosan megcímkézték, taberné vagantes jelenségek magyarázatára. Az első azt posztulálta, hogy sok ezer évvel ezelőtt valahol a multiverzumban kifejlődött egy faj, amely egyetlen különleges képességgel rendelkezett, nevezetesen olcsón vásárolt és drágán adott el. Hamarosan egy hatalmas galaktikus impériumot irányítottak, vagy ahogy ők nevezték, empóriumot, és a faj haladóbb egyénei kimódolták, hogy saját üzleteiket felszereljék olyan egyedülálló hajtóművekkel, amik képesek voltak áttörni magának a térnek sötét falait, és így óriási, új piacokat nyitni. És jóval azután, hogy az empórium világai megsemmisültek a maguk világegyetemének hőhalálában, de nem egy végső, dacos, túlfűtött végkiárusítás előtt, a vándorló csillagboltok továbbra is űzték az ipart, keresztül rágva magukat a téridő lapjain, mint egy könyvmoly a három kötetes családregényen.

0: A második úgy szól, hogy eme üzleteket egy részvédteljes végzet hívta létre azzal a céllal, hogy a szükséges időpontban a szükséges dologgal lássák el a szükséget szenvedőt. A harmadik azt állítja, hogy az ilyen boltok csupán roppant ügyes megoldások a különféle vasárnap zárva tartandó előírások kijátszására. Mindezen elméletek, bármennyire is eltérőek, két dologban megegyeznek. Egyrészt megmagyarázzák a megfigyelt tényeket, másrészt teljesen és tökéletesen tévesek. Céltoló felnyitotta a szemét, és egy teljes percig feküdt a kitömött hüllőt bámulva. Nem ez volt az elképzelhető legszebb látvány zűrzavaros álmokból ébredően.
1: Varázslat. Szóval ilyen érzés.
0: Nem csoda, hogy a varázslóknak semmi dolga sincs a szexel. Céltoló tudta, mi az a kéjérzet. A maga idejében volt is néhány orgazmusa, sőt, az is előfordult, hogy társaságban, de életében semmi, de semmi még csak meg se közelítette azt a tömény, forró pillanatot, amikor testének minden egyes idegszála kék-fehér tűzben izzott, és a nyers mágia kirobbant ujjaiból. Ez az érzés elragad, felemel, és az elemi erő felcsapó, fodrozódó hullámán lovagolsz a magasba, fel a csúcsra. Nem csoda, hogy a varázslók úgy harcolnak a hatalomért. És így tovább. De persze a fejében lakó varázsigetette, nem Széltoló maga. Kezdte igazán meggyűlölni az igét. Biztos volt abban, hogyha nem ijesztette volna el az összes többi varázsigét, amiket annak idején megpróbált bemagolni, egész tűrhető varázsló válhatott volna belőle saját erejéből. Valahol Széltoló kékre-zöldre vert lelkében a lázadás kicsiny férge karmakat növesztett. Jól van, gondolta. Visszamész az oktávóba az első adandó alkalommal. Felült.
2: Hol a pokolban vagyunk?
0: Kérdezte, szorosan markolva fejét, hát ha akkor nem fog szétrobbanni. Egy boltban, felelte két virág gyászosan.
2: Jó, remélem árulnak késeket, mert azt hiszem szeretném levágni a fejem,
0: mondta Széltoló. Valami a szemben álló két ember arckifejezésében kijózanította. Csak vicceltem. Vagy legalábbis nem gondoltam annyira komolyan. Miért vagyunk itt ebben a boltban?
3: Mert nem tudunk kimenni,
0: válaszolta Betán.
2: Az ajtó eltűnt,
0: tette hozzá két virág segítőkészen. Széltoló egy kissé rozogán lábra állt.
2: Egy olyan bolt?
4: Jó van, na!
0: Zsémbelt a boltos.
2: Igen, mágikus, igen, változtatja a helyét.
4: Nem. Nem mondom meg magának, hogy miért.
0: Kérem szépen, kaphatnék egy pohár vizet. Esengett Széltoló. A boltos megsértődött.
4: Először nincs pénzük, aztán meg egy pohár vizet akarnak,
0: rivalta.
4: Hát aztán azért ez már azért.
0: Betán felhorkant, és oda csörtetett a kisemberhez, aki megpróbált elhátrálni túl későn. Felkapta a kötény pántjainál fogva, és farkas szemet nézett vele. Igaz, hogy ruhája elszakadt. Igaz, hogy haja összekócolódott, ám egy pillanatra mindazon nők megtestesítőjévé vált, akik valaha az életben rajta kaptak egy férfit, amint jogtalan haszonszerzés szándékával manipulálja a serpenyőket az életmérlegén.
5: Az idő pénz! Sziszegte. Adok magának 30 másodpercet, hogy kerítsen neki egy pohár vizet. Szerintem jó vásárt csinál. Mit szól hozzá?
6: Szavamra, suttogta két virág. Tisztára félelmetes, amikor megharagítják. Hát nem?
0: De, igen, felelte Széltoló a legkisebb lelkesedés nélkül.
4: Igenis, már is,
0: habogta a boltos, szemlátomást meghunyászkodva. És utána kiereszthet minket, tette hozzá Betán.
4: Pompás, amúgy se voltam nyitva ma, csak megálltam pár másodpercre, hogy kiismerjem magam. Maguk meg betolakodtak.
0: Dünnyögbe távozott a gyöngy függönyön át, és egy bögre vízzel tért vissza.
4: Direkt el is mostam,
0: jelentette ki, kerülve Betán tekintetét. Széltoló a bögrében lévő folyadékra pillantott. Valószínűleg tiszta lehetett, mielőtt a bögrébe töltötték, ám most megívása egyenlő lett volna milliárdnyi ártatlan bacillus kiirtásával. Óvatosan letette.
3: Na, majd én alaposan elmosogatom, nyilatkozta Betán, és keresztül masírozott a függönyön.
0: A boltos bizonytalanul intett a kezével, és esdekelve nézett széltolóra meg két virágra.
3: Higgye el, nagyon bájos teremtés, szólt két virág. Hamarosan hozzá fog menni az egyik barátunkhoz.
4: A pasi már tudja.
0: Nem mennek jól a dolgok a csillagbolt üzletágban? Kérdezte széltoló olyan együttérzően, ahogy csak telt tőle. Az emberke megborzongott.
4: Nem is hinné, mondta.
0: Úgy értem,
4: ennyi idő után az ember megtanulja, hogy ne számítson sok jóra. Elad valamit egyszer itt, másszor ott, ugye? Hát ez is csak egy megélhetési forma, ugye? Érti, hogy gondolom? De ez a mostani népség, tudja, akik csillagokat pingálnak a homlokukról, nos, alig, hogy kinyitom a boltot, már is fenyegetőznek, hogy felgyújtják. Túl varázslatos, azt mondják, mire én? Hát persze, hát mágikus, mi más lenne?
0: Akkor tehát sok van belőlük? Faggatta széltoló.
4: Korongszerte gyüzsögnek, barátocskám! De ne tőlem kérdezze, miért?
0: Azt hiszik, hogy a csillag bele fog ütközni a korongba, magyarázta széltoló.
4: És? Bele fog?
0: Sokan azt hiszik, hogy igen.
3: Áj, milyen kár.
4: Itt mindig jó boltot kötöttem. Még, hogy túl varázsos, azt mondják. Hát mi bajuk a mágiával, azt szeretném tudni.
3: Most mit fog csinálni? Érdeklődött két virág.
4: Átruccanok egy másik világegyetembe. Van belőlük elég.
0: Legyintett a boltos könnyedén.
4: Viszont köszönöm, hogy szóltak a csillagról. Elvigyem magukat valahova.
0: A varázsige belerúgott széltoló elméjébe. Ne, felelte. Azt hiszem, jobb lesz, ha maradunk.
4: Tudja, hogy végigcsináljuk az egészet. Magát akkor nem aggasztja ez a csillagügy?
3: A csillag élet, nem halál, mondta széltoló.
4: Hát az meg, hogy lehet.
0: Mi lehet, hogy...
3: Már megint kezded?
0: Két virág vádlóan szegezte ujját széltolóra. Mondasz dolgokat, aztán meg azt se tudod, hogy beszéltél. Hát én csak annyit mondtam, hogy jobb lesz maradni, mondta széltoló. Azt mondtad, a csillag élet, nem halál, világított rá két virág. A hangod is elváltozott. Csikorgott, meg eltávolodott, ugye? A boltoshoz fordult megerősítésért.
4: Így igaz,
0: bólogatott a boltos.
4: Szerintem a szeme is kancsított egy cseppet.
0: Akkor az az ige volt, közölte széltoló. Át akarja venni az uralmat fölöttem. Tudja, mi fog történni, és azt hiszem, Ankmar Parkba akar menni. Én is oda akarok menni, tette hozzá datosan. Oda tud vinni minket?
4: Az a nagyváros az Ank mentén. Szétterpeszkedik, mint egy alföld, és pöcegödröktől brúzlik.
0: Ősi és tiszteletre méltó története van, mutatott rá széltoló, hangja feszes és rendre utasító a sértett honpolgári büszkeségtől.
3: Nekem nem így írtad le, jegyezte meg két virág. Azt mondtad, hogy az egyetlen olyan város, ami megalapításától fogva ténylegesen dekadens.
0: Széltoló zavarba jött.
3: Igen, de most hát mégiscsak az otthonom, nem?
4: Nem,
0: válaszolta a boltos.
4: Nem igazán. Én azt mondom, ott van az otthon, ahová az ember a kalapját felakasztja.
3: Nem, mondta két virág, akik boldogan világosított fel bárkit. Ahová a kalapját akasztja, az a kalapfogas. Az otthon, az...
4: Akkor én megyek is, és nekiláttuk, hogy útra kelhessünk.
0: Vágott közbe sietve a boltos, ugyanis Betán visszajött. Az emberke kiiszkolt a lány mellett. Két virág követte. A függöny másik oldalán egy aprócska szoba volt, mindössze egy kicsiny ágyjal, meglehetősen szúrtos tűzhellyel és háromlábú asztallal felszerelve. Aztán a boltos babrált valamit az asztallal, ami olyan hangot adott ki, mint a palacból fanyalogva távozó dugó, és a szobában termett
1: egy faltól falig univerzum.
7: Ne jegyem meg,
1: nyugtatta a boltos, hogy elgomolyogtak a csillagrajok.
5: Nem értem meg, felelte csillogó szemekkel két virág.
7: Ó,
1: mondta a boltos némileg bosszankodva.
7: Hát mindegy, ezek csak virtuális képek, amiket a bolt hoz létre, nem maga a valóság.
5: És bárhová elmehet?
7: Dehogy,
1: döbbent meg a boltos.
7: Különféle biztonsági szelepek vannak beépítve. Végül is semmi értelme se lenne olyan helyre menni, ahol az egyfőre eső, szabadon elkölthető jövedelem elenyésző, ugye bár? És persze kell egy alkalmatos fal is.
5: Már itt is vagyunk. Ez a maga univerzuma.
7: Mondhatom, nagyon csecse. Valóságos világegyedemecske.

0: Íme az űr feketesége, ahol csillagok milliárdjai ragyognak, akár a gyémántpor, vagy, ahogy egyesek mondanák, mint óriási, felrobbanó hidrogéngömbök a roppant messzeségben. De hát persze, annyi mindent mondanak az emberek. Egy árnyék kezdi eltakarni a távoli csillogást. Egy árnyék, ami feketébb, mint maga az űr. Innen sokkal nagyobbnak is látszik, mert az űr nem igazán nagy, csak egy hely, amiben a dolgok nagyok lehetnek. A bolygók például nagyok, de annak is szánták őket. És nincs abban semmi különös, ha valami épp a megfelelő méretű. De ez az árnyék, ami úgy elrejti az eget, mint Isten lépésének nesze, nem egy bolygó. Ez egy teknőc. 10 000 mérföld hosszú, kráterhelyes fejétől páncélozott farkáig. Nagy Atuin, óriási. A nagy úszólábak esetlenül emelkednek és merülnek, különös formákba torzítva a teret. A korongvilág, mint valami királyi bárka, siklik az égen keresztül. De még Nagy Atuin is küszködik, elhagyva az űr határtalan mélyét, mert meg kell harcoljon a napzátonyok kínzó áramlataival. A mágia gyengébb errefelé, a fénypart vidékén. Még egy néhány ilyen nap, és a korongvilágot elsöpri a valóság nyomása. Nagy Atuin tisztában van ezzel, ám emlékezik arra, hogy mindezt megtette már sok-sok évezreddel korábban. A csillagteknős a törpe csillag fényétől vörösen ragyogó szemét nem a csillagra szegezi, hanem egy kis foltra a közeli űrben.
1: Jó, de most hol vagyunk?
0: Kérdezte két virág. A boltos asztala fölé görnyedve csak a vállát vonogatta.
2: Nem hinném, hogy bárhol is vagyunk, felelte. Azt hiszem, hogy egy kotangens abszurditásban tartózkodunk pillanatnyilag, de lehet, hogy tévedek. A bolt általában tudja, mit csinál.
1: Úgy érti, maga nem tudja?
2: Hát felszedtem valamicskét, jártamban, keltemben.
0: A boltos kifújta az orrát.
2: Néha olyan világban lombolok, ahol értenek az ilyesmihez.
0: Kis szomorú szemét két virágra vetette.
2: Magának olyan kedves arca van, uram. Akár el is mondhatom.
0: El is mondhat mit?
2: Tudja, ez nem élet. Már, mint a bolt vezetése. Kérem, nincs megállás. Mindig mozgásban vagyunk, nincs záróra.
1: De hát akkor miért nem hagyja abba?
2: Hát ez az uram. Nem tehetem. Meg vagyok átkozva. De megám. Borzasztó dolog.
0: Újra kifújta az orrát. Megátkozták, hogy egy üzletet vezessen?
2: Mindörökkön, uram, mindörökkön, záróra nélkül, évszázadok óta. Tudja, volt az az affér a bűbájossal. Szörnyű dolgot cselekedtem.
0: Egy boltban?
2: Persze. Nem emlékszem, mit is akart, de amikor kérte, én egy olyan szippantó hangot adtam, ki tudja, olyasmit, mintha befelé fütyűrésznék.
0: Bemutatta.
3: Két virág komoran nézett, ám szíve mélyén kedves ember volt, mindig kész megbocsátani.
1: Értem, mondta lassan. De még akkor...
2: Ez nem minden.
1: Ó.
2: Azt is mondtam neki, hogy ilyesmire nincs kereslet.
1: Miután cuppogott?
2: Igen. És valószínűleg vigyorogtam is. Egek.
1: De nem nevezte nagy jó uramnak, ugye nem?
2: Én lehet, hogy úgy szólítottam. Van még.
1: Csak nem.
2: De igen. Azt is mondtam, hogy megrendelhetem neki, és jöjjön vissza érte másnap.
1: Na hát ez nem hangzik olyan rosszul,
3: csodálkozott két virág, aki a multiverzum összes élőlények közül egyes egyedül hagyta, hogy a boltok megrendeljenek dolgokat számára, és az ellen sem tiltakozott, hogy jelentékeny összegeket fizessen a boltosoknak, amiért kényelmetlenséget okozott nekik azzal, hogy tárolniuk kellett valamit gyakran órákig is.
2: Akkor korán zártam másnap, mondta a boltos. Igen. És hallottam, hogy a kilincset ráncigálta. Pedig kitettem egy táblát is azzal a felirattal, hogy zárvatartás idején még nekromanta cigarettát se árusítunk. És ráadásul, amikor hallottam, hogy dörömből kérem, én elnevettem magam.
1: Elnevette magát?
2: Igen. Így. Hnaf, naf, naf, nablort.
1: Valószínűleg nem a legbölcsebb dolog ilyet tenni, jegyezte meg két virág fejét csóválva.
2: Tudom, tudom. Apám mindig mondta, fiam, sose üsd az orrod varázslók dolgában. Na szóval, hallottam, ahogy kiabál valamit arról, hogy sose legyen záróra, meg egy csomó szót, amit nem értettem, és akkor a bolt megelevenedett.
1: És azóta egyfolytában így vándorol.
2: Igen. Feltételezem, hogy egy nap talán megtalálom a bűbájost, és esetleg az az izé, amit akart, lesz raktáron. Ám addig mennem kell egyik erről a másikra.
1: Micsoda szörnyű dolog ilyet tenni, mondta két virág. A boltos a kötényébe törölte orrát.
2: Köszönöm,
1: hálálkodott.
3: De azért ennek ellenére se kellett volna ilyen rettentően megátkozza magát,
1: tette hozzá két virág.
2: Nos, igen.
1: A boltos kisimította a kötényét, és hősiesen megpróbálta összeszedni magát.
2: De mindez persze nem juttatja magukat Ankh-Morpork-ba, ugye?
1: Érdekes, szólt két virág, hogy annó a podgyászom is egy ilyen boltban vettem. Úgy értem, egy másik üzletben.
2: Igen, többen vagyunk,
1: fordult vissza asztalához a boltos.
2: Úgy hallottam, hogy ez a bűbájos, ugyancsak türelmetlen férfiú.
1: Vég nélkül bolyongani a világegyetembe, merengett két virág.
2: Pontosan. Viszont meg lehet valamicskét takarítani a tarifákon.
1: Tarifákon?
2: Igen, az...
1: A boltos elhallgatott, homlokát ráncolva.
2: Nem igen, emlékszem már. Nagyon régen volt. Tarifa. Tarifa.
1: Speciális tüzelő?
2: Az. Valószínűleg az.
1: Árcsak, valami töri a fejét, mondta Cohen. Ála nincs fáradtan felnézett. Egész kellemes volt ücsörögni itt az árnyékban. Most arra ugyan már kiókumulálta, hogy menekülési kísérlete egy egész városnyi hibbant elmebajostól oda jutotta, hogy cserébe mindössze egyetlen tébolyodott figyelmét élvezheti, viszont azt teljes körülön. Azon mélázott, vajon elére addig, hogy ezt megbánhassa. Őszintén remélte, hogy igen.
2: Ó, igen... Határozottan gondolkozik valamin,
1: jegyezte meg keserű.
2: Akárki láthatja.
1: Azt hiszem, megtalálta őket.
3: Jó.
1: Kapaszkodj bele!
2: Megőrültél?
1: Kérdezte Álanincs. Ismerem már ezt a dolgot, hidd nekem!
4: Különben is! Inkább itt maradnál a csillagosokkal! Nem kizárt, hogy szívesen elbeszélgetnének veled!
1: Cohen a podgyászhoz oldalazott, aztán lovagló ülésben rápattant. A podgyász rá se rántott.
4: Siess!
1: Szólította a törpét.
4: Szerintem mindjárt nekiindul!
1: Ála nincs vállat vont, és nagy óvatosan Cohen mögé mászott.
2: Valóban? És mégis hogyan fog elindul?
0: Ankh-Morpork. A városok gyöngye.
3: Ez természetesen nem igazán hű leírás, egyáltalán nem gömbölyű és fényes. De még legáldázabb ellenségei is el kell ismerjék, hogy ha már valamihez muszáj hasonlítani Angkor-porkot, akkor az akár egy kis darab piszak is lehet, amit egy haldokló puhatestű kóros váladéka borít. Bizonyára vannak nagyobb városok. Bizonyára vannak gazdagabb városok. Biztosan vannak szebb városok, ám nincs város kereke multiverzumban, amely versenyre kelhetne Angkor-pork szakával. Az ősöregek, akik egyetemes tudással bírtak a világegyetemekről, szagolták Kalkutta és Krc és Marsfüred szagát, egyhangúan úgy vélték, hogy még ezen kirívó példái a szaglószervi költészetnek is csupán csak fűzfarímek, ha Angkor-pork dicsőséges bűzével állítjuk őket szemben. Beszélhetsz nekem aluljárókról, beszélhetsz nekem fokhagymáról, beszélhetsz nekem Franciaországról, csak így tovább. De ha nem szagoltad Angkor-porkot egy tüzes nyári napon, fogalmat sincs az igazi bűzről. A polgárok büszkékre. Ha szép az idő, kihurcolják székük az utcára, hogy minél jobban kiélvezhessék. Felfújják az arcuk, megdöngetik mellkasuk, és vidáman kommentálják az árnyalatnyi, ám jellegzetes nyúlszokat. Még szobrot is állítottak neki, megörökítendő az alkalmat, amikor egy ellenséges állam csapatai egy sötét éjszaka loppal megkísérelték elfoglalni a várost, és egész a városfalak tetejéig jutottak, mielőtt legnagyobb rémületükre ordugóik felmondták a szolgálatot. Jómódú kereskedők, akik hosszú éveket töltenek külföldön, otthonról hozatják a szagot, különlegesen lezárt és lepecsételt üvegecskékben. Amik, midőn kinyitják őket, könnyeket csalnak nevezett kereskedők szemébe. Hát így hatott, bizony. Csak egyetlen módon tudjuk leírni azt a hatást, amit Angkor-pork szaga gyakorolt az érkezőkre, és ez a következő analógia. Végy egy skót mintás gyapjú takarót. Alaposan szórd meg konfettivel, világítsd meg villogó fénnyel. Most végy egy kaméleont. Helyezd rá a skót kockákra, nézd meg jó alaposan. Látod? Ez magyarázza, hogy amikor a bolt végül Angkor-porkban materializálódott, miért ült széltoló nyársat nyelve, és jelentette be azonnal, hogy megjöttünk. Ugyanekkor miért sápadt el Betán és két virág, akiknek nem volt szaglóérzéke, és miért kérdezte, honnan tudod? Hosszú volt a délután. Városok széles választékában sok-sok falon törtek be a valós térbe, mert a boltos szerint a korong mágikus mezeje megtett minden tőle telhetőt, hogy mindent összezavarjon. Az összes várost elhagyta lakosságának többsége, és hibbant, bolfülbámuló népség vándorló bandái birtokolták őket.
1: Honnan jönnek ezek ilyen sokan?
3: Firtatta két virág, amikor már a sokadik csőcselék elől menekültek el.
2: Minden épp elmélyű emberben lakozik egy őrült, foggal körömmel küzdve, hogy kiszabaduljon,
3: mondta a boltos.
2: Mindig is így gondoltam. Senki sem bolondul meg olyan gyorsan, mint egy teljesen épp elmélyű ember.
1: Ennek nincs semmi értelme, közölte Betán. De ha van, akkor nekem nem tetszik.
3: A csillag nagyobb volt, mint a nap. Ma éjjel nem lesz éjszaka. A szemközti láthatáron a korong saját napocskája a tőle telhető legtöbbet követte el, hogy normálisan lenyugodjék, és mindezen vörös fény általános összhatása a várost, mely sosem volt különösebben gyönyörű, olyanná varázsolta, amilyet csak egy fanatikus festőművész alkothat, miután kizárólag cipőfényen élt hosszasan. Mindazonáltal ez volt az otthon. Széltoló fels lebámult az üres utcán, és csak nem boldognak érezte magát. Elméje hátsójában az ige nagy felhajtást csapott, de nem törődött vele. Talán igaz lehetett, hogy a mágia veszített erejéből, ahogy a csillag közeledett, vagy esetleg olyan sokáig lakott az ige a fejében, hogy Széltoló kifejlesztett egyfajta lelki immunitást, minden esetre képes volt ellenállni neki. A kikötőnél vagyunk, nyilatkozta. Érzitek a tengeri levegőt? Ó, revegte Betán nekidőlve a falnak.
1: Igen.
3: Hát hiába az ózonnak nincs párja, mondta Széltoló. Ennek a levegőnek karaktere van, úgy bizony. Mélyet lélegzett. Két virág a boltoshoz fordult.
1: Nos, remélem egy szép napon rábukkan a bűbájosára, búcsúzott. Sajnálom, hogy nem vettünk semmit, de tudja, minden pénzem a podgyászomban van.
0: A boltos valamit a kezébe szuszakolt.
2: Nincs semmi kis ajándék, mondta. Szüksége lesz rá.
0: Visszainalt boltjába, az ajtócsengő csengett, a kitett tábla, amely azt javalta, jöjjön vissza holnap, ha Máli Csali féle piócákra, kis vérszopókra vágyik, reménytelenül csapkodta az ajtót, és a bolt visszaolvadt a téglafalba, mintha sose lett volna ott. Két virág óvakodva odanyúlt, megérintette a falat, mert nem igazán akart hinni a szemének.
1: Mi van az acskóban? Kérdezte Széltoló.
0: Egy barna, durva papírból készült szatyor volt, spárgafülekkel.
3: Ha lábakat növeszt, akkor hallani se akarok róla, jelentette ki Betán.
0: Két virág belekukkantott, és kihúzta belőle tartalmát. Ez mind, lepődött meg Széltoló. Egy kagyló borított a házikó.
1: Roppant hasznos jószág,
0: védelmezte tulajdonát két virág.
1: Cigarettát is lehet benne tartani.
5: És pont ez az, amire piszkosul szükséged van, mi? Érdeklődött Széltoló.
3: Én inkább egy sokfaktoros napolaj mellett kardoskodnék,
0: jegyezte meg Betán.
1: Na, gyerünk,
0: javasolt a Széltoló, s nekivágott az utcának. A másik kettő követte. Felmerült két virágban, hogy ideje lenne néhány keresetlenül vigasztaló szót, egy kis tapintatos beszédet intézni Betánhoz, ami, fogalmazta magában két virág, kihúzná őt önmagából, és általában felvidítaná.
1: Ne aggódj, vágott bele. Van rá szansz, hogy Cohen esetleg még életben van?
3: Én arra számítok, hogy minden további nélkül életben van,
0: mondta Betán. Rátiporva minden egyes macskakőre, mintha személyes sérelmet dajkálna ellenük.
3: Nem érsz meg 87 évet ebben a szakmában, ha csak úgy állandóan meghalsz.
1: De nincs itt.
3: Na, podgyászom sincs,
0: sajnálkozott két virág.
1: Na, persze, azért az nem ugyanaz a kategória.
3: Szerinted a csillag bele fog ütközni a korongba?
1: Nem,
0: felelte határozottan két virág.
3: Miért nem?
1: Mert Széltoló nem úgy gondolja.
0: A lány döbbenten bámult rá.
1: Jó, figyelj,
0: folytatta a turista.
1: Tudod, hogy mit csinálnak a hínárral?
0: Betán az örvényfenségon nőtt fel, csupán mesékben hallott a tengerről, és már korábban eldöntötte, hogy ki nem állhatja. Értetlenül nézett.
3: Megeszik?
0: Nem. Az a szokás, hogy felakasztják az ajtó kívül, és a hínár elárulja, hogy lesz-e eső. Egy másik dolog, amit Betán már megtanult, hogy teljesen fölösleges megkísérelni, megérteni bármit is, amit két virág mond, és az egyetlen célra vezető módszer az, ha az ember lépést próbál tartani a beszélgetéssel, és reméli, hogy amikor a léptek egy sarokhoz érnek, rá tudja vetni magát.
1: Értem, mondta.
2: Tudod, Széltoló is pont ilyen.
3: Mint a hínár.
2: Igen.
3: Ha akad bármi is, amitől megrémülhet, meg fog rémülni. De most nincs megijedve. A csillag körülbelül az egyetlen dolog, amitől még nem láttam őt megijedni. És ha ő nem fél, akkor hidd el nekem, nincs is mitől félni.
1: Nem lesz eső?
3: Nos, nem. Metaforikus értelemben. Ó.
0: Betán úgy határozott, inkább nem kérdezi meg, mit jelent a metaforikus,
2: hát ha valami a moszatokkal kapcsolatban.
0: Széltoló visszafordult.
2: Gyertek már! Nincs messze.
1: Mi nincs messze?
2: A láthatatlan egyetem.
1: A bölcs dolog ez?
2: Ne, valószínűleg nem, de akkor is oda megyek.
0: Széltoló elhallgatott. Arca fájdalmas maszkba rándult. Kezét füléhez emelte, s nagyot nyögött.
1: Bánt az ige?
2: Jaj!
1: Próbálj dúdolni.
0: Széltoló grimaszolt.
1: Szándékomban áll megszabadulni tőle, mondta nehezen érthetően. Vissza fog kerülni a könyvbe, ahova tartozik. Vissza akarom kapni a fejem.
3: De akkor...
0: kezdte két virág, de abba hagyta. Mind hallották a távoli kántálást és sok-sok láb dobbanását.
3: Szerinted a csillagosok?
0: kérdezte Betán. Azok voltak. Az élen masírozók befordultak a sarkon, úgy 100 yardnyira, tépet fehér lobogójukon, 8 ágú csillag.
3: Nem csak csillagosok, mutatott rá két virág. Mindenféle népség.
0: A tömeg, ahogy elhaladt, magával sodorta őket. Az egyik pillanatban egy kihalt utcán álltak, a következőben elkerülhetetlenül felragadta őket az emberiség dagája, s magával hurcolta hőseinket előre, át a városon.
3: Fákja fény táncolt könnyedén a nedves alagutakon, mélyen az egyetem alatt, ahogy a 8 varázslói rend vezetői libasorban vonultak előre.
4: Legalább itt len hűvös van,
0: mondta az egyik.
2: Nem kellene itt len lennünk.
0: Ármánd, aki a menet élén haladt, nem szólt semmit, viszont erősen gondolkozott. Az övébe dugott kis üveg olajra gondolt, meg a 8 kulcsra, amit a mágusok hoztak magukkal. 8 kulcs, amely abba a 8 zárba passzolt, amik az oktávót állványához láncolták. Azt gondolta, hogy a vén varázslók, akik érzékelik a mágia elszivárgását, el lesznek foglalva saját bajaikkal, és talán nem lesznek annyira éberek, mint kellene. Arra gondolt, hogy pár percen belül az oktávót, a legtöményebb mágia koncentrációt a korongon a kezébe kaparintja. Annak ellenére, hogy hűvös volt az alagútban, izzadni kezdett. Oda értek egy ólommal megerősített ajtóhoz, amit a puszta sziklába vágtak. Ármánd előhúzott egy nehéz kulcsot. Egy igazi, becsületes vaskulcsot, nem a féle kitekeredett és megkökkentő kulcsot, ami az oktávót nyitja. Befecskendezett némi olajat a zárba, bedugta a kulcsot, elfordította. A zár tiltakozást nyikorogva nyílt. Egy a szándékunk? Kérdezte Ármánd. Egy sor bizonytalanul beleegyező mormogást kapott válaszul. Meglökte az ajtót. Tömény és valahogy olajos levegő meleg fuvallata sepert át rajtuk. A levegőt éles hangú és kellemetlen csipogás töltötte meg. Minden orr, köröm és szakál oktarin szintű sziklákat hányt. A varázslók fejük lehajtva a szobából kitörő véletlenszerű mágia viharával szemben előre csörtettek. Félig megformálódott alakok kuncogtak és viháncoltak körülöttük, ahogy a tömlöc létsíkok lidércnyomásos lakói folyamatosan próbáltak egy űrizetlen bejáratot találni azokkal a dolgokkal, amit ujjaiknak tekinthetünk, mert a kardjaik végén helyezkednek el a tűzfény körébe, ami a józan ész és rend univerzumának számított a szemükben. Még ebben a minden mágikus dolog számára válságos időben is, még ebben a minden varázslatos rezdülést eltompítva tervezett helységben is, az oktávó mágiától sistergett. Igazából nem is volt szükség a fáklyákra. Az oktávó megtöltötte a szobát egy tompa, ám baljós fénnyel, ami szigorúan véve egyáltalán nem is volt fény, hanem a fény ellentéte. A fény ellentéte nem a sötétség, az csupán a hiánya. És ami a könyvből sugárzott, az az a fény, ami a sötétség túloldalán lakozik. A mágia fénye. Eléggé kiábrándító bíbor színe volt. Ahogy már korábban feljegyeztük, az oktávót egy állványhoz láncolták, és a pulpitust olyan formára faragták, ami bizonytalanul madár alakúnak, némiképp hüllőszerűnek és borzalmasan elevennek látszott. Két villogó szeme szemlélte a mágusokat rejtett gyűlölettel.
2: Láttam, hogy megmozdult, mondta egyikük.
0: Egészen addig teljes biztonságban vagyunk, amíg nem érünk hozzá a könyvhöz, nyugtatta Ármánd. Övéből előhúzott egy pergament és kigöngyölte. Hozza már valaki ezt a fáklyát közelebb, kérte.
2: És nyomod el rögtön azt a cigarettát?
0: A felbőszült büszkeség kirobbanására számított, de nem következett be. Helyette a megtévedt varázsló reszkető ujjakkal kivette szájából a csikket, és a földbe taposta. Ármánd ujjongott. Szóval, gondolta, megteszik, amit csak mondok. Lehet, hogy csak most, de a csak most az épp elég lesz.
3: egy régóta halott varázsló ákombákom írását csillabizálgatta.
0: Rendben, mondta, lássuk csak. Lethembe fétendőve őt, az, ki mindenek őrizője.
3: A tömeg átözönlött az egyik hídon, ami Morporkot összekötötte Ankkal. Alatta a folyó, ami jobb időkben amúgy magasra áradt, pusztán csak csörgedezett, igaz, gőzölögve. A híd jobban rázkódott a lépések alatt, mint kellett volna. Fura örvénések szaladtak végig a folyó sáros maradványain. Egy közeli ház tetejéről lezuhant néhány cserép.
1: Mi volt ez?
3: Kérdezte két virág. Betán hátra nézett és felsikoltott.
0: A csillag felkelt.
3: Ahogy a korong saját napja eliszkolt a biztonságba a láthatár alá, a csillag óriási, püffett gömbje lassan felkúszott az égre, míg nem teljes egészében több fokkal a világ pereme fölé ért. Behúzták széltolót egy kapuhaj relatív biztonságába. A tömeg észre sem vette őket, csak rohant tovább, riadta, mint a lemingek.
1: A csillagon foltok vannak,
3: jelentette ki két virág.
0: Nem, rázta fejét széltoló. Azok izék, amik a csillag körül keringenek, mint a nap a korong körül. De ezek nagyon közel vannak, mert elhallgatott.
2: Majd nem tudom.
1: Mit?
2: Meg kell szabaduljak ettől az igétől.
1: Merre van az egyetem?
3: Kérdezte Betán. Erre, mutatta széltoló.
1: Népszerű hely lehet. Arra tart mindenki.
3: Valahogy, jegyezte meg széltoló, nem hinném, hogy az esti tagozatra akarnának beiratkozni. Valójában a láthatatlan egyetem ostrom alatt állt, vagyis legalábbis azon részei, amiket kidugott a szokványos mindennapi dimenziókba, ostrom alatt álltak. Kapuink kívül a tömegek általában véve két követelés valamelyikét hangoztatták. Azt követelték, hogy vagy a varázslók azonnal hagyják abba a piszmogást, és tüntessék el a csillagot, vagy, és ez volt, amit a csillagosok preferáltak, B. hagyjanak fel a mágiával, és kövessenek el szabályszerűen testületi öngyilkosságot, méghozzá késedelem nélkül, imégyen megtisztítva a korongot a varázslat átkától, és egyben elűzve a borzalmas fenyegetést az égről. A varázslóknak a fal másik oldalán fogalmuk se volt róla, hogyan cselekedjék meg A-t, és eszük ágában se volt elkövetni B-t, és sokan közülük határozottan C mellett voksoltak, ami nagyjából abból állt, hogy lépjenek meg titkos oldalajtókon, és pucoljanak el olyan messzire, amennyire csak lehet, hanem még gyorsabban. Ami megbízható varázserő még maradt az egyetemen, azt arra használták, hogy a hatalmas kapukat biztonságosan zárva tartsák. A varázslók e percekben kellett rájöjjenek, hogy noha nagyon remek és imponáló dolog varázslattal záruló kapukkal felvágni, fel kellett volna merüljön az építőkben, hogy vészhelyzet esetére esetleg üdvös lett volna valami kiegészítő eszközzel is felszerelni őket, leszem azt például egy pár közönséges, kevésbé lenyűgöző, ám benyomásokra érzéketlen, szilárd vasetesszel. A kapuk előtt a nép több nagy mágiát gyújtott, leginkább a hatás kedvéért, hisz mi másért, mivel a csillag okozta hűség már amúgy is perzselt.
1: De még mindig lehet látni a csillagokat, mondta két virág. Úgy értem a többi csillagot, a kicsiket.
0: Fekete ég barka.
3: Széltoló ügyet sem vetett rá, a kapukat bámulta, amiket egy csoportnyi csillagos meg egyéb polgár próbált betörni.
1: Reménytelen,
3: jelentette ki Betán.
1: Sose jutunk be. Hová mész?
3: Sétálni, vetette oda széltoló. Határozottan elindult egy mellékutcán.
1: Erre csak egy-két szabadúszó felkelő akadt, főleg a boltok szétrombolásában elmerülve.
3: Széltoló észre sem vette őket, csak haladt a fal mentén, míg nem az párhuzamossá vált egy sötét sikátorral, amely azzal a szokásos, sajnálatos szaggal bírt, amely minden sikátor sajátja mindenütt. Ott aztán kezdte alaposabban megnézegetni a kőműves munkát. Nagyon közelről. A fal itt 20 láb magas volt, s kegyetlen fénytüskék koronázták.
5: Szükségem van egy késre, közölte.
6: Egy keresztül fogod vágni magad?
5: Kérdezte Betán. Csak kerítsetek nekem egy kést, mondta Széltoló a köveket kopogtatva.
3: Két virág és Betán összenéztek és vállat vontak. Néhány perccel később egy egész komoly késválasztékkal tértek vissza, sőt, két virágnak sikerült még egy kardot is szereznie.
6: Kiszolgáltuk magunkat,
3: jelentette Betán. De hagytunk értük pénzt, protestált két virág.
5: Úgy értem, hagytunk volna pénzt, ha lett volna nálunk.
3: Így hát ragaszkodott ahhoz, hogy írjunk egy kötelezvényt. Fejezte be Betán lemondóan. Két virág teljes magasságában, amiért mellesleg nem volt érdemes erőködni, kihúzta magát.
5: Nem látom okát,
3: kezdte feszesen. Persze, persze, vágott közbe Betán, miközben rossz kedvűen lecsütse.
5: Tudom, hogy nem.
3: Széltoló, az összes boltot feltörték, és egy csomó ember szolgálta ki magát némi zeneszerszámmal az utca másik oldalán. El tudod ezt képzelni?
5: Aha,
3: felelte Széltoló, felmarva egy kést, és elgondolkozva vizsgálgatva pengéjét.
5: Biztos kobzosok.
3: Belevágta a pengét a falba. Elcsavarta, és visszalépett, amikor egy nehéz kő kizuhant. Felnézett. Hangtalanul számolt, majd újabb követ emelt ki helyéről.
6: Hogy csináltad?
3: Firtatta két virág. Csak tarts bakot, jó? Mondta Széltoló. Egy pillanattal később lábát az általa teremtett üregbe ékelve további lépcsőfokokat állított elő, immár a fal fél magasságában.
5: Ilyen ez már évszázadok óta, lebbent le a hangja. A kövek egy némelye körül nincs habarcs.
6: Titkos bejárat, érted?
5: Vigyázzatok ott alul!
3: Még egy kő csattant a macska köveken.
5: Réges-régen készítették az akkori diákok, mesélte Széltoló. Az ilyen kijárat kapóra jön lámpaoltás után.
6: Aha,
3: mondta értően két virág. Értem.
5: Hát a falon és usdi, nyomás a fényesen kivilágított kocsmákba inni, meg énekelni, meg verseket szavalni, mi?
3: Majdnem teljesen igaz, kivéve az éneklést, meg a költészetet, válaszolta Széltoló.
5: Néhány tüskének ki kéne járnia.
3: Valami megcsendült.
5: Ezen az oldalon nem lehet olyan nagyot esni,
3: hallatszott a hangja pár másodperc múlva.
5: Na gyertek! Már ha jöttök, persze!
3: Így tehát Széltoló, két virág és Betán bejutottak a láthatatlan egyetemre. Másutt az egyetem területén a 8 varázsló bedugta a 8 kulcsot, és számos egymásra vetett, aggodalmas pillantás után elfordították őket. A zár kinyílt egy kis, alig hallható kattanással. Az oktávó megszabadult bilincseitől. Halavány oktanin fény játszott borítóján. Armand érte nyúlt, megfogta, és a többiek közül egy sem protestált. A karja bizsergett. Az ajtó felé fordult.
5: S most, fivéreim, menjünk a nagy csarnokba, javasolta. Ha előre mehetnék,
6: és még mindig nem tiltakozott senki.
3: Elért az ajtóhoz hón alatt a könyvvel. Forrónak és csiklandónak érezte. Minden lépésnél egy kiáltásra, egy ellenvetésre számított, de nem jött egy se. Teljes akarat erejét labba kellett vesse, hogy el ne nevesse magát. Simábban ment, mint képzelte. A többiek még csak félúton jártak a klaustrofóbiát keltő sötét zárkában, amikor ő már túl volt az ajtón, és lehet, hogy észrevettek valamit abból, ahogy a vállát kifeszítette, de már túl késő volt, mert átlépett a küszöbön, megragadta a kilincset, becsapta az ajtót, elfordította a kulcsot, és elkacagta a kacajt. Könnyed léptekkel sétált vissza a folyosón. Mit sem törődve a varázslók felbőszült ordításával, akik most arra felfedezték, mennyire lehetetlen bármit is kezdeni varázsigékkel egy olyan helyiségben, amit direkt mágia átnemeresztőre építettek. Az oktávó vergődött, de Armand szorosan tartotta. Már rohant. elméjét elzárva a hón alatti rémületes érzetektől, ahogy a könyv alakot változtatott, szőrös, szúrós és csontvátszerű formákat öltött. A keze érzéketlenné vált. Az elmosódó ciripelés, amit már korábban is hallott, határozottan felhangosodott, s egyéb hangok is hallatszódtak mögüle. Kacsingató hangok, hívogató hangok. Hangok, amiket elképzelhetetlen borzalmak adtak ki, és Armand úgy találta, túlontúl könnyen el tudja képzelni a hangadókat. Ahogy átnyargalt a nagy csarnokon, fel a főlépcsőn, az árnyékok mozgásba lendültek, csatasorba rendeződtek, és bekerítették. Arra is ráeszmélt, hogy valami követi, valami, aminek csattogó, obszténul gyorsan szaladó lábai vannak. Jég képződött a falakon. Az ajtónyílások belerúgtak, hogy elszáguldott mellettük. Lába alatt a lépcsőt kezdte egy nagy nyelvnek érezni. Ám nem hiába töltött oly sok órát az egyetem különleges agytorna termében mentális muszklikat fejlesztendő. Tudta, nem szabad hinni az érzékeknek, mert megtéveszthetőek. A lépcsők ott vannak valahol. Akard őket oda. Szólítsd őket a létbe, ahogy megmászod őket. És öcskös, jó lesz, ha jól csinálod. Mert ez bizony nem csak képzelődés. Nagy Atuin lelassított. A mennyei teknőc akkora úszólábakkal, mint egy kontinens, küzdött a csillag vonzása ellen, és várt. Nem kell hosszasan várakoznia. Széltoló besompolygott a nagy csarnokba. Néhány fáklya világolt, és az egész úgy nézett ki, mintha valamiféle mágikus munkálathoz rendezték volna be. De a szertartásos gyertyatartókat felborították. A padlóra krétázott, bonyolult nyolcszögek elkerődtek, mintha valami táncot ropott volna rajtuk valaki, és a levegőt valamilyen, még ankh-morporki mértékkel is kellemetlen szag töltötte be. Kissé kénkőre emlékeztető, de főleg valami sokkal rosszabbra. Olyan szaga volt, mint egy dísztó fenekének. A távolból csattanás és kiabálás orkán hallatszott. Úgy néz ki, a kapukat betörték, kommentált a széltoló. Tűnjünk innen, javasolta Betán. Erre vannak a pincék, közölte széltoló, és átvágott egy boltív alatt.
7: Ott lent?
3: Igen. Inkább itt maradnál? Kivett egy fákját fali gyűrűjéből, és elindult a lépcsőkön lefelé. Néhány lépcsőfordulóval lejjebb a falat már nem burkolták fatáblák, látszott a csupasz szikla. Itt, ott és amott nehéz ajtók voltak kitámasztva.
7: Hallottam valamit,
3: jegyezte meg két virág. Széltoló fülel. Úgy tűnt, a lenti mélységekből jön valami zaj. Nem hangzott ijesztőnek, úgy hangzott, mintha egy csomó ember dörömbölne egy ajtón, és kiabálná, ajvé! Ezek nem azok a dolgok a tömlöclét síkokból, amiről meséltél, ugye? Kérdezte Betán. Azok nem átkozódnak így, mondta széltoló.
7: Na, gyerünk!
3: Végig siettek a nyírkos folyosókon az elővöltött káromkodásokat és méről fakadó, ugató köhögést követve, amik valahogy megnyugtatólag hatottak, mert bármi, ami ennyire zihál, döntötték el a hallgatózók, kizárt dolog, hogy veszélyt jelentsen. Végül egy benyílóba vájt ajtóhoz értek. Olyan erősnek látszott, ami akár magát a tengert is vissza tudná tartani. Volt rajta egy csöpp kémlelő nyílás. Hé! Kiáltott a széltoló. Ez nem túl praktikus indítás, de semmi jobb nem jutott eszébe. Hirtelen csönd támadt. Aztán egy hang az ajtó másik oldalán nagyon lassan így szólt.
8: Ki van ott kinn?
3: Széltoló felismerte a hangot.
7: Ez rángatta ki az álmodozásból, s taszajtott a rettegésbe oly sok napos délután az osztályteremben évekkel korábban.
3: Lumoél Panther volt, aki valaha személyes életcéljául tűzte ki, hogy a fiatal széltoló fejébe verje a kristály gömbből jóslás és idézés alapfogalmait, persze, mint hiába. Széltoló emlékezetébe idéződött egy malacpofa szúrós szemekkel, és a hang, amint azt mondja,
9: és most széltoló uraság kijön ide a táblához, és felrajzolja nekünk az idevágó szimbólumot.
0: és az 1000 mérföldes út. Keresztül a várakozás teljes osztályon, amint próbál visszaemlékezni arra, mi a francról motyogott a hang 5 perccel korábban. Még most is kiszáradt a torka a félelemtől és oktalan bűntudattól. A tömlött szlétsíkok tutira nem voltak az anyagban.
10: Kérem, uram, én vagyok az széltoló, uram,
0: cincogta. Aztán látva, hogy két virág és Betán hogy megbámulják, köhintett.
5: Igen,
0: tette hozzá, annyira elmélyítve a hangját, amennyire csak tudta.
5: Az van itt, maga a széltoló, úgy van, az van itt.
0: Az ajtó másik oldaláról suttogások, susogása hallatszott.
4: Széltoló, céldobó, emlékszem egy sülvére, aki nem volt? Az ike, emlékszel? Széltoló!
0: Csönd támadt. Aztán a hang megszólalt.
9: Feltételezem, a kulcs nincs a zárban, mi?
10: Nincs,
0: felelte széltoló.
4: Mit mondott? Azt mondta, nincs. Jellemző a fiúra.
9: Ki van benn?
0: Kérdezte széltoló.
8: A mágia mesterei,
0: válaszolta a hang rátartian.
9: Miért?
0: Újabb csönd keletkezett, majd a zavarban lévő suttogások konferenciája hallott.
8: Minket bezártak,
0: mondta a hang kelletlenül.
9: Hogy? Az oktávóval?
0: Suttogás, suttogás.
9: Valójában az oktávó, nos, valójában nincs itt,
0: nyögte ki a hang.
10: De ti igen,
0: faggatózott széltoló olyan udvarjasan, amennyire csak lehet, amikor valaki úgy vigyorog, mint egy nekrofil a hullaházban.
9: Ez az eset látszik fennforogni.
3: Van valami, amit tehetünk önökért?
0: Érdeklődött buzgón két virág.
8: Megpróbálhatnátok kiszabadítani minket.
3: Fel tudjuk törni az árat?
0: Kérdezte Betán.
5: Nem hinném,
0: válaszolt a széltoló. Teljesen betörő biztos.
3: Szerintem Cohen biztos képes lenne rá,
0: jegyezte meg Betán lojálisan.
3: Akárhol is van most.
9: A podgyász is semmi perc alatt be tudná törni,
0: értett egyet a maga módján két virág.
3: Nos, akkor ennyi,
0: mondta Betán.
3: Gyerünk, menjünk ki a friss levegőre. Frissebb levegőre minden esetre.
0: Elfordult, hogy kisétáljon.
5: Álljunk csak meg egy szóra, ágált széltoló.
9: Hát ez jellemző, nem igaz? Az öreg széltolónak úgyse lesz semmi ötlete, honnan is lenne, mi?
5: Ó, dehogy, ő csak ballaszt, az bizony, rúgj bele, ha közelében jársz.
9: Nehogy számíts rá, hát ő csak egy...
3: Rendben van, bólintott Betán, halljuk, halljuk.
9: Nagy senki, egy nagy semmi, egy tömegcsőd, csak egy mi?
3: Hogyan fogod kinyitni az ajtót?
0: Firtatta Betán. Széltoló tátott szájjal bámult rá, aztán az ajtóra. Iszak masszívnak látszott, és a zár is öntelten kellette magát. De egyszer, régen, már sikerült neki. Széltoló, a diák, meglökte az ajtót, és az kitárult, mint szezám. És egy másodperccel később az ige a fejébe szökkent, és tönkretette az életét.
8: Figyelj!
0: Mondta egy hang a kémlelő nyílás mögül, olyan kedvesen, amennyire tőle telt.
3: Csak eridj és keríts egy varázslót.

0: Kuss! Széltoló bizonytalanul felemelte karját, és az ajtóra mutatott. Tökéletes csönd volt. Ó, Istenek! Gondolta. Most mi lesz? Hátsó agyának feketeségében az ige kényelmetlenül fészkelődött. Széltoló megpróbált összhangba vagy mi a fenébe kerülni a zárfémével. Ha képes lenne viszájcítani a fém atomjai közt annyira, hogy szétrebbessenek. Mi sem történt. Nagyot nyelt, és figyelmét a fára fordította. Ami öreg volt, és csak nem megkövesedett. És valószínűleg akkor se gyulladt volna meg, ha átították volna olajjal, és egy kóba vetik. Azért mégis megpróbálta. Azt magyarázva a vénséges molekuláknak, hogy fels le kéne ugrándozniuk, hogy felmelegedjenek. Saját elméjének feszültséggel terhes csöndjében rámerett az igére, ami meglehetősen zavarban lévőnek tűnt. Számításba vette az ajtó körüli levegőt is. Hogyan lehetne legjobban különös formákba csavarítani, hogy végül maga az ajtó egy teljesen más dimenzióban létezzék? Az ajtó a helyén maradt, dacosan, szilárdan. Izzadva, és miközben elméje már belekezdett a végtelen sétába, ki a táblához a vigyorgó osztály színe előtt, kétségbe esetten visszatért újra az árhoz. Biztos, hogy apró kis fémdarabokból készítették. Egyáltalán nem nehezek. A képlenő nyílás felől elhaló nesz hallott. Annak nesze, amint a varázslók lerázzák magukról a feszültséget és a fejüket csóválják. Valaki azt suttogta.
1: Nem megmondtam.
0: Kicsi nyégnyikorgás hallatszott. Majd egy kattanás. Széltoló arca maszká merevült. Izzadság gyönyözött le az álláról. Újabb kattanás kattant, kelletlen tengelyek súrlódtak. Ármánd megolajozta a zárat, de azt felszívta az évek során keletkezett rozsda és por. És az egyetlen módszer, amivel egy varázsló varázslatosan meg tud valamit mozdítani, ha csak nem fog igába valami külső erőforrást, az bizony, saját agyának feszítő vasként történő használata. Széltoló minden erejével azon igyekezett, hogy megakadályozza, hogy az agya kifolyjék a fülén. A zár csikorgott. Fémrudak hajoltak meg rozsdamarta járataikban. Engedtek. Emeltyűket löktek meg. Az emeltyűk kattogtak. A rovátkák egymásba illeszkedtek. A hosszasan elnyújtott csikorgás alatt Széltoló térdre rogyott. Az ajtó sértődött sarokvasakon, kivágódott. A varázslók kiúvakodtak. Két virág és betán lábra segítették Széltolót. Elszürkült arccal, szédelegve állt.
1: Nem rossz,
0: jegyezte meg az egyik mágus, miután hosszasan megszemlélte az árat.
1: Talán egy kicsit lassan ment.
2: Sose törődte azzal,
0: csattant fel csigládvért. Vért.
2: Ti hárman, láttatok valakit idefelé jövet?
0: Nem, felelte két virág.
2: Valaki ellopta az oktávót.
0: Széltoló felkapta a fejét.
1: Kicsoda? Ármán.
0: Széltoló nyelt egyet. Magas fickó? Kérdezte. Világos hajú. Egy kicsit hasonlít a görényre.
1: Most hogy mondod?
0: Osztálytársam volt, mondta Széltoló. Mindenki azt mondta, hogy sokra fogja vinni.
1: Sokkal többet fog elérni, mint szeretné, ha kinyitja a könyvet,
0: mondta az egyik mágus, reszkető ujjakkal egy cigarettát sodorva septiben.
2: Miért?
0: Kérdezte két virág. Mi fog történni? A varázslók összenéztek.
1: Ez egy ősi titok, ami mágusról mágusra száll, és nem adhatjuk tovább, mit sem tudóknak,
0: közölte végül Vért.
2: Hogyan menjen már,
0: legyintett két virág.
2: Na, jó, hát most már valószínűleg úgysem számít. Egyetlen agy nem képes az összes varázsigét tartalmazni. Össze fog roppanni, és egy lyuk keletkezik.
0: Lyuk? A fejében?

0: a világegyetem szövedékében, mondta Bért. Lehet, hogy Ármánd azt hiszi, képes egyedül is ellenőrzése alá vonni, ám...
1: Hamarabb érezték a hangot, mint hallották. A kövekből indult lassú rezgéssel, aztán hirtelen átcsapott egy késélességű vinnyogásba, ami kikerülte a dobhártyát, és egyenesen az agyba fúródott. Úgy hangzott, mint egy éneklő, vagy kántáló, vagy sikító emberi hang, csak mélyebb és sokkal borzasztóbb harmonikus frekvencián. A varázslók elsápadtak. Aztán egy emberként megfordultak, és felvágtattak a lépcsőkön. Az épületen kívül nagy volt a csődület. Néhány fickó fáklyát tartott kezében, mások épp abba hagyták a gyújtós felhalmozását a falak mentén. Viszont mindenki felfelé bámult a művészetek tornyára. A mágusok keresztül furakodtak a rájuk se bagózó tömegen, és ők is felnéztek. Az ég tele volt holddal. Mind legalább háromszor akkora volt, mint a korong saját holdja, és mind árnyékba bújt, kivéve néhány rózsaszín holdsarlót, amit a csillagfénye megvilágított. Ám mindezek előtt a művészetek tornyának tetején fehéren izzó tombolás volt látható. Halványan ki lehetett venni a lakokat benne, ám azok nem hatottak megnyugtatólag. A hang közben átalakult milliószorosra kihangosított darázs zümmögésé. Néhány varázsló térdre roskadt.
0: Megcselekedte, rázta fejét Vért. Utat nyitott nekik.
1: Azok az izék démonok? Kérdezte két virág.
0: Démonok, felelte Vért. Összehasonlítva azzal, ami odafenn próbál betörni ide, egy démon maga a kémámor.
2: Rosszabbak, mint bármi, amit el tudunk képzelni, tette hozzá Panther.
0: Kösz szépen. Én elég szörnyű dolgokat is el tudok képzelni, mondta Szélpoló. Ezek onnál is rosszabbak.
3: És most mit szándékoztok tenni?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Rezi Borda. Ne sírj ifjúság búlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elasznak, huldogálnak, rőt harasznak. Az öregség kövér hava mindent beborít. Férfi kor jön ifjúságra, életet gyümölcsös ága az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncát bármiképp is lejti évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végezd dolgait. Marad valami utánad, ha nem marad, az se bánat, hörbölt dúdolván a borod, ha a bor vidít. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég, rengő erdeit. Ott ül eső boronált a fején szikla koronája. Gőzoszlopok tömődnek a dús fellegekig. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, harskakasként kiabáltak, s döngött tuloktól bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürgelovászok sürgése volt víg. Az udvaron szolgahemzseg, hangyamódra cipekednek tömik a barbár szakállú várúr vermei. Az erdőben vadfutása, sárga ebek csaholása, kürt búgott őz rít. Urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő tobzódások helyét fölverte a gaz, ki veresen virít. Mint a szőrzet a hullából, serked a kőkoponyából a fű és sivít. Gaz veri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok, flórát csipegető kezét, könnyű lépteit. Mulandóság, fene bánja, csak így szép az élet, hát ma, éljed napjaid, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgasd, szárnya csattog és süvi.

300 éves terveit. Majd, ha rendbe lesznek téve mind az utak, ország szerint való jó savanyú kutak, gáztüzelés, hűtés jő be minden házba, bebújik a villany minden kis szállásba, hogy a legpőrébb is emberül lehessen, villanynál naponként skádban fürödhessen, meleg pezsgővízben hánytorgatva magát, mint a borz akár, vagy mint a kölni apát. Majd ha az embernek, mint ma kerékpárja, úgy lehet kocsija, vagy aeroplánja, kisházi telepe, tudomány, spatika, s minden utcának lesz kórháza, orvosa, s nem lesz táv, megszokják a mindenség lakást, gombnyomásra hívni, s látni lehet egymást, csillagközi távból beszélni, mulatni, hadonászni, s közben figyét is mutatni, s távolból ott lenni, bár hazúról értem, egy víg lakodalmon, vagy bús temetésen, elmenni halászni, vadászni, ledülve házi kerevetre, vagy egy széken ülve, vagy ha úgy jobb tetszik, repülni egy szépet, gombjukakban hordva a picuri gépet, s a gép, mint kérődző, jámbor házi állat, zajtalanul tesz-vesz, mi helyettünk fárad, mi pedig élhetünk bensőbb igényeknek, lelki vigasságnak, igaz örömöknek, s jövén alig-alig egy-két emberöltő, minden igaz szívből kifakad egy költő, ki színnel, ki hanggal, ki szép hangulattal, eges érzelemmel, földi mondolattal, gyarapítván a lét közös kincses tárát, örömnek örömmel fizetve meg árát, mikor minden nemzet odáig viheti, hogy nem lesz emberi rossz, csak természeti. Ember embert más-más verembe bevetni tudva se tud, csupán érteni, szeretni. S lesz a meg nem értés a világ csúfsága, s bűn is csak annyi, mint liliomon árnya, és az emberiség, mint nyári verőben, elnövi árnyékát csudás delelőben, s lesz az emberi szív erény diadalma, olyan tisztán, mintha csillagporból volna, lesz minden egy ember ártatlan, szép, szabad, virágnál virágabb, madárnál madarabb, s minden, ami jó, szép van a természetben, az emberben csúcsul, mindörökké iglen.

kell-e már, magyaros lett írományom, s hazám földén túl se jár, hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy. Övé, ha van, lantom bája, övé rajtam mindenért. Ám terjessze a hatalmas nyelvét, ponnyát, istenit, zúgó ár az, mindent elmos, rombol és termékenyít. De kis fajban, amely éppen rombolásnak útban áll, költő az legyen mi népe, mert kivágyni kész halál. Vagy kevés itt a dicsőség, s a nemzettel sírba lejt, kisszerű az oly elsőség, amit a szomszéd se sejt. Nincs erőnkhöz méltó verseny, dalra itthon tárgy elég, nem férünk a kontinensen, Albion is kéne még. Légy, ha bírsz, te világköltő, rázd fel a rest nyugatot, nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék, puszta, elvont ideállal inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyásztévedésed, hogy faját, s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha, mind tükör volt, egy magából tűnt nekem föl nép s haza. És ne gondold, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót, éppen akkor hagyni el. Ó, ha méltóbb s új kobozzal a megifjodott hazát, zönkhetném még Homérosszal, ne csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa húnyó nép közt, Ossziám, inkább, hogy sem dalok korcsa közönyös harmónia. Civilizáció. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. S az erősebb, ha mi csínyt tesz, és helybe hagyja. Meddő óra. Belenézek a nagy éjszakába. Alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek-mennek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja, mind szétpattan, mielőtt megfutja.

0: struggle for life. Hajtás, úgy fest, alul maradtál a tétel és törvény szerint. Dögödre már hién a szaglász, s a varjú éhesen kering. Nem is a falka volt erősebb, apró vadak tángáltak el. S hogy Irhádon kiosztozik most vérebb, verébb, nem érdekel. Öklöd, mikor lecsapni kellett, mindig megállt a félúton. Jóság volt, gyöngeség, nem értem. Félsz, gőg, szemérem, nem tudom. Talán csak undor, jól van így is. Megnyugszom, ámen, úgy legyen. Inkább egyenek meg a férgek, mint hogy a férget megegyen.
1: Martinovics.

Szeretném, ha szeretnének. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse. Nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember. Fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Lennék valakié.

Lotto 1945. május. Jól esik itt a rom között ülnöm mégis, az otthonomban. Napsüt, oda át tál csönög, mert csak a ház fele van romban. De én ezt választom a félig nyílt falú tetejű szobát. A kerti hármas sír se rémít, én ástam nektek katonát. Összedobált székek és képek, földre hányt könyvek, bútorok, letörölöm a törmeléket egy hű asztalról, így írok. Ládán ülve itt írok és itt olvasok, innen hallgatom a madarak csevetelését, s kislányomét az udvaron. Elképzelem, s ez a valóság, egy ország rom csúcsán ülök. De engedd már a szomorúság, bár a jajok, bajok, dühök fölcsapnak rám, fröcskölve, zúgva. Ülök a tenger múlt felett, s szeretnék énekelni újra, mint a madarak s gyerekek.

Nádas Kerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, viszem álmos rossz kedvemet keresztül a félvároson, a Vadas Kerti úttól a Kálvin térig. Háromnegyed óra hosszat most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mai. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom, előbb az 56-oson, aztán a 63-ason. Lőrincen, Kispesten, Budán, Angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél életem. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek. Gyűjteménye sincs már csupán a megtett kilométerek. Ha számolnám, ki jönne tán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhetné már ennyivel. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorult. Világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozom velük, kik lelkem bensőbb zúgaim tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim. Nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri, mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányoson. Indult a Mifjan és Mohón a tágvilág a hír felé, csak visz a villamos a nyugdíj felé, sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan. Aki elindult, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan csavargó kedvét. Oltomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

körúti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke, még üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rosszkedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Minden üvegre 100 napocska húlt, s az aszfalt szennyén szerteszét gurult a végtelen fény millió karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány akác részegen szívta be a drága napfény, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt. Csak a színek víg pacsirtái zengtek. Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő. De aztán tompa, telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyársziréna búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még mint dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

Füle csillámlós sziklafalú. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik, és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt s a mindenséget. Ki, mint vizes és önnön robajától, elválsz tőlem és halkan futsz tova, míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fémbe a savak ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak, lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, föl-föl dereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít? Miféle lélek, és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankás tájait. S mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Vérköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen. Viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, fínom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy ne dűjít sejtje, gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, s gazdag életet nyer a salak a buzgó veség forró kútjain, hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság, napsüt, homályló északi fény borong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság.
olvadt vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt. Kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visz a vonat, megyek utánad, talán ma még meg is talállak, talán kihűl-e lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülköz meg. Sül a hús, enyhít se étvágyad, ahol én fekszem, az az ágyad.

A költő felel. Dolgozom. Küzdve alakítom nem csak magamat, aminő még lehetek, akinek jövőjét az ihlet óráin gyanítom, formálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki. Azt próbálom létreidézni, azt a lényt, ki még csak agyag bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat, mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani barátaim, hogy valaki neki számtan előre rohant a korából egy új, egy tiszta tájig, az csak úgy látszik. Valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem ekkép süvöltve a föl-fölbukó úttörőre. Hova fut? Elfut. Játszik. Játszunk. Így száll csak énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel, mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Legyetek értelemmel hát irántunk, mert nincs vállalkozóbb és bizakodóbb nemzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jó. Ide teszem az akácról az illatot, ide teszem a Dunáról a fényt, leányról a mosolyt, fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vizen a fény. A lány s fiú csak szebb, s elevenebb, s magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi, s ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan marad kezünkben, olvasók.

Krédó. Ha neve sem lesz a régi vármegyének, kerületek körökről szól az ének, melyek közérdekűleg mért határát, már nem Bogár utcán keringve járták. Lesz, ki parancsol, és ki megfogadja. Törvénynek általános foganatja. A szolgabírók rémmesében élnek. Mágnás nem áll fölötte a törvénynek. Az árva pénztárnok többé nem sikkaszt, mert cselekedni már nem úri sikkaszt. Ha az adó lesz kétszer annyi, mint ma, de kulcs, arány, csalatkozhatlan minta, és e cserével mind a kettő jól jár, hatalmas ország és jómódú polgár, mert államát igaznak, szentnek tudva, adózó mit keres, el nem hazudja. Munkás jutalma méltó bér dicsének, közmegvetés árnyéka a herének. Rangot, címet nem koldult rend szalagja, a szellem és erkölcs fensége adja. Ha mind, meg annyi Cortez Nándor, múltunk hajóit eltökélten fölgyújtottuk, hogy itt ez új világot, melyhöz értünk, meghódítjuk, de vissza már nem térünk. Nem pislogunk a sírba dicsőségér, csak szent erekje már az ősi cégér. Eltűnt, s új díszbe öltözött a puszta, szebb déli báb, jólét fényébe úszva. Kínvallató pandurs futóbetyár helyén sűrűn a mozdony grifje jár. Ha németek hozzánk tanulni járnak, magyar leányt keresnek guvernantnak. Csikós mulat vasárnap frakkot öltve, utolsó antisémita kitömve, nadrágszíj csátibot cigányok sátra, nemesség bibliája, ferblikártya és tisztesség nem eshetik kimondva, rojtos gatya, kerülnek múzeumba. Akkor telik be jós igét Széchenyi. Dicsőség, boldogság lesz itten élni.

0: akarja hazáját. Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viseled pajzsát, viselsz pogány vérrel festett éles szabját, vitézlő oskola, immár Isten hozzá. Egriek, vitézek végeknek tüköri, kiknek vitézségét minden föld beszéli, régi vitézséghez dolgotokot veti, Istennek ajánlva legyetek immár ti. Ti is ráró szárnyon járó hamar lovak, az kiknek hátokon az jó vitéz ifjak, gyakortak kergetnek, hol penik szaladnak, adasség, egészség már mindnyájatoknak. Fényes sok szép szerszám, vitézlő nagy szépség, katona találmány, újforma ékesség, seregben tündöklő és fénylő frissesség. Én tőlem, Istentől legyen már békesség. Sok jó vitézlegény, kiket felemeltem, s kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem. Maradjon nálatok jó emlékezetem, jusson eszetekbe jó tétemről neve. Vitéz próba helye, kiterjedt síkmező, s fákkal, kősziklákkal bővös hegy, völgy, erdő, kin az sok csata jár, s jó szerencse leső. Legyen Isten hozzád sok vitézt legelő. Igaz atyám, fias, meghit jó barátim, kiknél nyilván vadnak keserves bánatim. Ti jutván eszemben hullnak sok könyveim, már Isten hozzátok jó vitéz rokonim. Ti is angyalképet mutató szép szűze, és szemmel öldöklő örvendetes menyek, kik hol vesztettetek, s hol élesztettetek, Isten s jó szerelem maradjon veletek. Ti pedig szerzettem átkozott sok versek, búmnál, kik egyebet nekem nem nyertetek, tűzben, mint fejenként égjetek, veszhetek, mert haszontalanok, jót nem érdemletek.
1: Kiben az keser,

szavar. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt. Földre hult pohár felcsattanó szitok szavát. Fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét.

él a nép. Hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait bár a zongora s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugult szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól. Fölségesen. Szikár, szigorú zenész. Hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység még szűk bányatorka hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a búcsúzót ne Czerkovics zengje. Hazák vesztek el. Ki meri siratni Verkli futamokkal? Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond némán kizmán kész? Te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív, nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni, s élni, s jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a baj. Lehet, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak a pusztít, a pörgetek, s majd szidjanak, nem segítettetek! Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett. A jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztel azzal, hogy mind egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez igazta. Be más beszédet, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte. Az erőért, a győzelembevéshez, a poklon is. Ím a vég, mely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja, a rettenetet azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létre, a művészé, hogy megérte poklot szenvednie, mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két orrú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már, csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek példamutató nagy ikerpár. Zene csak, zene csak, zene csak, zene csak, zene, a bányamély ős hevével tele. A nép jövő dalával álmodós, diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itte földön káromkodással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk mind oda tapintasz, ahol a van. Behűlés. Beüdvös írt adsz azzal,
hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat. Mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged húrjaival.

variációk Sevcsenkó témáira. Hajdamak harcosok. Nem aludni, nem enni, csak inni. Kulacsunkban már a rum kevés. Meszes víz csepeg a sziklarésből folyton, mint az óra ketyegés. Csak figyelni, puskát szorongatni. Százan állnak körül a hegyek. A csöndben, mely ezer népű város, négyen vagyunk élő emberek. Lövésnyire, háztető, kenyér, kenyér, ágy. Szeretőm a házból

letakarva. Arca mögött nincsen koponya. 20 éves, mint én. Szeretni tudnám. Angyal fehér,

0: Mátyás király igen okossággal vigyázó ember valaki. Paraszt ruhába öltözvén, ő maga kioroszkodott udvarából és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe, bémenvén, Kolozsvárra ment és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári szegény néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák a bírónak az udvarra, és asztagba raknák. Úgy találta az egyik poroszló Mátyás királyra is, és mondanék ki.
1: Gyeretek, sima orrú! Hordj fát!
0: Mondja Mátyás király.
2: Hány pénzt adsz?
0: És mondta a poroszló.
1: Ebet adok!
0: És jót rámbíta egyet a válla között tapottal, és úgy hajtá őtet a ház elejbe, az vágott fa mellé. Hogy oda jut a király, tehát a bíró fekszik a könyöklőn. Mondta Mátyás király.
2: Mit adsz, hogy besegítsem a fát vinni?
0: Mondta a bíró.
3: Szó, elkurva fi! Ordjad, mert ezennel megkékül a hátad!
0: És szegény Mátyásnak váltit kell lehordani. A behordásba kedig három hasább fára megírta volt Mátyás király az ő nevét Vereskrétával. Azonban eloroszkodék ondét, és felmen egy gyalúba a sereg közibe. Harmadnapra alájő Kolozsvárra. Hivatá a bírót és a tanácsot. Hogy szömbe volnának, megkérdi a bírót, mint volna a város. Épülne, avagy nem, felele a bíró.
4: Felséges uram, a te felséged oltalma alatt jó békességben vagyunk.
2: Volna éj a szegénységnek valami nyomorítására?
4: Nincsen a szegénységnek semmi nyomorúság.
0: Mond a király a szolgáinak.
2: Menjenek a darabontok, és hányják el a bíró udvarában az asztagfát. A fa között megtaláljátok a három hasábfát, amelyen az én nevem vagyom megírván, Vereskrétával. Hozzátok azokat ide!
0: És a darabontok hányni kezdték az új asztagfát, és nem sok idő múlva kettőt megtalálának az fákon. És a király mondta a bírónak.
2: Hol vetted ezt a fát? Mondd.
0: És a bíró megrémülvén döderegve mondta.
4: Az jobbágyokkal hozottam.
2: Kicsoda várta fel?
0: Mikor on a bíró hallgata, megriasztá a király.
2: Mondd meg!
0: És mondta a bíró.
4: Az városbeli szegény még vágta fel.
2: Kicsoda vitte az udvarodba?
0: És fordulván az egyik poroszlóra mondá neki.
2: Lator, nézzed az orromat, ha síma-e? Lator, most is tüzel a hátam a te ütésed miatt.
0: És mondá az uraknak.
2: Lássatok nagy kegyetlenséget!
0: És megbeszélé nékik az egész históriát. Annak utána mondta a bírónak.
2: Te hamis bíró! Agebnek és Kur

0: kurva fiának mondál, és meg akarát kékíteni a hátamat, hogy fizetést kívánok vala a fahordásért. Ezeket a fákat hátamon kellett behordanom. Ihol, kezem írása rajta vagyon, meg nem tagadhatod. Nem jobbágyok ulatták a szent királyok a szegény népet és a falukat a városokhoz, hogy a bírák és tanácsok rabul bírják azokat. A nemeseknek se adtuk rabul a jobbágyokat, hanem csak a földet adtuk nékik az ő vitézségükért. És miért, hogy a szegények élik az ő földeket, bizonyos napon szolgáljanak nékik. És viszontag a nemesek tartoznak véle, hogy gondjukat viseljék, és megoltalmazzák őket. Te hamis és kegyetlen bíró! Miért, hogy ezt törvénytelenséget mijelted, és szömemnek láttára hamisan megraboltattad, ezért akasztófa volna helyed. De hazámon nem művelem ezt a szemérmet, hanem harmadnapra fejedet elüssék. Te pedig, lator poroszló, törvénytelenségnek hóhéra, miért, hogy a szegénységet így kínzottad? Harmadnapra elvágják jobb kezedet, és annak utána egy nagy gyevedert kössenek nyakadba, és avval egyetembe az akasztófára felakasszanak.
1: De csak élne Mátyás király, bátor minden esztendőben 7-szer róná meg az országot.

A Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú és igen temérdek fondamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vala nagy papírosra az fondálókkal, minémül önne az az épület. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lönnének, egymás fölött hét rendel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel az széles grádicsok egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a deákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül egy kristályos lámpást akara csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A küsebbik piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvosdoktorok laknának, az másikban az patikárosok és borbélyok, az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fondamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek jegyzésének a képe is. De a libráriát felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

hét krajcár. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s kőgés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcát kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban. A többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, és amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülj asztalkán. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, minden szétkotor, és egyszerre csak azt mondja nagy bámulva. Elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat, huncut-huncut krajcárkák. Leguggolt a földre, és olyan formát tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek. Úgy is borította le, egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, és nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búviké ki, valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Pszt, ijesztett rám az anyám, csendesen, még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár? Nagyon sebesen szalad az, csak úgy gurul, de még hogy gurul? Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem. Úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez ért volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk még itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok, ahol szappan kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kell. Kevesebbért nem adnak. Nekem már van három, még kell négy. Az itt van, ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes. Csínyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te, nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk e csacsogás közben, tudom is én. De a csigabiga csalogató
nagyon furcsa volt. Pénzbácsi gyereki, ég a házad ideki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott, hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahova, valaha, valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalam. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár? Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Fölállottunk, és mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem. Pedig cukrot vettem volna rajta, azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell. Aztán, ha ezt az egyet megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is meglejjük uzsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak, szaporán, hát ha a többi fiókban is lesz 1-1. Hiszen, ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göthös, szuette, fokíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt? Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni, kiáltott a kacagba, amikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megállj csak, szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, hogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta. Itt van! Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5. Már csak 2 kell. Mi az 2 krajcár? Semmi. Ahon 5 van, ott takad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senki. Eljött az uzsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ing kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet, És akkor a homlokára csap az anyám. Én szamár. Hát a magam zsebét nem nézem meg. De bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt,
6. Lázasak lettünk. Most már csak egy kell még. Mutasd csak a te zsebedet is. Hát, ha abba is van. Az én zsebem. Nos, azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel. A szomszédok épp olyan szegények, mint mi. Csak nem kérünk egy krajcárt. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, újra nevetett. Hagyja el, jó ember! Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom a fél font szappanhoz, hibázik az árából. A koldus jámbor arcú öregember rábámult. Egy krajcár, kérdezte. Hát, adok én. No, még a kéne. Koldustól alamizsnát. Hadd el, jányom. Nekem nem hibázik. Egy hibázik, a kap a főd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, és nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála légyen, szólt az anyám. Szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megáll, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van, azt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott,

0: Mit akar ettől most át én nagyság? Erre a véznára mászik rá. Amire én megfogtam. Gyere lányom a hintára, amikor akarsz. Azért is gyere oda minden délután. Ülj fel a legszebb szarvasra. Ha nincs pénzed, majd a Lilion fizeti a menetet. És ha valaki hozzád mer nyúlni, hát a Lilion majd megmutatja, mi az, amit úgy mondunk, hogy bal kézzel s régen a tüdőre egy mejpor köhögés ellen.
1: Miért? Hát te azt hiszed, hogy téged nem lehet kidobni. Miért? Amért te vagy a legjobb csalogatóval igedve, igen? Hát akkor már ki is vagy dobva, édes fiam. Már el is vagy bocsátva.
0: Rendben van.
1: Na nézd, már megint adod a bankot. Jaj, a kedvességedre föl. Már megint koromba vagy.
0: No.
1: Tökre akarod tenni az üzletet. Na, nem vagy kidobva. Jó? Csak ez a cseléd, ez!
0: Kérjen bocsánatot ettől.
1: Mi? Hát ide figyelj. Hát ha nekem adod a bazilikát. Hát ha nekem adod a láncidat. Hát ha az öreg Rothschild tányéron hozza ide az egész pénzét. Hát még akkor is, ha közel gyűn a hintámhoz. Nem rúgom le úgy, de úgy, hogy hetet bokázzik.
0: Hát nagysága, kérem. Most aztán tessék szép csöndbe rendbe elmenni. Mert én még nem vertem meg ülni. Kivéve, mikor özvegy holcerni 3 hétig feküdt vele. De a nagysága most el nem megy innen, és békén nem hagyja ezt a szegény bogarat. Én a nagyságának igazán megmutatom, hogy mi az, amit úgy mondunk, hogy bal kézzel s régen a tüdőre egy mejpor könyögés ellen.
1: Látod, édes fiam, most aztán te se köllesz. Na, Isten áldja meg, édes fiam. És be se gyere holnap, édes fiam. El vagy bocsátva! Édes fiam!
0: Ne sajnálj, Mari fiam, mert hozzád vágok valamit. És te se sajnálj, te kis cselédbogár.
2: Én nem is sajnáltam, Miriam.
0: De sajnálsz, látom az orrodon. Na vigyázz, te is kaphatsz valamit. Tudom, képet vágsz, mintha Lilium most elvetne koldulni, mert a nagyságos muskátné özvegyné kidobta. Úgy néz rám, bogár, hogy engem a legelőkelőbb körhintások már kidobtak. Nekem jöhet a muskátné imponálni, az nekem fiatal.
2: De hát, most mit fog csinálni, Lilium?
0: Most, fiam, iszok egy sört. Azt tanul meg, fiam, minden ijegységre egy sör.
2: Hát lássa, mégis megijedt.
0: Te csak a sörért, fiam.
2: Most már.
0: Mi az, hogy most már?
2: Hát most már maradjon velünk,
0: Liliumon. Fizeted a sört, Mari? Hát te bogár. Mennyi pénzed van?
2: Jó.
0: Neked? Na, mennyi van? Jó, most már tudom, hát azért nem kell bőgni. Na, maradjatok itt, Lilium elmegy a körhintához, és elhozza a frakját, meg a lakcilindert, meg mind a 3 fehér nemüt. Aztán megyünk a Hungária kertbe. Na, ne félj, én fizetek. Itt várjatok a padon!
2: Miértünk rúgták ki? Mert téged kedvel, ha? Nem is kedvel, de kedvel.

0: Nem tudod a járást.
1: Nem tudom a járást.
0: Hát minek vagy itt?
1: Mert... hogy ne hagyjam egyet.
0: Te buta vagy, te bogár. Hát én nekem van, ha köl. Nem csak cseléd, szobalány is, nevelőné is, franciáné is, akár húsz is.
1: Tudom, milliómat. Szeretik a nők. Nem is azért ülök itt, csak mert jó volt hozzá.
0: Hát ha csak azért ülsz itt, haza is mehetsz.
1: Most már nem megyek haza.
0: Ha itt hagylak?
1: Akkor sem megyek, milliómat.
0: Tudod, milyen vagy te? Volt egyszer nekem egy szerető. Na megállj, elmesélem, hogy volt. Egyszer este, mikor eloltottuk a lámpákat a hintán...
1: Jaj, most mi lesz, Lilióvó?
0: Semmi, bogár, semmi.
2: Maga maradjon ott! Kicsoda maga?
0: Én?
3: Igen, álljon föl! A rendőrség.
2: Hogy hívják?
0: Závodszky Endre, kapitányok.
3: Na, ne sírj te, lány, ha nem eszünk meg. Ez a razzia.
2: Micsoda maga?
0: Mutatványos.
3: Nagyságos kapitány úr, ez a Lilium. Már volt benne egy párszor a kerületben.
0: Te vagy ez? Kinél vagy most? Ez egy muskátnék körhinta.
2: Miért nem mégy haza?
0: Hát, persze két ülünk evel a lányra.
2: Szeretőd?
0: Nem.
2: Hát te kicsoda vagy?
1: Zeller Júlia.
2: Cseléd?
1: Minden eslány kérem. Nagyságos Kolics hivataloknál államvasúti hivatalnok Damjanics utca.
2: Nézze meg a kezét.
3: Igenis. Mutassa. Cseléd, kérem, cseléd.
2: Mit ülsz itt ebben a jasszal? Miért nem mégy haza?
1: Kimenőm van, nagyságos.
2: Jobban tennéd, ha nem ülnél itt ebben a csirkefogóval. Elveszi a pénzedet. Mi már ismerjük ezt az urat. Az ilyen buta cselédekre utazik, mint te. Elveszi a pénzedet, és aztán majd jössz holnap a kerületbe, de kirúglak.
1: Nekem nincs egy krajcárom se, kérem.
2: Hallod, Lilium?
0: Nem azért ülök vele.
3: Na jó, fogd be a szád, na ne feleselj.
2: Felvilágosítlak, lányom, hogy kivel vagy. Ez egy cseléd csábító. A hintánál is azért tartják. Szegény cselédeknek házasságot ígér és elszedi a pénzt, meg a gyűrűt.
1: Gyűrűm
3: na, ne feleselj.
2: Semmi közöm hozzád. Örülj, hogy megmondtam. Apád nem vagyok. Hála Isten. Cseléd, csábító, csirkefogó. Majd jössz aztán. Nem kell félni tőle. Eljöhetsz velünk. Titkos rendőr hazakísér.
1: Muszáj menni?
2: Nem muszáj.
1: Hát akkor itt maradok, nagyságos kapitány.
2: De én figyelmeztettelek.
1: Köszönöm a jóságát, bocsánat, kapitány.
2: Jöjjön, Berkovics.
3: Igen.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ha ez a lemez jó szórakozást nyújtott önöknek, hallgassák meg sztereofonikus lemezen.
1: Derék hangyája. Önök is beszoktak spájzolni. Jó, az ember bebiztosítja magát, nem igaz? Na hát, a vállalatoknál ezt hívják készletnek. Ennek egyik része nyersanyag és félkész termék, másik része eladatlan és eladhatatlan. Hát, ami azt illeti, a mi vállalataink alaposan bespájzolta. Készleteink ugyanis a 10 év előtti 173 milliárd forintról 375 milliárdra ugrottak. Hogy lehetne ettől a mérhetetlen sok készlettől megszabadulni? Ebből a 375 milliárdból legalább 100 milliárd felesleges, az biztos. Na, lássuk csak, azt mondja, hogy 100 milliárd osztva 10 millióval, az fejenként 10.000 forint. Ha mondjuk minden magyar kivisz nyugatra ennyi árut és eladja dollárért, az fejenként 500 dollár. Összesen 5 milliárd dollár. Isten bizony nem jönne rosszul. Eltűnne a készlet is, meg az adósság is. Na hát akkor elmondom, hogy képzeljük el a megvalósítását. Először is módosítjuk az új útlevél módosítást. Felolvasom. A magyar turisták eddig 4000 forint összértékű árut hozhattak be, ezentúl 10.000 forint összértékű árut kötelesek kivinni. Az áruhoz csatolni kell a kermi használhatatlansági bizonyítványát. A kivitt magyar termékeket dollárért kötelesek eladni. Aki dollár helyett készletet hoz haza, 24 órán belül kiutasítandó a Magyar Népköztársaság területén. Mindenki köteles 3 havonta nyugatra utazni. A kivitt készlet művészi reprodukciókra is elcserélhető, amennyiben azok George Washington képmását ábrázolják. Aki határidő után hoz haza pénzt, 500 dollár alatt disszidens, 500 dollár felett távolba szakadt hazánk fia. Aki hazaszökött turistát rejteget, plusz kiutazással büntetett. A meghívó levelet az alábbi példa alapján kell megszövegezni. Én XY Clevelandi lakos vállalom, hogy hozzám látogató nénikémtől megveszek egy, azaz egy darab buksi típusú gőzgépet. Nyersanyagszegény ország lévén az alábbi termékeket lehet vámmentesen behozni. Bécsi föld, Federweiss, Stibium, cink, tank. Rakétaelhárító rendszereket elhárító rakétaelhárító rendszer. Az újságok hamarosan megtelnek az új szenzációkkal. Népszabadság. Elfogták a vámosok vámszedőjét. Hiátszva az elvtársak éberségét, üres kézzel akart az országból távozni. De hős határőreink megtöltötték a bőröngyét. Hétfői hírek. Semmit sem találtak az autókárpit mögött. A visszaeső ibusz csoportot 8 hónapos spanyol útra ítélték. Le Monde. Álarcos magyar turisták elraboltak egy nagykereskedőt. Kivégzéssel fenyegetik, amennyiben nem vesz azonnal 1000 párat a fejükön lévő harisnyából. Szabad Európa. Kedves édesanyám. Itt ülök a lágerben. Két hajdúsági mosógéppel. Azonnal küldjél vizet, hogy legalább a zoknimat ki tudjam mosni. De gyorsan, nehogy végső elkeseredésebben dolgozni kezdje. Na hát, így valahogy egy időre talán el lehetne tüntetni a felesleges készletet, meg az adósságot is. De azért nem ez az igazi megoldás, nem tudják mi? Ha a vállalataink zöme olyan világszínvonalon dolgozik a jövőben, hogy néhány év múlva a Foggyem felvásárolja a Grundig összes részvényét, a francia partokat az Áfor tankhajója szennyezi, a Coca-Cola Company pedig kénytelen lesz beolvadni a Szobi Szörp családba.

gazdasági együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására, az egyezmény tartalmából. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl a békés egymás mellett élés szellemében élnek a magyarok a magyarokkal. Erre kötelezi mindkét felet a közös ezer éves történelmi múlt, az örök megbonthatatlan magyar-magyar barátság. Megállapodás született arra nézve, hogy a jövőben az Országos Nyugdíjintézet patronálja a KISZ-t. A nyugdíjasok felemelik a dolgozó KISZ-tagok zseppénzét. Postai egyezmény. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl közvetlenül lehet tárcsázni Budapestről Budapestre. Magyar-magyar kulturális egyezmény. Ezentúl magyar színészek is szerepelhetnek a filmgyárban. A hivatalos tárgyalások befejeztével az elnöki tanács elnöke jövőre is meghívta Magyarországra az elnöki tanács elnökét. Ezután talpig fellobogozott úttörők sorfala között a Ferihegyi repülőtérre hajtatott, ahol lelkes, hosszantartó köd fogadta. A búcsú beszédek elhangzása után mindketten felszálltak. A parlament fölött átrepülve Losonc jelvtárs táviratban üdvözölte a magyar államfőt, majd az ezüst gépmadár újabb egyezmények felé vette útját. Jó utat, elnök!

0: Magyarország hadüzenete az Egyesült Államokkal szemben a következőképpen zajlott le.
1: 1941.
0: A magyar követ felment Washingtonban az amerikai külügyminiszterhez.
2: Külügyminiszter úr?
3: Igen.
2: Magyarország ezennel hadi állapotban valónak tekinti magát az Egyesült Államokkal.
3: Tudomásul vettem. Önök köztársaság vagy királyság?
2: Mi királyság vagyunk.
3: Van önöknek királyuk?
2: Nincs. Tengernagyunk van.
3: Van önöknek tengerük?
2: Nincs.
3: Mijük van?
2: Területi követeléseink.
3: Kivel szemben?
2: Csehszlovákiával szemben? Romániával szemben? Jugoszláviával szemben?
3: Ezekkel az államokkal önök hadi állapotban vannak?
2: Nem kérem, szövetségesek vagyunk.

magyarok istene, kérünk bízó hittel, hős honvédeinket harcukban segítsen, vezéreljed őket győzelmesen vissza, édes szép hazánkba, Magyarország!

Bőröndös Ödön, külkereskedő nyilatkozat. Az általam vezetett külkereskedelmi delegáció tegnap érkezett vissza Észak-Hadovából, ahol rendkívül előnyös megállapodást kötöttünk a hadovákkal. Sikerült eladni nekik 500 ezer kárti törpét. Kevesen tudják, hogy a magyar kárti törpe iránt főleg a gyengén fejlett törpe államok tanúsítanak óriási érdeklődést. A magyar kárti törpe ugyanis elűzi a rossz szellemeket a háztól, és azért versenyképesebb a nyugati kárti törpénél. Azon kívül a magyar kárti törpe a legmagosabb kárti törpe. Együtt nő az életszínvonállal. Ennek köszönhető, hogy amíg a múltban csak térdig érő kárti törpék témperegtek körülöttünk, ma tele van a város másfél méteres pufó kárti törpék. Örömmel közölhetem, hogy hazánkban az egyfájra eső kárti törpe termelés volumene 40%-kal nagyobb, mint a háború előtti legutolsó béke évben volt. A magyar kárti törpe azóta elérte a világszínvonalat. És nem győzünk belőle öleget gyártani. Elmúltak már azok az idők, amikor valutáért köllött külföldről behoznunk csenevész kárti törpéket. A nagyszakállú törpék ma már ott töpörödnek a családi házak nyitott kapuj mellett,

törpe, sublócs törpe, kredenc törpe, kerti törpe, mint állólámpa, kerti törpe, mint ülőmécses, valamint álmos törpe, virgonc törpe, cvídár törpe, kaján törpe, kujon törpe, beat törpe, szex törpe, nappali törpe és törpe éjjeli. A hadovákkal kötött kétoldalú megállapodás értelmében az 500 ezer darab kerti törpéért 5000 kiló szárított sampucnit kapunk, amelynek vitamin tartalma olyan magos, hogy csak székre fölállva lehet elérni. Elutazásunk előtt delegációnk tiszteletére a hadovák kerti ünnepét rendeztek a Bucece partján. Felejthetetlen élmény volt számunkra, amint a füllett éjszakában a nagykövetség tagjaival együtt ott ültünk a Bucece partján, és hallgattuk a hadovákat. Egészen otthon éreztük magunkat.

0: Kedves hallgatóink! Most zenei életünk nagy öregje, a kimagaslóan tehetséges, mélyhegedős Gejza zenetudós. Tart előadást önöknek az egyik legrégibb hangszer, a macera eredetén.
1: A maceát, ezt a különös hangú keleti hangszert, a magyar számozású nagy utazó, Markovics Marco Polo fedezte fel az emberiség számára, aki 1271-ben az egyik elég távol keleti utazása során eljutott a Piceék földjére, ahol megismerkedett a maceával. Egy belülfényes este, miközben szerény vacsoráját fogyasztotta, zebra szalonnát lótusz pogácsával. Egy fice lépett a kunyhajába, kezében egy szerkentyűvel, amelynek kulbliát eszelős örömmel tekelte. Olyan hangokat csalt ki belőle, melyek hallatára Markovics úgy érezte magát, mintha az agyát smiglizték volna. Tekerés közben a fice kérdéseket intézett hozzá, anyja neve meddig marad, minek jött? Ez volt az ős macea. Jobban szemügyre véve a különös vercájgot, Markovics megállapította, hogy a Piceék maceája olyasmi, mint a matyóka indiánok pucerája. Csak a hangja valamivel kellemetlenebb. Azt is megfigyelte, hogy minden Piceének saját maceája van, amit állandóan magával hald, és amint egy kis lélegzethez jut, elkezd vele maceálni. Újabban felszínre került régészeti leletekből azonban kiderült, hogy nem csak a Piceék, hanem már a honfoglaló magyarok is ismerték a maceát. Megdönthetetlen bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a Kelet-Lebédiában állomásozó sátoros alakulatok egyesített főparancsnoksága által rendezett az Isten kardja fedő nevű hadgyakorlaton. Egy 90 tagú macera együttes játszotta a szebbnél szebb szittya indulókat. Akadtak a seregben olyan harcosok, akik nyereg alatt is tudtak macerálni. A leghíresebb magyar maceás, Váter Popelka, kéregető barát, a macea kedvét hagyott fel a barátsággal. És teljesen a maceának

szentelte életében. A maceás fráte olyan művészi tökélye fejlesztette a maceálást, hogy egyszer meghívták őt a buznyákok vendégmaceálására. A buznyák trónon abban az időben a könnyű műfajt felettébb kedvelő Nehéz Izabella üldögél, aki előre haladott kora ellenére még nem ismerte a maceát. Tüstént udvarába hívatta fráter Popelkát, és neki szegezte a kérdést, van-e kedved maceálni, fráter? Milyen Popelka olyan szívettépően kezdett el maceálni, hogy őkre belopta magát Nehéz Izabellába. Ott is maradt az udvarnál. Holt a napjáig. Úgy érte őt a halál maceálás közben. Amikor eltemették, buznyák szokás szerint melléje tették elnyűjt maceáját, hogy ne tudjon többé senkit maceálni. Nehéz Izabella még sokáig kiállt hozzá, óákig üldögélt az egyre jobban besüppedő síron, és nagy megbecsüléssel gondolt fráter Popelkára, aki maceájával elmélyítette a magyar buznyák barátságát. Nem árt tudni, hogy a maceák mérete országonként változik, az angolok és a franciák a kis maceát, little maceration, illetve petit macer, míg a nyugatnémet ajkúak a nagy maceát, macea grosst kultiválják. Ennek a csodálatos hangszernek a segítségével bámulatos eredményeket érhetünk el. Ha szívós kitartással naponta rendszeresen 3-4 órát maceálunk, néhány hónap leforgás alatt bárkit küldözhetünk vele a világból. Jó példa erre a televízió, amelynek éjszakai filmelőadásai előtt, amikor a képernyőn megjelenik a nemes vonású arcél, egy ország melléből szakad fel a sóhaj, kezdődik a macea.

0: bővíteni. Rendeléssel dolgozunk, amit a kedves vendég rendel. Fognak látni két zsánerképet, két különféle igazgató szerepében Koltai fog fellépni, én pedig majd a szakszervezeti bizalmit fogom játszani. Kérelmezni fogok Koltainál. Most kérem, önök mind, gondolom, szervezett dolgozók, szakszervezetileg. Mire gondoltak? Hogy legyen kedvesek, mondjanak nekem témákat, amikkel én odafordulnék a Koltaihoz. Tessék? Béremelés egyszer, hát ez, de lehet faramucibb dolgokat is. Üdülés. Hol tetszik, hol szeretne üdülni? Hol?
1: Én
0: hol?
1: Még soha nem üdültem.
0: Hát ebben az ügyben fogok. Szólni kérem, tessék, mi? Tessék, még lehet szólni.
2: Én a demokrácia.
0: Munkahelyi demo, majd én beolvasok. Igen? Tessék, még lehet. Bölcsöde, kitüntetés. Ugyanaz, mindegy. Valakit vagy kiküldenek, vagy kitüntetnek. Abba nőpolitika. Kérem szépen, ebben már Gáspár Sándorhoz is elmentnék.

0: Szervusz, Kolta Jeltás. Kérlek szépen, több kérdésben jöttem hozzád.
1: Próbáld úgy egyenként, jó?
0: Jó, hát egyenként itt fölvetődött.
1: Már hogy ne hirtelen, tudod, mert tudod, ismerlek téged, hogy te jössz, tudod, és akkor elém teszed. Most hát nézd meg, hogy mi van előttem amúgy is, tudod? Itt balra is papír, jobbra is papír, és akkor te itt lengeted nekem, tudod?
0: Bocsáss meg, a dolgozók
1: részt... nekem is egy munkaidőm van, tudod, és akkor itt próbálsz, hogy én itt írjam alá, hogy megmondjam, tudod? Akkor mondjad, jó?
0: De nem tudjuk kifizetni azt a bért, amit viszont te már aláírtál itt a papír, parancsolj.
1: Most újabb papírokat itt lengetsz, tudod, ahelyett, hogy az idő, ami itt telik, és rengeteg dolgod lenne talán neked is, legalábbis még úgy tudom, hogy te itt a vállalaton belül még így...
0: Bocsáss meg, ezt nem te írtad alá?
1: Mondjuk ez az én nevem van ideírva, de nem egyértelmű. Egyáltalán mikor írtam én ezt alá?
0: Tegnap. Kérlek, a dolgozók részéről éppen most ütöttem be, béremelés. Itt van például a Pomacsek elvtársnak a béremelési kérelme, ami most már
1: most
0: nagyon...
1: Most tudod, jó lenne, hogyha nem részleteznéd ki a Pomacsek elvtársa, hanem próbálnád az egészet egybe, tudod? Mert nagyon megálltál itt a béremelésnek, de... tudod? Úgy tűnt, hogy mint hogyha te már nem is akarnál tovább, tudod? Hogy így, hogy a Pomacsek elvtárs, hát 4-4. Próbálj egy kicsit visszamenőlegesen, tudod? Jó. Örülnék.
0: Kérlek szépen, van egy dolgozónk, aki össze. Üdülni szeretne. Üdülni, mert nem volt még soha üdülni.
1: Vagy most és akkor a Pomacsek elvtársa, tudod, itten... Na most ez a legegyszerűbb, mert csak külföldre van helyünk, tudod? Így belföldileg én nem tudnék neked itt most mit mondani, de a Pomacsek elvtársra visszautalnék, amit mondtál.
0: Bocsás, tudod, hogy... most fog nyugdíjba menni. Gondolom, hogy valamivel meg kellene nyomni egy kicsit azért.
1: Na most
0: hogy...
1: inkább a többit olvasd, jó?
0: Külföldi üdülésre
1: addig én tudok vagyunk. Ezen elmélkedni, tudod, hogy...
0: Vannak itt hangok, amelyek a munkai demokráciának egy kiszélesítettebb formáit próbálnak forszírozni.
1: Na most én annak nagyon örülnék, tudod, ha itt úgy megpróbálnánk együtt, tudod, hogy nem csak én vagy te meg ők, hanem úgy együtt, hogy ki a maga kis posztján, hogy úgy hozzátenné, tudod, ennek örülnék. Azért mondom, hogy menj tovább, tudod?
0: Ne haragudj,
1: és tedd hozzá, hogy én... amit te gondolnál, tudod, én hagyom és engedem, sőt.
0: Üdülőt akkor hagyjam is, azt majd legközelebb,
1: na most tudod, üdülő, azt majd mindenképpen mondja, csak nem ott, tudod? Azt majd mindenképpen mondja.
0: A bölcsődének az egész födém szerkezete...
1: Na egyszerűen... most tudod, te rólad eszembe jut egy Adi vers. Nem tudom, hogy ismered, így, ahogy állsz a papíroddal, tudod? Ez a... Kunfajta nagyszemű legény volt, tudod? Ínzottja sok-sok mély a vágynak. És a bölcsődére... Azért mondjad közben, mondjad én, hát átvenném, tudod, hogy
0: bölcsőd, lenne? Hogy a bölcsőde födém szerkezete valamennyire...
1: Annak a legmesszebb menő ki. A bölcsőde födém szerkezet nélkül félkarú akkor... óriás, tudod? Nem is tudom, hogy lehetett elképzelni, hogy egy bölcsődét födém... Ezt te írtad alá?
0: Nem, ezt neked kéne aláírni igazatot.
1: De én nagyon szívesen aláírnám.
0: Itt a toll, parancsol.
1: Ha most itt ezt a bölcsődét így véglegesen írjuk alá?
0: Bölcsődét, ha most aláírod, akkor még idén be tudják fejezni.
1: Akkor még idén be tudják fejezni, ugye? Na most tudod, én írnám. Én legszívesebben aláírnám. Mibe kerülne nekem? Itt van a kezemben, van tollunk, tudod? De most nézd meg azokat a papírokat, látod? Meg azokat.
0: Igen.
1: Menj át a másik szobába. Úgy, maradj ott, jó? Köszönöm.

0: Másik.
1: Szervusz, igazgató elvtárs.
2: Szevasz!
3: Mi?
0: Mi?
3: Mi?
0: Semmi, nem.
2: Ja, jó. Azt hittem, hogy...
3: Mi?
0: Szóval ezt a palicskó ügyet, ezt meg kell oldanunk.
2: Milyen ügyet?
0: Ezt a palicskó ügyet, ezt meg
2: kell... Mi az a palicskó? Hány óra?
0: 5 óra lesz, de a palicskó...
2: Lesz még csak!
0: Palicskó a főmérnökünk, el akar menni. Beadta a felmondó levelét, nem tudom, te tudsz-e róla, de...
2: El akar menni?
0: Igen, most, amikor a technológia...
2: Hánykor?
0: Egy éve el akar menni, de... de ma már biztossá vált, mert beadta a felmondó levelét.
2: Felmond?
0: Nem tudta?
2: Ki? Palicskó?
0: Palicskó.
2: Kár.
0: Hát persze, hogy kár, ő a főmérnök.
2: Ki a palicskó? Lesz, palicskó a főmérnök? De azt hittem, hogy a személyzet is, ne viccelj! Hát 4 éve abban vagyok, hogy ő a személyzet is. A múlt is nem volt a személyzet is, ne szórakozz! Palicskó főmérnök!
0: Bocsáss meg, a palicskó...
2: Ja, miért akar fölmondani? Mert a személyzet is valami zűr volt?
0: Volt. Nőpolitikailag, kérlek szépen, bizonyos pénzek nem lettek kifizetve, terhességi
2: segítség. Nőpolitikai pénzek?
0: Igen.
2: Ne politizáljunk, most nem egy.
0: Ezen veszett össze a palicskó meg a Béla jelte.
2: A nőpolitikán?
0: Nem. A nőpolitika az egész más, ott a terhességi
2: segítség. Neked nincs nővéred otthon?
0: Nekem van.
2: Tapó, indulj ki! Várj, a palicskót zárjuk le!
0: El fog menni, itt van a papírja, parancsik.
2: Aláírtam már?
0: Nem tudom, hát aláírod? Elmenjen most, amikor a termékszerkezetet...
2: Ne menjen el, ne menjen el. Szedd össze magad, szedd össze magad! Ez nulla! Ez nulla, amit te csinálsz! Nulla!
0: Én? Hát mi közöm nekem hozzád? Bocsáss meg, én itt egy
2: szakmai... Hogy juntatnak odáig a dolg, hogy a palicskó el akar menni?
0: Hát azt a palicskó...
2: A te égiszed alatt!
0: De a palicskó ezt kérdezi tőlem.
2: Hát azt kérdezi, hogy el akar-e menni?
0: Nem, hogy hogy juthatnak a dolgok idáig?
2: A palicskóhoz.
0: A palicskóhoz jutnak a dolgok, azt kérdezi?
2: Na most mondd el normálisan az egészet. Bizony szó szerint. Ki akar elmenni?
0: Igazgató elvtárs, én akarok elmenni.
2: Na jó van, azért még... Még vidd ki a kávédat.

Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a burzsli körül egy dohányka bolt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

Én száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészet

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg a

0: futotta, gyémántkemény szikrázó versorokra. Csak arra, hogy a pénz enyém legyen. Mind kigyókat bűvöltem, valutákat, és mondhatom, hogy sehol sem utáltak. Az élet, az élet, az élet az az én művészetem. Daloltam én is ifjan sepedve, a verseket a nő semmibe vette, s akármit írtam, azt felelte, nem.
1: Nem.
0: De vacsorára persze még hitelbe, elhívtam egy előkelő hotelbe,

emeletre is feljött velem. Így sültem fel én Petrarkát követve, jobban bevált Casanova receptje. Az élet az az én művészetem. S később az volt az én mester szonettem, a 14 bankárt lóvá tehettem. Csak sportból és csak úgy mellékesen. Minek nekem az új homályú líra, ha szertettek egy új hamis papírra? Az élet az az én művészetem. S ha ebből mész, mit ebből szereztem, s egy nőre költöm el, eszeveszetten. Költő vagyok, és magam is elhiszem. Megtanultam a pénzt semmibe venni, s megtanultam a linkséget szeretni.

0: az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra, hogy bármi is adódik, a halat késsel sose ed. De arról megfeledkezett az etikett, mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett? Etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, vagy antilop betéteset, de arról megfeledkezett az etikett, hogy akkor mit is szokás viselni, ha mindkét lábad elveszett. Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet.
1: A 920-as évek után forgassuk kicsit idébb az időkerekét. A félig meddig klasszikus operett melódiák után szeretném felidézni a 30-as évek könnyű zeneszerzőjét, Markus Alfredot, a régi Royal Orpheum karmesterét. Az egyetlen karmestert, aki kalapban dirigált. Igaz, hogy csak egy hónapig, és annak is megvolt az oka. Ugyanis a Royal Orpheumban artisták is felléptek, és az egyik műsor attrakciója a Billy nevű csimpánz volt. Amikor a próbán Billy idomítója meglátta a zenekar élén Markus Alfredot, felsóhajtott. Jaj, ebből baj lesz. Ugyanis Billy nem bírta a kopasz embereket, és Markus Alfred bizony kopasz volt. Hogy az idomító nem véletlenül aggodalmaskodott, az kiderült abból, hogy a premieren Billy hatalmas lendülettel átugrott a Rivaldát, és ráült a dirigáló Markus fejére, ahol is nagy vidáman ütötte a taktust. A rémült Markus a további előadásokon nyúlszőr kalapját füléig húzva dirigálta a műsort, már csak azért is, mert, mint mondotta, ez a majom kiverte volna a fejemből a melódiákat. Szerencsére Markusnak maradt melódiája elég. Mint azt gondolom, a most következőkből is kiderül.

barátom, ki azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benn semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem?

Ne hidd, ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló, ne hidd, ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír, meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagy itt elevenen. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid, még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad. Tagad, tagad, megmarkolom két válladat, szememben néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints. Te légy az Isten, hogyha nincs.

0: megint van éri. Teres hajjal újra és újra itt állunk megkövülten, az öreg almamáter kis homgajtásai. Az élet, az iskola, Ott a Jimmy Szárom is zsenyikünk, kocsok bandájából, és le is verték emiatt a vöröset. Tanártársaim, diákok, eltársak, polgártársak, kapőrök. Idén először nyílik fel volt, hogy egy diákunk a tanév folyamán a Balama szigetén látogasson a teljes tanári kar felügyeletére. Ez számukra is új feladat, mert ez a kedves szülők megértő támogatását kérdés. Marajzos Teréz, Egri Veronika, Vialovics Günde, Gázsokár Henriette, hormonzavar miatt igazoltan támogatott. Mint köztudott, tavaly megnyílt nehéz tíz előállító szakkörünkben, négy diákunk robban fel, én a szakkör folytatja munkáját, megfelelő számú jelentkező esetén. Utalok itt a kis sipos Pistikére, aki vár örökre kisibarra. Márvány táblácskáját a főbejáratán helyezünk el, bizonyos akadályokba kifújunk. Aki az 1903-1911-es tanévben a tollas tanárul borz esetét elvitte, ez év október 1-én haladéktan szolgáltatta vissza. Tisztelt szülők, kedves tanárok, gyermekek! Csak közösen szépíthetünk eredményeinket, csak egyenként szabadállhatjuk azokat. Új tanév, új reform, új egyenköben, új magyarvérjel. Iskolás új címerének a megtervezésében is minden új diákunk részt vehet. Az első pénzzel kéne javasoljuk, mezőben, átmetsze, kilos halabás romtar, egy nagyméretű, kilos szerencseket. A második és harmadik díjakra más pályázatok. Nyelvi laboratóriumunk új igenagozással bővült. Szó van a páros múltidő, folyamatos elcserélés. A minisztérium rendelete szerint november 15-től kötelezőbb válik iskolánkban a szélanásba. Január 2-ától kapható sertéstagadó. Egyes párosban a Bürlovics Kovács kivéreket jelölt. Végül megkívánom említeni, bár nem látható, iskolánk tavaly új életpárban gyarapodott, ezt a fát évedésből hodítva ültettünk. Így idén nem csak ez, de minden egyéni kezdeményezés gyökerestül idén. Megfigyeltem, hogy az államcsínyek növekednek a világban, úgy csökkenek nálunk a diákcsínyek. Diák mozgalmak is inkább csak az egyetemeken fordulnak elő, és nyugaton. Nálunk csak diák parlamentek vannak. Édesapám még meséltek arról, hogy mint úttörők, mikor cserkészkedni mentek, nyáron az iskolában a sátorból kilógó lábujjak közé égő cipőfertéket. És még a nagybátyám is meséltet arról, hogy a tanárok teljes üvegébe döglött egeret keverte. És a légió mind halálikban nyilasmisi pakjából böszörményi, a kollégiumban még suvickot ehetett. És abban az iskolában, amire a Karinti Frigyes emlékezik, még felrajzolhatták a táblára Kökörcsin tanár urat, alsó nadrágban egy üveg Zaherlinnel, ahogy jelentést ez az osztály magaviseletéről első Ferenc Józsefnek. Lepróbálnám éneztetten egy mai tanár. És a mostani Ferenc Józsefnek. Nem csak a diák csínyek, egyre kevesebbek a tanár egyéniségek is. Hát kérem szépen ez az első óvák. Nincs időbarátkozásba. Megjelent a nyelvészeti kézitáska, ami nálam kötelező. Kérem, maguk még így is velem jártak a legjobban. De a Maucinkó tanárnamok nem tudják megcsinálni történelemből, amit a Draskovics Emmánál földrajzból. Ott maguk hiába is adják be időbe a dolgozatot, az már a Maucinkónál olyan késő. A Draskovics Emmánál meg csak kétfajta diák van, a többi akár be se járja. A Jávor Andornál meg csak rontani lehet, és rég rossz, ha valaki egyessel kezd. Talán a Sáros Pataki tanárúra jártak volna még nálam is jobban, de az én vagyok. Nálam egy a lényeg, önismeret és önlettisztaság. Mert akinek a füle átolhozott, annak én a kömmére nézek. Akinek meg a térdebb bezúros, annak a fejébe sincs rendben minden. Viszont aki veszi a fáradtságot, és jó alaposan lesúrolja magát, annak nincs ideje az órámra készülni. És azt én vöptök kiszúrom, csak hogy a tudás én nálam másodlagos. Én csak a diákoktól követelem meg. Gúnynevem csúcsú, beszedevem kököhütyű, de szoktak gúgolni szalonatékolnák is. Fizetés van. Elmaztam magam körül már mindenkit, csak egy miskávon kamacska magad meg mellettem, arra szoktam néha rájeszteni. De a paukát sem oszítja, mert fél, hogy év végén meg.
1: Kedves anyukával és apukával vitába bocsátkozni, mert én is gyakorló anyuka vagyok. Akinek éppen most van a szülő értekezetem egy másik iskolában, a gyerekem a tanár. Eltartani egy is anya, neki egy harmadik helyre kell rohanni a szülő értekezetem. És az ottani iskolában az anyuka, ottani kedves szülő problémáit meghallgatna, hát egy szóval semmi értelmesen nem, hogy szülő értekezetem van. Kedves anyukát, apukát, akkor csak annyit, hogy jól emlékszem, nem először találkozunk a kedves szülőkkel, gyerekekkel, mint az iskolában tartunk kapcsolatot. Bizonyos mértékig. Ugye, óhatatlan összefutunk velük a szűk folyosókhoz. Én most itt így fejből nem tudnám megmondani, melyik az osztályban az ő gyermekei jár. És hol tanítok én? Én csak mint osztályfőnök fogok a gyerekekről beszélni, mint aki közelebb van hozzájuk. Itt a gyerekek mire, hogyan felelnek, erre mi, milyen osztályzat adunk és ugye. Miért? Erre azt hiszem teljesen felesleges a válasz, amikor egy maránylag rövid átmenet időről van csupán szó. Úgy szoktuk mondani, ez csak addig érdekes, ameddig a gyerekek iskolába járnak.

Kedves szülők! Akik még nem ismernek, én vagyok a Zsasa néni! Az igazga Bertának Zsasa! A Robert tanárnak Kelluska, mert rövid látó. Én szoktam a szülői munkaközösség nevében a tantestületbe keverni a... Támét! Már most szólnék a kedves szülőknek, hogy a cukorfogyóban van. Kedves anyukák, apukák, idén is jelen a egy-két szülő a tanulmányi kirándulások alakítva maradva. Szertát rendezni. Ez évjeli csillagturánk a bükészaki nyúlványa, nyárok mirség, kandikáló részúnyok, Szent Imre, aztán még az Alpok, Tajnapuszta, ott szoktuk megpihenni, farkasrögi temető, akkor a Tutujka völgyi barlangforrás, nyeregapáti csergőhása, már be vagyunk az erdőbe, Elemózsia hargán, aztán le a Szabos mentén, vissza a Tarisznyás szombatra, mert mindig ott felejti valaki a sátrat. Szóval adódik ide az a is munka. 32 ágyas szobáink vannak, emeletenként emeletes ágyakkal, 4-es, 3-as, 2-es, 6-os eternit becsavarató vas ágylábakkal, a 6-os ágylábak a sodrony középső részének lábba való fenntartására, mert a gyerekek nappal nem tartózkodhatnak a hálószobában, a hálót ugyanis elviszik a kísérleti tanhallgazdaság. Közös mosdóink vannak, erezett linolam, álmennyezett fali tükörigényelet, beépített hotelfotelek, gyerekek pusztításokat szoktak végezni, télen hideg, meleg, bolyó, hú. 23-áig, faltól fali fal, mert éhesek a gyerekek. A jó szóra, oktatjuk őket játszani és engedjük. Ifjúsági levéltáraink vannak heti kétszer ürítéssel, pubertáskori zavarok, széjjel ültetlek, fiam. Trépás vetélkedők, első segélynyújtás asztal alatti pingpong, nagy lemez, lovas, lámpoltás, éjjeli műszak, szeszmérés reggel 9 óráig, ezzel ifjúságért. Járőr versenyőrségi panaszok a nagykapinál 2, őrségváltás, mert nem csak a komszomol, az igazgató eltárs is lassan már 61 néhány éve. Tanár rendett az Özsémék szülő értekezletén, hogy nekem készakarva van vándorvesél. A környezetem az oka a szennyeződés. Én nem értem, hogy a tanárom mire akart ezen célozni, én tényleg csak a magam, mint az osztály legkisebbiktelen nevében. De én nem állítottam, és hogyha nekem emiatt, és ezt nem fenyegetésként. Mert a senki sem vitathatja, és tanú sincs rá. Meg úgyis letagadom. Mert nem az én osztályfőnöki óra, hogy játsszuk itt a nagyfőnököt, mert én lehetek targiába és taglózva. De nem himpellé. És hiába, hogy minden csánén áll rajtam, és zögykölődök. De mit csináljak, ha az őrület rendé fajul? Mert a hülyeség, ha nem is szilofonozik, foszforeszkál. És most nem kis büszkeséggel, hadd említsek meg egy-két korábbi végzős növendékünket. Ebbe az iskolába jár Dézsmáért és Tizedért. Kutyabőrös, Csontkovácsi, Kolomposi Ignác, Vármegye Bugyellár is, Jobbágy szaggató és regruta. Iskolánkba végzett Mór Jakab,
48-as honvédtábor szernagy, a tiszaszombati áttörés értelmi szerzője, keresztülvivője és áldozata.

az éjszakában vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben rincs a szál. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. Ne ismerni, drágám, közelebb hát, ha maradd azt az icipiti csókosszát. Ugye érzed a zene ritmusát, ahogy minden porcigád járja át. Ez új tánc, könnyű, de csuda jó, csupa bláj és a szerelembe ringató.

se szép, most az életünk. Aki? Ha marad, azt az icipiti csókosszát.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

folytatjuk Isaac Asimov Caves of Steel című hangjátékának, illetve regényének feldolgozását angol nyelven. A szöveg magyarul megtalálható a neten, tehát jó kis angol nyelvecke.

0: SS után.
1: Kert akarul.
2: Jó.
1: Kert akarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül, őszintén megmutatkozni. Egy férfit, akinek lénye önnön komolytalanságától mégsem látszott a maga valójában, aki hanyag szellemességgel szórta szét, ami tájékozódása, kíváncsiskodása során ráragadt, aki bevallottan volt megbízhatatlan és csapongóan szenvedélyes, aki én rám nem is figyelt, mégis a bizalmába avatott, aki tehát nem tetszett, s a legtöbbet elutasítottam, sőt volt, amit megvetettem belőle, és akinek mégis vágytam olykor a közelében lenni. Na, most el is mázolódott, az előbb gyorsan össze kellett csuknom, mert egyszer csak észrevettem a hátam mögött Misut. Annyira megrémített. Úgy settenkedsz itt nekem, mondom, mint egy árnyék. Erre megsértődött. Hát nem olyan kisgyerek már. Jegyzed be, hogy 16 éves volt ez a sértődös árnyék. Bevallom különben, hogy a fentiek egy részét csak úgy nagyjából sejtem, majd még alaposabban ki kell bogozni. Mert úgy csapong benne a tépelődés. De egy férfi szerintem különben jobb, ha Lábujjhegyen lekapja tökfödőjét, mint a templom küszöbön, hogyha egy női lélekbe néz. Főleg, ha az egy kitágított űr. Például, hogy itt végül is miért igen, hogyha egyszer mindig nem, nem, nem. Ez lehet idevaló vagy nem, de nem találtam neki máshol helyet. Egy apróság, talán az a jelentéktelen kis pillanat taszított rajtam a legnagyobbat Ondris felé. Ahogy fölbocsátottak minket a hajóhídra, és előttünk egy karon ülő kislány sírva fakadt. Meine Puppe, wo ist meine Puppe? Ő erre szó nélkül visszafurakodott, és hozta az elejtett babát. De bolond voltam, hisz láttam az előbb is. Miért nem emeltem föl, szabadkozott nekem. És ahogy oda nyújtja a gyereknek a babát, az a még sosem látott arca, leheletnyi mosolyal, amely nem nekem szól, csak is annak a kicsinek. És ahogy nem törődik az édesanyja köszönetével, csak a gyereket nézi. Majd az a tétova mozdulat, hogy a még könnyező, de már is boldog kislány fejét megsimogassa-e vagy ne, végül egy hajtincsét érinti meg, de úgy, csak én veszem észre. Csak én veszem észre, hogy most szeretem. Jegyzet, ezt a vívódásos emlékezését is még ide teszem, mert ehhez a húsvéti részhez tartozik. Jaj, hogy mennyi keserbének lettem oka, Andriska. De látja, 10 éveket töprenghetek, mégse tudom, lehetett volna-e másképp. Hogy kérlelhetetlenségből, föl nem ismerésből az ember mit ferdíthet el a rossz út felé, vagy mit taszíthat türelmetlenül a romlásba, s mihez hívja szinte vakon a bal sorsot? Hajlíthatatlanságból, sértett gőgből, kényelem vagy kényeztetés vágyból, vagy kényre sóvárgó, lelket felröpítő, szíved zaklató, testet borzongató szenvedélyre szomjasan, mert hogy ez kiérdemlette már, úgymond röpke életének hosszú böjtjei során. Ezt is becsillagozom, mert én nekem az mindig szép, ha ilyen őszintén marcangol, és mégis szárnyalnak az érzelmei, mikor ír. És szerintem a szép az, aminek a láttára az ember tényleg önkéntelenül szinte fölkiált, hogy szép. Továbbiakban is. És azt se tudom ma sem, hogy mit terelhet, javíthat a jóra ugyanaz az ember, és mely törekvése, figyelme, tűrése mit igazgathat a jobbulás felé, és hogy mennyit ér, mit válthat meg a keresztényi könyörület, az alázat és szeretet, melynek irgalmassága előtt úgy hittem, oly odaadóan nyílottam ki, hogy talán így voltam képes sok éven át szeretettel fogadni el magát, az irántam való szenvedélyét, indulatait és vágyait, melyekkel, mint tajtékos hullámokkal borított el, hogy sokszor úgy éreztem, a ruhám, a hajam vagy az ágyam is csurom elázott. Míg maga keveset volt képes törődni közben azzal, hogy szelíden, kézen fogva próbáljon vezetni fel engem szenvedélyének lankásabb ösvényein, a maga által járt ormokra. Habár nem tudom, követhettem volna-e magát, bárhogy is törekedett volna ugyanerre másként, és bárhogy is csábít, így hát nem okolhatom kétségbe esett követeléseiért, amikre válaszul persze önként akkor is nehezen hajolhattam volna, ha egyéb nem gátol. Első közös húsvétunkon, ugye 915-ben, amikor kibékültünk, megmutatta, hogyan tudnék és szeretnék kézenfogva járni magával. És odaadó, szelíd szenvedélyében nekem akkor volt maga a legdrágább. De bizony, Moemili, nem a szemére hányom, hisz ennek értelme nem lenne már, csak hogy lejegyezzem, én hogyan emlékszem. Hamar elfeledkezett erről, és túl korán nyugodott meg abban, hogy mindketten kölcsönös megelégedésünkre a helyünkön vagyunk. Nem vette észre, hogy nap mint nap kell újra kivirágoztatnunk jóságunkat, szeretetünket és vágyunkat, mintha lelkünk és testünk is akkor érinteni először a másikét. Ahogy a nap járja be, mindig elejétől a végéig, a maga naponkénti misztériumát. Semmikor se kezdi délben. Este lenyugszik mindig, és soha nem felejt el hetekig megvíradni. Legfőjebb felhőkkel takarja magát fázós bánatában. Ám maga sokszor hosszú időkön át nem észlelt se én belőlem, se a maga körül élőkből úgy szólván semmit. Máskor pedig kétségbe esett szenvedélyének engedve utat rántott volna magával. Ilyen egymásnak feleselő tapasztalatokkal, sokszor reményt adó boldogan és gyakorta csüggedbe fogadtam el magát, mégis szívem mélyéig nyúló szeretettel, ám maga is tudta, hogy a még beteljesülése előtt elhamvadt szenvedély után már szerelemtelen. Mégsem tudom, és látja, ezért kérdezem magától, aki előtt talán kitisztult már az életünk. Igazíthat-e vajon valóban az ember a maga és az övéi sorsán? Tehet-e benne ténylegesen is jót és rosszat? És ha nyilvánvaló, hogy tehet, megmutatkozhat-e a végsőkben mindez? Lesz-e érdeme tetteinek a kimenetelben? Avagy az megvolna-e inkább valóban is írva? Szánalmas törekvéseink a jóra, svétéseink, botlásaink, szánt szándékos tiprásaink pedig kevéske jó, elegyesen a közepes vétkekkel, erős fájdalmak okozásával és köznapi kis kasztettekkel egymást kioltva hagyják végső soron befolyásolhatatlanul a belénk írt végzeteinket? Hát hogyan van ez? Mondja Andrisko. Hogyan beszéljem el magának, hogy a kétségeket miként mutatják életünk történései. Hisz megvallom, még ha a fennvaló rám dörög is érte, hiába írtam úgy az elébb, hogy rossz út, romlás, tiprás, vagy gaztett. Nem minden lépésemről látom még ma sem, hogy a rossz úton léptem-e. vagy inkább a képzelni, remélni, vágyni is teremtett ember számára kikerülhetetlen végzet útján. Azon, amit csak is az enyém volt, és amit magamnak kellett kiküzdenem, és ahogy bírtam elfogadnom, mert másnak az életére föl nem lehetett cserélni. És maga végtére talán csak ezt az egyet nem értette meg, amikor mint a vadat menteni igyekvő vadász bekeríteni és segíteni próbált, holott inkább maga nem tudott megbékélni a saját életével. Úgy, hogy végül föl is hagyott a küzdelemmel. Nekem kellett volna, látja, segíteni magát. Talán éppen úgy, hogy elengedem. Hisz a múlandó, hiába múlandó, ami kötelékünkből nem bomlik szét, megmaradt volna úgy is. Látja, így is megmaradt. De talán élhetett volna a maga igazi jobbik felével inkább, mint így, vele, én mellette. És talán úgy élhetne ma is. Andris nem értette szegény, hogy sok beszédű kétségbeesés helyett jobb, ha csöndben. Úgy értem, neki is az volna a jobb, ha annak örülne, amit éppen adok, ha nem mást akarna mindig, és nem kevesen lenné, mint ingyen konyhán ebédelő az adagot, amit éppen kapott. Mert ha ad egy kis időt, és nem erősködik, hogy vonzalma én irántam mennyire heves, észreveszem én, és egy semmire se kötelező pillanat alatt beleszeretek századszor is a csuklója mozdulásába, amint mondjuk rágyújt, pedig hogy utálom a füstöt, a hangjába, ahogy elmagyaráz valamit, az abba való belefeledkezésébe, amit épp csinál. Már is szeretem, és ha rám nevet, ölelni vágyom.
1: Tilos Rádió. A Kert a Karót hallgatjátok, abban pedig Závada Pál olvassa föl regényét, a Jadviga párnáját, ez egy hangos könyv feldolgozás. További jó hallgatást!

Harmadik fejezet. Bizakodás és balsejtelem. 1915. június 22. Feljegyzési könyvembe elég rég nem írtam. És ez most csupa jót jelent. Nincs okom lelki háborúságokkal gyötörnöm magamat, amik miatt, ahogy tavasszal oly sokszor, italhoz és naplóm írásához kellett menekülnöm. Jadvigámmal megtaláltuk végre mindennapjaink, hitem szerint jó útra vezető kerékvágását. Húsvét óta szeretetben, és éjszakánként olykor, ma bár korán sem oly gyakran, amiként szeretném, mindenestül is egymás szerelmében élünk. De testére vágyó mohóságomat óvakodom éreztetni vele. Kiválta bármi ártatlan, mégis rárontásnak érthető mozdulatoktól tartom távol magam. Pedig szoktam ábrándozni róla, hogy az igazán szabadjára engedett szerelem mi gyakorta, és miféle egymás tépő, szenvedélyes ágyi hevességnek is okozója lehetne mi köztünk. És akkor még nem is a Lotte vagy az Erzsi férfi bolondító rafinériájára gondolok, mely szerelemtelenül is, mire föl nem hergelt engem hajtam. De nincsen semmi baj, csak az amúgy imádni valóan mosolygós, sőt néha tréfálkozó Jadvigám olykori borúja. Külön vonulni vágyó kedve árnyékolja be homlokon. Nem ismerem annak a bizonyára mélyen fekvő lelki okát, hogy miért kéri akár napokra is, hogy most ne háborogassak, mert a feje fáj, vagy pihenésre van szüksége, és föl kell töltenie magát erővel. Az a másik a maga párnája, simítja meg esténként az arcot. Ilyenkor mindig a kámfor kenőcsöt veszi elő, és amint ezt megérzem, tudom, hogy vissza kell magamat fogni. Ezért a kámfor párát nem szeretem, pedig valaha mély kedvel bújtam illatáit. Nemhogy a ma halántékhoz, fültőhöz, nyakhoz, de még a puszta tégely illó áramában is. S noha szívesen kísérném el, nőm időnként hosszú sétákat is tesz, a községi ligetben, vagy az érparton egymagában. Sőt, egy délelőttön nemrég arra kért meg, hogy fogjam be neki a homokfutóba szellőt, és egyedül óhajtott kihajtani az erdőre. Nem méltatlankodtam, tudom, hogy a kezes bárány szellővel baj nem érheti, pedig akkor csak este felé tért meg. Olvastam, tűnődtem felett. Mikor afelől kérdeztem, merre járt ilyen hosszan. Gazdálkodói életemben is rendessé és tevékenyebbé váltam. Követem Gregor mellett, hogy birtokomon mikor mi történik éppen. Néha igyekszem följegyezni is, amit fontosnak találok. Elmegyek olykor a kisbirtokosokhoz. Ide, hogy ez a kisbirtokos szövetség, mely a demokrácia beköszöntésével 49-ben belett tiltva. Én is ott voltam, mikor leltározni kellett. Nagy színház teremtől a kocsma, biliárd és könyvtár szobákban mindent darabra, utolsó fogas, könyv és pohárral bezárulak. Újságolvasó szobában máma már csak tányéroknak van lerakodó, mert a nagy teremben továbbra is vannak lakodalom rendezvények. Más már nincs is. Úgy emlegetve mái napig is, hol lesz a lagzi, ipartestületben vagy kisbirtokosban, pedig föl vannak oszlatva, jegyzet vége. Nézek újságokat, de gazdaszakkönyvhöz nem fűlik a fogam, mert ha őszinte akarok lenni, messze van ez az aktivitásom attól, amit magamnak és Jadvigával magunknak elképzeltem hajdan. Ha erre gondolok, a megújítások elmaradását a háborúra fogom rá, úgy hiszen kivágna bele valami bizonytalanba a mostani időkben. De én tudom a legjobban, hogy ürügynek használom csak ezt.
Mamovkával viszont eléggé sajnos, hogy továbbra is akad igen sok bajunk. Gyakorta haragos és morogva kötekedő. Cigán nevű komondorától kísérve vonul föl alá a házban, de sokszor az utcán is kutyájával jár, vagy maga mellé veszi a kocsira, vagy tanyabéresekkel megy ki pörölni. Ha a Delhatnál pedig a cigán mindig ott acsarog a háta mögött, hogy még úgyse legyen az embernek vele szemben mersze. Beszúrás, hogy utána egy rexi lett, mikor még inkább fokozódtak a haddelhaddok. Beszúrás vége. És bizony anyám Jadvigát is szekálja folyvást. Mostanában legtöbbet amiatt, hogy a Blahov nyanyát miért dolgoztatja magának, mikor az ő neki a fizetett cselédasszonya. Szegény feleségem, mint elpanaszolta, sápadozott csak megszégyenülten, mert hogy a nyanya magától jön hozzá, és csinálja, amit kell, és ő, már mint nőm, nem tudja, ki kinek fizet itten. Emiatt én voltam kénytelen mondani anyámnak, hogy a nyanya a Melindaiból kap konvenciót, az pedig az én atyai jusson. És a Blahovnénak mindig is mind a két házra kellett, hogy mondja legyen. De hogy én ne szájaljak, nem úgy van az. És ha ő azt mondja a nyanyának, hogy most ezt csinálja, akkor az ne hivatkozzon rá, és egy csokázal a mladápanyi. Itt arra hivatkozik, hogy mit parancsolt vagy utasított a fiatal úrnő, vagy hát az ifjú gazdasszony. Szóval, hogy a kis nagysága. És hogy neki már lova sincsen itthon, és a zelenák nem tud mit befogni a hintóba, mert folyton elkötjük a szellőt. Ebből már mondom elég, a szellő mindig az enyém volt. Hozasson magának haza a tanyájáról, hogyha hintózni akar. Na, akkor aztán kaptam, hogy vetéskor, meg eke kapáláskor, csak azért, hogy te elbitangolhassál az itthoni róval, hát mit képzelsz te? Avval a gőgös páva feleségeddel együtt. És én elhűltem, hogy éppen pávának mondtam. Akinek büdös a munka, sétálgatni jár. Még azt se kérdezi meg, hozzon-e valamit a fűszerestől. És így mennek köztünk a szóváltások. Még jegyezni is szégyen. Békítem nőmet, és próbálok anyámmal szembeszállani, de akkor csak annál rosszabb. Ígérem Jadvigának, hozatunk ide egy lányt, de ő utána mégse kéne, hisz ő szeret főzni, valóban ízletesen főz. Nagy takarításra, mosásra pedig haza szokott jönni a melindai tanyából a Hulináné is. Na de, vetem ellene, az is azért jön, hogy Blahov nyanyának segítsen Mamovka szavára, és hetenként kenyeret sütni, ha majd külön magunknak mondom, ki fog. De minden marad, ahogy volt. Valahogy csak lesz. Külön kéne választani magunkat rendesen. Elmenni Mamovkával együtt Winkler Béni bácsihoz, és ő előtte, kontraktus szerint. Csak mikor említettem ezt, anyám akkor is letorkolt valamivel. Hisz én, Zsofka meg Apovka halála után se voltam Winklernél. Mamovka ment oda egyedül, a hagyatékok végett, mikor Németországban jártam épp. Nem írtam én tegnap este igazat. A vágyteli szépített gondolatot írtam, mikor úgy fejeztem ki magam, hogy a jó kerékvágásba jutottunk, és nincs okom többé lelki háborgásra. Holott hát, dehogy is nincsen. Majd minden másnap. Amiből csak nőm olykori elvonulásai miatti borúmat ismertem be e napló tegnapi oldalainak. Mint mikor az ember a legbizalmasabb cimborája előtt is óvakodik előtárni kétkedő szíve keserűségeit, mert fél, hogy kimondva már is valóságosabban fogja rágni őt az a féreg. És hogy így rá is lesz az a fájdalom okozó rontás bélyegezve arra az asszonyra. Már a asszonyról van szó,
de hát mindig a nőről van szó, aki viselni és mozgatni fogja azt az ártó rosszat azután mindig. Mert az igazság az, hogy Jadvigám hol közelébb ereszt, hol pedig eltaszít. És mintha épp arra ügyelne gonddal, nehogy kiigazodhassam rajta, hogy ne is sejthessem, mikor miért történik egyszer így, másszor úgy. Húsvét előtt legalább ismertem sérelmének okát, a testi-lelki erőszaktevést, amiben azért az igazság kedvéért jegyzem meg, ő maga kergetett. És így tudtam, mit kell tenni. Kiengesztelni és kiengesztelődni, akárhogyan is. De a megbocsátás után, mikor levezekeltem a magamét, és azóta is, ahogy bírok, ügyelek a szóra, mozdulatra, most vajon mi oka, hogy gyakran kedvessége nélkül hagyni engem, az enyémet pedig el nem fogadni? Amikor úgy tol el magától, hogy esti elbocsátását még csak kárpótoló mosollyal, bizalmas szóval, érintéssel sem enyhíti. És mitől következik ellenben, teszem azt két napi, mint csak súlyosbodó, ám visszafojtott néma viszály után, mikor már kerülni is igyekszem őt, mert attól tartok, kitörköztünk valami ismeretlen okból fenyegető háborúság, hogy egyszer csak tündéri derűvel köszönt engem este, röpködve keresi a kedvem, megetett, beszéltet, és megvár, úgy térünk nyugodt. Nem amiként gyakran van, hogy én úgymond maradjak csak idekint nyugodtan az újságjait, de ő már elfáradt. Ám a legkeservesebbek azok az esték, mikor minden igyekvésem dacára is elborult arca néz rám, vagy inkább alig is tekint oda, és háromszor is átmehetek a konyhán, hogy egyszer a pillantására méltasson, miben aztán köszönet nincsen, míg végre már nem győzöm tovább, hozzálépek, és elvonnám a rakosgatása a könyve vagy a hímzése mellől, ám ő sosem enged. Arra pedig, hogy mi bántja, nem felel, csak sokat szori firtatásomra már, ha ennyire akartam, hogy hát semmi, csak elrontottam a kedvét. Én, de hát mivel? És akkor mond egy oly csekéséget, amiért egy jaj, de csacsi maga, féle homlokcsókkal békíteném, de ezzel csak tovább ingerlem. Ezért hozzáveszi még egy-két bántó mondatomat, vagy olyan viselkedéseimet, melyeket, mint sérelmeseket pécész ki a sok-sok kedvességem közül, pedig gyakran félreértések voltak csak, amiket eloszlatni viszont nem hagy, mert úgymond én kimagyarázni akarom csak magamat. Hiába bizonygatom, hogy inkább a nyelvemet harapom le, de nem szólok, ha tudom, hogy őt ebben megbántom, hiába. Míg végül haragosan szakít félbe, s tolja el kezemet magáról, hogy hagyjam őt békén, nagyon elfáradt már folyton ugyanebben. De hogy ne haragudjon rám az Isten szerelmére, ne taszítson így el, hát mi oka van rá? Van rá oka. És már elmondta, nem? Mit akarok még hallani? Még a jobb eset az, ha rám legyint. Jó, nem haragszik. De látom, csak úgy hagyjam abba. Vagy hogy majd megszokja talán. És könyörök, hogy fáradt, engedjem ott. Erre belőlem csalódottan tör ki. Engedem, hát mi más tehetnék? De miért kell ekkorára növeszteni a vétkem? És hogyan lehet annyira fáradtnak lenni, hogy egy megbocsátó búcsúcsókra, kedves érintésre se fussa. Hasonlót mondta már csalódottan, könnyezve, kiabálva, s halkan és szomorúan is egyre ment. Konokul fordított hátat, és hagyott kimenni. Soha ilyenkor nem jött még utánam. Akkor sem, ha mint hallottam, sokáig forgolódik, és nem alszik el. És olyankor sem, ha ilyesmi napközben történik. Mindig ez a keserű alulmaradás.
és ébren maradás. Mert aztán aludni ilyenkor, ezt az lehetetlen. Legfönnebb ital hajnaltájt valamicskét. Most is így történt az imént, ahogy ezt írom. Idekint iszok, és tépelődök vágyján, s végén a kiutasításán, hogy gyáván meghátráltam az őt támadó anyám elől. Holott a mamovka nem is Jadvigát bántotta, hanem én belém akart akaszkodni, s én még félbe is szakítottam, hogy ágye, mama, dobre, nahaj metota, s majd beszéljük ezt meg máskor. Hogy hát ugyan, mama, jól van, adjuk ezt. Úgyhogy mama, az csak olyan férfias féle kemény öreg mamákra mondják. Jegyzet bezár. És abba is hagyta. Még egy odamondás után kiment. Igaz, hogy morogva. Hát jobb lett volna.

estére, és hogy nem ártana figyelnem arra, neki valójában is mi a jó, ha már erről beszélek, és nem magamat tekinteném olyankor, hanem ő mellé állnék. Jaj, hát másra se törekszem, és ne haragudjon meg már, hogy ez nem harag, vagy nem harag kérdése, hanem, hogy mennyire bízhatunk meg egymásban, mennyire ért bennünket a másik. És én nem értem őt, sokszor nem, pedig én s a hajához érintem a tenyerem. Hagyjuk ezt most, fordítja a fejét. Ne mondjak semmit, inkább ne. Akkor béküljünk meg szavak nélkül. Öleljük át egymást szépen. Jó, megbékéltünk, vágja rá. Akkor most már megnyugodtam, és hátrébb lép. Vagy nem így kell kibékülni? Néz rám szikrázó szemmel, mert látja rajtam, hogy szerintem bizony nem így kéne. De add ide a kezed, kérlek. Hiszen mondtam, hogy fáradt vagyok. Téged egyetlen érintésben is meggátol a fáradtság, fakadok ki. Nem felel. Megrázom a vállát. Élettelenül fordul el tőlem az ágyon, ahogy elengedem. Hallod? Mondjad! Válaszolj nekem! Hagyjon engem már, könyörg! Ölj át! Most sem válaszol. Fölhúz a lábait, s falhoz fordulva, a legmesszebbre kúszva hagy ott engem az ágydeszkán. Fölpattanok, és kijövök. És most itt, egyedül, haragban, sértettségben válni el éjszaka. Ez a legrettenetesebb. Hogy úgy alszik el, mint egy ártatlan gyermek, a kitaszítatásomat követő percben, a párnáját ölelgetve, s fönt hagyva engem vergődéseimmel, hogy nem oldja fájdalma, s az Istennek nem mondaná legalább azt, hogy na jöjjön, feküdjön mellém, karoljon át, és nyugodjon meg. Alszunk, és holnapra jobb lesz, hogy hasonlót, ha mondana, de nem, nem és nem, kőkeményen nem. Most beszöktem az imént, addig letettem a tó. Megnéztem. Kitakarózva, s mély álomban, hason hever a fullasztó melegben. Föl van neki csúszva derékig. Bal combja fölhúzva kicsit. S mert bugyit a békülésünk óta éjszakára nem vesz, mert erőszakoskodásunktól már nem fél, elárulta egyszer, lánykorába se viselte az ágyban. Szerette, ha szellőzik. Jól látom mindenét. Konyhából beszűrődő fényben. Puhán lankás csípőjének, tomporának, s combtövének völgyei, dombjai bolondítók. Párát lehellő pársonnyal futtatottak, lazák. Soha így gyönyörűt nem láttam. Semmit se, aminek a szépsége ennyire átjárna, átitatna engem, mint a Jadvigám teste, mely élő forma, mozduló alak, húva, jó illatú és meleg, és itt éppen karnyújtásnyira, és nekem még megérinthető, ölelhető, birtokba vehető is volna, ha lehetne, bár csak lehetne mindig. Megőrít, és érzem, és látom, hogy belülről a vágy már ki is jut emelkedő ágyékomba. Most én meddig nézzek? Vagy mit tegyek? Vagy inkább kijövök, és lejegyzem, hogy milyen. Lábjegyzet, jellemző. Habár én is ilyen típus vagyok, vagy hát volnék. Jegyzet vége. Mert mellé csúszni nem merek. Egyszer próbáltam ilyenkor, de álmában ellökött. Azt mondja, nem tudja, mit tesz álmában. Másnap reggel írom, bementem hozzá, már részegen, lefeküdtem mellé. Észrevette, föltámasztotta magát,
és azt sóhajtott a szörnyű.

Meleg van itt, aval levetette ingét, s reján borult pucéron, de nem ébredt föl közben. Így hát mozdulatlan, puha vánkosa lehettem csak, nem az ölelője. Kisvártatva lefordult rólam, és úgy folytatta az alvást, hogy mit csinál öntudatlanul, és mit tesz éberen, s vajon melyik az igazi? Az úr 1915. évében, önálló gazdálkodásom első évében az aratás cséplés bevégeztetett szerencsésen. 6 aratópárt Gregor fogadott föl, és ott volt még ő maga, meg Hulináék, Zelenák és Blahov nyanya. Jó tempóban vágták, viaszérésben kezdtek július 1-én, keresztbe rakták utóérésre, ahogy szokták, s a búza asztalokat behajazták, tarajosra formálták, miként apovkám idejében. Ugyanígy az árpával rendesen. Ströpka föl lett fogadva a magánjáró géphez, előtte szükséges apró reperálásokat végzett, csak úgy a cséplő garnitúrán, azt mondta, erre ráférne már alkatrészcsere is. Azelőtt apovkám kohúttal közösben bírta a kazánt és a cséplőszekrényt. Kettejük területe el is látta munkával, de most már kohútnak sajátja van, ezért kérdeztem Ströpkát, vállalna-e másoknál is a gépemmel cséplést. De fejét vakarta, hamarabb kellett volna, a legtöbb már lekötötte magát. Aztán csak hogy 30 holdat szerzett még, jövőre már okszerűbben fogunk vállalkozni. Ströpka hozta a bandát is, a fűtőjét, kévevágót, dobálót, rudas hordókat, rázóst, zsákost, kazarrakót, s a törek és polyvarakókhoz még 6 nőt, cakpak 25 fő. Végezetül ennyi búzámat takarítottuk be. A Gregor tanyai 25 kis holdon lett 150 mázsa, a szőlősi 30-on 144 mázsa, gyönge, a melindai 52 adott 340-et, együtt 634 mázsa. Átlagban véve 5 mázsa 90 kiló per kis hold. Itthon elmegy, de apácskám a felgázti barátainak nem dicsekedne vele. Mert rálegyintenének, pedig itt mennyivel jobban kéne, hogy szeressen teremni a búza, mint a Mecklenburgban. Jegyzed be, hogy nekünk is volt utána ilyen gyönge sokszor. Sőt, mert hajaj, ha látta volna a térdre kényszerített, sanyarúságos évekbeni átlagokat. 1915. augusztus 6. Belecsapott a mennykő. A mostanra úgy, ahogy mégiscsak jóra fordult családi életünkbe. Amitől titkon féltem, de még a fülemet is betapasztottam a rá utaló hírek elől, bekövetkezett. Tegnap előtt mozgósítási parancsot kaptam én is, hogy 21-én vonuljak be. Istenem, szorult össze a szívem. Bizony, apácskám kéne most ide. Pánik félelem fogott el, hiszen hallani hallottam azért, hogy újabb és újabb évjáratokból soroznak be tőlünk is százával. Mentek el már velem egyidősek szintén, és hogy nyár eleje óta legtöbbet az olasz határa vittek, és az isonzó vonaláról egyre másra érkeznek a halálhírek is. Sietve kell írnom, hisz rengeteg a tennivaló, futva térek ki ezért csak a fölötti töprengéseimre, hogy mit is tehetnék, ki tudnám magamat ez alól vonni. Winkler Béni bácsihoz nem mehetek, az egy hírhet lőtér kisajátítási perben védett, és azóta vörös posztú a hadseregnek. Amellett Mamovka nem hívta meg őket a lakodalomba, ezért megharagudtak nyilván. Akkor eszembe jutott Szilágyi, megyei csendőrkapitány, aki apovkám jó ismerőse volt, s akire még Farkaségtól emlékszem, ahol Kosztkvártéjon voltam. Onnan tudom azt is, hogy Szilágyi a laktanya főnök alezredessel is jóba volt.
a neve nem jut az eszembe, és ugyanaz-e vajon az ezred parancsnok most is? Vendégeskedtek együtt többször is a farkasnál. Tegnap reggel tehát vonatra ültem, és bejelentkeztem Szilágyinál, a hivatalába. Nyomtatott kártyámra írt üzenetet küldtem be neki az ügyeletessel. A kapitány mégis alaposan megváratott, ám utána igen szívélyesen kezdte a diskurálást vele. Fekete, harcsafejű ember, hegyesre csípett bajusza. Foga közt aranykarikás borostyán szivar szipkát tart folyton, bűzölgő britannikával. Emlékszik apámra. Sok közös dologban voltunk mi együtt 10-15 éve, mondta, és célzott a kaszás villás mozgolódásokra, meg a kivándorlási ügyek intézésére. Nem egészen értettem, de mintha azt éreztette volna velem, hogy apám még mindig tartozna neki köszönettel, csak hát nem teheti már. Így elég bátortalanul hozakodtam elő azzal, hogy miben is szeretném a közbenjárását kérni. Akkor elkavarodott. Fejét csóválta, és bele is fogott a hazafiúi kötelességekre való emlékeztetésbe. Utána továbbra is bosszúsan ugyan, de csak szót kerített rá, hogy hát nem tudja, mit lehetne tenni. Ha pedig azt mondja mégis, akkor biztos, hogy nem nagyon egyszerű dolog volna ez. Hogy hát katona nem voltam, így legalábbis a tartalékos kiképzést megúszni nem látszik kivihetőnek. Ha csak nem hiányzik a kezed vagy a lábod. De látom, megvan mind a kettő. És elröhögte magát. Meglátja, mit te. Jöjjek egy hét múlva. Itthon még este megírtam levélben is a kérésemet neki, hogy el tudná érni mentesítésemet a mozgósításnál, hivatkozva esetleg arra, hogy mint önálló birtokos kell gondoskodnom gazdálkodási ügyeimről, hadi szempontból is fontos élelmiszerek termeléséről, és hogy tetemes adómat is rendben fizethessem az állam felé, stb. És végül barátilag megemlítettem azt is, hogy nemrég nősültem, és ő, mint a család régi jó embere, talán megérti. Azt az egy hetet kivárni alig győztük. Aggódó Jadvigám már küldött volna, hogy menjek csak mi hamarébb, de én nem akartam türelmetlenkedni, mert még visszajuthat. Akkor azt vetette föl, hogy el kéne indulni más nyomon is. Egészségi alkalmatlanságot szerezni orvostól, és kérvényt írni. Beutaltatom én magát kórházba, jutott egyszer csak eszébe, hogy Sárosi Irmusnak, aki régi barátnője neki még Szamszböltemben, a férje városi kórházi orvos. Hát csak megteszi nekem, azt mondja, hogy ír egy igazolványt. Lábjegyzet, doktor Földesné. Későbbi időkben többször is lestem utána. Szép, már kicsit koros, elegáns dáma volt akkor, de szóba állni sose mertem. Még később megtudtam, hogy a második világháború után elköltözött a városból. Nem tudni, hogy hova. Legalábbis én nem tudtam. Jegyzet vége. Édes angyalom, de hát a hadseregnek megvannak a maga doktorai. Azok vizitálják át az embert, nem törődnek civil orvos papírokkal. Hogy fogok én ott a nyavaját szimulálni? Ej, hát úgy, hogy el sem megy a bevonulásra. Megüzenjük, hogy betegen fekszik és kész. Kicsi madaram, hadi állapot van. A csalókat, hadi szökevényeket törvényszék elé állítják. Még az is lehet, hogy tatáriálisan. Csak akkor maradhat itthon az ember, ha ők maguk mentesítik. Érted? Jadviga erre megszöppent, de utána még tovább tűnődött, hogy egy ugyanazon városban a civil és katonaorvosok is ismerhetik egymást. Hát, ha lehetne hivatalos alkalmatlansági papírt szerezni. Csak beutazik ő holnap Irmusékhoz. Veszíteni nem veszített semmit.
Vagy ha tán a franci ismerné valamelyik potentátot. Hagyd te csak a francit, kérlek szépen. Nem akarom én, hogy őt belártsad. De hát miért nem? Üledezett a feleség. Képes és még hosszabb időt intézel nekem. Vágtam rá meggondolatlan. Magának elment a józan esze. Hát miket beszél itt? Nem úgy, hogy direkte, nem úgy értem. Visszakoztam. Csak hát a francit egy sviháknak ismerik, és megeshet, hogy just se teljesítik annak a kérését, akiért ő jár közbe. Nem tudom, honnan veszi, hogy a francia egy svihák hírében állna. De ha magának derogál, felőle mondta meg sértődötten a vállát, és ahol bement a szobába. Másnap bevonatozott mégis, és avval tért haza, hogy az írmus férje szólni fog valakinek. De utóbb csüggetten vallotta meg, hogy csak egy alacsonyabb sarzsijú tiszti orvosnak. És hogy az írmus ura mostanában undok egy ember különben, eléggé üngetett csak. Úgyhogy induljon csak, Ondriskám, és próbáljon meg mindent. Különben megkérdeztem a Winkler francit is. Erre hallgattam csak. De hát ő se nagyon tud senkit, hogy majd meglátja. Meglátni? Azt én fogom, gondoltam. Benn jártam Szilágyi kapitánynál kétszer is. Először nem volt bent, és nem engedtek megvárni se. Cédulát hagytam ismét. Másnap jó egy óra múlva jött csak ki. És mint aki ott vesz észre, bosszúsan engedte magát kikísérni a mellékhelyiségig. Zaklattok itten, hogy már húgyozni se. De már a kinyitott ajtó bűzénél azt vetette oda, lehet, hogy elintéztem, hogy csak kiképzésre vigyenek be. Lehet, és fölemelt az ujját. Érted? És most erígy innen. Meg is könnyebbültem, meg nem is. Mi az, hogy lehet? Hát, ha csak a levegőbe beszél, és nem intézett semmit. Na de hát, ha tetteti csupán a bosszúságot, és hálás lehetnék neki, csak nem akar köszöneteket. És vajon mennyi idő az a kiképzés, és hol lesz? Nagyváradra kell bevonulnom. Mégiscsak el kell menni. És ha ott felejtenek, utána ebédelni térek be a Nemzetibe, és éppen belekortyolok a krigli sörömbe, még mindig a fentírtakon morfondírozván, mikor fejem fölül rám dörren megint csak a Szilágyi. Na, hát megszomjaztál, öcsém! Én pedig nyelnék is, hátra is néznék, meg köszönnék, s föl is emelkednék egyszerre, amiből csak az lesz, hogy lelöttyintvén az ingemet, görnyedten fulladozok ott. A kapitány meg nevet rajtam. Rettentő zavarban köhögve köszönök és kérem elnézését, s invitálnám is asztalomhoz, de félig sem mondva már is visszakozok tolakodásom miatt, mert látom, pár fős kompániával jött. Jól van, kamerád, jól van, beregeti meg a vállamat. Csak nyugalom, hidegvér. Majd beszélünk. Rendelkezzél velem, kapitány uram, bólintok rá, s ahogy most lejegyzem is, alig hiszem el, hogy ilyesmi kijön a számon. Majd még legyint rám, de még visszafordul, mert mondja, s ahogy én közelébb hajolok, ő gyufaszállal túl a foga közé. Kíváncsi is volnék, azt mondja, mi újságottan felétek? Lábjegyzed, tisztára már itt, mint a kurilla. És pláne majd utána aztán. Anyád különben hogy van? Jól mondom, megjárja. Sok a gondja, ugye, ház, meg a birtok. Te is nem nálatok lesz mostanában papválasztás? Papválasztás, bámulok a kapitány. Miért lenne? Ilyesmiről nem hallottam. Azt hittem, hogy ott lesz, vonvállott, s a padlóra köpi a gyufát. Miért? A ti papotok hogy szuperál? Baszowski tisztelendő. Jól.
meg vagyunk mi elégedve. Végezetül megkérdi még, mikorra is soroztak be. Megmondom, elszontyolodva, mert hogy hát akkor mégsem maradhatok ki. Erre ő hátba ver, és azt harsogja, rá se rántani, hamar le fog azt elni. Ettől megint bizakodóbb leszek, és már éppen kérdezném, hogy hát mit tud, mire számíthatok, amikor azt mondja, berukkolás előtt jöjjek még be hozzá. Mert hogy meglássuk, majd meglássuk, és kacsint is ehhez. Na, most itt tartunk. Már végképp nem tudom, mi lesz. Asszonyom, házasságom, s egész jövőben is sorsom járt eszemben. A mai, augusztus 9-i napon végig. Lelkemben egyszerre lakik bizakodás és balsejtelen. Az Úr 1915. évében, augusztus hónap 11-én és 12-én oly vörösen tekintett le ránk a nap, hogy világosságot még a déli órákban is haloványan adott. Olyan is volt, mint alkonyi lemenőben, és olyan is, mint fagyos, nedves időben. Na de dél volt, és nyári meleg, amikor először megnéztem. És körülött az ég is, mint holmi fehér, füstös, gőzös nyári köd. Estére pedig, mikor a nap óriásira nőve, bíbor színben bukott le a zöldeskék homályban, feljött a hold, és az is ugyanolyan skarlát színt öltött. Így volt ez mind a két napon, amikor a napocska is olyan volt, a holdacska is olyan volt, hogy vörösében szép is, meg félelmetes is. 1915. november 29. Vagy 3,5 hónapig nem írtam naplomba, mert féltvén, hogy baja esik vagy elvész, nem vittem magammal, amit jól tettem. Szilágyi se augusztus 17-én, se 19-én nem fogadott. Másodjára azt üzente ki tizedesével, hogy teljesítsem csak a kötelességemet, és ő majd idejében hírt ad. Bevonultam hát Nagyváradra 1915. augusztus 21-én, onnan pedig még egyszer írtam is a kapitánynak, reményeim dacára kivittek a galíciai frontra október 2-án. Botkamiennél szereltek le váratlanul, mikor már nem is bíztam benne, november 23-án. Jadvigámtól egy levelem maradt csak, melynek kopertájában fehér batiszt blúzos képét is őriztem a szívem felett. A többi zsákommal veszett oda Zlotalipánál egy muszka őrs rajtunk ütésekor. Örültünk, hogy bőrünket menthettük. Ez az emlegetett fénykép és levél ott volt e napló könyv hátulsó fedelénél. Ide tettem időbeni helyére, jegyzet bezárva. Mili Andriska, drága férjem, már amikor a váradi állomáson felszálltam a vonatra, elhatároztam, hogy mihelyt hazaérek, írok magának, hogy mi hamarabb megkaphassa, hisz elhiszem, hogy a hazagondoláson kívül a levelem az egyetlen vigasza abban a durvaságban s fenyegetettségben, mely körülveszi. És ne haragudjék, hogy eddig egy rövidebbet és egy lapot küldtem csak. Bárha erősíthetné magát biztatásommal a szorongató bizonytalanságban, hogy ne féljen, kiszabadul onnan hamar, nem fog a frontra kerülni. Bízzék az ígéretben, és ne csüggedjen, drágám. Reggel 5 volt, mire átizzadva, összetörve megjöttem, hogy jártányi erőm sem maradt már, a vonat zsúfolásig telve, az átszállásnál meg másfél órát kellett várni, csavargók s részegek közt a mocsokban. Mamovka nem volt itthon,
azt mondja Blahov nyanya, hogy kiment a melindai tanyára kukoricatörést dirigálni. Hát nem csodálkoztam, hogy nem vár meg a híreimmel, hogyan van a fia, de gondolom ez magát sem lepi már meg, és eszébe ne jusson keseregni miatta. És nagyon kérem, ne emészze magát, hogy rövid ideig lehettünk csak együtt, és ne nehezteljék, hogy a múlt héten meg nem jöhettem, és hogy most pedig nem a hajnalival indultam, én már amiatt is boldog voltam, hogy egyáltalán kimaradást kapott. Most se tagadhatom, fájt az a szemrehányás a hangjában, és bánom, hogy szóváltásra fecséreltünk időt. Mert bizony nekem a Lásziknél azt mondta, az ő férjét 2 hete vasárnap ki se eresztették, épp csak a laktanya kapuban találkozhattak. És a készített pakját is hozhatta haza, mert az őrök nem engedték odaadni. És ne bánja azt se, hogy futva kellett búcsúznunk, ha már ott a rédei kerti fák alatt nem figyeltünk az idő múlására, mert én örülök, hogy végül csak el tudtunk feledkezni róla. Különben, miután visszakísértem magát, volt még időm, megnéztem a Claudia angol hercegnő mauzóleumát. Valahol olvastam róla. Míg el nem felejtem, kötöm még egyszer a lelkére, édesem, hogy amint csak tud, menjen el a csomagért, amit a Bémer téri Pannóniában tettem le, mielőtt kimentem a laktanyához, mert nem akartam úgy járni, mint a Lásziknél. Attól a bajuszos idősebb főpincértől kérje, meg fogja ismerni. Annál hagytam ott. Na most, lekváros, linzer van benne, egy szál kolbász, néhány vasárnapi hírek, a mixátja, amit kért, 3 pár új fuszekli és 3 alsó, meg pálinka, és talán a szőlő is kibírja. Egye, igya, forgassa, hordja egészséggel. És mossa, akárhogy is, de ne hagyja elpiszkolódni magát. Na mára ennyit, szaladok a postára, mert Binderék is üzentek, hogy kaptak végre jobb fonalakat. Drágám, ne csükkedjen. Lefut az ideje hamar, meglátja. Írjon, ha alkalma és kedve van, én is igyekszem majd. De bármikor megeshet, hogy nem kell többet se írni, se látogatni menni, mert egyszer csak hazajön. Ebben bízzon. 1915. szeptember 7-én öleli Jadvigája. Fenti levél mellett voltak egy front novella féle cikkhez piszkozati jegyzetlapok. Ezt is ide teszem, a katona hónapok emlékére. Én adtam, mert nem volt címe. Írja, hogy mikor kész lett, elküldte újságnak, de skandalum lett, hogy elöljárói engedély nélkül is nem közölték. Olvasgattam különben a Magyar Gyalogság című első világháborús könyvet, mely rövid életrajz és fénykép adásával elő lett fizetve állítólag nem tudom hány zsák búzáért. És benne van ő is. A népsor szerinti lexikonban, meg a sok kicsi katonakép között. Hős tótlegény galíciai esete. Tudtuk-e, merre folyik a Szán, a Vieperzs, a Dnyeszter, s hogy ebbe hol torkollik bele a Gnilalipa, a Zlotalipa, a Stripa, a Szeret és a Zburcs. Eszünkbe jutott-e már képzeletben letekinteni a Kárpátok északi lejtőiről, Krakkótól keletre, a Visztula völgyére, Przemyslvárára, Schlembergen át az Ikvaparti Dubnóig, s följebb az Ivanogorod Varsó vonaltól a Pripjat mocsaráig, egészen Grodnóig. Pedig most betéve kéne tudnunk e vidék földrajzát, hiszen itt vívják hősi harcukat katonáink a Muszka ellen. Galícia földjét legfőjebb némely izraelita honfitársunk emlegette eddig. Megnézni még térképeken az ősi Lengyelországot, Galíciát,
előre nyomulás 1915. május elejétől, gorlicei áttörés, november 1-ig Przemyśl visszafoglalása, Lemberg, Ivanogorod bevétele, stavcei áttörés, Brest-Litovszki hadjárat, a Szeret-Ikva-Sztír vonal elérése. Temesvári 34. hadosztály, Jankó és Emil találkozása. November, Rovnói offenzíva. Az orosz Zlota Lipánál is vissza lett szorítva. Mi Podkamiennél voltunk. Böhm Ermolli második hadserege előre tört az Ikváig. Magyar, tót, zsidó és osztrák, sváb, horvát, cigány és bosnyák, német vezényszóra engedelmeskedvén ugyan, ám a maga nyelvén hívva Istent, vagy káromolva őt, egy emberként, egyérző szívvel, s a magyar módi virtussal átfűtve vívja etájon harcát. Jankó könnyeivel küszködve látja, egy épp ház nem akad. Szemét és törmelék domb van mindenik helyén, kormosan meredeznek az égnek a megmaradt kémények. Srapnel gránát tűzvész. A liget lecsonkított fáin sehol egy levél, letördelve, kihegyezve a gajjak, gránátsebesek a törzsek. Pusztítás részletezése. A kozákok kegyetlenkedéseiről kivált a menekülő zsidók beszéltek, akikkel németül, jiddisül Klein Emil elegyedett szóba. S Jankó álmulva látta, hogy az egyforma csuka szürkébe bújt sok ezer közül, ezek hogy választják ki mindjárt a közülük valót, hogy neki panaszkodjanak. Parancsőr tiszt vágtat hátra, ordítva utasítja a zászlóaljakat oldalt húzódni, századokat vonalba fejlődni és utána beásni. A kaszálóba borozdát, árkot válnak a gyalogsági ások, s megelevenedik az erdőszél. A barna ruhás alakok nyüzsögnek, födözéket ásó oroszok, és most hátulról srapnelek vágnak ütekeink közé. Lovasságunk a majorságból űzőbe veszi a muszkát, ám az megtorpan, fordul, s már is lövi lovasainkat, kik nem is jutnak az ágyukig, hanem nyargalnak vissza a tanyához, ahol már gyalogságunk is nyomul előre. Találkozó harc. Láttára égő harcvágy fogja el honvédeinket. Jankó szurony szegezbe rohan a többivel. Ám itt-ott kisebb muszka csoportok úgy vetnek cselt, hogy elbuknak, bozótos tövébe bújnak, s oldalról támadnak. Jankó közelről lő mellen egyet, s a másikat szuronyára tűzbe állítja meg. Ám ekkor, látván, hogy Klein Emilt hátulról készül felöklelni egy orosz, fölordít. Vigyázz! Amaz megfordul, de így is késő. Azaz késő volna, ha Jankó nem repülne ugró tigrisként már is, és előre szegezett vasa nem nyársalná fel a muszkát abban a pillanatban, mikor már az is ölne. Éjszakai vackán gondol csak rá, hogy egy hajszál választott el a becstelenségtől, akár csak egy szempillantásnyi késlekedéssel, mit kihányhatna ugyan a szemére, hagyhatta volna elpusztulni bajtársát, és egyben vetélytársát. Mert bizony otthon egy ugyanazon leány kezére pályáztak, a tanító kisasszonyéra, Klára nevűjére. S noha a választás a frontszolgálat utánra tevődött, a búcsú napjaiban bizony úgy tetszett, mintha már Emilért aggódott, s dobogott volna fel inkább az a csalfa kisasszonyi szív. De a harci becsület s a bajtársi önfeláldozás csak előbbre való, mint a szerelmi vetélkedés. Podkamien alatt a szemetelő esőben álló harcra berendezkedve a jól kiépített nyírfa dekkunkban melegedtünk a svaromkájánál. Rázendített az eső.
s akkor dördültek fel mindkét oldalon az ágyuk. Jankó macska ügyességgel vezette Raját egy előretolt orosz tábori őrs felé. De minket a hadnagyunk visszaparancsolt, látva, hogy az önfeláldozó előőrsök sorsa megpecsételődött. Ám Jankóék halált megvetően cikáztak előre a rettenetes srapnel tűzben, mint valami vérengző nagymacskák. Kúszva, nesztelen léptekkel közeledtek, s végül velőtrázó ordítással egyszerre hajították be gránátjaikat a muszkafészekbe, majd szuronnyal rontottak rájuk. Ide gyertek ti is, üssetek rajtuk, kiáltja Jankó. Ne fussatok el! Emil, nem hallod? Ez a szerencsétlen zsidó fiatalember. Ez a többihez hasonlóan tapasztalatlan, és bizony a bátorságával még soha ki nem tűnt katona. Lelki tusát vív magával. Végül fedezékbe szaladni is röstel, de harcba bocsátkozni is fél, és lekuporodik a földre. Jankóék oroszlánként küzdenek, és végül véresen, sárosan, összekaszabolva ugyan, de ők maradnak talpon. Egyedül Jankó lógatja élettelenül a bal karját. Rögtön, ahogy Emil után kiáltott, szúrta keresztül egy szurony a könyök hajlata fölött, és ő mégis végig küzdötte csatáját. Nem tudjuk, hogy ez a hőstolt legény mozdíthatja-e még valaha is a karját. A kitüntetést a támadás sikerét megalapozó fegyverténnyel érdemelte ki, és a galíciai térképekre pirossal kéne rányomtatni az önfeláldozó Tóth legény vitézségének helyét és idejét. 1915. november 30-án, a névnapomon. Hát itthon vagyok, az irgalmas Úristennek hála. Ennél a résznél, ahányszor ide lapozok, mindig a bátyám második világháborúbóli hazatérése jut eszembe. Mert a pokol bugyrok mindig tudnak még mélyebbre nyílni. Jegyzet bezár. Poklokat jártam meg, bár akik én előttem is ott voltak már, és kivált, akik még maradtak, azoknak kegyetlenebb sors jutott. Életem sokszor volt kockára téve, noha magam a veszélyt nem kerestem. És bevallom, ha tehettem, visszamaradtam, és a baj elől mások mögé is rejtőztem. Tüzeltek rám, és én tüzeltem az ellenségre, de hál' Istennek szuronyos találkozó tusába kerülnöm nem kellett. Lőttek ki mellőlem bajtársat, s bárki ott elesett vagy megsebesült helyett, én is lehettem volna az. Hogy embert öltem-e, bízom csak benne, hogy nem. 4 napi út, majd papírjaimra való 1 éjszakányi és délelőtnyi nagyváradi várakozás után értem haza az esti vonatról. Meglepetésre toppantam be, s feleségem boldogan sikoltott föl, és hullatott örömkönnyeket. Jaj, mondjam már, hogyan szabadultam ki onnan, és hogy véglege. Leszereltek, édes angyalom, egyszer csak jött a leszerelési parancs, semmi egyebet nem tudok. Csak hogy hazaért nekem épségben, csókolgatta orcámat 1000-szer Jadvigám. Harmadnap, mert úgy tartottam illendőnek, hogy tiszteletemet tegyem Szilágyinál, mert ki másnak köszönhetném, csak ő intézhette, beutaztam a kapitányságra. Előbb igen mogorva volt, na, már azt hittem, nem is méltóztatsz. És nem is akarta hinni, hogy csak 1 nap óta vagyok itthon. De utóbb megenyhült, és el kellett mesélnem, mi a helyzet a fronton, kikkel szolgáltam együtt, milyen ismerősök voltak. A tisztjeimből elég sokakat ismert, a váradiak közül is. Utána, hogy mi van itthon, örültek-e nekem? Hogy ne örültek volna, ugye, anyám és nejem egyedül itt,
egy ekkora gazdasággal, mondom. Na és jut eszébe, nem is kérdezte még, ki az én feleségem. Megmondom neki, ümmög, valóban, és nem értem, hogy miért. És amúgy, faluban, mondom, nem igen tudok semmit. A birtokaimra se volt még időm kimenni. Anyám azt mondja, a kukoricák nem lettek valami jók, és most szedik még a répa utolját. És hogy nekem is lesz elég gondom, ezer hanyagolt teendő, ami elintézésre vár. Gondoltam, lássa, hogy tudom a kötelességemet. Hisz a leszerelési papírban is ilyesfajta indok volt, hogy nemzetgazdasági érdekből, mint önálló birtokos gazda. A kapitány rám vigyorgott ekkor, hogy azért tán nem lesz mindig csak a munka. Jönnek az ünnepek, a disznóvágások, névnapozások, evészet, ivászat, meg a fehér néppel is törődni, kacsintott, majd hátba vert. Remélem az asszony is megkapta már a magáét, és göcögve nevetett hozzá. Derülve bólogattam csak zavaromban ehhez is, míg szégyeltem, hogy még most sem merem rosszallani faragatlanságát. Lábjegyzet, még ilyen célozgatások szempontjából is teljesen kurilla. Lábjegyzet bezár. Na, 2 hét múlva látogassál még meg. Így bocsátott el. Amin elcsodálkoztam, de persze nem mutattam, hanem készséget színleltem. Tán meg is akarná hozzánk hívatni magát. 1915. december 2. Kimentem meglátogatni Gregort. Éppen egy körtefa csemetét ültetett az ablaka elé. Jegyzett be, hogy kivágták a TSC elvtársak. Ezek mindent kivágnak. Pedig ők ették már a körtéjét, nem én. Legfinomabb vajkörte, jegyzett vége. Beszélgettünk, de Gregor ásta tovább. Néztem, ahogy beleválja, taszajgatja ásóját a földbe. Párzás az anyafölde. Ölébe fát ültetni olyan, mint gyermeket nemzeni neki, ha megered, már magától nő ki. Szerintem nyugtot kell hagyni minden új teremtménynek a maga természetével. Megjegyzem, túl nyugtot is hagyott, jegyzett bezárva. A gyereket is, hiába, hogy apja nemzette, anyja szülte, mégse belőlük való rész, nem a szüleié. Nem nyírbálhatom, nem gátolhatom majd a növését. Véletlenül a mi bölcsönkbe vetődött látogató lesz, aki majd tovább vándorol. Csak jól kell tudni megvendégelni és szeretni. Se túl kevéssé, se túl nagyon nem szabad sem terhelnünk, sem óvnunk. Vajon lesz-e, és mikor? Én nekem gyermekem. Lábjegyzet, megvalljon, hogy hány. Mert persze, hogy lett. Marci bátyám alig 10 hónapra rá. Viszont én csak több, mint 4 évvel később. Lábjegyzet vége. December 5. Jegyzetekből letisztáztam, és befejeztem egy cikkfélét a frontról, mit odakint kezdtem még elírni. Jadviga is elolvasta, és kérdezte, kiről szól. Mondtam, a figuráját többekről vettem, s valóban is velem szolgált egy fiú, akit azért, amit leírtam, kitüntettek. Viszont a két vetélytárs históriáját hozzá költöttem csak. Nejemnek láttam, ez nem tetszik, de nem mondta miért. Másnap mégis postára tettem, a Délkeleti Hírmondó címére, hát ha kinyomják, bár tartottam tőle, hogy hosszú. Lábjegyzet. Ismerve későbbenieket,
rá lehet jönni erre a vetélytársi dologra, hogy mi volt neki abban nem tetsző. Viszont volt még egy nem tetszési eset ezzel a cikkel. Most jut eszembe. Még 45 nyarán elmentem Grósz Ernőhöz, mikor már csontra lesoványodva hazavetődött szegény öreg, hogy megkérdezzem tőle, mit hallott Buchbinder Miki bácsiról, aki apus jó barátja volt, de nem hallott róla semmit. Beszélgettünk ez az, hát ismerte ő is jól apust. Egy időben voltak 15-ben Váradon katonák, bár utána Ernő bácsit olasz frontra vitték, stb., de szerencsésen hazakerült, ahogy eminnen a lágerből is, hogy állítólag csodával határos módon már az ő korában. Fölemlegetve az első világháborút is, én odaadtam neki olvasásra ezt az apus fent említett cikkét. Nyilván ő nem adta vissza, hogy most már csak a jegyzett cetliket találtam. Mert hogy Ernő bácsi olyan betűfalóféle ember. De megbántam. Mert utána azt mondta, hogy sajnos Misó, látja, innen vezetett egyenes út, ami mártír sorsunkig. Mert ez a maga édesapjának a cikke is sajnos egy nyíltan antiszemita cikkére. Habár nem jelent meg, mint mondja. Ehhez mondom, Ernő bácsi. De nem vitatkoztam, mert tudtam, hogy nehéz osztály része volt. Ezt 1957. január 5-én jegyeztem Pótlónak ide. 1915. Advent második vasárnapja utáni hétfőn pedig ez történt. Kivittem szellővel a homokfutón Jadvigát a vonathoz. Pedig gyalog indult volna. Ó, ne fáradjak, mondta. Kisétál ő maga. Hogy meglevelezték egymásnak a sárosi Irmossal. Rájuk férne egy városi komissiózás. És hogy kiöntsék egymásnak a lelküket. Tudja, Andrisko, húzta a takarót Jadvigám a térdére. Irmus szegény eléggé faséban van, aval a komisz urával, és ha marasztalni fog, és a doktor úr megint nem jön haza éjszakára, lehet ott maradok, és akkor csak a délelőttivel jövök. Hozzak magának valamit? Jaj, olyan drága maga, hogy kihozott. De nem muszáj, hogy megvárja velem a vonatot hideg. Vannak ezek az új pennák. A tisztelendő úrnál is láttam. A szárába lehet fölszíni a tintán. Örülne, drágám, egy olyannak? Csak néztem a szemébe. Olvasni akartam volna belőle, mert ő maga nem arról beszélt, amire kíváncsi voltam. Múltkorában, mondtam neki végre fejcsóválva egy egészen mást, még a nyáron, mikor a részvényt voltam jegyezni, volt időm a visszavonatig, és jártam egyet azon az üzletsoron. És hát meglepődhetsz, megszemléltem végig az utcán, fel alá a nőket. Mind, aki ott azon a délelőttön előfordult csak. Na, hát Andris, jaj, és mondja, hogy tetszettek? Hát épp ez az. Azt mondtam magamnak, Jadvigám lenne köztük a legszebb. Ott azon az utcán, ahova te most készülsz. De hát nem csak ott, a világ minden utcáján. Tényleg, jaj, csapta össze kis rózsaszirom tenyerét az én feleségem, és fejét hátra vetve úgy kacogott, hogy annak a párája is látszott. Hát, hogy olyan egy drága ember maga, hogy pirulok, miket nem mond. És ahol két tenyérre fogva csókolta össze az orcám. De pirulni nem pirult. Édesen, nyakamba fűzve karját vett tőlem búcsút. Nos,
És hát én ennek dacára, vagy túlzottnak gyanított édessége miatt csak még inkább. Búcsúzás után mégis visszakanyarítottam a szellőt a vasúti fogadó hátuljához. A söntésnél ott találtam egyik hónaposomat, a szvalingát. Nesze mondom, kis apró pénz. Vidd haza a fogatot, és kösd be a szellőt. De akkor még nem határoztam el, hogy valóban is követni fogom a feleségemet. Jegyet se vettem. Nehogy tudakolni kezdje az a kis könyökvédős hudák a tolóablak mögül, hogy na hát, mégis elkíséri a tekintetes úr a kedves nejét. Megálltam csak az indóház oldalán, és amikor beért a szerelvény, kilesve néztem, hogy nőm felszáll az első osztályú kocsira. És ahogy nekiveselkedett, nagyot csühöltve a mozdony, a kicsapó gőz leple alatt fölugrottam az utolsó lépcsőre. Csak utána töprengtem el, hát bolond vagyok én. Zavaromban alvást tettettem, és a hangos szólongatással érkező kalauznak félálomban papírpénzt nyújtottam. Megérkezvén a vonat ablakából követtem tekintetemmel a feleségemet. A tekintetes úr passzió. Figyeltem, vár-e rá valaki. De nem. Körül se nézve sietett ki a váróteremen át. Lépteimet szaporázva loholtam csinos, írhabundás alakja után. Nem volt könnyű eset a titkos követés. Lábjegyzet, az ilyesféléket teljes mértékben értem. Ebben a naplókönyvben sok van, ami ismeretlen újdonság nekem. Ám de ilyen részeket, sajna de való, jobban fölfogok más egyéb halandóknál. Jegyzet vége. Minden kirakat előtt megállt. Izgatottan ugrottam be, ezért többször kapuhajakba. Betért a drogériába. Körmöm rágva, mint kis kamaszkoromban, vacogva vártam, míg hosszan válogatott. Ki is próbálta. Valami parfümös üveg volt. Újjáról szagolgatta, és mindkét fületövébe pöttyintett belőle. Már a templomot is elhagyta, és akkor hirtelen befordult egy kapu. Mint a villám csapott belém a fölismerés. Ez Winkler Franci fiskális hivatalának a háza. Mert agyam hátulsó szegleteiben biztosan ott volt a francira szóló régi gyanakvásom, de nem hittem volna, hogyha nőm után lopakodok, valójában is épp ide érkezünk. Hogy amíg én a fronton, ők addig... Lábjegyzet, éppen ez volt itt a nagy kérdés. Szinte a szédülésig fölizgattam magam. Hát várok, mondom, mit tehetek. Vettem egy újságot, ha kell, lepedője mögé rejthessem el magam. Mi lehet majd? Kijönnek bizalmas fülbesúdosások közt, s karon vállon fogva sietnek a franci lakása felé mindjárt? Vagy elébb ebéd és kacagós iszogatás a szemközti fogadóban? Várok. Meretten nézem lesből a kapu bejáratot. És akkor egyszeriben elszégyellem magam. És eloldalgok a templom mögé, amikor is megvilágosodva állapítom meg, mégsem az úri ember magát röstelő félrevonulása ez, hanem gyávaság lett rajtam úrrá. Méghozzá kétféle. Hogyha Jadwiga kijönne, és mégis észrevenne, hogyan magyaráznám ki reggel óta tartó nyomában loholó leskelődésemet? És a másik, ha mégis franci karján szökne szeretője lakására, hát nem omolnék-e össze akkor? És remegésig ható ijegységemben egyik következmény viseléséhez se volt merszem. Hiába fogadkoztam pedig magamban nemrég. Mellőlem elmaradt, és előttem kivált, igen ritkán mutatkozó régi jó barátom elé állok egyszer. Te franci!
mi a rozjebani zrányikot akarsz te az én feleségemtől? Mondjad már! Káromkodás megint, hogy mi a kibaszott feleséget vagy fészkes fenét akar. És most rájöttem, a templom kerti bokrok mögött nem merném én ezt megkérdezni. Jó fél órai tipródás után jutott eszembe, de egy ökör vagyok. És hát, ha ugyanebben a házban lakik ez az írmus is, amelynek földszintjén a franci hivatala van. De hát lehet ekkora véletlen. Elősettenkedtem, hogy most megkérdezek tám valakit. Akkor meg arra jöttem rá, nem is tudom az írmus férjének a nevét. Hogyan érdeklődjek akkor? Várjak itt tovább, és tegyem magamat végképp nevetségesé önmagam előtt. Arról nem is szólva, ha bárki észrevenne, fölismerne. És már át is fagytam nagyon. Vert kutyaként kullogtam a kora délutáni vonathoz, és hazajöttem. Jadvigát persze, estére hiába vártam, tényleg csak másnap délben érkezett. Különféle színű tintákat hozott nekem. Tudja, hogy szeretem, betöltős tollat nem kapott. És erről aztán éjjel eszembe jut egy régi leskelődésem. Hisz akad időm sajnos emlékidézésre, mert nőm este hamar elköszönt avval, hogy ő álmos. Kedves tarkótapintással, arconcsókkal vett tőlem búcsút, mielőtt még csatlakozhattam volna. Így korai órán persze csak is leplezhetetlen céllal, aminek óhajtásában ő láthatóan ma sem osztozott velem. De most már tudom, ha nem erősködök, úgy legalább holnapra remélhetek jobbat, esetleg. Vagyis, mert nyugtalanít a tegnapi lesből követés gyanakodása, csak úgy, mint most ez a kicsusszanás a közös dunyha alól, ezért menekülök a hajdani strázundi kertbe kémlelni ismét. Ami még első találkáink havában így történt. Jadvigám aznap engem szinte megrészegített. Annyira odaadó volt már. Nem szóval persze, mert nem ígért semmit, és nem is ide simulással, hisz akkor még érinteni se igen érinthettük egymást, hogy egyebet ne mondjak, hanem a tekintetével. A bolondító tengerszín türkisz tekintetével, melyet már előző este is nem egyszer az enyémbe felejtett hosszan. Merész álmokra adva okot avval is, hogy nem sietett haza, hanem ott feledkezett velem a tóparti padon, késő éjjelig, egy ráérős, édes beszélgetésben. Ezen a szombat délutánon is egymás szemébe fúlva hallgattunk el sokszor, és már a Mecklenburger teraszi asztalánál is engedte megcsókolni kezét, amitől addig elhessentett. Csak annyival különbözött ez az előző estétől, hogy mégiscsak nappal volt, és én tapasztalatból tartom úgy, hogy találkákra a titkos félelmetességével is csak bátorító éjszaka való igazán. Továbbá, hogy kikötötte, pontban 6-ra haza kell érnie. De persze, hogy csak az utolsó percben eszméltünk, így Jadviga futtában mondta csak, hogy nem tudja, másnap sikerül-e szabadulnia, majd üzenni fog. Helga szobalányt szalajtotta át hozzám levélkével a fogadóba már kétszer is, de az egyszer se jelentett jót. Csalódottan találtam hát magamat egyedül a tóparti fűzek közt. Hiszen ha vasárnap nem láthatom, és netán hétfőn csak elbúcsúzni szalad le a hivatalból, akkor minek is maradok én itt, a drága fogadóban, még két éjszakára, asztalan. Szóval belém harapott hirtelen a vágy, hogy ma még látni akarom. És ugyanazon pillanatban hasított a fejembe, nem teljesítettem a kérését, mert ahogy ültünk az asztalnál, arra biztattam, kívánjon tőlem valamit. Nagy szemeket meresztett rám, aztán elnevette magát. Tudja, Ondriska, mire vágyom?
egy jókora almás pitére intett a túloldalra, de sok-sok fahéja. Angyalom, akár egy egész tepsibe, akár egy egész tepsibe. De hát valami komolyabbra nem gondolhat? Hát...

Jön az asszonyság, és én kérlelve kezdek integetni neki. Nem látszik bosszúsnak, el is neveti magát, amint a nyelvüket gyötörve megértetem vele, hogy vendégségbe mennék, és almás lepényt ígértem. Jó, de hogy bedugja még a sütőbe, hogy frissebb legyen. Kiáltok utána, mondanám a fahéjat is, de ezt németül nem tudom, csak szórok az ujjammal, mintha sóznék. Ja, cukker, bólint a pékné. Nicht nur, mondom, hanem, és jobb hián megnyalom az ujjam begyét. Ő földerül, és egy tálkából tényleg fahéjat mutat. Az, de jó, bőven tessék szórni. És hogy kezemben a süteményes pak, nem futamodhatok már meg. A ligeten át kerülök a kert felé, ahol korábban felfedeztem, hol hiányoznak pálcák a vaskerítésből. Bejutva, előre osonok a kerten át az első bokrokig, ahonnan a ház hátsó homlokzata látszik. Hát ragyog az egész kis palota. Az emeleti nagyszalon is kivilágítva, és a teraszra mindkét szárnyas ajtaja tárva, de mozgást még csak lentről a cseléd traktus felől látni. Itt bizony esté készül. Miért hallgatta el ezt Jadviga én előlem? Hogy hiába ne kívánkozzak ide. De miért ne ajánlhatott volna be engem is Winkleréknek? Vagy nem lehetett volna, hogy ma én értem, ő is távol maradjon a háztól? Gyülemlik a sérelemmel keserített sóvárgásom az ő vigasztaló közelségére. Elsettenkedek a készülődés lázában égő konyha ablaka előtt, hogy oldalra kerülve bekopogtassak Helgához. Neki szoktam szólni, ha Jadvigának üzenni akarok. Az ablak résre nyitva, de a cselédszoba üres. Mennyivel könnyebb lenne, ha Helgával volna dolgom. Jadvigám sose látott szobája viszont legfölül van, e meredek szögből ablakát alig látni, függöny is takarja. Most meglátom a szobalányt. Éppen kötényét cseréli, csipke szegélyűre. Utána leül még, harisnyát igazgat, fölsimítja magán végig harisnya kötőjét. Persze kivárom, míg a másik lábán is elvégzi ugyanúgy. Megkocogtatom az üveget, ő meg nevetve csapja össze a kezét, és már is int, hogy szalad Fräulein Jadvigáért. Futva is érkezik, hogy szólt neki, és pihegve könyököl ki a párkányra. A beavatott bizalmaskodása, nevető, incselkedő grimaszában, ahogy arcomba bámul, végigmér. Érzem, elönt a pír. Hát, vagy háromszor annyi időbe telt, míg Jadviga leért, mint ahogy gondoltam, és harmad annyira se örült nekem a pitémmel, mint ahogy reméltem. Ha szófogadatlan gyerekkel látszatra szelíden megbocsátó az anyja, az nézhet így fejcsóváló korholással, folytott türelmetlenséggel, hogy na, menjek szépen, köszöni a lepényt, de Frau Winkler várja, segítenie kell. De hiszen tele a ház cselédekkel, és nem tudna később elszökni? Hát észreveszik azt? Igen, feleli keményen, észreveszik. Legalább egy fél órácskára majd ide a lugasba. Nem tudok, mondom, nem lehet. Elszontyulodva hajtom le a fejem, és ezt ő már is kihasználná, hogy ott hagyjon. Jó, most köszönjön el szépen. Jadviga, nyúlok utána. És holnap ebédre megyünk, mondja, és fölfordítja szemét. Na de ebéd után, délután is ott leszünk. Meg vagyunk hívva a tengerpartra. Ezt sem mondta nekem, mondom szemrehányom. Még nem tudtam, és már nagyon türelmetlen. De nekem még mindig nem elég, az estére is kérdezek, erre csak dühösen fúj egyet, hátat fordít, már majdnem ott hagy, míg végre elkínzottan kérdi, miért csinálom ezt? Miért rontom el? Hát nem volt jó délután, és tegnap is.

éppen mert olyan jó volt. Szeretném, ha mondanám, de közbevág, hogy ő, amikor csak tudott, velem volt minden látogatásomkor, de ezt így nem lehet. Ez így nem lesz jó. És ingatja a fejét. Na, menjen, Ondrisko. És megérinti a vállam, de most ezt is eltaszításnak érzem. Nem tudok mozdulni. Erre ő int búcsút, és elindul. Még az almás pitét se vette el a kapokészbe, és szólok utána sértve. Jadvila megfordult. Arra vártam, hogy ideadja és elköszönjön, de maga makacskodik. Akkor hát megkapom? Nyújtom a pitét, de ő visszafelé nem tenne már egy lépést sem, és elmosolyodik, hogy mégis én mozdulok felé. Megfogja a pakkocskát, fordultában arcomat simítva köszöni meg, és elsiet. De a leselkedés még csak ezután jött, mert ott maradtam a kertben. A bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most gokkerem.

Tilos Rádió. Egy kicsit túlnyúlt a keltakaró. Erizó nem érkezett. Mixet fogtok hallani. Fél kettő óta pedig Závada Pál, Jadviga párnájának negyedik részét hallottátok. A jövő héten ugyanebben az időben folytatódik. További jó hallgatást!

Yeah.

0: Hallo Szélfolt!
1: Servus Tók!
0: Hallo Szélfolt! Horthy Hanna! Itt vagyunk öten.
2: Azt hozom a kapcsolatban.
0: Például a tekerőgépeknél gondnok süti, alatta Béla bácsi, nagyon, nagyon bölcs ma, Martinkó néni, Rasta fiú, és Bakács néni. Mondjuk úgy, hogy hogyan szerveződött az adás.
1: Én nem Béla bácsi vagyok, Bandi bácsi.
0: Te Bandi vagy?
1: Igen. Yeah.
0: Annyira szenilis vagyok, már ezt sem tudom megérezni. Tehát felhívom Bandi bácsit reggel, hogy mit szólnál hozzá, hogyha valami könnyű nyári témánk lenne, ha nagy melegre való tekintettel, tehát mondjuk a halál. Mondja, hogy jó, azt szeretem. De aztán később visszahív, hogy hát, hogy felakasztotta magát a Bada Dada is, Dada is meghalt. Tehát akkor tényleg jó, akkor beszéljünk a halálról.
1: Úgyhogy ő most már a hatodik tagunk itt.
0: Igen, igen, igen.
1: Mivel már nem él, ezért itt is lehet velünk örökre.
0: Igen. Sőt, én egy kicsit azért úgy gondolom, hogy miután talán nálunk volt utoljára interjúja, hogy örökös tagnak most megválasztatjuk őt.
1: Jó.
0: Horthy Hanna. 42 éves volt, és én arra gondoltam, hogy ha egyetértetek, hoztam egy Dress Mihály. Ne, mondjad?
3: És előtte még mit szólnátok, az Apa kocsit hajt című.
0: Igen.
3: Tehát hallgassuk nem meg. Sikerült sajnos a zenét megszerezni, mert az a tudósok album az beszerezhetetlen. De ugye itt volt nálunk vendégként, és akkor elmondta.
0: Igen, hogy akkor először hallgassuk meg azt, aztán a nóta, és aztán újra elkezdjük a halált.
1: Tehát Bada Tibor.
4: Rajszögés Picasso most. Üres volt a hold, amíg az ember ott nem volt. Számtalan lehézség létezik, tudjuk, ó jaj. Badadada harmonika, badadada harmonika. Számtalan nehézség létezik, tudjuk ezt, ó jaj, de mit sem számít, mert gyere Tibor, megyünk a városba, dudált türelmetlenül apa. Apa kocsit hajt. Apa kocsit hajt, egy kézzel, fél kézzel, kéz nélkül. Apa kocsit hajt, nagy Fiat 1500-as gépjárművet. A járókelők sétálnak a járdán, és itt csöppecső aggódnak, mert apa kocsit hajt. Jaj, apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Ó, borzasztó. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa jó célövő, a versenyeken sok találatot ér el. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Azért, mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Apa a szemembe egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Megérkezünk úti célunk végére. Vége egy kalannak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban. Anya otthon főz. Anya otthon főz finom ebédet. Vége.

0: Na jó, akkor eddig volt a sírás, mert mondja a Bandi, hogy nevessünk.
1: Hát igen, mert a halál nem ilyen, a halál megszabadulás, gyerekek. Bada édesanyja mondta, hogy a fiát nem látta sose olyan boldognak, mint amikor megtalálta halva otthon. Hát a halál
0: ez
1: elszabadulás.
0: Ez egy vidám mondat, azt mondod? Ez most egy vidám mondat, Bandi?
1: Mi?
0: Hát amit a mama mond. A mama mondata az döbbenetes, amikor én is hallottam ezt, hogy
1: tehát, hogy a gyermek, az ember, aki meghalt, az boldog. Mert elszabadul ettől a világtól, ami annyira nem volt jó neki, hogy inkább megölte magát, tehát felülírta a saját ösztönét. Ja, mert ez egy ösztön, hogy ne öljük meg, életösztön van bennünk, amit azért ró ránk a sors, hogy éljünk, akármilyen nehéz is, hogy ezáltal erősödjünk, és fajunkat fönntartsuk. De az élet nehéz, és megszabadulni tőle gondolom nagy öröm. Gyakran meghaltam már álmomban, mindig jól éreztem magam. Vidám voltam. Egy perc alatt elszabadul. Ha az ember meghal, egy perc alatt elszabadul ettől a léttől, még a szeretteitől is, mindentől, ami fontos volt neki, hanem szellemé válik, és lassan felolvad a mindenségben, aztán az élét is persze teljesen elveszti.
0: Te már, hallgassam a telefonát, te már ennyire nem szereted a tested, Bandi?
1: Hát nem nagyon.
2: Ki szereti?
1: Halló?
3: Test a vonalban.
4: Akkor írjuk felül magunkat, de kezdte. Jó?
1: Jó. Hát, jó, rendben van. Köszi. Adás telefon egyébként 215-3773. Erre kérjük a hívásokat. SMS-ezni is lehet a 2099-99903-on.
0: Na most azért nem szakadok el tőle annyira, tehát tényleg úgy érzed, hogy már a személyes kivetülésedhez, ami hát bizonyos kiló, súly, szőr, hús, csont, hogy nem olyan fontos már? Meg gondolom a Badadada is, amikor felakasztotta magát, akkor valószínű, hogy erre mondott nemet, és nem a kikeletre. Tehát amikor itt volt nálunk, akkor mondta, hogy ő nagyon érzi a kikeletet. És akkor azt én ilyen festői motivumnak gondoltam, aztán tulajdonképpen ezért a halál előérzete is a kikelet. Csak tényleg ott nincs már veled a tested, vagy valahogy tényleg, ahogy meséled, de kérdezem, hogy ez az idő, hogy végül is azért megutáljuk saját magunkat?
1: Hát nézd, pláne ha olyan öreg leszel, mint én, nekem már mindenem fáj. Derekam is, nyakam is. Ezen kívül problémáim vannak, hiába szoktam le az italról, cserébe eszek. Ha eszek, kövér leszek. Ha kövér leszek, izzadok. Ha izzadok, nem kapok levegőt. És így tovább. Ezen kívül elég problémám volt már az életemben, más dolgokból, amik fontosak voltak, mint például a szex, szerelem, mindenféle. Tehát tulajdonképpen egy ideig megoldottam, és aztán az ember egy idő után lehet, persze. A legtöbb ember, nem mondom, hogy hála Istennek, a legtöbb ember program szerint ugye nem is jut el idáig, hanem élete végéig küszködik.
0: Na de például itt van a Martin Kohl, tök sovány, ő például hogy áll ez a kérdéshez? Neked fáj valamit? Vagy ezt gondolsz a halálra?
5: Hát egyszer már gondoltam a prostatámra, de úgy konkrétan arra persze, de egy ilyen intellektuális viszonyom van. Én nem tudom.
0: Filozófiai viszonyod?
5: Hát abszolút, szóval, hogy így én nem nagyon tudom kezelni. Én nem tudok ennyire felszabadult lenni ebben a halál kérdésben, tehát én ennél egy ilyen szentimentális a figura vagyok, úgy érzem. Tehát engem megrázott a híre, hát így nyilván a maga.
0: De úgy érzed, hogy ez rossz?
5: Hogy meghalni?
0: Igen, mert akkor az ember halálhírt kap,
5: rossz,
0: akkor
5: ugye... és ilyen idealista is vagyok, tehát van az a mondat, valamely popzenekar mondta, a halálban megszűnik az élet. És ez egy ilyen nagyon eszenciális dolog. Ami egy ilyen, van benne valamiféle ilyen mély tragikum ebben a mondatban. Hogy nem nagyon kell ezt így cizelelni, az életnek az a fajta lehetősége, vagy ennek a földi életnek az a fajta lehetősége, amit azért alapvetően mindenki szeret, és szeretne belőle még nagyobbakat, és minél tovább kortyolgatni. Aztán persze majd, hogyha nem csak a prostatám jut eszembe, hanem más egyéb csontjaim, és nem tudom, és érzem azt, hogy lassabb leszek, hülyébb leszek, lassabban fogok kocsit hajtani, akkor lehet, hogy én is úgy elfogok ebben a dologban.
0: Nekem amit
5: fogok oldódni, de...
0: Amit a görögök meg a Seneca mondasz, az teljesen inadekvált. Vannak olyan görögök, akik azt mondják, hogy a halál kérdése minket nem érint, mert amíg élünk, és a halálnak nincs hatalma rajtunk, amikor viszont meghaltunk abban a pillanatban, ez a kérdés már nem az élet kérdése. A Seneca meg ő is azt mondja, hogy tulajdonképpen a túlélők siratják magukat.
5: Hát persze, így van. De én azt gondolom, hogy a halál tekintetben ez egy közösségi műfaj, persze. Tehát, hogy az abban a pillanatban, igen, az egy ilyen kiterjed a dolog, és abban a pillanatban nyilvánvalóan az itt maradóknak, akik ugye látják, hogy fognak majd ők is járni, ez a fajta... De a feldolgozás is közösségi, és most nagyon jó, hogy itt sztároljam magunkat egy ilyen rádióműsorban, ez így nagyon helyén van.
2: Ez érdekes egyébként, hogy ti a keresztény katolikus zsidó kultúrkör, akik dualista alapon nézitek a világot, hogy gondolkodtok, hogy én a legegyszerűbben talán úgy tudnám a buddhista terminológiát így verbalizálni, hogy egy végtelen hosszú cérna, ami az életünk, meg amit mi egóval egy tripként megélünk, és abból mondjuk egy gombos tűfejnyi piszok a mostani életünk, amit mi valóságnak élünk meg. És hogy igaziból az Andráshoz tudnék csatlakozni, hogy egy nagyszerű lehetőség a halál ahhoz, hogy egy újabb testben, újabb formában, még aktívabban, még hatékonyabban, Istenem. Még több szeretettel, még több pozitívummal próbáljunk meg a világra nézni.
3: Jó, én kicsit az András.
2: Ez egy Bandi bácsi.
1: Bandi bácsi, azonban ezt visszautasítom, mert én nem hiszem azt, hogy a tetteinknek van következménye, tehát hogyha most jól élünk, jókat cselekszünk, akkor majd jobb életre fogunk kelni legközelebb.
0: Egy rendes Bandi
1: bácsi. De a végtelenben egyetértek, és abban is egyetértek, igen, hogy ez egy szelete, de azt én nem hiszek a jutalomban, a jó tettben és a rossz tettben, hanem egyszerűen majd újjászületünk, de az már nem mi vagyunk valahogyan. Na most jó helyen kapizsgálom, miért vagyunk, tehát szomorúan. Én is sírtam, amikor a Bada mamája fölhívott, de igazából azért sírtam, mert meghatott az, hogy na, a Bada már megcsinálta, már elment. Igen, vagy előtted amikor van. Most a Johnny meghalt, akkor is sírtam egy kicsit, mert akkor meghatott az, hogy na, most már nem csak én mondom, hogy nem lesz bizottság, hanem már nem tényleg lesz. Nem is lehet egyáltalán. De már nagyon korán, ifjú koromban rájöttem, hogy amikor sírtam, mert valaki meghalt, akkor magamat sírattam. Mert hiszen azt nem sírathatjuk, aki meghal, hogy igen, szegény meghalt.
3: A veszteség
1: meghalt,
3: a tiéd, és nem az,
1: pedig
3: aki
1: ezt szoktuk mondani, hogy szegény meghalt, pedig élhetett volna, igen, közben alkoholista volt, kilogotta bele, nem bírta az életet, miért élhetett volna? Érted?
0: Jó, de nekem mindig az a problémám, hogy ha beszélgetünk egy rádió műsorban például a halálról, akkor szinte egyességre juthatunk arra vonatkozólag, hogy legyen eszünk, és lássuk be, hogy a halál nem rossz. Ám miután kutyákat tartok otthon, és ezeknek rövid az életideje, és amikor meghalnak, például egy nagyon jó módszer szülőknek mondom, hogy a gyerekek hogy tanulják még mi a halál, mondjuk otthon vannak, és közben meghal a kutyájuk, akkor látják. Akkor mégis valami jeges rémület áll be az agyamba, annak ellenére, hogy hát így azért mondom, hogy fogalmilag egyetértek veletek, de hát akkor mi az a jeges rémület?
3: Hát a te bajod konkrétan. Tehát, hogy nagyon érdekes. Nagyon meghalt, sőt így hát hosszan haldoklott, és neki azt hiszem ő
0: most
3: volt
0: a legfontosabb. Most gondolj egy szíves, jó, hogyha
3: akkor nem az, nem igazából nem neki volt rossz, hanem nekem.
2: Egy érdekes dolog egyébként,
3: ez az, hogy... amiért tragikus a halál, hogy rájössz, hogy most valamit nem tudsz már soha visszacsinálni.
2: Napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy ilyen szociológiai kutatást. Azt hasonlították össze, hogy 50 évvel ezelőtt a magyar családmodell, amikor 3 generáció élt együtt, és gyakorlatilag a születés is és a halál is ott zajlott a közösségi térben, a család előtt. Mára mind a halált, mind a születést kivitték az otthonból, szétszették a több generációs együttélést, és hogy ez a plusz misztikum, ami a halára meg a születésre, mint a valóban legnagyobb csodára, de ezt kivitték előlünk, és nem látja a gyerek azt, amikor meghal a nagymama, amit a Baki mondott a kutyával, illetve nem látja a nagymama azt, amikor megszületik az unokája. És hogy ezt a dolgot igaziból nem tudjuk feldolgozni, nem is tudtuk helyre rakni. Ennyi.
0: Hát gondoljatok Elvis Presley-re.

0: Mielőtt ez a Honti és Hana, könnyű nyári téma, halál. Mielőtt azért így fogalmilag lenyomnánk a nagy kaszást, azért kérdezem, hogy voltatok ilyen halál közeli állapotokban, hogy arra emlékeztek, hogy az hogy történt veletek, vagy mint történt?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Hogyan?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Nem, azért akkor azt lehet mondani, hogy gondok, figyelj, mert nagyon sokszor...
1: Nem voltam halál közeli állapotban.
0: Olyan se volt, hogy elcsúsztál és a fejed beverted?
1: Nem.
0: Akkor tényleg, de az érdekes, azért gondolkodj jelezem, hogy miért nem jeleznek neked.
1: Még előre. A drogos élmények sem. Tehát, nem.
0: Nekem volt több, 3-4.
1: Azért
0: mondom, hogy csodálkozom, persze, hogy nem volt. Halál.
1: Ja, hogy nem, hála jó Isten. Nem tudom, hogy hála jó Isten, de nem volt.
0: De most mondjátok ti. Ja.
2: Nekem az első, az olyan 12 éves lehettem, talán 6-os, általános iskola. Lehet, hogy ezt egyszer egy 4-5 éve már elmeséltem, és egy...
0: Ne szorong.
2: Volt egy... egy roma osztálytársam, és mondta, hogy a nagyanyától tanult valami fantasztikusat, és megmutatja a nagy szünetbe. És a folyosón valami, mert nem emlékszem pontosan, 10-szer vagy 20-szor le kellett guggolnom meg fölállni, utána ő valahol itt a szívem környéken megfogott, és elkezdett pörgetni, és annyi volt, hogy egy kattanás. Azt hallottam még kívülről, hogy koppan a fejem azon a baromi kő vizén az általános iskolában. És az, amiket így lehet olvasni, ezeket volt annak idején, ez egy ilyen kétkötetes könyv, hogy az idő nem ebbe a dimenzióban működik, és lepörgött az addig életem. Tehát 12 Ajaj. Éves koromig olyan Ajaj. Sztorik, amik azelőtt nem voltak Aha. meg. Nekem például ilyen, szerintem általános iskola előttről nincs is élményem, hogy akkor mi történt velem, vagy mi volt velem. És akkor így végigment a sztori, és utána az volt, hogy így jön a tanárnő, a Marcit, az nem tudom mit kapott, osztályfőnöket, igazgatóit, valamit.
0: És fudu varázs.
2: Ráadásul én pedagógus gyerek voltam, tehát így neki ez duplán kínos volt. Hogy ez valamilyen ilyen roma kultúra, nem tudom, mi volt. És fölpofoztak, és az volt a kép, hogy így az egész iskola így áll, és jön a tanárnő fejjel, tudod, és ilyen, nézze, mint amikor a halszem objektívvel, tudod, hogy mi van. És akkor mondjuk kiderült, hogy eltelt közötte 7 perc.
1: Robika kinyírta a Tomikát.
2: Meg nem tudom én micsoda, csak hogy maga, nekem nem volt ilyen fény, meg alagút, uh-huh. meg ilyen, hanem realben benne voltam az életemben.
3: Tehát egy ilyen...
1: És figyelj, azt mondtad, hogy nem emlékeztél korábbi dolgokra, de ott lepörgött, és azóta emléksz? Tehát, hogy ez megmaradt az, amit
2: nem
1: láttál?
2: Nem a konkrétum maradt meg, nem a konkrétum maradt meg, hanem maga az élmény. Tehát egy ilyen semmihez nem fogható sztori, és ez volt mondjuk így az első ilyen.
1: Klasszik.
3: De oxigénhiányos.
2: Agy
3: oxigénhiány.
0: Én azért nem erre gondolok, ez jó, mármint nem, hogy értem, hogy a halál közeliség és a film, de Bandi?
4: Nekem volt jeges halálfélelmem egyszer, kifjúkoromban, amikor mezítelenül egy szál fuvolával fölmásztam egy sziklafalon, és ott a szélbe tartottam a fuvolát, és az játszott tulajdonképpen, és egyszer csak megindult alattam. És akkor nem tudtam, szóval akár meg is hallhattam volna, az volt az egyetlen talán igazi reális ilyen halálfélelem. És aztán...
0: Ez változtat az emberen valamit?
4: Aztán hogy volt ilyen, ami szerintem nem halálérzés, hogy felébredsz, és akkor azt nem tudod, hogy hol vagy, se azt nem tudod, hogy mikor van, de azt se tudod, hogy ki vagy azt se tudod, hogy élsz-e.
0: Ez hát, volt ilyen?
4: Igen. Az elég rossz.
0: Az rossz lehet, igen.
4: Az elég rossz, tehát semmit nem tudsz magad, semmit nem tudsz. Ja, de ez nem a halál egész, biztos ez egyszerűen agyi kikattanás.
0: Akkor valószínűleg a halálról csak ilyen formában tudunk beszélni, de a semmit nem tudjuk megfogalmazni, ahogy mondott,
4: hogy illetve mondtam már az előbb, hogy többször álmodtam, hogy meghalok, az viszont volt. És az nagyon elképzelhetőnek tűnik, hogy jól emlékszem, nyilván előző életekből, mert az mindazt úgy álmodtam, ahogy aztán lehet is olvasni azokról, akik visszajöttek. Tudod? Tehát megálmodtam azt, hogy többször kivégeztek álmomba.
0: Igen.
4: Vagy megöltek.
1: Igen. Én ezt a halálra nem mondanám, hogy a semmit.
0: Miért? Ha a semmit nem tartom a nullával.
1: A halál az nem a semmi.
4: A halál az az, amikor eltávozik a lelked, és feloldódik, tehát megszabadul a testtől, és a mindenbe, de a minden az egyenlő semmivel, tehát a mindenbe lassan feloldódik.
0: Igen.
4: A világ szellembe, hogy aztán majd egyszer valamikor...
1: Az volna a mázli, hogyha feloldódna.
4: Na de így is.
1: Mert nem oldódik fel, hanem újra megszületsz.
4: De először föloldódsz. Hát, szóval ezt nem tudjuk egész pontosan.
0: Női magazinnál válni, hogy bármi választható, akarsz-e újra születni?
3: Nekem valahogy úgy történt, mert én kettővel szállom a dolgot, tehát az egyik dolog az, amikor úgy éreztem, hogy életveszélyben vagyok, tehát hogy az nem egy ilyen spirituális megérése volt a dolognak. Sziklafal, ott alattam a tenger, örvénylik, ha leesek, akkor lecsúszás, stb. Igen, megpróbáltam ilyen hepciáskodásból levágni ott.
0: És látta a csalom?
3: Megpróbáltam, elé próbáltam kerülni, hogy milyen kőszáli vagyok, kecske vagyok, és így át. Az ilyen kemény volt. Körülbelül abból az 30 méterből lehetett egy ilyen 3,5 órát csinálni, de ezt úgy, hogy a többiek azt gondolták, hogy én előttük járok, és hogy szóval nem tudtak, magam voltam ebben a dolgban. Ez az egyik része, ez egy ilyen fizikai megérés. Spirituálisan nekem is valamiféle ilyen álom jelenet, de ez nagyon érdekes volt. Én egyébként összerakom abban a dologon, hogy lehet, hogy mielőtt ledöltem volna aludni, ittam egy kávét, egy ilyen erősebb feketét, és lehet, hogy az a vérnyomásomat olyan módon, mert nagyon-nagyon éles álmom volt, azt a szobát álmodtam meg egészen realisztikusan, tehát nem tudtam elveszni, hogy ébren vagyok, vagy nem, és belépett egy ember, aki szerintem egy ember alak, aki ilyen, hát ilyen melegítőszerű ruhában volt, de én meg voltam győződve, hogy ő a megváltó. És a megváltó odajött valahogy az ágyhoz, ahol aludtam, ezt kívülről láttam, ezt az egész dolgot, és én nagyon azt akartam, hogy ne, tehát hogy ne vigyen el, vagy nem tudom én micsoda, hogy ne, tehát tényleg egy ilyen dolog, hogy ne történjen meg ez a dolog, és ugye, hogy egy ilyen embrionális, vagy nem tudom én milyen pózban összehúzva fekszem az ágyon, ő mellém lépett, és legörnyedve tulajdonképpen felvette ugyanezt a poszt, és valahogy összeolvadt velem, és talán ekkora sikerült felébrednem. És ez egy ilyen nagyon-nagyon mélyen, valahogy tényleg ez a nagy tiltakozás az ellen, hogy valami történjék, az elleni nagy tiltakozás az olyan volt, mintha tényleg a halál, a meghalás elleni nagy tiltakozás lett volna. És az volt talán így a leginkább ilyen tényleg, ami látványban is, tehát ilyen hallucinációban is megvolt, és érzetben is a rettegés, az a jeges rettenetes, jeges rettegés, hogy akkor most mi lesz. Úgyhogy ez a két különböző csoport, ez mindenképp megvan.
0: Én sokkal egyszerűbb vagyok, azért nem is tudtam kiválasztani, de mondok egyet. December van, Szegedről jövök, egy kamion mögött óriási hóesés van, félelmetes, nem látok semmit, és gondoltam, hogy hát a kamion mögött megyek hazáig, de kimentem egy pillanatra, mert nem is tudom, hogy előzni akartam, vagy nem, és mentem mellette, de nem láttam semmit. És megéreztem, hogy ez nem jó gondolat, visszamentem, és ahogy visszamentem, egy kamion, de tényleg itt a század másodpercek iszonyatos sebesség elrobogott mellettem, akkor arra gondoltam, ugye nem volt semmilyen képzetem a halálról, hisz gyorsan történik a dolog, de az megdöbbentett, hogy most. Tehát, hogy azért a halált, mint egy ilyen időben valaminek a végére kijelölt határt képzeletem el mindig életemben, holott a halálnak van egy hihetetlen tréfája, vicce, a most. Ami Dermanban például az a jelenet, amikor a 7. pecsétben azt mondja a színész a halálnak, hogy bocsáss meg, nem élek rám, de mondja a halál, ráérsz.
1: De figyelj te, hogy neked ez a halál jelzése volt? Ez a kamion?
0: Ez 100 másodpercen múlt.
1: És nem gondoltál arra, hogy ez annak a jele, hogy te nem halhatsz meg akkor?
0: Nem, tehát én arra gondoltam, hogy én mert ilyen keresztény vagyok, hogy az angyal eltekerte, tehát nem volt semmilyen vizuális tapasztalásom a velem szembe jövő kamionról, és arról se, hogy veszélyhelyzetben vagyok, mert emlékszem a lelkiállapotomra, egyszerűen unalmamban visszatekertem a kormányt. Az a mozdulatban van a gondviselés, de amúgy azt gondolom, hogy a gondviselés az utolsó pillanatban lépett be, mert igaz a tétel, hogy 100 másodperccel korábban a halál következik.
1: De a gondviselésnek nem elég az az utolsó században?
0: Biztos, hogy van sorsom. Most nem a sorsról akarok beszélni, hanem arról, hogy a halál az most van.
3: Igen, egyébként az a játék, hogy én ugye vitorlázó repültem, és egyébként is magas házakkal foglalkozom időnként, és úgy igazából nem vagyok, vagy időnként úgy, tudom, hogy mi az a tériszony, de úgy alkatilag meg nem. És az a helyzet, amikor gangon állsz, vagy fent egy magas, nem tudom, erkélyen, és tudod azt a mozdulatot. Egészen pontosan tudod, fel tudod idézni, hogy melyik mozdulat az, ami már a halál. Tehát, hogy ez a fajta fizikai tér megjelenik, ez a fajta 4-5 cm, és az a mozdulat, amivel tulajdonképpen meg tudod szüntetni az életet. És ez a határhelyzet, és ez nagyon sokszor így, ténylegesen, ami mondom, nem a szédülésszerű dolog.
0: Igen, nem szédés, hanem geometria.
4: Nagyon érdekes, mikor az embernek mondjuk van egy pisztolya, és akkor még kisebb mozdulat elő. Az újnak csak egy egyetlen kis rezdülése az újnak elég ahhoz, hogy abban a pillanatban átkörüljön. Igen.

0: lejátszani a CD lejátszó. Szóval azzal akartam befejezni, hogy azért, ugye azóta utána néztem már ennek, tehát nem olyan egyszerű főbelőni magad, mert ezt mondom mindenkinek, hogyha például nem fogja erősen a kezét, magától attól a mozdulattól, és nem az új véggel húzza meg a ravaszt, hanem itt az első pereccel, attól a pisztoly már úgy elmozdul, hogy legfeljebb megsebzi magát.
1: Ez nagyon fontos, tehát szorítsátok erősen a pisztolyt.
2: Nem a szájbavevés szokták ajánlani.
0: Gyakran egyébként. A szájbavevés, igen.
2: Tehát igen, a szájbavevés az majdnem mindig.
1: Én az megfelelő érzésem, hogy az ORT-t lecsap rá, hogyha így folytatjuk.

0: ez nagyon szép font.
1: És az adástelefonunk 215-3773, nem értem senkit, nem érdekel a halál, nem telefonát.
2: Senki nincs halottja, saját halottja. Az az érzésem, hogy annyira eltakarítottuk őket, hogy...
3: Meg nem is, hát nem halunk meg mi magyarok soha.
2: Soha, egyébként
1: tényleg. Sose halunk meg, ez egy magyar mondás?
2: Nem, igen, szerintem azért az ostoba, nem, az ostobaság azért generális, én el tudom képzelni ezt különböző nyelveken. Tehát a lengyelek is tudnak ilyeneket mondani.
4: Van az a vicc, hogy miért jobb a temető, mint a kocsma.
1: Miért?
4: Mert az egyikre az van kérve, hogy feltámadunk, a másikra meg, hogy sose halunk meg.
1: Ez szerintem magyar mondás.
2: Én
1: kérek elnézést, igen. Ha telefonáljunk be az, aki a sose halunk meget tudja magyarul-e, vagy franciául megjelenik-e, vagy egyéb nyelveket. Jó? Ha legalább akkor egy telefont, vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen jó, hogy mi itt beszélünk nektek, vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen szexis a Tibor hangja, vagy szóval
3: érted? De hogy én fordítsak ezen a
1: lányok, fiúk, valami, adjatok impulzot.
3: Hogy a prózában fordítsam ezt a dolgot. Ugye a 80-as évek, amire én csak olyan halványan emlékszem,
4: azért van némi közösség mozgás.
5: 80-as évek a vonalban.
6: Nagyon jó, hogy beszéltek, nyugodjatok meg. Idegeskedjetek,
1: hallgatok. Köszi, ez nagyon jól esett. Továbbra is várjuk az ilyen telefonokat. 215-3773.
2: Ha segít az életben, hogy tudod, hogy meghalsz.
1: Ez az.
3: Ja, akkor lehet, hogy hamar.
1: Halló!
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Nagyon jó, hogy beszéltek, és ne is adjatok zenét, meg legalább 20 percig, mert addig tudlak hallgatni
2: ezeket.
7: Ez a paf, ez egy kicsit megvisel, hogy őszinte legyek.
4: Ugye? Akkor te nem vagy hippi, nem vagy hippi.
7: A halál közeli élmény. Kánikulában, a dugóban ez.
1: Köszönjük. Az a kérdés, telefonunk 215-3773, telefonáljatok.
2: Hogy nem segít-e az életben az a tudásod, hogy meghalsz?
1: Szerintem segít. Szerintem segít, mert nem félsz annyira.
2: De mégsem így vagyunk, érted? Tehát én azt mondom, igen, ez a gondolatsor, hisz ha tudom, hogy vége van, akkor értelmes a tétet megtenni a vége előtt az életben, és ez tényleg ambicionálja az embert.
3: Ez két malom, mert ugye az egyiknek van egy ilyen fajta ilyen emberi logikája, ami mégiscsak az életnek az idejében lévő linearitással kapcsolódik össze, okokozati viszonyok vannak, stb. De ugye a halál az nem ez. Az egy teljesen más minőség. Arra inkább ténylegesen ez a fajta vallások révén pedzegetett újabb univerzumok, meg párhuzamos, meg feltámadások, stb. De sokkal jellegzetesebb részei. Mint az, hogy tehát érted, amikor azon gondolsz, arra gondolsz, hogy most akkor azért rock and roll, mert hogy úgy szerelmek vége lesz. Hát ez milyen lábszagú történet már, nem? Tehát, hogy ebben tényleg egy ilyen logika van.
1: Csak, hogyha valóban már nem bírod ezt az életet. Mert ugye itt arról van szó, hogy soha többet akkor már nem lesz esély.
2: A büntető jogban a halálbüntetés ellen az egyik legszigorúbb érvelés az, vegyük föl közben, mondom, hogy megfigyelték, hogy a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje, sőt, radikalizálja a bűnelkövetőt.
3: Igen.
2: Bűnelkövetőt.
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Nekem az jutott eszembe, hogy erről így beszéltek, hogy a feltámadás, meg az újjászületés, az nem lehet, hogy a haláltól való félelemből ered?
3: Pont, hogy nem. A nem hívők ezt mondják, de a hívők azok nyilván mélyen hisznek abban a dologban, hogy a nem evilági logika, tehát a túlvilági logika az érvényes.
7: De én az eredetére gondolok.
1: Az eredetére is, mert ugyanakkor nagyon sok dolgot nem tudsz mással megmagyarázni, hát élmény, mint az újjászületéssel, amikor például ismersz dolgokat, ahol sose voltál.
3: De ez egy ateista.
4: De figyelj, aki mondja,
1: de arra se
3: a teremtésben, ami örök és mindenre kiterjed, az arra a tudásra is kiterjed, amit te most tudsz a halálról. Ez is a teremtésnek a része.
4: És azt gondolom, hogy aki igazán fél a haláltól, az a materialista.
7: Ez így van.
4: Mert hogy ugye jön a megsemmisülés.
3: Igen.
4: Ő fél igazán a haláltól.
7: Mert akkor vége.
4: Hát akkor segít.
7: Mi tovább, annyi.
2: És én kérdezem direkt, És azt nem tudjátok elképzelni, hogy az élet ennyi? Miért nem? Tehát nem akarom mondani...
7: De el tudom képzelni, hogy én közbeszóljak itt még, bocs.
1: De nem a keresztény fél jobban, mert az tudja a szívem éjjén, hogy bűnös, mert olyan vallása hát van, hogy minden alaptulajdonságát bűnnek tekinti.
4: Hát az egy olyan színezés, hogy
3: azt tudjuk. A aztán megváltás, és
7: ízése egyébként.
2: Jó, jó, bocs.
1: Menj összegívtál, 2-15-3-7
2: most azt tapogatom, hogyha én ateista lennék, vagy materialista, igen, de minden most... Na, igen.
0: Ateista és materialista vonalban.
2: Beszóltál.
1: Parancsoljatok.
2: Ez lett a vége.
7: Csak az előző hallgatót kérdezem, hogy akkor nem esd be a lélek, ha tűri. Balsor sem minden nyűgét nyilvánít, vagy ha kiszáll.
2: Igen, Hamlet, igen.
3: De mi ellen? Tehát, hogy azért... igen, tehát itt a kiszállnál olyan furcsán vágtad el. Tehát folytatódik a mondatomán.
1: Hogy kiszáll, hát kiszáll az életből, nem úgy érti a kedvet.
2: Úgy
7: csak hát a valamit mondani akartam, de közben elfelejtettem.
1: Hívjál megint, ha eszedbe jön.
3: Igen? Mondja Tibor.
2: Nem, hogy... hogy
3: a materialista
2: ha én materialista lennék, akkor azt gondolnám, hogy azért gondolok a túlvilágra, vagy a mennyországra, mert a pszichém nem képes fölfogni azt a rettenetes tényt, hogy egyszeri és önálló fennálláson van, amely ettől eddig tart, és onnantól a történet nem folytatódik tovább.
3: Hát igen, meg ez a sok.
2: Tehát, hogy ez egy psziché védekezési mechanizmusa, mondom ellen. Én, aki egyébként ebben most nem hiszek.
3: Igen, a biológia ellen. Tehát persze, ezt el lehet mondani így is ezt a történetet, hogy a vallásokat azért találták ki, mert volt ez a rettenetes rettegés attól a dologtól, hogy biológiailag egyszer csak lejár a kiszabott idő, és hogy ezt az egyszerűen nem tudta megemészteni az ember, aki nagyon okos lény, és
4: nem rettegés.
3: Átlát, és akár rettegésből egyszer csak csinált ilyen...
4: De nem.
2: De hadd mondjam, Kierkegaard is mondja, ő olvastodott.
3: Tehát és akkor ebből lettek a vallások, amik vigaszt nyújtanak.
4: Minden meg ez nem rettegésből fakad.
2: Kierkegaard a vonalban.
8: Csá, szerintem sem rettegés.
3: Nem, köszönöm.
8: Nem, ez egy tiszta társadalomirányítási módszer, érted? Tehát, hogyha a mindenki... De nem, most lógatja mindenki a lábát.
3: Mondjad, igen.
8: Tényleg, hát lógatja mindenki a lábát, mert most mi van egy 20 évem, ugye régebben, aztán most egy jó 50, akkor most miért fizessek adót, vagy miért adjam oda a tizedet, miért ne vágjam fel a másikat, miért ne lopjak el mindent. Ha nincs semmi félnivaló, meg nincs semmi fölajánlva, hogy de esetleg egyébként ezt lehet tovább folytatni, és nem mindegy, hogy hogy cselekszem most, mert azt szerint fogod majd tovább folytatni, akkor szarok bele mindenbe, és élek, ahogy
4: most,
8: én
4: most, gondolom. Most, de kettőn áll a vásár, érted? Tehát, hogy azt el is kell higgyed, hogy, hogy van mitől rettegned. Tehát nem elég, hogy ezt mondják.
8: Hát
4: ez valami oka csak
8: de,
4: volt.
8: De valahol lehet, hát persze. De alapvetően fel kell... Hát abszolút felajánlanak valamit, hogy ez lesz, ha majd izé, de
4: ahol nagyon jó kezdet. Akkor te is párti vagy.
8: És akkor, hát én nem, mert én, igen, tehát szerintem ezért csinálták.
3: Ezért csinálták,
8: én nem rettegek.
4: Na, én azt gondolom, bocsánat, hogy nem rettegés, hanem egyszerűen az ember szeretné tudni, hogy mi van. Szeretne értelmes magyarázatokat kapni, és azért valljuk be a totál megsemmisüléshez képest bármelyik vallási magyarázat értelmesebb.
2: Kérdezzétek, az én vallási magyarázatomban, mondjuk ha azt az esetet veszem, hogy ugye Krisztus már meghalt és föltámadt, tehát, és megjelenik a reális térben, mindig úgy kezdi a mondatot, hogy ne féljetek. Tehát, hogy megnyugtatja őket a halálról való, olyan tudást szereznek most, ami nyilvánvalóan nem alkalmazható semmire, és nyilvánvalóan ez lelkileg, ugye én Tamás is vagyok, Tamás az, akinek hiába mondogatja, hogy ne félj, az bele is akar nyúlni. Azért csak mondom, hogy ami szöveget elmondtam, ennek a tökéletes ellenkezőjét hiszem úgy, ahogy a Martinkó mondja, hogy szerintem ne mondjuk azt, hogy a létezés világa a világok legnagyobbika, hanem a létezésen kívüli világ is létezik, és az is van úgy, ahogy a vanság van. Hogy azért mondom, srácok, én nem félek.
3: Olyan édesek vagyunk, hogy ilyen angyalszárnyak ragadnak fel minket minden egyes, tehát nem tudunk tényleg prózet belevinni a dologba, én mégis megpróbálom újra a 80-as éveket citálom. Tehát, hogy a 80-as években voltam, amire olyan halványan emlékszem, de minden esetre ott ugye ment ez a sorok közötti olvasás. Ugye az újságok mindenféle médium, és nem tudom, mert a hazudott és félgazság, És ugye volt az a kód a tragikus hirtelenséggel.
9: Igen, igen.
3: A tragikus hirtelenséggel.
4: Most is van.
3: A művész, van. És most is van. Na, pontosan ezt láttam.
9: De az rákot jelent most.
3: Nem, nem.
9: Már nem
4: rá. Mert
3: azért kérdeztem, az volt az első, amikor találkoztam Bandi bácsival, hogy megkérdeztem, hogy én így olvastam, hogy a tragikus hirtelenség, és akkor, hogy hogyan? És akkor ő mondta azt, hogy öngyilkosság. Tehát én nem tudtam, hogy öngyilkosság, hanem ebből a kódból bogoztam ki. Olyan, mintha ez a kód még mindig működne. A hosszantartó nem tudom, hogy micsoda...
4: De mindig működne, ha nem
10: működik. Hogy a kereszténység tiltotta az öngyilkosságot, és ezért nem akartuk valami bűnbe mártani az öngyilkosságot.
4: Az objektív sajtó, ugye?
9: A vallások tiltják, Bandi, csak azért mondom, hogy vigyázz.
3: Jó, egyébként annyiban
9: meg a mondom, hogy a vallások tiltják.
3: Mindegyik tiltják. Azért kicsit abban van igaza, hogy ugye most van egy ilyen egy revíziója ugye a Júdás evangéliumának.
9: Júdás evangéliumának.
11: Júdás a vonalba. Igen. Eszembe jutott, amit mondani akartam. Egyébként én is megelőztem, mert ha minden vallás tiltja az öngyilkosságot, akkor itt az iszlámnál van egy kis gáz.
9: Nem, nyilván van a vallás tiltja, de az, amit az iszlám megvalósít, az egy politikai gyakorlat. Igen. Jó. Nem a vallás.
11: Na, eszembe jutott a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy az azért gáz,

0: Igen, ezt mindenki tudja. Igen. Azért nem menjünk ebbe bele.
1: Jó.
2: Igen.
3: Letettél a mondat közepén. Azt akartam befejezni, hogy lehet, hogy innen származik ez a haláltól való félelem, hogy ugye mindig gáz az, ha valamit nem tudunk visszacsinálni.
2: Igen.
3: Ugye olyan félve nyúlunk hozzá. Félve emeljük le, mert lehet, hogy eltörik, és akkor nem lesz többé. Na ugyanez, de ettől eredhet ez a haláltól való félelem, hogy valami, amit már nem lehet visszacsinálni.
4: És ugye akkor benned nincs meg ez a mámor, hogy most döntesz valamit, és az örökre úgy lesz.
2: Wow.
4: De most komolyan.
2: Igen.
3: Így még nem gondoltam bele, de majd elgondolkozom
4: a rajta. Azért vedd, tedd mérlek.
2: Nem, mert ugye a kegyet... Ja, igen.
3: Na, sziasztok.
2: Szia. Mert ugye az eutanáziával kapcsolatban... Ott ugye felmerül az a dolog, hogy ugye amikor, hogy az embernek joga van dönteni, még ugye szellemi, nem tudom én, tehát szellemileg épp állapotban arról a dologról, hogy az, ami vele történik, abból az ő szelleme, vagy tudata, vagy személyisége, vagy tudatos lénye nem kér. És hogy lekapcsoltatja
0: azt
2: magát.
0: Tudod, hogy a keresztények miért mondják, hogy ne? Mármint, hogy most érdemi dolgot
2: igen,
0: mondok,
2: hát
0: mert nem
2: a... csodában nyilván
0: nem, a dologban, nem, hogy, abban hogy azt mondja, csinál. Hogy a nem ítélhető meg a haldoklás hossza ideje és mélysége, mert kívülről nem látható, ezért egy ember életidejének a teljessége az nem véletlen. Így például a haldoklás hosszúsága lehet, hogy valamire készülődés idő, ami kell. És amikor humanoid szempontok miatt, tehát a jóság miatt lerövidítjük ezt az időt, az csak a saját tudatlanságunkból fakadó humanoid cselekedet, és nem az élet teljességének a belátása.
2: Mert a szira itt lenne, most felütné, hogy az Iván Ilyics halálát, és a megfelelő passzust beolvasva tényleg igazolná a baki állítását, ami...
0: Igen, az Iván Ilyics.
4: A buddhizmus, bár igazából, amit elmondta ugyanez, hogy nem, tehát öngyilkos lehetsz, csak azzal nem vagy kisegítve. Tehát, hogy nem jutsz semmire
0: ezért
4: eleve.
0: Szeretem, hogy komolyan.
4: De nem ezt mondja, hogy
0: ilyeneket tud mondani, ez zseniát. Vajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

0: Pont és Hanak is itt van a vendégünk, Antal Győzőt szeretettel köszöntjük itt, tehát hívtunk szakértőt, abba hagyjuk ezt a magas filozófiai röpködést, és kicsit...
1: Kézzelfogható.
0: Kézzelfogható, ez a jó szó.
1: Mi a foglalkozáson?
2: Először is üdvözlök mindenkit és titeket is, Antal Győző vagyok, boncmester. Igazságügyi és patológiai boncmester, illetve hát a Boncmesterek Országos Egyesületének az elnöke, szóval ezt a szakmát az országban én képviselem most egyelőre ebben a pillanatban.
1: Mikor kerestünk vendéget, aki tud erről beszélni, beszéltünk más korboncnokkal, például valakivel, aki korboncnok volt, és azt mondtuk neki, hogy a halálról szeretnénk beszélni, azt mondja, akkor kérdezzük meg a halottakat. Ő nem tudja, mi a halál. Mit szólsz ehhez? Te a halállal foglalkozol, vagy halottakkal?
2: Igen, ezt szoktam mondani, mert amikor megkérdezik, hogy milyen a halállal dolgozni, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem a halállal dolgozom. A halál az fönt van az osztályon. A belgyógyászaton, sebészeten és sorolhatom az összes ilyen kórházi osztályokat. Én a halottakkal foglalkozom. A halál létével akkor találkozom, mikor a hozzátartozó fölkeres, és esetlegesen elmondja a haldokló utolsó pillanatait, mert a hozzátartozóval tartjuk a kapcsolatot, ugye a későbbi információk miatt. Én a halottakkal foglalkozom, a halál.
0: Akkor azt mondod, hogy a halott az már nem is a halál?
1: Az már nem is ember.
3: Vagy a porhüvely, vagy a holttest.
2: Hogy mi a embernek, halott? Embernek ember. Embernek ember. Az ember szó definiálása az egy elég nehéz fogalom, ugye ember lélektanilag is lehet, ember testileg is. És amíg van teste, én azt mondom, addig ember. A törvény is előírja például azt, hogy nekem úgy kell bánnom, meg kell adnom a tiszteletet. Szóval, nem tehetek meg semmi olyat egy halottal, amit élővel se tehetek meg. Egyszerűen a halott számomra egy szent dolog. Nekem a boncoláson kívül és a utólagos munkálatokon kívül semmi más, nem rugdoshatom, dobálhatom, nem húzhatom a földön, nekem avval tisztességgel kell bánnom. Ugyanúgy megvannak a halottnak a jogai. Szóval embernek tekinti még a törvény is a halottat, és én is.
1: Tényleg a jog meddig tartozik az emberhöz, amikor már föld alatt van, vagy hogyan?
2: Utána is.
0: Csak még az elején szerettem, mert mondtad, hogy boncmester és országosan képviseled őket, de hogy lehet följutni a csúcsra? Az attól függ, hogy hány halottal volt dolgod, vagy hogy mennyire, vagy mitől függ, hogy a boncmesterek közül ki lesz az mondjuk a vezető, vagy az első?
4: Igen, vagy ki lesz igazságügyi
0: szakértő. Igen, tehát hogy mi alapján választódik ez ki?
2: Az egyesületünknek az elnöksége az egyáltalán nem azon múlt, hogy én voltam a legjobb szervező. Benne voltam az alapítók között, 2000-ben hoztuk létre az egyesületet. Az első elnökünk, Kis János, Magyarországon az egyik legtöbbet boncoló boncmester. Itt van mellettünk, nem messze az Üllői úti.
0: Tehát azért úgy kezdődött,
2: Okay. De neki volt neve természetesen, szóval a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozó boncmestereknek országosan van neve. Megszerveztük, későbbiekben meg a szervezőkészségem miatt nyertem el ezt a posztot, nem azért, mert annyit boncoltam. Tény is való, hogy gyakorló boncmesternek kell lenni, mert ugye akkor a szakmát nem úgy képviselem, ahogy mai napig is gyakorló boncmester vagyok, és szerintem egész nyugdíjam, amíg az leszek. De közel nem boncolok annyit, mint az előző elnökünk Kis János.
3: Hogy az orvostársadalomban azért valamilyen vagy akkor felteszem másolom, tehát hogy hogyan dönti el az egyetem alatt valaki, hogy akkor ebben a szakirányban, meg ebben az irányban gondolja tovább a pályafutását, miközben ugye mindenki, meg az egész orvoslást az veszi körül, az a fajta ilyen étosz, vagy nem tudom én mit csinál, ami körüllengi, hogy ugye a gyógyítás, tehát az élet felé tologatás, vagy nem tudom én mit csinál, ez volna a dolognak tehát az értelme. És mégis az orvosképzésen belül van egy ilyen ár.
0: Igen, tehát ez a különös terület.
1: Hát egy nagy egy határ. Nem az élőkkel foglalkozom, én a halottakkal foglalkozom.
2: Nagyon sok félreértést kell most eloszlatnom.
0: Jó.
2: Nagyon sok. Az első, a boncmester az nem orvos. A boncmester az szakdolgozó, egészségügyi szakdolgozó. A patológus orvosnak az első és egyetlen asszisztense a makroszkópikus, vagyis szemmel látható vizsgálat során. A patológus az egyetemet végzett orvos, aki foglalkozik makroszkópiás vizsgálattal, a halottak vizsgálatával, a haláloki megállapítással, ebből lehet még igazságügyi orvos szakértő is, nem a patológusból, hanem az orvosból, ez egy másik szakág. Ott ugye a rendkívüli halállal foglalkoznak, gyilkosság, öngyilkosság, orvosi műhiba, művivetelés, stb. És foglalkoznak még a mikroszkópos vizsgálattal. Na most a patológus orvos az nem csak a halottakkal foglalkozik, hanem minden élő beteggel. Bár nem találkozik. Elmegy a sebészhez az ember, találkozik egy, vagyis találnak benne egy csomót, azt kiveszik, és a patológus fogja megmondani, hogy ez milyen csomó volt. A tüdőrákról a patológus mondja meg, hogy milyen fajta daganat, és ezt milyen irányba kell kezelésbe venni az orvosnak. A patológus mondja meg az irányt. A női hüvelykenetet a patológus vizsgálja meg. Mindent a patológus.
0: Hisz a végeredmény felől könnyebb megmondani, hogy micsoda. De nem biztos. Biztos, hogy, hogy rengeteg olyan esete van, érted, amelyben ebben találkozik.
3: De hát a betegség elő találkozik, igen, abban a fizikai valóságában, tehát a szövettel, a beteg szövettel, és az ebből leszűrt, az ennek az analíziséből leszűrt tudás megy vissza ugye a gyógyításban, hogy ugye a legközelebb ugye ne essünk abban a dolgban, hogy ez itt idáig ez és ez
1: történt. Na most te, hogy akkor ezek szerint nap, mint nap több halottat is látsz. Mennyit naponta, hány új halottat átlagban?
2: Átlagban négyet, én négyet.
1: Négyet naponta. Most mi a véleményed? A halottakon lehet látni, hogy boldogok-e, vagy szenvedtek, vagy... Hát amikor ránézünk egy élő emberre, akkor azt mondom, hát ez egy boldog, kiegyensúlyozott ember. Milyen szomorú. Tehát a halottakról látod-e ezt?
2: Azt, hogy milyen ember volt, azt nem. Azt, hogy talán azt látom rajta, hogy szenvedette. De ezt azért mondom, hogy talán nekem van egy elképzelésem, én a Heimpál gyermekkórházban is dolgoztam 2 évet, illetve az egyetemen is, mikor dolgoztam, több gyermeket boncoltam, illetve hát idősebbeket is boncolok, akik úgymond a természetes halál zárójelben infarktus, agyvérzés, stb. És azt vettem észre, hogy a gyerekek és az idősebbeken van egy enyhe mosoly. Nem mosoly, nem úgy kell elképzelni, hogy mosolyog. Nem volt tudtam talán összetársítani ezt, hogy a gyerek nem tudja még, mi jön. Ugye megjelenik a halál, a kaszás, most teljesen mindegy, milyen értelemben nézzük. Szóval jön a halál, a gyerek az nem tudja, hogy micsoda, az idős meg már esetleg várja. Megfigyelhető, hogyha egy kis faluban vagy kis községben van boncmester, meghal a néni, rá egy éven belül meghal a bácsi. 50-60-70 évet leéltek együtt, egy éven belül meg fog halni a másik, és megy utána, nem bír nélküle lenni. És ezeken az embereken semmi fájdalmat nem lát a szakember, hogyha ezt nézzük. És én tapasztaltam, főleg a gyerekeknél figyeltem ezt meg.
0: Ez pedig, jó hír, amit most mondtál.
2: Pedig hosszú fájdalmas szenvedések, ugye leukémia, stb. Igen, gyerekek ilyenben halnak meg, és mégis mosolyogva. De az orvosok is azt mondják nagyon sokan, meg akik a beteg gyerekekkel foglalkoznak, ágyszínházasok ilyenek, járnak be hozzájuk, hogy vidítsák, hogy egy gyerek, ha elfogadja, közlik vele a tényt, hogy van egy évet, nem azt, hogy egy évet, de te meg fogsz halni, gyógyíthatatlan beteg vagy. A gyerek sokkal jobban viseli a haláltudatot, mint a felnőtt. Nagyon érdekes, hogyha sokkal jobban elfogadja azt, hogy ő neki eljön a végén. Talán és az, hogy nincs.
1: Meg lehet ezt kérdezni, hogy milyen halottat szeretsz jobban. Hogy is mondjam csak, tehát, hogy igen, mivel jobb dolgozni, mi az, ami érted, amit mondok?
0: Nem, mert én is azt gondolom, hogy az embernek mindenképpen vannak szokásai, ízlése. Tök igen. Mindegy, hogy mi a pályája, akkor is
1: Hogy például, tehát van egyfajta halott, ami na már megint ilyet hoztak, igen, ezt igen. Ki nem állhatom. Na, vagy ma jó napom van, mert jó, de ma mondjuk, kettő olyan.
4: Mondta, hogy szentség is, amiben már ugye benne van az, hogy ez folyamatosan kiárad. Tehát mind a
5: kettő. És vízi hulla.
3: De nem is ez a lényeg, igen. Hanem az, hogy amivel kezdtük a műsort, hogy a halál az egy demokratikus dolog. Tehát ilyen tekintetben nyilvánvalóan, hogyha halott kerül, vagy holttest kerül abban a dologban, akkor a rá vonatkozó legfontosabb dolog az, hogy ő halott. Igen, ez eltűnik körülötte ez az egész történet. Tehát, hogy gaz ember volt, vagy nem tudom, és ezek nyilván nem. Aztán persze hát fizikailag lehet, hogy, vagy szakmailag lehet, hogy vannak, amik...
1: Szóval törvényesen értem, hogy még embernek kell kezelni, de már előfordult, hogy szerettem. Ott volt, amikor meghalt, és az a fő élményem, hogy abban a pillanatban, hogy meghalt, attól kezdve ő már nem volt ott. Igen. Tehát egy test volt ott. De ő már nem volt, ezt lehet érezni. Már nincs senki se a szobában.
4: A nővérem, akinek 8 gyereke van, és egy lánya volt a panika, és amikor elütötték, és meghalt, és nagyon szerette, meg se ölelte. Lehajolt, ránézett, ez az egész életre megjegyeztem, és azt mondom, kérdeztem, hogy mi volt? Már nem ő volt. Ennyit mondott. Már nem ő volt.
1: Ja. Tehát nyilván már nem emberek vannak ott, hanem holttestek. Na jó, tehát a kérdés az volt, hogy tehát van-e ilyen, hogy mivel szeretsz jobban dolgozni, vagy kevésbé?
2: Nincs. A boncmester, ha bemegy a boncterembe, a szakma kerül előtérbe.
1: Még akkor is, tehát még azt is mondod, hogy egy összeéget gyermek holttest, nem viszonyogsz tőle jobban, mint egy...
2: Nem. Nagyon érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy felemelő volt szakmailag egy nem tudom, automárkát lehet mondani? Egy barkasz autóban szerelte a középen van a motor itt bent az ülésen, és szerelte az emberket, cigizett, lement, fellobbant, benne égett, és életem első égett halottja volt, és szakmai szemmel mentem oda, hogy ami gusztustalan, másnak is undorító, és hány inget, és rá se néz, én azt kihívásnak tekintettem boncolni, ugyanígy a vízi halottat is, mikor az első vízi hullám volt, és egy hónap múlva, és ötször akkora térfogattal jelent meg a boncasztalon, mint amennyien normálisan volt, az nekem kihívás volt minden mellékes gusztustalanságával, az a gázokkal, a szaggal, a minden mellett ez egy kihívás volt, és ezt meg kellett csinálni, ugye addig én csak tanultam, nem látni láttam, de nem csináltam, nem boncoltam ilyet, és akkor mikor nekem kellett megcsinálni, akkor ez egy kihívás volt. Ez olyan, mint az orrfülgégész se biztos, hogy szereti az emberből kijövő gennyet, mikor az arcüregéből mossa ki, de muszáj neki kimosni, mert avval gyógyítja meg a beteget. És lehet, hogy ez gusztustalan, de ez szakmailag.
4: Mi a boncolás? Mert mindig beszélünk róla, de azért nem mond meg egy.
2: Haláloki megállapítás. Vagyis nem, ez így konkrétan háromféle boncolás van, az első az anatómiai, amikor az egyetemi hallgatók tanulják meg az anatómiát, csonttan, izomtan, idegtan, stb. Ezt egy formalinnal tartósított holttesten gyakorolják, preparálják, nézik, boncolgatják. Ez 2 éves
4: folyamat. Ilyen lehet a bandiból meg belőle?
2: Bárkiből. Föl lehet ajánlani az anatómiai intézetnek, és akkor utána 2 évig rajta. Gyakorolnak. Így van, bárkiből.
1: Te felajánlod majd a testet?
2: Gondolkodtam már rajta. Egyébként van is az anatómiai intézetben a múzeumban egy öreg boncmester, akinek maga a csontváza 197 cm magas.
5: És tényleg, így előre lóvét nem lehet erre föl?
2: Ez ingyen és bérmentve van.
3: Igen, tehát az oktatás.
2: Az oktatás, a második a patológiai boncolás, ami a természetes halálok megállapítása. Ugye osztályon meghal infarktusba, a kardiológus azt mondja, hogy én infarktust láttam, utána a patológus megmondja, hogy igen, infarktust látta, de ez és ez vezetett ide. Szóval voltak haláloki megelőző, vagy halált megelőző halálokok. Általános érelmeszesedés, ilyen gyulladás.
4: Te bizonyítod be, hogy az úgy van.
2: A patológus.
1: Vedd fel a fejedre,
6: de hát patológus a vonalban.
4: Patológus.
7: Halló.
6: Igen.
7: Szerbusztok, a Helén vagyok.
6: Igen.
7: Figyeljetek már, ne csináljátok, olyan jó ez a téma. Üdvözlöm a vendégeteket.
1: Antal Győző.
7: És ne legyetek morbidok.
6: Jó, ne.
7: Hogy előre pénz, jó, meg ilyen, jó?
6: Az bocsánat. Jó,
5: ezt visszautasítom.
1: Én szerintem jó kérdés.
5: Ez gondolom.
1: A pénz, pina, ezek nagyon fontos dolgok az életben. Úgyhogy ne legyetek álszentek. Csókolom, de azért hívjatok minket a 215-3773, Antal Győző a
6: vendégünk.
1: Halló?
6: Halló?
8: Halló? Nyugodtan legyetek morbidok, ha morbidok akartok lenni.
1: Halló? Köszönöm, ez jól esett.
6: Na, és akkor van a harmadik?
2: A harmadik az igazságügyi boncolás. Ezen belül vannak egy orvosos, két orvosos bírói. Ez már sokkal bonyolultabb. Ugye ide tartozik a régi szóval törvényszéki boncolás. Amikor ugye megölnek valakit, elütnek valakit.
6: Uh-huh. Elütött a vonalban. Halló?
9: A Győzőtől kérdeznék valamit.
6: Igen.
2: Szervusz.
9: Hogyha mi megnézünk egy nőt, és a fantáziánk úgy elindul, akkor ő úgy nézi az embereket az utcán, hogy micsoda járomcsont, micsoda lapocka. Olyan, na, figyelek.
2: Nem, egy nagyon szép... Egy nagyon szép kedves feleségem van, aki a korát meghazudtolva körülbelül 5 évet letagadhatna. Imádom most is, és imádtam mindig is a nőket. Soha nem jut eszembe róla, hogy mi lehet belül. Szóval, hogyha persze panasszal jön hozzám, akkor jobban...
4: De akkor komolyabban kérdezem, mi a belső érdeklődés oka? Mert ugye, ha mondjuk nézem az egyiptomi ábrázolásokat, és ugye tényleg ilyen kutyafejű főpapokként ábrázolják azokat, például a te szakmádat, amely ugye azért van így ábrázolva, hisz ők a peremvonalon állnak. És aki a peremvonalon áll, az erről is, arról is valamit tud, és egyébként a tudása titkos és szent. Csak amit mondasz, hát, hogy nagyon
6: hát
4: ősi...
6: Hát ez egy papi szolgálat volt.
4: Igen, azt mondom, hogy egyrészt ez papi szolgálat, másrészt ez szaktudományosság, mert mi azt mondod, hogy az éget testhez szaktudományos érdeklődéssel állsz hozzá.
2: Abszolút.
4: De keveredik ez, vagy mindenkinek más a belső indíté oka, hogy csinálja a dolgot?
2: A boncmesterek között?
4: Igen.
2: A legtöbbje az igen, az tudományosan közelíti meg, nagyon magas szinten képezzük, évente tudományos üléseink vannak, továbbképzéseken veszünk részt, és egymás között is este odaülök a számítógéphez, jön egy e-mail, és a fordított szervek, hallottatok már erről, van egy sajátosság, hogy nem bal oldalon, jobb oldalon helyezkedik el a szív, és minden más fordítva van, és akkor egyik este az egyik kollégám vidékről küldött egy képsorozatot, hogy láttál már ilyet, mert tanultunk róla, de például én speciál nem láttam ilyet. Ő látott, lefényképezte, digitalizálta, és
6: igen,
2: és ebben természetesen lehet élni. A kérdésedre...
4: Mit hiba a tudod... Igen?
2: A kérdésedre válaszolva, én annak idején, mikor én nagyon véletlen kerültem a szakmába, anatómia, patológia, igazságügy, én ezt mind végigjártam, járom mai napig is, kivéve az anatómiát. Az anatómiai intézetbe bekerültem, és mondtam, hogy ott formalinnal tartósítják a szerveket, meg a halottakat is. És engem az agy látványa fogott meg, hogy ez az a szerkezet, amihez hasonlót se tudott még az ember kitalálni. Ez egy ilyen csodálatos
4: dolog. Milyen az agy, légy szíves, mesélj akkor az agyról.
2: Egy nagyon szép. Ez egy nagyon szép dolog. Én nagyon ritkán látok igazi ábrázolást. Mire vagy kíváncsi? Egy tekerlény.
4: Az, hogy mesélj róla, mert te látod. Én gondolod, de milyen ritkán látom. Mármint, hogy... Ne, hogy, mert amit mondasz, láttam magadat lerajzolva, tényleg könyvek borítóján szokott illusztráció lenni.
6: Igen,
4: el is sem a dolog.
1: Igen, hát hívő emberek szoktak érvelni azzal, hogy miért nem hiszed el azt, amit nem látsz, hiszen miért hiszed el, hogy van agyad, mikor még sose láttad az agyat, és lehet, hogy nincs is. Igen. De van mindenkinek agya.
4: Lőkös, egy kicsit mesélj nekem az agyról, mert mondtad, hogy szereted.
2: Akkor ez a mindenkinek van agya, és meséljek az agyról. Az egyetemen dolgoztam még, amikor is nem teljesen néztem meg, mert ugye a boncolásnak a menete az, hogy külleírást kell csinálni. Szóval kívülről minden anyajegyet, tetoválás, mindent le kell írni, és műtéti hegeket. És én nem teljesen néztem meg. Fölboncoltam a koponyát, amikor is a felső részt, ezt így nektek tudom mutatni, a hallgatóknak nem, ezt a kálváriának nevezi. Leemeltem.
1: Bemutatott a feje tetején.
2: Leemeltem, mint a Glória. Leemeltem, elemeltem a kálváriát, és fél agyat láttam.
1: Fél
2: agyat. A fél agy, az agy fél tekéje volt meg az egyik, a bal oldali, a jobb oldali nem volt meg. És meglepődve mentem a... meglepődve mentem a mesternőmhöz, Magyarország első női boncmestere volt az én mesternőm. Mentem hozzá, hogy nézzük már meg a korlapot, mit? 20 éve vették ki az agyát. 20 éve. 20 évig fél aggyal ért. Fantasztikus. Ahogy a vese, mert az agy is egy páros szerv, ahogy a vese is, páros szerv az agy is, és fantasztikusan átvette a szerepét. És azt mondták az orvosok, mikor eljöttek a boncolásra, mert a klinikusnak is ott kell lenni a boncoláson, a boncolás végén, hogy egyeztessen a patológussal a kortörténet és a halálok összefüggésébe. Azt mondták, hogy majdnem ilyen 95%-os teljes életet élt az ember, szóval nagyon kevés szakmailag látszódott bizonyos dolog.
4: Mondtad, hogy női mestered volt, azért gondolom nem gyakori a boncmesterek között a nő.
2: Nagyon sokáig nem volt az, nagyon sokáig kettő volt Magyarországon, most az utóbbi időben egy ilyen, nem tudom honnan jött, egyszer az egyik cég elkezdte hirdetni, hogy boncmestert képez, megszerezte rá jogot természetesen, egy baromi sok boncmesternő volt.
4: Na, miért? Látjátok?
2: Lehet,
4: azért nem
2: mondtad. Szóval nem,
5: mint a konyhai munkatár. Kifilézni, ezért
2: nem, azért nem. Nem. Az előző elnököm...

0: Hány éve vagy boncmester?
1: 16.
0: Találkoztál-e már ismerőssel?
1: Nem. Én személy szerint nem, viszont nemrég fölhívott az előző elnököm, Kis János, és közölte, hogy az Egyesület alapító ügyvédje ott van náluk. Ez egy ilyen megrázó dolog. Volt egy szakértő, gondolom arra megy ki a kérdés, hogy boncolnék-e ismerőst vagy hozzátartozót, aki a saját fiát boncolta föl egy autóbaleset után. És kérdeztek tőle, hogy miért tetted? Ugye normálisan, átlagban az orvosok sem műtenek saját hozzátartozót, főleg nem nagyobb műtétet. És azt mondta, hogy azért, mert én magamnak hiszek.
0: Uh-huh. Na most, amikor igazságügyi orvos szakértő vagy, akkor neked nyomozni kell, vagy adatokat kell szolgáltatnod a nyomozó szerveknek?
1: Én a szakértő boncmestere vagyok. És mi szolgáltatunk, igen. Ami annyit jelent, hogy a robbanásnál, például egy bomba robbanásnál megmondjuk a rendőröknek, hogy ki hogy googolt, térdelt, stb. Ugye az anatómiai képletek leszakadása következtében erre nagyon jól lehet következtetni. Az, mint ami manapság megy ezekben a különböző tévécsatornákon, különböző helyszínelők, na olyanokat azért a magyar szakértők se csinálnak, viszont nagyon súlyos szavuk van a bíróságon és a nyomozó a nyomozati szakban a szakértőknek arra vonatkozólag, hogy segítsék a nyomozást, a nyomozók munkáját, illetve a bírói ítélkezést. De nem csak halálokban. Ez természetesen az orvos szakértőknek a feladata, az az egész emberiségre kiterjed, mert anatómiai ismeretük, szakértelmük akkora, hogy egy közlekedési balesetben meg tudja mondani, hogy igen, az a néni eleshetett volna annélkül is, nem kellett, hogy elüssék, az esés következtében tört el a lába, és eltörhetett volna.
2: Hát a Simon Tibor ügy például állandóan veszekedtes.
1: Hát a Simon Tibor ügyben igen, abban egy nagyon-nagyon bonyolult szakértői gárda sorakozott föl, ott egy nagyon komoly ellentmondásokba ütköznek, mai napig is folyamatosan, és egy olyan kérdést feszegetnek, ami nem biztos, hogy meg fogja állni a helyét. Valószínű, hogy a bíró az nem a szakértők álláspontja alapján fog dönteni. Nem biztos, mert egyszerűen nagy az ellentmondás a szakértők között, és már itt nem csak orvos szakértők, hanem idegsebészeti szakértők, nagyon sokféle szakértő felsorakozik. Az orvoslás, az orvostudomány ez egy olyan szerteágazó dolog, amit nem lehet megtanulni soha, és mindig okoz meglepetéseket. Nincs két egyforma boncolás, nincs két egyforma emberi test, nincs két egyforma reakció betegségekre. Ugye a vírusok is állandóan megújulnak, kifejlesztik az egyik antibiotikumot, arra immunis lesz a vírus, és ez folyamatosan kell fejlődni.
2: Van olyan boncolásod, amire álmodsz, vagy amire emlékszel, vagy így megőrzöd magadnak?
1: Talán a barkaszos, emlékszem, de nem álmodom.
0: Megijedtél már boncolásnál?
1: Nem.
0: Valamitől? Olyan nem fordult el, hogy megmozdul egy
2: farkas ember.
0: Sose ijedtél.
1: Nem, ma már nem. Ma már ott előírás, hogy
2: halottnak kell lenni.
1: Osztályon először is nagyon komoly műszerek is, meg hát az orvosok felkészültsége is annyira magas szintű, hogy egy halál beállt, tehát simán meg tudnak állapítani.
0: Igen, de meglepett, és például valamit fölbontasz, és ott valami olyan van, amire nem számítasz, és hirtelen összerándul a gyomrod.
3: Találtál-e aranyláncot valaki? Vagy pénzt?
1: Nem, hanem azt a műtősök találnak nagyon sokat.
0: Például, amikor mi átlag emberek látunk egy, hát valamit, ami furcsa, szokatlan, valami állatot, amiből valami kilóg, most érted? Hát akkor
1: de én ilyet bizony. Rengeteget látok. Igen. De én ilyet borzasztó sokat látok. Nem volt még olyan, amitől így visszahőköltem volna.
0: De semmitől furcsa. Nem vagy már rosszul. Nem
1: biztos,
0: lehet
1: hogy
0: rosszul.
1: Nem. Biztos, hogy nem.
4: És gyöngyházni a lukiskés meg volt a házba?
3: Rejtő?
1: Nem.
2: Akkor az érdekel, hogy mi az, amitől félsz? Vagy mi az, amitől érted, hogyha... Mert mi azért kérdezgetjük ezt innen, mert valószínű a kérdésünkben benne van az önmagunk alkalmatlansága arra, hogy egy ilyen helyzetben ne féljünk, vagy ne értelmezünk félre valamit. Neked nem ez a problémád akkor, nem a halottak. És kérdezed,
1: talán a gyermekeim elvesztése.
2: Igen.
1: Van két szép gyermekem, maximum az ő elvesztésük, amitől félhetek, és vannak is ilyen gondolataim, hogy őket nem, de más nincs.
0: A saját halálodtól nem félsz?
1: Nem. Nem tudom miért, valószínűleg azért, mert akármelyik vallást nézem, most kérdezhetitek, hogy vallásos vagyok, valamilyen szinten igen, nem vagyok bigott katolikus református, viszont...
2: A túlvilágban hiszel, akkor így kérdezem.
1: Igen. Azt hiszem, nem olyan szinten, hogy mennyország és mi van lent?
2: Pokol.
1: Mennyország és pokol. Hogy nem ilyen szinten, én úgy gondolom, hogy van a létünk után is még lét, csak hát ugye minket az izgat, hogy milyen az a lét, és ezt így nem tudjuk. Az ismeretlen felé haladunk. Van itt egy küldetésünk, azt teljesítjük, aztán jön a következő, és ezt nem tudjuk. Valószínűleg ezért félünk a haláltól, mert a testi létünk megszűnik. Én úgy gondolom, hogy a szellemi az viszont nem.
2: De az, hogy te ilyen közel élsz, vagy dolgozol a halottak mellett, igen, ez nem a halál.
1: Halottak. Igen, halottak.
2: Igen, hogy külön választott ezt a kettőt. Az mert mi azt mondtuk, hogy minket az segít az életben, hogy a halálról ilyen szép, jól motorúan gondolkodunk mindannyian, mi nagyon értelmesen gondolkodunk a haláról.
3: és akkor tenköltek is
2: leszünk. De a te esetedben viszont ez tényleg így van, hogy tehát azért neked mindig ott van. Hogy ez szerinted segít abban, hogy jobb életet éljél, vagy hogy az életed a saját képedre formáld? Tehát egy titkárnőt nem kérdezek meg, mert egy titkárnőnek szinte a mindennapi létküzdéshez van köze, amiben fölörlődik.
0: Vagyis ha több halottat látnánk, jobb lenne, könnyebb lenne az életünk.
2: Igen, így is jó.
1: Ez jó kérdés.
3: Ez amit mondtam, hogy a felmérés, hogy amíg együtt volt a családban a születés és a halál, egyszerűbben fel tudták dolgozni az emberek.
2: De most már nem nagyon.
1: Nem, abszolút nem. Sajnos igen, a hospice ápolásnak is az lenne a lényeg, hogy visszategyük a halott kultúrát. Nincs ma Európában halott kultúra.
0: Van, bocsánat, ebbe a pillanatban eszembe jutott, hogyha én nézem a tévét, én több halottat látok, mint te.
2: Igen, elektronikus halott kultúránk van. Igen.
0: De valószínűleg életlen, hiszen az emberek ezt akarják látni. Akarják látni az ember a halottakat.
2: Ez elfedés.
1: Bocsánat, én meg azt mondom, hogy nem akarják, hanem ezt mutatják nekik, és ezt nézik. Én nem hiszek ebbe, hogy ezt akarják.
4: Azért esik jó nekik, mert hogy akkor össze tudják hasonlítani, hogy na, az meghalt, én meg nem. Nekem milyen jó.
2: Szerintem ez ezért van miért vetíteni. Ez a bolcelenféle dolog.
1: Bolcelen, igen.
2: Hogy vissza... Igen, ez most indul Magyarországon, nem?
1: Vagy... Hát nem, már évek óta dolgoznak rajta, csak most kap médiát. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen a haldoklónak a családja körébe kell lennie, de ugye ma rohanunk, mindenki rohan, dolgozik, pénzt keres, telket akar, ezt akar, azt akar, három munkája, stb. És nincs arra időm, hogy a nagymamámnak enni adjak. Enni adjak, nem eltemessem.
4: Nálad halljon meg, és ne az elfekvőbe.
1: Meg, és beteszem a kórházba, az öregek otthonába, stb. És akkor majd ott meghal, hú, és akkor megyek, és akkor viszem neki a ruhát, meg intézem a temetést, és akkor ebben le van tudva, és utána élem az életemet tovább. Nagyon kevés ma már, inkább mikor a szülő veszti el a gyerekét, akkor van ez ilyen baromi... De nem is hiszem, hogy ennek tragédiának
2: kéne lenni. Minket idegesít a halál? Akkor ebből az derül ki, hogy...
1: Ez egy teher.
2: Teher.
1: Én úgy gondolom, hogy teher az emberek számára a halál. Pedig ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a születés. De ezt nem lehet. A születés is van, és a halál is van, és kettő között élünk most. De megszülettünk, és meg is fogunk halni. Ezzel a tudattal mindenkinek tisztába kéne lenni, de nem csak úgy, hogy oké, rendben, hanem tényleg így kéne élnünk, hogy nem biztos, hogy holnap reggel fölkelek, vagy nem biztos, hogy hazaérek ma.
2: Igen. a Bulgakov is ezt írja, meg ezt mondja a Bergman, és én is ezt mondom, hogy ez furcsa, de ezt nem hiszük el. Hiába mondasz rendkívüli igazságot, azért belül minden úgy gondoljuk, hogy...
4: Majd te meghalsz, én meg életok.
2: Nem én rám érvényes, hogy a halál közelébe élünk, hanem tényleg, mintha messze lenne.
3: A buddhizmus nagy részben, amit mondasz.
4: De hogyha folyamatnak fogjuk fel az életet, meg ami után van, akkor nem miért olyan fontos, hogy egyáltalán van ez a kis bukkanó?
1: Nekem nem fontos.
2: Bukkanó, az, hogy a bukkanó.
5: Halló, szavaztok, Váradi!
3: Szia!
1: Szia!
5: 45 másodpercen nyomtam, de a rádiót, nem tudom, végig ez volt a téma, de ez nagyon jó, érdekes volt. Erre ajánlom, a All the Jazz című filmben van egy olyan vonulat, több.
3: Igen.
5: Szál van összefogva, ahol egy ilyen népszerű New York-i underground humorista műsorát vágja a főszereplő. Uh-huh. És így mindig visszatér, ahogy így szakasztosan vágja, és ott ezt dolgozza ki a humorista, és közben ugye vágja a haldokló rendező. És ezt már nem tudom annyira jól fölidézni, mert úgy lenne patent a betelefonálás, hogy így végigveszi ezt az öt fázist, az elutasítás, hogy nem, hát én nem, ott van anyám, sokkal idősebb, itt őt, mint bárki csak én nem. Akkor az alkudozás, aztán a vélelem, nem tudom, és a legvége a megnyugvás.
3: Igen, ez és a Bob Fosse-féle.
5: Ez nem tudom, tehát azóta itt sokat gondolkoztam ezen, de az, hogy eddig a legjobb megközelítés vagy tematizálás, amit láttam, vagy hallottam, egy nagyon jól szétszette meg.
0: Antal Győző boncmester, a mesterünk, a vendégünk ma, 215-3773 a telefonszám, és a halállal foglalkozik.
4: És hogy legyen időnk megemészteni a halottakat, hallgassunk meg egy rövid zenét.

0: izgalom. Mi az, amit jól, nagyon jól tudsz csinálni? Tehát ami a tiéd a szakmádon belül. Minden szakmában valaki azért specializálódik.
1: Melyik képességedre vagy büszke?
2: Én úgy gondolom, hogy az viszont nem a boncoláshoz tartozik. Azt hiszem, a hozzátartozókkal való kommunikáció az, ami az erősségem.
0: Vagyis hogy történik akkor ez azért? Mert akkor annyit jelent, hogy kimész a bonzteremből?
2: Kimegyek, van egy iroda, ahol fogadom az elhunytak hozzátartozóit, megfelelően tájékoztatom a későbbi teendőiről, mert vannak anyakönyvezés, temetési ügyintézés, illetve hogy megtudom tőle, hogy temetés, hamvasztás és a megfelelő ruházatot elkérem, tájékoztatom, hogy mi jó, hogyha van. Én azt szoktam mondani, szeretem, vagyis én azt vallom, hogy a hamvasztása se egy lepedőt hozzanak. Szóval nem szabad, én úgy gondolom, nem jó, hogyha mesztelenül hamvasztunk egy halottat. Én jobb szeretem, ha felöltöztetjük, mert ez egy olyan fasiszta jellegű, ugye, ahogy viszik a sok halottak. Igen, legalábbis én azt gondolom. Bár le van takarva, de akkor is maga a halott mesztelenül van. Én jobb szeretem, hogyha ezt felöltöztetjük, megadjuk a tiszteletet. És én nem, például én annak vagyok a híve, hogy nem vágjuk a ruházatot. Van egy ilyen kis szakmai, hogy van, aki vágja a ruhát, azért, mert vagy lusta, vagy úgy gondolja, vannak neki saját szakmai indokai, hogy mondjuk a koporsóba könnyebben le lehet húzni, mert ugye cipelik a halottat, és az mozog. És elmozdul a ruházat, és hogyha hátul meg van vágva, akkor könnyebb eligazítani, sokkal könnyebb eligazítani. Ezzel én egyetértek, de én úgy gondolom, hogy minden halott mellett már a temetésre való előkészítésnél két emberke van, fogják meg ketten is igazítsák meg. Én nem vagyok már ott, én fölöltöztetem bent a kórházba a patológián, úgy helyezzük be a koporsójába, hogy rendben nyakkendő minden, vagy a nyaksáv, vagy a fejkendő úgy áll rajta, ahogy én rátettem. Ha közben a szállítás közben elmozdul, akkor igenis a temetkezés két ember.
3: És festetisz az arcot?
2: Igen, kozmetikázok is, protézisbe helyezés, hajfestés, körömvágás, mindent csinálom.
0: Ez óriási meló lehet, nem?
2: Hát igen, a boncmesternek nem, nagyon, nagyon szerte ágazó feladatköre van.
3: És el is kell tusolni néhány vágást, gondolom, hogy jól nézzen ki.
2: Nekem az egyik büszkeségem, egy Németországban autóbalesetet szenvedett 200 kilós ember, akinek 70 valahány vágás volt az arcán, és mikor elvitték, akkor egy se volt.
0: Na, hát akkor ezt kérdeztem.
2: Szóval ezt elvileg minden olyan boncmester, most... gyakorlott normális boncmester, annak ezt meg kell tudni csinálni.
4: Hogy álltok a színével a halottnak, ugyanis ugye nyilvánvalóan a hozzátartozók szeretnék látni, hogy életszerűbb legyen. Ehhez képest a dolog lényegéből adódóan azért mégsem kéne, hát hogy teljesen életszerű legyen. Tehát, hogy
2: a kozmetikai szerek csodákra képesek.
4: Az világos, tehát az egy elvárás, hogy a halott úgy nézzen ki, mintha élne.
2: Van olyan kollega, akinél igen, nálam igen. Én úgy gondolom, hogyha már csukva van a szája, a szeme, és nekem az a megelégedés, mikor ténylegesen visszajön a hozzátartozó, és azt mondja, hogy uram, úgy csinálta meg, mintha aludt volna, el se hiszem, hogy meghalt. Ez számomra a megfizetés, a paraszolvencia, hogy azt mondja a hozzátartozó, hogy úgy látom apukámat, mintha aludt volna.
0: Egy kicsit szobrászat?
2: Egy kicsit, igen. Kicsit.
3: A szünetben beszélgettünk, hogy milyen tulajdonságok fontosak, és azt mondtad, hogy nagyon fontos a szaglás egy boncmesternek.
2: Igen.
3: Mit tud kiszagolni egy boncmester?
2: Mérgezéseket. Különböző mérgezések, különböző elváltozásokat okoznak, illetve különböző ugye a vegyületek keveredése különböző szagokat fog árasztani, de egyszerű eset, autóbaleset, fölkerül a sértett, akit elütöttek az asztalra, nem tudunk még semmit, nem volt toxikológiai vizsgálat, ami megmondja, hogy alkoholos befolyásoltság, és ahogy fölnyitom, egyből megmondjuk, hogy alkoholos befolyásoltság alatt esett az autó elé. És ez már azért sokat segít. Természetesen meg kell várni a toxikológiai eredményt, mert az, hogy én azt mondom, hogy alkoholt érzek a gyomoron, meg a többi szerveken, az nem azt jelenti 100%-ra, hogy alkohol, de igenis ez egy...
3: Tehát pont ellenkezőleg nem orrod befogva, boncoltok, hogy hú de büdös, hanem
2: és nem használunk krémet se, hanem igen, beleszagolunk.

0: Egy kérdés számodra.
1: Ne lázadozzál.
0: Ne lázadozunk, kérlek szépen. Örülök, hogy élek közben. Abban ráadásul olyan helyen állítottak meg minket, ahol még egy árnyék sem volt.
2: Orvágány, tehát passzol.
0: Na értitek, végre, hogy valakiben. De az az egyik kérdés, hogy mikor kötelező a boncolás?
3: Boncolás jogilag ma Magyarországon minden esetben kötelező.
0: Ha én természetes halállal otthon meghalok, vagy mit tudom
2: akkor
0: én,
2: is.
3: De ezt honnan tudod, hogy természetes?
0: Én magam biztosan jól tudom, ha én halok meg egyébként.
2: Egy olyan végrendeletet, hogy én nem akarom, hogy egy fillért se költsenek azután, hogy meghalok, tehát engem dobjanak ki a szemétbe, aztán kész. Én magam azt mondom, mindegy, ha meghalok, ne fizessenek semmiért, se boncolás, se temetés, semmi.
4: Lehet kukába dobni hozzá?
3: Nem. Jogodban áll a boncolás mellőzését kérni neked még életedben, ezt hordhatod a személyigazolványod mellett, de ha elüt az autó, akkor ez semmis. Szóval a törvényszéki boncolás alól nincs kivétel, még egyházi kivétel sincs. Szóval volt ugye az arab emberkének a kislányára ráesett a sírkő. Morbid, de sajnos a sírkő esetre, és náluk nem lehet boncolni. Igen, de Magyarországon történt, magyar törvények értelmében boncolni kellett a kislányt, és szegény nem tudott mit csinálni. A zsidóknál sincs boncolás, de én boncoltam már nem egy zsidót sajnos. Egyszerűen vannak. De az orvos azt mondja, hogy kezel téged kórházban egy hete, és egyszer csak meghalsz, és nem kellett volna meghalnod, akkor maga az orvos kéri a boncolást, és sajnos a hozzátartozó kérheti a mellőzést, az orvos nem írja, akkor boncolás.
0: Az össze-vissza egyetlen egy eset van, amikor az embert nem boncolják fel halál után, hogyha mondjuk műtét közben hal meg, amikor arról is fel van már boncolva.
3: Nem, pont, az 100%-os boncolás. A műtét közben, boncolás. Műtét közben mindenképpen most boncolás.
2: Nem személyes jogi kérdés, szerintem nekem ebben nincs problémám, hogy ebben nem a kuncsav dönt.
0: Én nem tudom, én el tudom képzelni, hogy életemnek majd egy bizonyos fázisában arra jutok, hogy én nem szeretném, vagy elkezdem viszonyogni attól, hogy halálom után
2: elrohadt szédetesvélem, csak úgy mondom neked.
0: Lehet, hogy elrohadok, de mégis valamiért az elégetéstől is viszonyogok, most mit csinálják.
2: Nekem tudjátok, mi a furcsa, hogy nagyon sok orvos zsidó, de a zsidóknál tilos a boncolás, akkor itt hogy van ez?
5: Szevasztok! Hello, Gábor, sziasztok! Azért szólok csak közben, hogy hagyjátok, legyetek kedvesek elmondani a Holmosznak urat, akkor hogy mi az a hipotézis, vagy az az eset, amikor végül is lehetséges az, hogy valakit nem boncolnak föl, mert nem sikerült befejezni, mert közben vágtatok. Tehát ez akkor van ilyen végül is?
3: Van.
5: Van.
3: Van az eset, amikor főleg kórházban hal meg az illető, teljesen ismert a halál ok. Szóval a kezelőorvos számára, a család számára nincs kérdőjel, és az orvos azt mondja, hogy igen, ő infarktusban halt meg, aláírom, nem kérem a boncolást, mert nem gondolom azt, hogy mellette egy tüdőrák is segített az infarktus kialakulásához. Most egy nagyon nagy hülyeséget mondtam egyébként. És ha aláírja, és a hozzátartozó kérteszed, te nem kérted életedbe, de a hozzátartozót szeretné, hogy ne boncoljanak, és az orvos ezek alapján beleegyezik, akkor a mellőzés megtörténik. A legtöbb esetben inkább az otthoni halottak, szóval a 80 éves nénit, akit magas vérnyomással kezelt a házi orvos, nagyon sok esetben azokat nem boncoltatja föl a házi orvos, mert azt mondja, hogy én már 20-30-40 éve kezelem magas vérnyomással, és egy általános érelmeszesedés következtében történő agyinfarktusba halt meg a néni. Kész ennyi, és ezt el is lehet hamvasztani tulajdonképp, mert a házi orvos fölvállalja a felelősséget, hogy igen, ezt nem a férje injekciózta be.
0: Viszont akkor ebből az következik, hogy
2: minden esetben
0: hogy akkor ezek szerint a korbonsznok, a patológus az nem egy ritka holló, tehát hogy elég sokan vagytok, nem?
3: Nagyon kevesebb.
0: Hát Magyarországon azért most én nem tudok egy statisztikát, de hát ha mindenkit fel kell, hogy boncoljanak, akkor azért...
1: De nem kell, most már
0: van még egy eset. Hát az egy igen ritka eset.
3: 170
4: körül. Úgy hasz meg, hogy mondjuk egy robbanásban
0: Köszönjük szépen. Hányan vagytok? 100?
2: Tényleg van úgy, hogy visszaboncolni, tehát a darabokba hozzák a...
3: Igen. Pillanat. Akkor 170 kórház van Magyarországon, közel 200 boncmester és közel

0: 300 patológus, és nagyjából ugyanennyi orvos szakértő. Ez egy nagyon kevés, szerintem a 10 millióhoz képest.
1: Igen,
0: ez nem sok.
1: Többet gondoltam.
0: Majdnem tudom a 200 boncmester nevét. Szóval
1: nem nagy társaság.
0: Szóval nem nagy társaság. Szóval. Mi volt a következő? Reboncolás.
2: Vagyis, hogy hát olyan darabokba hozzák be a klienst, hogy nektek kell összerakni.
0: Van, természetesen. Hát csak egy metróból esetre gondolom.
2: Na most még egy kérdésem van, és aztán én már olyan.
1: Hogy
2: bukantál-e valami olyasmire, betegségre, vagy valami szervre, amit soha előtte senki, és senki nem is tudta, hogy került oda, vagy hogy hogyan lehet.
1: A csodára vár. Szóval
3: valami
1: csodát.
2: Valami betegség, elváltozás, ami érthetetlen.
1: Ami megfogható csoda.
0: A megfogható csoda az, mikor a 80... Nem, ez nem én speciál, nagyon sok kollégám találkozhat ilyennel. Ugye azt mondjuk, hogy ne együnk zsírosan, stb. Ne ígyunk alkoholt, stb. 80 éves bácsi egy hete bement a kórházba, hogy neki fáj a hasa. Különböző vizsgálatok alatt kiderítették, hogy gyomortumora van. Igen, ám, de nem tudta megvárni a bácsi a műtétet, eltávozott az élők sorából, lekerült a patológiára, ugye. Mivel nem tudták, hogy mi baja van, ez a házi orvos nem látta maximum a kocsmába, ezért hát a boncolást kellett kérni, mert nem tudjuk, hogy miben halt meg. És megnyitottam a bácsit, és az egész belső szerve egy egész daganat volt. Szóval egyszerűen az a bácsi körülbelül 30 éve daganattal élt, és nem volt tudatában vele, nem foglalkozott vele, élt, virult, és kész.
1: Igazam.
4: Utolsó telefonáló.
1: Antal Győző a vendégünk.
0: Hello, szia!
5: Sziasztok, engem Kordás Norbinak hívnak, én vagyok amúgy a művészében a Jégerpizsamás Norbik. Szia, annyit szeretnék hozzászólni ez a boncolás dologhoz, hogy ne adja a jó Isten, hogy előbb a metrószerelvényről beszéltetek, hogy aláesik netántán valaki, és létezik az, hogy a kerekek szétvágják, ne adja a jó Isten a testét a szegény embernek. Akkor az hogy lehet újra összerakni, hogy egyben
4: erről legyen. Beszéltem, hogy egy ponton túl nem lehet összerakni, és akkor nem boncolnak.
1: Minden megmond neked.
5: Egy ponton túl nem lehet összerakni.
2: De most megkérdezzük Antal urat is.
0: Ez így nem igaz. Ez így nem igaz. A sín az ugye, mint a kés elvágja a csontot. A lágy részeket valószínű annyira fogja roncsolni, hogy ugye a lágy részeket nem lehet összerakni. De a csontokat igen. Szóval mondjuk, hogy egy ismeretlen embert üt el a metrónál, egy Isten öngyilkossági szándékkal, és nem volt nála semmiféle személyazonossági. A csontok méretéből be lehet azonosítani, illetve rengeteg olyan bőrdarab marad, ahol lehet tetoválás, különböző műtéti heg, amiből később be lehet azonosítani, de a csontok nagyon árulkodnak, a fog, stb. Az azonosítás miatt. De igenis, a metróbaleset után kell boncolni, kötelező.
1: Az maradt, hogy elbúcsúzzunk, akkor szerint jó.
2: Én csak annyit, hogy könnyű vidám adás volt.
1: Felpromotálnám a következő műsort. Én nem tudtam, hogy ilyen vidám téma lesz a
2: sokat nevetünk.
1: Tordas Rádió műsorban, viszont Badodadáról lesz szó, tehát sajátos módon rossz téma után, rossz téma következik.
2: Igen, de még azt is elfelejtettem elmondani, hogy Badadada emlékkiállítása itt a Multikultiplexben lesz kedden este 7 órakor fog nyílni, posztomusz kiállítás.
1: Igen. Tibi velünk vagy.
4: Sziasztok.
2: Igen.
4: Sziasztok.
6: Sugar man.

Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Elő.

Arany János, tamburás öreg úr. Az öreg úrnak van egy tamburája, és mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s mulatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata is óság. Az öreg úr fél süket és fél vak, maga számára és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő, öreg úrnak egyről sincs tudomása. Neki új nem kell, amit ő ver, más ad. Mint régi dalok csuda hangmenettel, váltva kemény vár, s magyar némettel, hegyes éles jajja úti betyárnak, ki hallja szavát törvényt a magát. Nyers vadriadás, mire a leglágyabb hangnembe a húr lebukik levágyra, ott zokog, ott csúsz kígyó testtel, hol végzi, ki tudná, nincs az a mester. Majd egyszerű dal, édes dedenömlő, tiszta remekké magába szülemlő. Pendül, melyen a tánc tétova ringott, mint lombot a szél, ha ütemre ingott. Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt, a hitújításkor szülte még azt, benne a tört szív bűnt valva leverve, vagy erős hittel Istenhez emelve. Mindezt öreg úr nem mintha kihozná, kopogójából csak képzeli hozzá. S ha nem sikerül kivitelben a dal, a két öreg szerszám egymásra adta. De azért nem tűri rajta meg a por. Emlékezetes neki minden akkor, egy hang, s feledett régi darra émed, szövege cikornyás, dallama német. Az öreg úr így dalai közt élve emlékszik időre, helyre, szemére, kitől, mikor és hol tanulta, dalolta ezt is, amaszt is gyermek. Néha egy új dalterem önként húrja, s felejti legott már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta vagy hallotta, tűnődik. Sokra bizony már alig viszi dolgát, ő is minden nap feled egy-egy nótát. Nem is a művész babérja heríti, csak gémberedő ujját melegít. Gyakorold is, amit valaha tudtál, hasznát vehetett, ha nyomorba jutnál. Ha kiülsz öregem vele útfélre, hultán kalapodva egy-egy fillér. Ti és Gyula, fekete, fehér.

0: Arany János.
1: Vásárolni.
0: Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors? S e három egér. Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üdelelkét, friss szénaszagot? Odakün már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt, minden nyara új seb a régire fájt, de talán most te nagy mezei jószág áldást hozad egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva a föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet keberét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benn, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekély.

Piyonluk, írta Arany János. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermeke. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül, hát nem sokat hagyok. Legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavaszkertében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermeke. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermeke. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földjen nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdjeül, lej vigasztalást a szent igében, bújdosunk e földi téreken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remény, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód, e csókom legyen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermek.

0: Fülemile, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tiszaháton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él. S mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, de szépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik által a sövényen egy goromba szó keményen.
1: Hát kié, pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zengett, hogy illetné a fütty kendet.
0: Pál nem hagyja,
1: őtet úgyse. Péter ordi, ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva. De a füttyöt, mely az ős diófárul jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák.
1: Így úgy történt, elbeszéli. Övé a fütty, ő azt véli. Nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: De hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ám bátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás széjjel túr is. Ilyen ügyről
1: madárfütyről mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt mond a e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, Kente! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyül, bal felülütt, s nekem fütyül. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?

0: Arany János, János papországa.
1: Büszke, harcos, kalandor nép volt a magyar nép. Két éli part, mely ha moccant, jobbra-balra sebb. Jobbra-balra, merre fordult a fegyverbe téve. Puszta lett a nép, és üvöltött rajta végre, harcos. Kin a német, mint hogy ő rá járt a rúd legjobban, megfélemlék, megbusula, cselt szövött kitobban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szentjelmás. Ázsiának sáskaféle kóborlókon, Isten a te lelkedet bár, mint pokolra állja. Ne legyen az üdvösségben soha semmi része. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk. Így beszélt a német papság, és a pénzbe maradt. A papok nagy torkú zsákja már adta. Bor, tulok lett a dulás, a pénz nem tűnik, tudta nem vég kárba semmi. Húzni fogja a firó, fira az uzsorát érte. Lett is aztán Girondánok, keresztény tivorja, hirdeti az Isten igét, papok bora, borja. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megtudják. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lag, kalán, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj, minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jóség szagán. Kújtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magában. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván boros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ötörből, vágott, s jót ivott rá a csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. És addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. Aki egyszer megkívánta, az be is bocsálták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalákát, megtanítják kulacs szónál a Krisztus hitére, vagy nem is a hitre, hanem a vallást elundokítva sok minden. Első ága volt a hitnek, elmondják, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bor, búzát és baromfit, földeket is mellé, aluszábra jobb ágyúzat, aki a kövér pusztákat ingyen megnyit. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helyen nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termet, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad, ő mindent végez helyette, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte. Hozz lakót, minél több félét, ültesd a nyakadra, s béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. Ötödik, mit én tudom mi? Az is ilyenféle rágalom, káromkodás a megváltó nevére, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig ontá. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér, és ingyen kaláka, ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odatta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve, a haza sem drága, s mirőn ezt küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjjel, jöjjel, János!

0: Kati György pedig len kigondolta bölcsen, hogy egyik szavamat másikban ne öltsem. Kigondolta, mondom, kifőzte magában, miképp legyen úrrá öccse vagyonában. Hát előbb, mint Miklós, ő is Budán termett, hogy Lajos királynál megássa a vermet. Fel is ment, mihelyest leszállott a lóról, s ilyen ajánlást tett a szegény fiú. Felséges királyom, keserű az nékem, amit jelenteni gyászkötelességem. Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér, csak testvér marad az, aki egyszer testvér. Itt elhagytas, mintha erősen zokogna, szemét egy kendővel ugyancsak nyomkodta. Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre, de könnyed a király nem vett benne észre. A király azonban ilyen képen szólt. Nem is hallottam még, hogy testvérem volt. Udvaromban miért soha nem vezetted? De sem is mutattad, meg sem ismertetted. György pedig felele. Ó, uram királyom, nekem az kivált kép szégyenem és gyászom. De nagyot sohajtott erre az egy délre. Érdemetlen volna királyom. Miklós a 10. esztendőben járván, kimúlt szegény apám, s ő elmaradt árván. Apja helyett apja én akartam lenni, s belőle, mint illik, jó vitézt nevelni. De korhely, butalőm, jóra semmi kedve, hommaradt betyárnak, pornak nevekedve, pedig erő benne volna mód nélküli, de mi haszna, lebzsel és a bajt kerül. Felelt a jó király, ejnye bizony nagy kár. Mégis rosszul tetted, hogy róla hallgattál. Azt mondád, igen nagy erő lakik benne. Csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne. De ami elhaladt, nem múlt el végképpen. Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen. Megtanul, majd meglásd az én iskolámban. Ha nem, úgy is elmegy egy közember számban. Köszönöm. Köszönöm felséget, kegyelmét, méltatlan öcsémről így jó hiedelmét, de jaj, minden késő. Öcsém el van veszve, számszándékkal való gyilkosságba esve. Jaj, hogy így panaszra kell nyitnom a számat, megölé némely nap szerető szolgámat. Mondta György, és nyögve egy kőszentre borult. A király ránézett. Képe elkomorult. Miért borult el a király orcája, azt nem mondta Györgynek. Ezt sem tudok által. Hallgattam sokáig. Végre a felséges király így töré meg a nagy csendességet. Mégis van egy módon kegyelem számára. Hozast fel a fiút mielőbb Budára. Egy erős cseh víj bajt Duna szigetében. Sok derék vitézem múlt ki már kezében. Hadd jöjjön fel öcséd, és álljon ki azzal. Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal. Ha győz, úgy derék fi, méltó kegyelemre. Ha nem, úgy vétkért megveszel. Ezt mondta a király. De nem örült rajta a jó szívű bátyja, sőt, egyképp sohajt. Jaj, miért, hogy öcsémnek már ez is későn jön? Elment. Bújdosóvá lett az egész földön. Hová, hová nem lett? Elosont a háztól, el sem búcsúzott csak a kapufélfától. Híre hamva eltűnt, elveszett az útja. Éle, hal-e már most, a jó Isten tudja. Így sopánkodott György álnoksággal telve. Hely pedig hamis volt néki testelemként. A foga fejérit mindjárt kimutatta, beszédének sorját emígy fordította. Neki már világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége, el is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De azt mondaná majd egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágyik. Lámni, azt a háztól világra zavarta, aztán fogta, minden földét elfoglalta. Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam, s a világ bosszantó rágalmait halljam. Aztán meg kiáll jót, hogy reám nem törne, s elvett birtokáért öcsém meg nem ölne. Ezt én nem akarom, és nem is tanácsos. Hanem én letészem széket zsámolját, hogy ki legméltóbb rá felséget tudhatja. Királyi adománykéten annak adja. Elmondá Toldi György, és hajlonga mélyen. A király kilátta, mi szándéka légyen. Kitalálta szépen a fő gondolatot, melyet Toldi György úr szépen elhallgatott. Királyi levelet ohajtott felőle, hogy öccsét könnyebben ki tudja belőle, ha netán kegyelmet nyerne idő múlva, és az öröksége után felépülne. Idegen mosolygott a felséges király, és így fogá meg Györgyöt saját szavaimál. Öcséd örökségét, jól van, elfogadom. Rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom. Olyan feltétellel adom pedig néked, hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed. Várfokára tűzöd a levágott fejet, úgy nyered királyi függőbecsétet. Toldi György vereseblőn a főzött ráknál. Homályosan látott a szép napvilágnál, a faragott képek táncoltak körüle, csak kicsibe múlt el, hogy le nem szédül-e. Aztán egy hidegség végigfutott rajta, fázott, mégis izzadt, elsápadt az arca, elsápadt, hogy annyi vér se maradt benne, mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne. Megszólamlott aztán végre valahára, így felelt szomorún a király szavára. Mondom, nekem nem kell az öcsém vagyonja. Én lemondtam róla. Lelkemet ne nyomja. Így szólott, s köszönt a felséges királynak. Hazament, s neki állt otthon a hajának. Neki esett tépni, homlokát öklözni, csak lesték a szolgák, kell-e már kötözni. Kilencedik év. Pestváros utcáin fényes holdvilágban, sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban. Barna zsindejtetők hunyászkodnak alánt, megborítva mindegy a ház egész fal. Azt hinné az ember, a padláson laknak, azért csinálták azt sokkal magasabbnak. Most a házfalakat rakják emeletre, akkor a tető volt kétszer újra kezdve. Sok bolyongás után végre kifáradva letelepült Miklós az utcán egy padra. Úri nép jött, ment ott asszony, lány és férfi. Miklós nézte őket, el is mondta nézni. Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, mert egy pénze is nincs üres tarsolyában. Pedig négy nap óta csak gombát mit evett, melyet vándorolva útfélen szedett. Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad. Tűz van-e, vagy árvíz, vagy víják a várat? Nincsen tűz sem árvíz, nem is jöv ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Egy nagy szilajbika fut a keskeny utcán, valahogyan vágóhidról szabadulván, bömböl és sikangat, és a vért szagolja, mely füléből ömlik, s szügyét végigfolyja. Mészáros legények merre láttak, széjjel iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel, és míg magok biztos helyre nem jutának, addig rá sem értek szólni a kutyának. Volt pedig a hídnál hat erős szelindek, utána uszíták a bikának mindet. A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, a bika fülének és marjának estek. Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé, s fülében a bika a fájdalmat érzé, elbődül-e szörnyen, és lerázta őket. Elszórá füléről a fülön függőket. Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett. Nagyokat püffentek a házfalak mellett. Egy-egy darab fül, hús, ha maradt szájokban, agyarkodva rágták kínos haragjokban. A vágólegények csak kiállták, fogd, fogd! De a veszett állat karikára forgott, s amely kutya egyszer hozzá közelített, annak ő szarvával repülni segített. Egyiket bedobta a szomszéd udvarra, másiknak a belit ontotta ki szarva, a vágók pedig, hisz mit tehettek másat, biztatták keményen a döglött kutyát. A bika azonban, mint az úgó szélvész, nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét, annak tartott, akit elül utol talált, futá minden ember a bizonyos halált. Sikolt a fehér nép esve már kétségbe, férfiak kiáltják, elébe, elébe! De egy sincsen, aki elébe fordulna, hanem még a fúrlyukba is bebújna. Toldi nem futott el, csak felállott szépen, a bikát bevárta az utca középen.
1: Mit akarsz te, fickó? Tám bolond vagy! Nem lát a dühös bikát, hogy jön egyenesen rád!
0: Látta Miklós bizony, hogy ne látta volna. Csak kiáltozzatok magában, gondolta. Elbocsátá a szót a két füle mellett, mint hogy látni már most a bikához kellett. Mert alig, hogy Miklóst a bika meglátta, rémítő csikkantott és a port kapálta. Azután úgy szórta a földet szarvával, mintha szérűn pejvát forgatna villával. Egyszer s, mint erősen nekirugaszkodva, szarvát öklelőre nagy lebocsátotta. Oda van, vége van, jaj, jaj! Sikoltának minden ablakából a pesti utcának. Dehogy van, lábával elébe toppantott, rémítő szavával erősen kurjantott. De fogással visszahökkenté a marhát, s azon pillanatban megragadta szarvát. Vágó székre vonál két szarvánál fogva. A mészárosokat előkiáltotta, nagy sokára el is jöttek azok osztán, erős köteleket és bányvákat hozva. Megköték a bikát vastag gerendához, szarvát lenyűgözték az első lábán. A nép széjjel oszlott, a vágó legények egy kis házikóba feküdni menének. Miklós meg leült a vágóhíd szélére, ott akarván tanyát fogni azon éjre. Fejének párnája a szín ágasa volt, lepedőt sugárból terített rá a hold. De a mészárosok nem engedék neki, hogy a vágó színben magát kihegyni ki. Egy jó darab májat kilöktek elébe, s menjen onnan, mondák, anyja keservébe. Ez hát a jutalma száz meg száz életnek, hogy a megmentőnek alamizsnát vettek. Gondolám, s a májat ott a földön hagyta. Jött egy éhes kutya, annak odaadta. Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta valaki, ez volt az, aki szarvon fogta. Sok helyen látott még egy-két emberképet, ablakból, kapuból, amint visszalépett. Aztán becsapódott az ablak táblája, hallott a kapukon kulcsnak csikorgása. Aztán csendesség lőn, hideg, embertelen. Hát nekem, mond Toldi, hol lesz már tűzhelyen? Hányféle dolgok nem jutottak eszébe, előtte lebegett édesanyja képe, mint mikor hozzáment búcsúvétel vége, nyakán csimpanyogva ajkán csókja ég. Akkor is, oly csendes méla éjszaka volt. Akkor is, oly tisztán csillogott le a hold. Akkor is ki volt ő mindenünnen zárva. Nyughelyet nem adott senki éjszakára. majd az édesanyja képét odahagyva az özvegyasszonyra repült gondolatja. Hogy sírt a kereszten, két kezét hogy törte, amiért a vadcse két fiát megölte. Fogadása jut most eszébe, s így sohajt. Ó, miképp víhatnék holnap én avval bajt? Hol vagyom pajzsom, páncélom, fegyverem? Fog-e a csebajnok szembeszállni velem? Á, bizony mit sem hajt a csebajnok én rám. Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám. Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak. Félre innen, rongyos, mondják, ha meglátnak. S nagyon elbusítá Miklós, te gondolat. Lassan ment az utcán. Sohajtott nagyokat. Meg-megállt szemét a föld felé meresztve, mintha lába előtt valamit keres. Egyszer föltekinte, képe is felvídult. Azt gondolnák, hogy fut, úgy menésnek indult. Ment, ment egyenesen a temetőkertbe, hol imént a síró gyászos asszonyt lelte. Könnyű eltalálni, mi lehetett célja. Volt-e két fiúnak fegyvere, páncélja?

könnyű dibdávjáték maga esküvése. Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle. És mivel, hogy szállást az élők nem adtak, elpihent tanyáján hideg halottak. Nyírkos volt a sírdomba harmadtól, melyet hűvös éj sírt arra a rökösök helyen. Fölnézett az égre, az ország útjára, keservesen gondolt bújdosó voltára, s mint amely madár van elröppenő félben, úgy tett a reménység. Kárva.

Бенце, fegyverem nek régi hordozója. Figyelmes szavamra, emberséges szolga. Együtt ettünk meg mi sok kenyeret, sok sót. Jó öreg cimborám, hallgasd meg ez egy szót. Láttam az életnek minden változását. Látom most napomnak végső hanyatlását. Jártam a tömött rend között, melyet kaszált. Most fejemre várom a kaszát, a halált. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hálája. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szól. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valám. Adjon tanácsadót, jobbat, mint én valék. Tudja Isten, meddig lehettem volna. Nincsen az élethez tovább, ami köszönöm. Aki volt, az régen itt ilyen hűvösünk. Kardomon sötétlik három évi rozsda. Róla ellenségvér soha el nem mossa. Még tán bírtam volna, de már annak vége. Nincsen a hazának én reám szüksége. Nem kell a kalász, ha hőnap megérlelte. Jobban kell a burján, aki azt felverte. Vándor madár lelkem, jól érzi magába, hogy ma holnap indul melegebb hazám. Néki már a földön minden olyan fagyott. Néki én leroskadt hideg hajlék vagyok. Sírom ez. Kevés nap vár üresen engem. Te öreg barátom, te temess el engem. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jelet, csak amivel ástam, ezt az ástam. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem. Azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy

0: Kõik, kõik sembe saajum, mikor hiivni jõvõ. Nämiir ta suurul. Kolasa ta jään. Nost jõjön ärei titoktatu. Adlan. Vaht olen odi päält osorsäk siimerrel. Siidjelve, kut ohus jut ui kõnni särre. Uhud asa väärhed, megnem nihtjo sääjad, ise päämiis juoklab elnem nelinjääja. Nemeli kut sabat siimert hadjaräätuk, veedni ast o siirbuljärjum füll opet. Üsbarätum pentse, ast hadjum megneked. Istugaski seipen ööset sägine. Riigi rosdaas särsään võtti määrmogadis. Törsö jäte kedmaas, otkuvi on roikadis. Heinlenin käel, öräin. Heinlenin meigetser. Meirt ne lenne fiinjät päär kuputtokette. Ne buusui. Ne öösyi kenjäräs simbura. Äätra miig näkin ka veinassa nyt njara. Vuutan määr holottis. Nämiir siim hud iile. Äärumiivi kolmi äärt välimma liile. Must iilni okaru. Pentse poitääs iilni. Inta hud jos ember jouvilaagaa tiili. Int must esto käämsäät elvetemo kundut. Hääromesten dyymnek juu itsakäät mundu. Von miik hätra tolään vaid hääröm sur hääröm. Poitääsul osukkuza zyrmetlään.
1: Mien aalum vultes, kuid määr megis holtum. Bejuhutte itvoi. Lelkem uira iile. Nem lehet kinulnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellenem. Ha zsémbe, ha durva voltam, lattal nem ér, engedd el azt még. Az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkemnek sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt, az meghalt, elveszett. Virrasztója is úgy jár, az emlékezet. Végső rendelkezést tennék, de hát minek? Nem igen van miről, s ha volna, sincs kinek. Nem hagyok örököst, csak egy hű cselédet, azt kötöm szívedre. Meg a magyar népet. Szeresd a magyart. De ne faragd le erejét, formáját, durva kérgét róla. Mert mi haszna símán, ha jól megfaragják. Nehezebb el.

0: felhőbe hanyatlott a drégeli rom. Rávisszasít a nap, ádáztus a napja. Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyoron, tetején lobogós hadikopja. Két ifjú térdel, kezökben a lant, a kopja tövén, mintha volna feszület. Zsibongva hadával a völgyben alant, ali győzelem ünnepetület.
1: Szondi.
0: Miért nem jön a Szondi két dalnoka? Miért? Bülbül szahú rózsák két mennyei bokra. Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért. Odaillő egy húrja.
1: Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom.
0: Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant.
1: Két ifjú tér.
0: Zászlós kopjával a gyaurpasa sírján. Ott térdel a gyöngypár kezében a lant.
1: Zsibongva hadával a völgyben
0: a lant. És pengeti sírván.
1: Győzelem ünnepetület.
0: S hogy feljöve Márton
1: az orosz pap, két dalnoka?
0: Kevély üzenettel a bősz Ali küldte, add meg kegyelemre, jó Szondi magad,
1: fűzne
0: meg nem marad itt anya szülte.
1: Odaillőt egy húri nyakra.
0: Már puszta halom, e kopja tövén nincs mér zengeni többet.
1: Gyertek
0: velem, ott len áll nagy vigalom, oda len vár nézízű sörbe.
1: Mondjad
0: neki Márton, én ezt felelem.
1: Hogy feljöve már...
0: Kegyelmet urattól nem vár soha, Szondi.
1: Kevély üzenettel...
0: Jézus a kezében kész a kegyelem.
1: Add meg kegyelemre,
0: egyenes
1: jó Szondi magad.
0: Folyamod.
1: Meg nem marad Serbe, itt anya szülte. Szép úr
0: sok
1: fiat.
0: Déli gyümölcs, mit csak terem a nagy szultán birodalma. Jó illatú
1: fészlés,
0: drága kenőcs, ali győzelem ünnepet.
1: Ott len áll nagy vigalom.
0: Hadd zúgjon az álgyú, pogány ali mond. És pattog a bomba, és röpked a gránát, minden tüzes ördög népet falatont, töri drégel sziklai várát. Szép úrfiak, a nap nyugvóra hajolt, immár födi vállát bíbor színű kaftán, szélzendül az erdő, ott leskel a hold, idekin hideg észiszeg aztán. A vár piacára ezüstött aranyt, sok nagy becsű marhát mágjába kihordott, harcos paripájnyi hagnak alant, szügyeik bent tölt kezeklai várát. Szép aztán, no hisz úgy volt, aztán elesett. Zászlós kopjával hős Ali temette, itt nyugszik a halom, rövid az eset, zengjétek Alit ma
1: helyett.
0: Két dalnak is
1: aranyt. Sok
0: két árva
1: fiú kihordat, öltözteti
0: cifrán bársonyban
1: tört keze forgat. Aztán
0: nem hagyta cselét itt, ezért öli búd vele halni meg ócska ruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó, lány arcotok a nap meg nem süti nála, sátrában alusztok. A széltül is úr, fiam, hozzáköt
1: a hála,
0: hogy vít ezerekkel, hogy vít egyedül, mint bástya feszült meg romlott torony alján, jó kardja előtt a hadrendre ledül, kelevézel agyog valabaján.
1: A széltül is ó, fiaim, hozzáköt a hála.
0: S hogy harcola még,
1: hogy vít,
0: bár álgyú golyótól megtört imat tér, de én láttam-e harcot,
1: mint bástya feszült meg romlott torony alján,
0: jó Ali majd haragudni fog
1: rendre ledül,
0: mint hulla a hulla veszett
1: a pogány, kőmódra befolyván a hegy menedékét, ő áll a halál a vérmost a fokán, tiadallal várta be végét. E vége, mikor lesz, kifogytok-e már dicséretivel az otromba gyaúrnak? Ebb a hitekaikei! Vesszeje vár és börtönek ész Ali úrnak.
0: Kőmódra befolyván a hegy menedékét. Ő áll a halál a vérmost a fokán, diadallal várta be végét. Száradjon el a kar, mely őt lefejszt.
1: Kifogytok-e már dicséretiből az otromba gyaúrnak?
0: Ebb
1: a hite kölykei, veszeje vár, és börtöne kész Ali úrnak.
0: Ki miatt lőn
1: apadjon el a szem, mely célba vevé. Száradjon el a kar, mely őt lefejszt.
0: A verszibárdok.
1: Irgalmadó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn. Így kora veszte.
2: A Velszi bárdok. Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány? Van-e ott folyó és földje jó, legelőin fű kövér? Használt-e a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog
3: elállt... Arany János, hídavatás. Szólt a fiú. Kettő, vagy semmi. És kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni, ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándor útnak, most már remény nélkül magán, indul a késő éjszakán.
4: Pont inauguro.
3: Előtte a folyam. Az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szenteli föl a komoly hics vidám zenével körmenet, nyeri Szent Margit nevet.
4: Nerepre nebla del sortrulo.
3: Halad közé.
4: Estas la met.
3: Hova záros kapcsán eleszték mesteri. Éjfél is a négyparti város torjában sorra elveri.
4: La cart.
3: Len.
4: Mal chanzas.
3: Szillagok százez.
4: Alla la knabo sank perlon
3: suvitas kontoarda. Bongva, ki végnyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba.
4: Jam senes per alvoj hazarda,
3: ősz,
4: li iras,
3: ifjú,
4: en la nocto darda.
3: Elép csak a felnő kiáll, s gönnyforú kíváncsian,
4: la ponto nova,
3: majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan, gyerünk, ki kezdje, a galampár.
4: Gis mez, li iras, kie pezan croc fermon metis maestro iloi, jam batas horon nocto mezan la amba urvai campaniloi.
3: Taps várja, most a millióson van a sor. Bátran öregem! Ha megszökött
4: kai dum horlogioi tinte frapas, per bassa voce oen soprano, kai li inversain steloin gapas,
3: a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszolasztám. Én a
4: bekötet. Gnabino, frau, grizul, infano.
3: S gört körre hány a barna hullám, amint lecsinnek.
4: Muta, scivole turna szinke a kvon.
3: Jön egy fiú.
4: Kaj posztel azt a túró.
3: Én most tanulám az első.
4: Jubilás csinúj.
3: Pénzem elfogyott. Nem adtam.
4: Pont nova.
3: Ugrom hát.
4: Én a gúri. Joy!
3: Egy tisztes ag fehér szakállal.
4: Kiu estu comenzonta? Blank vesta ege amantoi kvere bracumas sin cel mezo ponta. Unui ben morto. Ili offere falegas.
3: Unalmas art félig kikestve. Egy úrnő lomhán kikel.
4: Aplaudo! Vidula bankiero nun sekvas.
3: Reggel estve
4: ölt. Brave he, ol dulo.
3: Kifetkezni kell.
4: Suldantoi fugis.
3: Ezt is hullámok
4: nélkül. En maniero de fugio lampo.
3: Nagy zajjal egy dult férfi váza csörtet fel és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri pálca, mely megveri Napóleont.
4: Kaj poste ecne invitate.
3: Furtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem. S ketten
4: repülünk a mit
3: látszíra várt a mesterem. Na, honor, várjon, míg megtérlelem.
4: Kvánkam dzsiklára
3: resztítom
4: dauro kvártek jár.
3: S élvezni többé nem tudom.
4: En bruna rond la ondoi ringas. Post ties auci ties drono. Unua klasa knaps in svingas. Mon manke petis mi primono. Non szádas ege ronne dono.
3: Bárbajban ezt én így fogadtam. Menj hát elünk sötét golyón.
4: Én
3: a szemérre félre hagytam, és íme
4: lidum la vivo strebis pene.
3: Most vőleg...
4: Non estas en miseri ginto. Abisma fauk.
3: S már nem egyenként. Seregben, cikázva, némán ugranak,
4: duan
3: mint röpke hal a tengerekben, emue. Vagy mint csoportos madarak
4: fölfölre.
3: Óriás szemekben hull ez áhor, lentánkol óriás bugoli, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel s le,
4: la akvoj predesin ricevas.
3: A Duna győri.
4: Grand brueri dricana spektro atrotas kun orgoj latono. Mia la militestra sceptro venka super Napoleono. La frenezul.
3: De amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad. Nincs
4: ellenállás.
3: Széttörnie varázsgyűrűs.
4: Kondrási min la maestro pretas. Attendu, gis mi pardon petas.
3: Mire az úra egy...
4: Alia krias nun. Mi ricis. La ric min dotis nur per tedo. Fidelis mi, sed ve edzigis alla frattino, mia Alfredo. En saltas ambau sub obsedo. Duelis mi nun voio montre globeto nigra, vin mi lancias. Pudoron rompis mi, cae honte nun ties vengio en min trancias. Iam la riveru min fiancias. Tiel ne poe iam, sed are zigzage saltas trupo hirta, kiel la flugo fisoe mare, au kiel flugas grupo birda, jen alterigia, jen ekflirta. Pluvegas iam pogut giganta, kai sube schaum gigante schwelas, giras la rond mem mortiganta, kiel se muel rad muelas. Danubo glutas, kai repelas. La knabo gapas, lune pensas, nec vidas blinde, torpor mense, sed dumplicae pli circau densas, tiu vortizo, li sentense, sentas che tiras gi intense. Resisti alci ciclon, ne eblas, tra rompi tra al sorcringa crocio cia potenzo terra. Unuan batas la horloĝo, vaka la fonto, neniu voĉo.
0: Civilizo. Iam oni en milito al principoj sin ne tenis. Del feblulo la pli forta, kion preni povis, prenis. Nun alie iam, la mondon conferenzo reglamentas. Sel fortul misagion faras, gi considas, cae consentas.

dalok korcsa, közönyös harmónia. Civilizáció. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. Az erősebb, ha mi csínyt tesz, összeül és helybe hagyja.

Hölgyek arcát, hova el nem hat város zajas. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, a rét mezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem. Mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregély költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíténk nyársal, jó tűz lobogott, zizeg a kisbogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábránd veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülővonomat csak is ott találtam, s hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár kánoán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránda merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom! A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvallat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt sokat ültem másszor, de meg is bántam e hibámat százszor. Jutott nekem érte keserű falat, de hogy gyűlök többé a tölgyek alatt. A tölgyek alatt verset gabaíték, ment. Homlokomat sem verte veríték. Vesszőt futa, hétszer föl meg lesz alatt érte szegény kis vers a tölgyek alatt. A tölgyek alatt én ülni nem merjek, miután lettem, magam írom, gyermek. Nagyménkű levélben jött parancsolat, avagy írjak prózát a tölgyek alatt. A tölgyek alatt beteg ősz poéta leülhet ugyan, ha nehéz a séta, hanem aki 60 telet ért s nyarat, az versben ne fogjon a tölgyek alatt. A tölgyek alatt öreg hernyók másznak, melyek ifjam, mint lepkék karikáztak. Ez a világ rende, visszára halad, aki hernyó, másszon a tölgyek alatt, de tölgyek alól pindusra ne másszon. S ott, mint fiatal, ne is hadonázzon, mi vagyunk babért ki ott mostanarat. Ő fogja be száját a tölgyek alatt. Mert tölgyek alatt üte lantján csorbát, s lánglisztje közé elegyíte korpát. Most, ha mi lisztlángot őrölt e garad, mind korpa ez egytől a tölgyek alatt. A tölgyek alatt. Babérjain ülve, még élhet ugyan, nem irigylem tőle, hanem írjon már más, ki fiatalabb, s nem rímel a bére így tölgyek alatt. A tölgyek alatt küldöm kritizálva, minden sora bűn, minden szava szálka. Nincs benne sem érzés, sem egy gondolat, csupa üres léggömb a tölgyek alatt. Ki a tölgyek alatt noha csúzos karral, üstökbe nem áll egy nyári viharral, s ha érzi szelét már gyáván beszalad, hogy is írna az jót a tölgyek alatt. A tölgyek alatt felhők szeme rebben. Van-e szép, vagy kép, vagy értelem ebben? Felhők szeme, ilyen csodabogarat képzelni, ha cédrus nem tölgyek alatt. Ám tölgyek alatt hiú vén poéta megszokta nagyon olvasni nevét a rossz verssel, amelytől már fűfa szalad, úgy ontja örökké a tölgyek alatt. A
tölgyek alatt. Betegé vagy alszik? Nem oroszlány, de szuszogás, ha halszik. Nosza, rúgjuk főbe, bármi fenevad, hogy holtra gebedjen a tölgyek alatt.

A tölgyek. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgysudarát megmásztam, hol seregé költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársal. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodik, hazamár. A tölgyek alatt örömes halék én, bár a madarat hagytam túl békén. Gyermeki önző korom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább rád. De tölgyek alatt valamerre szülőhold csak is ott alatt. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kellett igatni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár, tölgy lenne a

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

a harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mély boldogság volt Márián, hogy megcsókolt-e. Megbizá, ej, haja, húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen, nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném magam. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán. Jacopone da Todi.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám, part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássa, mit ridegnek a követse. Lángoljatok, hisz lángal égek én is.

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

tutti lo stadio. A következő hanganyag nem tudjuk, kire milyen hatással van, és nem tudjuk, hogy van lenne hozzá korhatár, de ez itt a figyelmeztetés. Jó szórakozást!

délután hivatnak, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt. Bele sem merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Megyek hozzá, de nem visznek a lábak, csak csoszogok egy helyben. Lehet, hogy már tudják is, futótűzként terjed a hír. Lelőttem a kottyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcára. Jó, hogy a zsarukat ki nem hívták. Ha kilövöm a szemét, irány a tutyi. Igazság néni Dörzsöli Markát nem megmondta, hogy ez a kölök egy elvetemült tömeggyilkos, egy Mengele? Valahogy kiprovokál még egy rovót, és akkor repülök. Csavargó börtöntöltelék lesz belőlem, a társadalom kivet magából, kukába túrok. Ja, Istenem, minek is nőttem meg? Állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Pedig tényleg csak kipróbáltam, hogy belövök az ablakon. Nem tehetek róla, hogy odaült a nőci. Na jó, láttam én, hogy ottan ücsörök, de inkább csak az, hogy belőni. Leckeírás közben odalopózni, belőni, lekushadni. És jó, egy ilyen kirúzsozott titkárnő mekkorát ordít, ha lelövik szemből. Még a troli is megállt. Az egész suli kint lógott az ablakban. Rodolfónak is földbe gyökerezett a lába, a bűvésznek, aki a Kálmán utcában sétáltatja palota pincsiét. Régi vágású úr vonalba jusszal, a kezemet figyeljék, mondja mindig a tévében, mert csalok. Lecsúz liszta a lignimpexes nőcit egy lökött negyedikes. Kirúgják. Még jó? Majd egyből sírva kell fakadni. Könnyek között fuldokolva el sem tudom mondani, miért sírok. Sajnos ezt a trükköt már ismerik. Nem könnyen hagyják magukat gyöngíteni a szánalom által. Síri hang? Már megint mit műveltél? Hadd halljam, ne bőgj itt nekem. Feltápláltak könykocsonyával? A válasz újabb zokogó roham teljes beleéléssel. Odafúrom magam, kisgyerek akarok lenni, aki még nem tudja lelőni a néniket. Kezében az ellenőrző azapát teremtését. Kilátszik a bot vége a szekrény tetején. Hetekig tartó kripta hangulat. Nem is az a baj, hanem a verés. Amikor vernek és rángasz, és azonnal meghalni. Mi ez ahhoz képest, hogy megkarcol egy szögecske a pofádon? És ez a várakozás. Na. De most tényleg, uraim és hölgyeim, kérdem én, kellett ennek a bizonyos kontyos fehér népnek órákon keresztül szorongva várakoznia, mielőtt fejbe lőttem? Egy pillanat, már túl is volt rajta. Vége a munkának, fájront. Inkább lőjenek belém. Mennyivel jobb

Rodolfo pincséje hangosan nyűszített, hogy még nagyobb legyen a hepaj. Ha a konyhba küldöm a szöget, nincs semmi, tám még most is gépel. Apámnak nem kell aláírnia, és még divatdiktátor is lehet belőlem. A belvár csajok stilizált úszöggel hajukban flangálnak az MK-nél, és Mari Zsuzsa új számát dúdolják. Csacsi fiú, szöget ütöttél a fejembe. Apám aláírásában a kezdőbetű fél oldal. Több helyen átszaggatja a papírt. Ezzel a fergeteges és grandiózus G-vel nem tanácsos viccelődni. Aki egyszer találkozik apám G-jével, más szemmel néz rá. Ez az ember még sokra viszi. Aláírás hamisítás szóba sem jöhet. Évekig gyakorolok, silány utánzatokra telik csupán. Csodálom és imádom őt ezért, a G-jért. Sokszor csak úgy öncélúan, az élvezet kedvéért megkérem, vesse papírra a nevét, a nevünket. Másodpercekig szánkázik a toll föl alá, hurkok csapódnak jobbra-balra, dupla szaltó és svéd csavar, de nem ám csak úgy össze-vissza, hanem egy tökéletesen begyakorolt és indulatos terv szerint. És egyszer csak ott áll megint ez a különös vad ábra, ami távolról sem emlékeztet arra a G-re, amit én írok, amit nekem kell írni, ám mégis az, extatikus, földön túli, isteni változatban. A lenyűgöző iniciáléhoz elvékonyodó, jelentéktelen kis farkat rezzent, a név fölös maradékát. Így vett tört a nagyra törő szándéknak az elbizonytalanodó akarat. Ülök a padom, próbálgatom a lábamat. El kéne indulni. A test termet börtöne. Senki sincs a téren. Frici hazament, meg ezt úgy se lehet elmondani, ezt a szörnyű, sötét súlyt a gyomorszájba. A rácsos személygyűjtőbe köpöm a rágómat, kiesik alul. Lelőttem a kontyos macát. De minek is lőttem le? Egyszer tudnék normálisan viselkedni. Epos a bácsi a sarkon bottyára görbülve bakózik. Nem szabadna neki. Öreg lokomotív zihálva kapkodja a levegőt. Leparkol egy kék Moszkvics, C-s rendszám, saját kocsi. Kenderesi őrnagy túlórázott. Eltávolít a motorháztetőről egy láthatatlan foltot, oda van a tragacsért. Mennyire jobb lenne gördülő jármű helyett, gördülő utca. Kenderesi őrnagy vacsora után néphadsereg újságot olvas. Bácsi néni, a Balaton utcai tömbház felügyelője, viszont nők lapját, az orvos válaszol. Bácsi-bácsi kórházban rendetlenkedik a szíve. Jön a bütyök, még csak ez hiányzott, Ocella barátja, egyházban laknak. Ocella egyik nyáron váratlanul borostás hústoronnyá kamaszodott, hogy félkézzel odavághatott volna bárkit a falhoz. De a hagyományos hatalmi leosztás dríje erősebbnek bizonyult a természetes erőviszonyoknál, és a banda vezérek kedves szórakozásává vált, hogy a fejjel magasabb izompacsirtát orfricskákkal és kicsi, mérges pofonokkal inzultálva tanulmányozták a fortyogó, de kitörni képtelen indulatokat. Aztán megbukott. Új osztályában napok alatt hivatásos terminátorrá, élet és halál urává nőtte ki magát, és egyre hűvösebben köszönt, ha találkoztunk. Bütyök helyből szaltót ugrik. Neki is van mire óberkodni. Oda jön, megáll, néz, kér egy bélást elsőjéig. Nincs. Momentán nincs. Volt, de... Pofa be! Ide a dohányt! Azt kéne mondani, hogy szűjjek, vagy szarjak, és pofát csak neked van, meg a lónak, meg a hozzád hasonlónak. Nincs nálam pénz, nyögöm, és felállok, hogy mennem kell. Hazudsz, szemét zsidó, büdös ruszki, rohadt náci. Nem merem mondani, hogy az mind te vagy, de én mi vagyok. Elnyerte az összes pénzem a Herendi kártyában. Kérdeznek, ha nem hiszed. Hát, ha a Herendi nevétől berezel. Rizsa, mondja, és kupán vág. Nincs értelme szívózni. Arcomat a sóderba nyomja, kokikkal szórakoztat, nem is ver, csak megkínosz kicsit. Ki lehet bírni? Jó bevezető az esti botozáshoz. Istenem, minek is nőttem meg? A tér helyén álló iskolát 44-ben lőszerraktárnak használták a németek. Ha a lőszerraktár nem robban föl, nem lenne tér, nem tudná bütyök a földbe nyomogatni az arcomat. Nem lenne

Leposa bácsi, nem lennének sakkozók, nem lenne a lukacs szemetes, amiből minden szemét kiesik. Ocella a bokrok mögül figyel. A trófosztott uralkodók agyakba döngölt tehetetlensége. Bütyök búcsúzól a táskámba rúg, cipőfűzője háromszor körbe van tekerve a bokáján. Holnapra meglegyen, mert laposra verlek, mint a maceszt. Befordulnak a sarkon. Ocella lehajol, felvesz egy parázsló dekket a földről, elmélyült figyelemmel megszívja. Köpenyem a földön pacallá gyűrve. Utánuk szólok, úgysem hallják. Itt vagyok, ragyogók, mint a fekete szurok. Leposa bácsi átbattyog a pénzjegy nyomdához. Az előző csőzt Oncs Jánosnak hívták. Fémsípja volt, és ha tacsra ment a labda, hegyes bottyát beledöfte. Kurafé kiáltotta, belegacsoltál csámpás lábaddal a veteménybe. Hazavonszolódom. Sötét a lakás. Régi itthon kéne lenniük, mi ez? Eltelik egy óra, semmi. Megpróbálok elmélyedni a leckében, a magyar nép zivataros századaiból. Lehúzom a pulóverem, szikrázik belül az akril hajamon. Eltűntek. Bánatukban elbújdostak. Lehet, hogy már is egy népírtó tömeggyilkos vagyok. Egész életemben a népet fogom szorgalmasan írtani. Itt a zsebemben egy igazgatói rovó, és senkit sem érdekel. A kontyos meg otthon hever felszántott pofával. Boldogan. Hát én holnap is lelövök valakit. A technikás csúzlimat elkobozta a Joli néni. Az önvédelmit meg még régebben az igazság néni. A Vera nénit hívjuk igazság néninek. Fejes vonalzóval veri a gyerekanyagot. De például itt van ez a légvédelmi szuper csúzli könyökvasból befőttes gumival, anyacsavar lövedékkel. Ettől a rendőrló is megborul. A lignimpexes igazgatóbácsit hátulról nyakszírtem. Vagy a másik titkárnőt, a hidrogénfejűt a kénysárga olasz kardigánban. Likvidálni az egész lignimpexet. Kigyúltak a fények az ablakokban, elaludtak. Kigyúltak, semmi. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Kezdtem megnyugodni. A legtöbb gondot a pecséttel is rendelkező banda okozza. Némaságot fogadnak. Ha valaki szót emel a viselkedésük ellen, leköpik, a folyosói tablón a tanárok képét bekenik takonnyal. Mikor a kis gyulai szabadfoglalkozás alatt elalszik a kirándulóbuszban, adott jelre elgázosítják. Tudnak hegyeset, öblöset, tarajosat, nyiszogóst, hosszúkásat, tömöret, szókimondót, észbontót. Esküszöm, hogy véremet és életemet, ha kell, a bandáért áldozom. Sem erő, sem fortély meg nem tántorít. Sem pénz, sem ígéret meg nem győz. A banda feladásáról szót nem ejtek és nem hallgatok. Magamat élve meg nem adom. A banda védelmekor és mindenkor, amíg a banda létezik, alávetem magam és akaratomat a közös elhatározásnak és feljebb valóim parancsolatának. Halálfejes pecsét, dátum, aláírások. Banda vezér, alvezér, kém, trombitás, beszerző. Büfögni, fingani, tócsát köpni. Aki ebben jó, bátran nézhet a jövőbe. Persze, kérdés. A díszes társaság most itt áll a tanári előtt lehorgasztott fejjel, hátratett kézzel, ítéletre várva. A jobb szélen Lemúr Miki hamuszürkén láthatatlanul. Megkérdőjelezték az osztályzat jogosságát. Elégették az ellenőrzőiket. Kozma néni a lépcsőfordulóban sertepertél. Az igazgatói kar dühötten tanácskozik odabent. Kicsapás, rovó, osztályfőnöki intő. Ez az a folyosó, ahová Maglódi Vera felkúszott a korlátja vesztett lépcsőn, hogy összeszedje az iratokat. De a tanári szoba szekrényeit kifosztva találta. A tornateremben három katona hevert és egy fekete ló. A német 22. SS lovas hadosztály istálónak használta az épületet, a naplókkal fűtöttek. Maglódi Vera bekukkantott a varró műhelybe, ahol az iskolai szünpercekben az ifjúsági Vöröskereszt kisgárda tagjai érmelegítőt kötöttek a fronton harcoló katonáknak. Elkezdett a lovon gondolkodni. Mi lenne, ha visszajönne délután a bácsi úrral?
bácsi úr a vice a házban. Áldogált a ló mellett. Penészes kenyérhéjat rágcsált. Később férjhez megy a tornatanárhoz, aki faképnél hagyja terhesen 56-ban. Fia születik. Danika. Apja, Maglódi Pityu bácsi egyedül él a farkasdűlői tanyán. Még nem jön a nagy árvíz. Az ostrom kezdetekor, mikor a tanítás félbeszakadt, a fontosabb iratokat levitték a pincébe. 46 tavaszán a Budapesten végigsöprő orkán leszakítja a megmaradt tetőrészt a Kálmán utcai szárnyon. Szülők hordják a törmeléket, adogatják a palát, keverik a maltert. A hiányzó összegek hitelezésére a tanári testület tagjai lekötik havi fizetésüket. 56-ban egyes apukák szülői értekezleten követelik az orosz nyelvoktatás eltörlését és a vallásoktatás visszaállítását. Sugalmazójuk és szószólójuk a tornatanár. 57-ben az úttörő csapat vezetését Akszaméti Gyuláné vállalja el. A 65-ös korszerűsítés során lecserélik a vaskályhákat. 68. Hírcsúzli, iskola rádió. Vasárnap délelőtti művész matinék. 100 év alatt 60 ezer gyerek végez az iskolában, kivéve Besnyő Károlyt, akit roncsoló toroklop támad meg a nagy válság évében, vagy Benkó Gyuszit, aki elalszik a gumimatracon. Maglódi Vera odament a lóhoz. A ló csontkeményre volt fagyva. Az egyik halott katona tágra merett szemmel nézte, hogy egy cseréppel megkocogtatja a ló farát. A három SS egymás mellett hevert a bordás falnál. Maglódi Vera fiatal szervezete nem volt hozzászokva, hogy nem eszik húst. Halottat, látott eleget. Mégis kezdte magát kényelmetlenül érezni. Valami nem stimmel. Egy ló, három ember. A hideg kenyér beleragadt a fogába. Majd délután visszajön a bácsi úrral. Magácska, meg én, ami egyszer. Csak ne súdosna hülyeségeket a fülébe. Előbb tudatosult benne, hogy kétszer is felbukva, benszakadt sikollyal rángó torkában menekül kifelé a romos teremből, mint a rémület oka, vagyis az, hogy a bordásfal melletti SS felül, bal lábbal belerúg a társába, és bugyborékolni kezd. Valaki betörte a lány vécé ajtaját. Én törtem be. Vera néni lecsapott rám, és mielőtt megszólaltam volna, nyugodt, száraz, szintelen hangon közölte, hogy lekever egy akkora zúgó pofont, ha visszadumázok, hogy az egyik szemem átsétál a másikhoz látogatóba. Takarékra állította a fülemet, elcsavart fülemnél fogva a levegőbe emelt, fejes vonalzóval ütlegelt és összerugdosott. Le voltam nyűgözve. Ezzel a fajtával eddig nem találkoztam. Bokái köré tekerettem szívósan, metszőfogamat süppedékeny lábikrájába mélyeztettem, kalimpált, magával rántott a Magyarország hegy és vízrajzi térképét, és a rettenetes háta hatalmasat puffadt a szertár linóleum padlóján. Szuszogva, nyögve, átkozódva megpróbált felállni, de a hasába fejeltem, megint sikerült kibillentenem egyensúlyából, és bőgő halálordítás közepette az iskola udvarra zuhan, ha köpenyének öve nem csavarodik rá a radiátor fogantyújára. Lengett Vera néni az uzmarás délelőttben, mint egy túlélett karácsonyfadísz. A polcon gyufás doboz, a címkén sisakos figura menekül. Lengő teher alá ne állj. Épp aktuális. Mi lenne, ha felgyújtanám a Vera nénit? Ha az ünnepi hangulat fokozása végett, átképezném fáklyává. Húsos karjával felhúzóckodott, visszaperdült a szertárba, és úgy bemérte a fejemet, hogy hasmán csúsztam a polcok alá. Világos beszéd. Nem szeret a Vera néni. Nagy tésztás arc, billegő ülep. Vera néni. Valaha ő is pinduri és illatos csecsemő volt. Gőgicsélt, édesdeden szopiszta anyukája melléből a tejet. Fölálltam. Leporoltam a köpenyem, és megesküdtem, hogy arról, ami itt történt, nem ejtek szót. Különben számolhatok azzal, és ezt ő azonnal is határozottan meg is ígérte, hogy Fodor korpára képeli a hülye fejemet. Ősi ellenségem a gyerek, mondta. Megvetek és gyűlölök mindent, ami gyerekszerű.
Apám megkérdezte, mit jelent az, hogy a mellékhelyiségben így, így nélkül minősíthetetlenül viselkedtem, de lehetőleg szorítkozzam a lényegre. Tehát apu, én nem viselkedtem minősíthetetlenül a mellékhelyiségben, mert ugye az időtájt éppenséggel külön tornaórai foglalkozáson vettem részt a B épületben. Na, hagyjuk Ibolykát nyugodni, mondta zabosan, ő zabos szokott lenni. Anyu viszont Pipa. Vigyázz, Pipa vagyok, kihúzod a gyufát. Váddal és sűrű, könnyel teli tekintetemet rászegeztem, számat konokul összeszorítottam, mint akit égbe kiáltó igazságtalanság fenyeget. A sírással keservesen küszködő gyermek megindító látványa. Apám beírta a Vera néni intője alá, hogy az egész ajtóbetörési históriából egy árva szót sem hisz, és most már bemegy egyszer abba a rohadt iskolába és rendet csinál, de akkor a Vera néninek szorul a kapca. Ha egy munkát befejezett, na, felőlem a fáklyás menet. Ha valamit hülyeségnek nyilvánított, öreg anyát érde kalácsa. Vagy, és közben térdig jártunk a harangozásban. Anyu viszont így mondja mókásan. Értem, uram, értem, csak fel nem foghatom. A sistergő G betű az aláírásban. Igazi hatemeletes szemtelenség. Lehazugozta az apu az igazságnénit. Igazságnéni, kérem, te hazudol. Te neked nincs is igazad. Gazságnéni, eredj a picsába. Jól tartotta magát az igazságnéni. A fogai közé szorult lucskos káposzta maradványt döfölte ideges nyelve hegyével. De a génél megrodgyant. A papírszaggató. Nukleáris G betűnél szemei nagyot jojóztak. Aputól mindenki fél. Sajnos én is. Az Asztóriánál aluljárót építenek. Egy óriási terem a föld alatt. Félelmetes. Karéban áll a 6. A. Klári néni magyarázza, hogyan készül az aluljáró, fővárosunk büszkesége. Félmeztelen aszfaltozó kilöttyinti a fémtalicskából a gőzölgő fekete masszát. Kátrány spaknival szétkeni. Az aszfalt pormentessé teszi az utat, hogy ne ragadjon kosz és szemét az olajos porba. Egy nagy darab bajuszos férfi a kátrányfőző gépet kezeli. Én vagyok az, stipistopp. Az aluljáró szép, azon kívül megkönnyíti a közlekedést. Egyre több a jármű. Billenősi fa, törpe fiat, Messerschmitt kabinroller. A Messerschmitt kabinroller 3 darab rozsdás lavúr összedrótozva. Megkérdezzük a múzeum kávéház előtt ücsörgő cipőtisztító bácsit, sarokvédő kapható. Az üveg visszaváltás mintájára dugó visszaváltással is foglalkozik. A parafadugókból lúttabb betétet présel. Teddyber bundás nő ocelot utánzatú kalapban fal mellé húzódva óvatosan megemeli kabátja szegélyét, hogy felszaladt-e a harisnyája. Kirakat üveghez hajol, zsebkendővel letörli szája széléről a rúst, aztán oda vonaglik egy csillogó-villogó moszkvicshoz. Kurva ez vagy színésznő? Megsorozzuk. Pif, puf, le vagy lőve, ne hadonász! Egy férfi a zebrán műbőrben, jobb, mint a lóden, nem házik át. Megkapja ő is a magáét. Megnyugaszlak, kisöreg, ordítja, kitaposom a hurkádat. A Calvin téren a két felől jövő frissen festett zebracsíkok egy nagy Y-ban találkoznak. A vörös lámpát lóbáló villamosváltó kezelő lányokat is halomra lőjük. Tolbuhin körút fogjuk egymás kezét, nehogy elvesszünk. Asszonyok borsót pucolnak a Dunaparti lépcsőn, fejükön esőkalap PVC fóliából házilag. Egy beszkárt kabátos férfi hálóval fogja össze a galambokat. Lottózók egy láda körül, Maltertól kemény munkáskabátok követ tesznek a szelvényre, hogy ne vigye el a szél. Felbuszozunk a várba, madártávlatból is megszemléljük hazánk fővárosát. Szalonnát sütnek a munkások ebédszünetben a Szent Háromság téren. Kapnak ők is a hátuk becsorozatot. Marad néhány sértetlen patron a papírcsíkban. Kitéped, nyállal ráragasztod a pisztoly kakasára, az még egy-két lövés. Kire legjobb lőni? Fémfogú portás, ízületes néni az STK váróban, jeges ember csöpögő fehér hasából a vállán. Lelopni a madaras emblémát a Skoda Felíciáról. Korszerű busz megálló, gömb telefonok.
sült gesztenyét árul a ferde szájú hadirokkant, vas szitát ráz a parázs fölött. Vigyázz, megég a kezed, vízhólyag. Gesztenyesütő néni háromszögletű staniszliba méri a gesztenyét. Kerek kis kemencéjében pattog a tűz. Nyáron virágot árul maszek alapon. Zöld fémszekrényén vízzel teli vödrökben áll a friss virág. Hiába gebeszkedsz, nem éred el. Tülhálós és habanyag csipketáskákat lóbálnak a nőcik. A szegényebbek karján viszkós szivacsal lemosható fröccsöntött szatyor. Német gyártmányú alumínium kasznis automata sorok a troli megállóban. A boltok bezárása után is lehet vásárolni. 2x2 forint, kijön az isler vagy az arckrém, plusz 50 fillér a visszajáró. A pereces kocsia, vitrínben a perecek. Alul lelakatolható szekrény, gyerekkocsi kerekeken gurul. A presszó homlokzatán neon maci fej, neon buborékok, bent a falon hatalmas barna kávészemek röpülnek. A cukor egy fehér anyag, ami a kávénak rossz ízt ad, ha elfelejtik beletenni. A söridény idei újdonsága a sörkosár. Gasztrofol alumínium tálcás készétel generálszavtal, polisztirol hidegtál polietil kanállal, biofilizált csirkemell. Kóstoló a Coca-Cola hűsítőitalból, gépi tarhonya, jaffa fagyi. Öntudatos vendég nem ad borravalót. Az apró pénzt kilöttyinti patkótárcájából, és akkurátosan kiszámolja. Bedobod a pénzt a gépbe, forgatja a slágert. Elit nagy áruház, kész ruha minden időben. Az nem anorák, mondja Klári néni, így a jampecok beszélnek, hanem szél blues. Sárga csíkos műplüs puff telefonasztalkához. Menjünk még el a Népstadionba, nem vagyunk fáradtak. Tegnap volt válogatott meccs az NDK ellen, kijutottunk a VB-re. A hatalmas teknőben 70 000-en kiabálták a húj-húj hajrát. Színes szoknyás asszonyok nagy fonott kosarakba gyűjtik a szemetet. A szögletzászlót elvitték, a hálót leszerelték. Mégis minden fiúnak ugyanaz jut eszébe. A gyep közepén állva, nemzeti színmezben elénekelni a himnuszt, aztán nyomni 3 dugót a szovjet válogatott kapusának, Jasinnak. Jasin az első kapus a világon, aki aktívan részt vesz a védelem munkájában, becsúszva szerel a 16-oson, hangosan irányítja a hátvéd sort, mint a sakkban a támadó király. Később Lenin rendet kap, és levágják a lábát. Lemur Miki Guns N' Roses koncerten lép először a Népstadion gyepére. Zuhog az eső, másnapra mindent elfelejt. A futballkapukat ez alkalomból a Népstadion szorgos munkásai tövestül kicsavarják, és a lelátók alatti raktárba rejtik. Axl Rose, a Guns N' Roses énekese azt nyilatkozza, csalódott, mert a Duna nem kék, hanem szürke. Viszont állandóan esik az eső. A magyar nők bajuszosak, a férfiak is. Lemur Miki pedig atomrészegen érkezett a koncertre. Ide többé be nem teszi a lábát. Ül mellettem a padban egy láthatatlan kisfiú. Lemur Miki. Lemur Mikinek egyetlen tanárt sem sikerül megszeretnie Erzsi néni után, aki írni tanítja elsőben. Erzsi nénibe súlyosan belezúg. A továbbiakban senki sem állja ki az összehasonlítás próbáját. Jól tanul, de fél a tanároktól. Mindenkitől fél. Talán mert hogy láthatatlan, és állandóan rálépnek a lábára. Lemur Mikinek mindig kijön a példa. Nekem is kijön általában, de neki mindig. Nem tudok tőle megszabadulni. 7-es vagyok. Kirázom az ablakon a tábla törlőrongyot, és ő ott áll mellettem, és ő is rázza. Lehozom az állványos térképet a földrajzszertárból, és ő feltartott billegő mutatója figyelmeztet, hogy nem szabad letekerni, míg nem jön a tanár. Vagy a lengőkarú csontvázat cipelem a folyosón, és ő a csontváz. A táblára felírja helyettem az óraszámot, dátumot és a címet, a reciprok érték. A költői hitvallás. Ha kitűzök valami értelmetlen baromságot a fali újságra, hogy idegesítsem, szó nélkül leveszi. Ha úgy törlöm le a táblát vizes szivacsal, hogy a szünet végére kiütközzenek a csíkok, szomorúan csóválja láthatatlan fejecskéjét. Vagy belebújik a Navratilba, és akkor ő a Navratil. Vagy belebújik a Tausz Jutkába.
és akkor ő a Tausz Jutka, és szerelmes leveleket küldözget. A tanárok hiába iparkodtak, nem sikerült meggyújtaniuk lelkében a szemérmes szimpátia lángocskáját. Tudta ő, hogy tanárt utálni kommersz, és nincs benne semmi kreatív. Mégis többnyire az első órán felismerni vélte bennük a gügyögő inkvizítort, az idegbeteg hisztérikát, vagy a hígvelejű farizeust. A tanárokkal való bármilyen civil jellegű kapcsolatfelvétel a lealacsonyodás nyilvános beismerése megbocsáthatatlan morális engedmény. Lepaktálni a legősibb, a legundorítóbb ellenséggel. Mintha egy pszichopata tömeggyilkost egy emberevő szörnyeteget fel lehetne menteni azért, mert két mészárlás között kedélyesen rápipál, barátságosan hunyorog, szóba elegyedik leendő áldozataival, és arcátlanul diáknyelvi fordulatokat kever velejéig hazug beszédébe. A tudásvágy és rivalizálás valaha harcias öröme, előbb az unalom, majd a kiszolgáltatott tehetetlenség, végül a formátlan bosszú vágy érzésévé sötétedett. Nem jön már ki mindig a példa, és Erzsi néni, aki egy pici és illatos anyóka álom és emlék határán, szemére lobbantja, hogy az írás a pocsék, szabálytalan, ferde. Tartalom kettes, helyesírás kettes, külalak kettes. Lehorgasztott fej. Mit lehet erre válaszolni? Anyu megjön a bevásárlásból. Leszakad a karom, mondja. Nagyon pipa, a maszek csal, szűken méri a málnát. Pult alatti kuncsaftkör. Észreveszi, hogy kifolyt a víz. Nem megmondtam százszor, hogy ne hagyj nyitva a csapot. Egyik füleden be, a másikon ki. Átok apád megint a szakiba. A szaki a szakszervezeti klub a Honvéd utca sarkán. Csak megittunk egy kis fröccsöt a srácokkal, mondja apám. Lukas duma. Kitalálhatna valami mást is. A faterom. A fatyom. Lehet, hogy csak én látom tökéletesnek. Leküldenek zsírért. Hazafelé lukat fúrok nyelvvel a zsírtéglába. Majd valamit hantázok, megtámadott egy lódarázs. Te, Isten átka, ne is lássalak, a sírba kergetsz. A zsírba? Mit beszélsz? Na, majd adok én neked, várj csak. Megkapom a lelki masszást, a lelki fröccsöt. Beszélnek a fejemmel. Világos? Vili? Vilinger? Te, süket ágyugolyó, mondja apám, mikor megtudja, hogy megsarcoltam a zsírt. Apu, engem tényleg megtámadott egy lódarázs, vagyis nem engem, hanem a zsírt. Ne hülyülj, te gyerek, mondja pityókásan, mert úgy maradsz. Nagymama ilyenkor feddőleg így szól, haszontalan portéka, vagy kutyafejű tatár, majd mit mondtam. Nagyapa viszont szépen magyaráz. Ládd, kisunokám, ha gurítok, azaz hazudok valami átlátszót, nagymama minden tudón. Ravasz kabók vagy te, hékás békás, nagypapa pedig költő ilyen. Ezt te csak álmodtad harmatos hajnalon. Evésnél máshogy kell viselkedni. Hogy ülsz az asztalnál? Nincs pancsolás, virigykelés, egyél, mert még azt hiszik, éheztetünk. Teri néni vasárnap nálunk ebédel a kis Gusztival. Inkább meg sem szólalok, de aztán a kaja közepén, a nagy csendben egyszer csak azt mondja a szájam. Teri néni, nem szeretlek, ronda az arcod. Anyám asztal alatti sípcsot rúgással jelzi, szedjem össze magam, mert nagy baj lesz. Úgy beszélnek a Teri néni előtt, hogy ne fáradj, édesem. Isteni ez a leveske. Belefőztem szívem, lelkem, no meg a grizgaluskát is. Amíg apu kimegy a spájzba erős paprikáért, elcapcerálom a májat a levesből. Majomka, kávéba mártott kockacukor. Kiesik a számból, fújd fel a tudományod, mondja anyám. Ebéd után, játszatok szépen, és akkor játszani kéne a kis Gusztival. Rossz korszakban van. Lenyalja a sótartó tetejét, eltömődnek a lukak. Néha minket is bevesznek a kanasztába, figyelni kell, mi ment ki. Egyedül maradok a szobában Teri nénivel. Nagyra vaszul megkérni, anyut vagy aput szereted jobban? Moher pulóverben van, sínadrággal. És hogy udvarolok-e már?
Ez utóbbi arcátlan kérdést már a szüleim előtt teszi fel. Anyám szomorkás mosolya egyrészt a szeretetéről és a tapintatáról biztosít. A Teri néninek szóló másik része viszont valami olyasmit mond, hogy ez már sajnos egy langaléta kamasz, aki egyelőre szégyellős ahhoz, hogy udvaroljon. De közben, igen, néz rá, Teri néni, ez már nem az én aranyos mókuskám, mutyulgóm, kis prücsköm, hanem egy lakli kölyök, aki meglátod nem sokára elárul engem, elhagy és elfelejt. Lányok után fog koslatni, kisírhatom utána mind a két szememet. Fényes hurex köntösének ráncait simogatja. Fogalma sincs arról, hogy én már lányokat verek szerelem miatt. Még nem vertem meg a tauszt, de nem kell sok. Oroszon elfogta levelét a Feri bácsi, hogy menjünk délután páternoszterezni a bíróságra. Lesült a bőr a pofámról. Teri néni távozási szándékának első bejelentését senki sem veszi komolyan. Ő maga sem. Elkezdődik az az újabb és újabb lendületet vevő, majd újból és újból megtorpanó, képtelen színjáték és húzavona, hogy menjen-e, mehet-e már, vagy még maradjon egy kicsit. Mikor aztán arcára csirízesedett hálamosollyal beájul a liftszekrénybe, és becsukódik a bejárati ajtónk is, ahol másfél óráig áldogáltak, nem tudván elválni egymástól, nem találva a megfelelő pillanatot, hogy semmiképp ne legyen sértődés, ne maradjon valami kicsike fullánk, mikor végre tehát magunkra maradunk, ami orcánkról is leolvad a mesterkélt grimasz. Némán és elgyötörten takarítunk. Na, de legalább lekvitteltük a múltkori meghívást. Ma én mosogatok? Nem, a Váci püspök. Ennyi csetres? Hogy van ez elmosogatva? Csak úgy csí-csú nagyjából. Anyu megnyalja az ujját, hozzáérinti a vasaló aljához. Felszisszen. Zsírt ken rá, de mintha csak azért, hogy újból szóba hozza a zsírlopási ügyet. Még hogy lódarázs. Másodszor ellenőrzi a tányérokat. Na, fogjuk rá. Elenged játszani. De nem sokára fürdés. A 8 órási nagyfilmre ágyban a helyem. Elalvás előtt mesél. Azt szavalja, hogy hosszú nyakú csetneki Sántalovát csetleti. Reggel megkérdezi, mit álmodtam. Hogy nem hazudok-e, mert az álmokat is ő küldi. Oda bújok hízelegve. Mi-e vagy anyának kincse, violája? A liftes álom, hogy nem áll meg a lift a 6. megy ki a fényre, és meghalok. Néha azt mondja, nem szeretlek, és otthagy. Akkor vérnyákolok, ő meg vacillál, hogy megbocsásson-e. Ha eltévedünk az utcán, itt kalizolunk a semmiben, vagy megvagyunk, mint kutya a kútban. Egy ideig bármit kérek, még be sem fejezem, kapásból nem lehet. Bosszúból elfújom a gyufát, apunak rágyújtáskor, anyunak főzéskor. Kell egy nagy pofon? Majd kapsz te én tőlem. Ezt csak gondolom. Elég bajom van így is. Tahosz jutka belém esett. Kínos. Lófarkas zsidó lány. Tavaly még nem mert volna belém esni. Rólam diskurál fűvel fával. Nyíltan hirdeti, nézdegélnek, vihorásznak, mutogatnak. Úgy csinálok, mintha nem venném észre. Na nem, ő aztán nem szégyelli. Kifejezette, mintha kicsit mulatna rajta. Rossz vége lesz, Tausz. Nagyon erős vagyok. Amit egyszer tőlem kapsz, azt nem teszed ki az ablakba.

Leültem a téren a padra. Nem mozdultam. Nem azt bánom, hogy lelőttem a nőt. Lelőnék én bárkit, hanem hogy bottal fognak ütni. A zöld virágtartó karóval. Úristen, most már biztos, hogy nem megyek haza. A botot én találtam a szomszédházban, bácsinéni virágai mellett. Apám elhűlve nézi, forgatja, talán azt bizonygatom ezzel a kétes értékű felajánlással, hogy mostantól jó leszek? Vagy valami mazohisztikus gyönyör? A kíváncsiság és a rettenthetetlen bátorság? Sanda jó szándékom és jó hiszeműségem hamiskás jelzése? A föltétlen bizalomé, mely titkos módon kifejezi fölényemet? Vállat von, fölteszi a szekrényre, a hegye kilátszik. Valami összeomlik benne. Mégsem lesz ennek jó vége. Behúzott nyakkal megyek el alatta. Egyszer ez rettenetesen el fogja találni a bőrt a fenekemen. Múlt héten láttuk az egri csillagokat, ünnepi vetítés. Én vagyok a félszemű jumurdzsák, haverom a frici seprűnyére tekert iskolaköpennyel rohamoz. Az egri nők a tanári asztalban barikádozzák el magukat. Frici egyszerű janicsár, de nagyon tud rohamozni. Az egri nők forró szurkot löttyintenek az ostromlók nyakába. Én is köpennyel döfölök, sikongatnak. Tausz Jutka a legelszántabb nő. Hozzám vágja az uzsonnatálcát. Lófarka miatt inkább a török ármádiában lenne a helye. Az asztal alá hemperedünk, pukamella kezemben. Jézusom, ezt direkt csinálja. Francba. Hol a köpenyem? Ahogy fölállok, beverem a fejem. Csillagokat látok, egri csillagok. A csillagok között apám áll az ajtóba. Köpenyem újja hosszában végighasadt, és egyetlen egy meglazult gomb fityeg rajta elől. Kézen fog, megyünk haza, rosszat sejtek. Anyu túlórázik. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Most megtudom, hol lakik az Úristen. Beterel a fürdőszobába, onnan nem hallatszik. Ne, édesapa, ne! Soha többet, könyörgöm. Itt mondtam. Jó lesz, jaj, csak most az egyszer ne. Azt mondtam, hogy leveszed a nadrágot, igen? Az érzékek megdermednek. Még nem fáj. Nem sikolt, az pedig már megtörtént. Hallod a bot csattanását. Itt a vég, és nem is tudsz kiabálni. Csak fuldokolva tekereksz a kezei között. Erős keze van, nagyot üt, suhog a pálca. Duzzogó, sötét magányban elképzelni az édes bosszút, a meghalást. Úgy kell nektek áruló júdások. Fogom magam, meghalok. Mindenki sír. Újból és újból felidézem a fürdőszobai vérfürdőt. Ez a hála és a köszönet. Így akartok emelt fejű, boldog, öntudatos ifjúságot nevelni? Most aztán kimutatta a foga fehérjét. Ráfújik a könny a leckére. Neki miért lehet megverni a kisebbet? Elzárkózó konokság, fehéren izzó gyűlölet. Ez most már mindig így lesz. Galamb száll az ablakba. Ha bosszúból béke galambá változnék. Tavaly a Navratil hangulatlámpának öltözött a jelmezbálon. Egy hétig készítették a szülei, és mi tudtuk, hogy benne van a hangulatlámpában a Navratil, de csak gurult le a lépcsőn, mint Szent Gellért, mikor a fasiszták lelőtték a hegyről egy hordóban. Négy kézláb állok a szoba közepén, féloldalt hajtott fejemet szaggatott mozgással tekergetem, számból hegyes csőrt formálok, mikor benyit apám. A homlokomat ráncolva visszajönök az asztalhoz, nem fogok ezzel az emberrel itt pajtáskodni. Hallom, ahogy vihog odakint. Hiába erőltetem, már nem akarok meghalni. Elfogy a svung. Jó lesz mindent visszakapni. Oda bújni. Megbocsátom. Egy könyvben olvasom. Rám zúdult a rémület. Végem van, jaj, veszékelni kezdtem, és rögtön bepisáltam. Apám megijedt.
zavartan csodálkozott. Leeresztette a csundit, és motyogva elfordult tőlem. Én besompolyogtam a házba. Aztán, mikor meg akart simogatni, arcom elé kaptam a kezem. Ezen most ő fakadt sírva. A verés nem volt jó, de jó emlékezni az apai kézre. Csundi. A legfájdalmasabb a barátok vagy a lányok szeme láttára kapott verés. Elfelejtek időre hazamenni, mert fagyiban focizunk. És a hosszabbítás közepén, mikor legöldöklőbb a küzdelem, feltűnik anyám virágmintás konyhai kötényben a 16-osnál, és lekever egy frászt. A meccs félbeszakad, vagy 50 gyerek plusz Leposa bácsi nézi résztvevőn, hogy könnyeimet nyeldekelve szaporázom hazafelé. Kézmosás után stikában kilesek az ablakon. Cakót választották be helyettem. Ehhez aztán nincs mit hozzáfűzni. Jóság és szófogadás a felnőtt szívós rögeszméje. Különben eltángál. A szülőkön kívül lehet félni a rendőrtől, a kéményseprőtől, a zsákos cigánytól, a rossz gyerekek nyelvét levágó Jézuskától és a fodrásztól. Apám magához húz, hajfürtömet ujja köré csavarja. Úgy nézel ki, fiam, mint az ősember, aki most jött le a fáról, nyomás a Figaróhoz, meg vagyok értve? Kezembe nyomja a pénzt, de felnyiratott hátul rendesen, mert ellenőrzöm. Piros héjú szárító búrák alatt ülnek a nők, elrongyolódott nőklapjában tallózgatnak. A himlőhelyes fodrász lopva figyeli, hogy arcokat vágok a tükörben, és mikor a pajeszt igazítja, leereszti csillogó szerszámát. Ne rángatózz, kis haver, mert lenyisszantom a fülcimpádat. 3.60 úgy veszél a pénzt, hogy rám sem néz, elhaló köszönésemre válaszul hajbókoló megvetéssel, némán kitessékel. A szokásos dumák a suliban, fűnyíróval álmodtál, forró vizet a kopaszra, stb. Az előszobai tükörnél gyakorlom, hogy tényleg rezege a fejem. Elalvás előtt kerge ábrándozásba merülök, arra vágyom szívem minden melegével, hogy a hajam a szemembe lóg, befedi oldalt a fülemet, már a vállamat verdesi, a hátam közepéig ér, mintha végül teljesen bele tudnék bújni ebbe a meleg és barna gyolcsba, amit a fejbőre budjant ki magából. Az első hosszúhajú hippi a téren. Eljött a mi időnk. A Figarónak befellegzett, bezárhatja a boltot, és ne rángatózz, kis haver, mert lekapom a himlőhelyes fejecskédet láncfűrésszel. Megint benyit apám. Görcsösen szólítom a piros-kék írót. Segít. Nagy megtiszteltetés. Megbánta? Hely, ez az apu is néha. Na mindegy. Aztán meg milyen gyerekesen lelkendezik a tízszebb lény. Ősszel hisztérikus jelenet az iskola kapuban. Az újdonsült elsős a mamája biztonságot jelentő meleg kezébe kapaszkodik, csak bámul fölfelé könyörgő tekintettel, hogy ne, csak most az egyszer ne, holnap már lehet, csak ma még ne. És a szülő legkisebb mozdulatára, ami az útnak indítás szándékaként értelmezhető, a döngicsélés észvesztő sikítozásba csapát. Hörögve beleharap a mama kosztüm szoknyájába, hogy a fogával is belecsimpaszkodjon, hogy semmiképp ne lehessen leszakítani, leválasztani arról, ami oly megbízhatóan az övé volt eddig, ami az otthont és az egész világ szeretetteli belakhatóságát jelentette, és ami, illetve aki, e pillanatban így gyalázatos, visszataszító árulásra vetemedett, hogy őt erőszakkal erre a borzalmas, pokolbéli helyre vezette, ahol csikorog a kréta a táblán, és a felsős fiúk seklit hordanak az övtartóban. És itt is akarja hagyni egy egész napra, kiszolgáltatva a legrafináltabb kínzásoknak és megaláztatásoknak, ami azért is elviselhetetlen, mivel alja színjátékká hitelteleníti a szülő minden eddigi és jövőbeli csókját, ölelését, becéző szavait. Eltelik néhány hónap, és ugyanez a kislurkó fontoskodva meséli a haverjának, hogy SMK, anyu,
SMK tag lett, szülői munkaközösség, és nagy büszkeség dagasztja Keblét, mire a másik, aki szeptemberben szintén telelucskolt a záporozó könnyeivel az iskola kapuját, azzal vág vissza, hogy az ő papája viszont az apák szertárfejlesztő munkaközösségének, az ASEMU-nak az elnöke, Bibibi. A nyolcadikos őrsvezetőt biztos, ami biztos, mamának hívja, Kati mama, de már megszokta a csikorgó krétát és a bajaszos hetedikeseket. Tudja, hogy ha hóna alatt feladatlapokkal tanfelügyelő jön az iskolába, a tanárok viselkedése megváltozik. Mesterkélten deklamálnak, szigorúbbak vagy éppen kedvesebbek lesznek, még az Erzsi néni is, pedig ő annyira aranyos. Megszokta a követelményi rendszert, és hogy időnként elterjed a rémhír az elektromos feleltetőgépről. Megadóan gyakorolja az osztályvigyázt, megtanulja a közlekedési szabályokat, tapsi és a villanyrendőr. Megszokta a 15-ös busz oldalán a feliratot, zsebkendőbe köhög, tüsszencs. Tudja, hogy a zsebkendő közepébe kell fújni az orrot, és nem erősen, mert akkor vérzik. Aztán összehajtogatni, nem gyűrni, úgy vissza a zsebbe, minden nap tisztát hozni, nem kölcsönadni, és hímezze rá az anyuk monogramot. És megszokja az úgynevezett szezonbetegségeket, a hongkongi A-vírust és a kórházban azt a szörnyű feliratot is, traumatológia. Beletörődik, sőt, megszereti, hogy holnap kisdobosban kell jönni, április 4, a kopott mackót is ünneplőbe öltöztetjük. Hogy ma gyerekek a kanyarú járványt fogjuk gyakorolni. Hogy előszúrt kártyalemez kivarrása. Megvan a számtanod? Meg, de szerintem rosszul állítottam fel a példát, válaszolja a haverja, és gyakorlottan összedugják fejüket. Már azt is tudja, hogy a Kun Ági vitt sorsjegyért megmutatja, van neki, de milyen van neki? Ki kíváncsi rá? A Serei Katinak viszont be lehet látni. Kitágult a bugyja és guggol. Pina. A Serei elsős. Olyan, mint egy óvodás. Az ilyennel nem áll szóba az ember. Ötödikes szemmel még a negyedikes is nevetséges, félkész lény. Köszönj szépen a bácsinak! Megkérdezi papája búcsúzkodás közben, mit hozza Karl Marxstadtból. Mindent, és egy búgócsigát. Képtelenségnek tűnik, hogy nemrég még ő is ilyen pislákoló öntudatú kis klapec volt. Ezzel egy időben viszont a jelenlegi hatodikosok mítikus életű óriásokként homályosítják el a látóhatárt, titkos beavatottként élik a nagyok és erősek életét. Mellettük ő, guruló porszem ötödikes, csak abban reménykedhet, hogy egyszer majd isteni adományképpen ő is nagy, erős és mindenható, azaz hatodikos lesz. Átépítik az iskolát. Állványok és messzes vödrök között botorkál. Majd az egész suli átköltözik a Kossuth Zsuzsába, ahonnan akasztófára látni a bíróság tetején. Vajon ott akasztanak a tetőn, vagy lent a pincében? Kőszegi szerint sehol sem akasztanak, mert az anyja ügyvéd, bejáratos a bíróságra, hanem egy orvos eltöri a nyakcsigolyát, és lent a pincében. Az ítéletet ma hajnalban végrehajtották. Ő meg reggel 8-ra jön. Biosz, gyakosz, föci. Lehet, hogy hajnalban még ott lengett a gyerekgyilkos Selmeci az énekterem ablaka előtt. A kékfényben Szabó László megkéri, mutassa meg, hogy csinálta. Darabosan mozog, nyomkodja a rendőrségi bábút, nem megy neki bilincsben a szatírkodás. Vásott Ferkó. Hazafelé az Zrínyi nyomda előtt kidobott ólomlapok fordított betűkkel nem lehet elolvasni. De el lehet olvasni. Csak tükörben kell nézni. Igazság néni nem szereti a gyerekeket. Másmilyen világban szeretne élni. Mert Igazság néni nem egy kifejezetten kedves kommunista néni. Úgy kiváglak, édesfiam, hogy a taknyodon csúszol hazáig. Danikával, a fiával sem kivételezik, retiküllel vágja szájba a Honvéd utcai buszmegállóban. Danika keveset beszélt, sőt, igazából egyáltalán nem beszélt, és mivel nem beszélt, azt sem igen vette észre, ha ő hozzá beszéltek. Most a mamája, mintha kérdezett volna valamit a külön számtan befizetés tárgykörében,
de figyelmét maradéktalanul lekötötte az az újszerű tervezésű, színes csíkos tikitaki, ami a trafik kirakatába pompázott. Még sose tikitakizott, de szeretett volna tikitakizni. Ekkor csapta szájon, ide figyelsz, ha hozzád beszélek, a rettenetes anyai retikül. Fricivel és Petyával bandázunk a környéken. Szombat délután, üres utcák, a sarkon rendőrök farkaskutyával. Átmenjünk a Balassi térre, ahol a zombaiék fociznak minden délután, és utána a Szalaiban vesznek habos fagyit 1,50-ért. De nincs ott senki, tök üres a tér. Belóg a szürke ég a házak közé. Petyának leesik a tantusz. Faterja este befogta a szert. Én is szoktam. Bejön a kis vosztokomon, és bejátszották, ahogy 10 éve Dunapentelén lelövik az oroszok a magyarokat. Gondolom, elsősorban a gonosz ellenforradalmár burzsoá kapitalista magyarokat. Egy Wartburgnak rosszul van becsukva az ajtaja. A kesztyűtartóban csomagfecske. El lehetne csórni. De a parlament kapui mögül őrök figyelnek, és bármikor felbukkanhat egy rendőrjárőr farkaskutyával. Átvágunk a Jászaira. Alig látni civilt az utcán, azok is sietnek haza. Ma aztán nincs korzózás. Miénk a város? Mi lenne, ha átvillamosoznánk Budára? Tekergetném a fokantyút, a Duna fölött kötelékben repülnek a gonosz magyarok lelkei, bekapcsoljuk a ringlispilt a hűvös völgyben, légpuskával lövöldözünk. Elállt az eső. Snúrozunk az elhagyott játszótéren a nedves homokban. Nedves homoknál teljesen más a méta. Nem csúszik a pénz. Vagy egyenesen a vonalra dobsz, vagy a gurítós technika, ez utóbbit meghagyjuk az amatőröknek. Mi ez a készültség? A nép ellenségei miatt, válaszolja apám. A Vera néni a napköziben népellenség? A Vera néni a napköziben valószínűleg nem kifejezetten népellenség, mondja, bár talán nem is éppen népbarát. Szerintem sem népbarát. Például, ahogy a fülemet takarékra állította a lány vécé miatt. De miért marad otthon a nép, ha övé a hatalom? Azért marad otthon, mert nem teszi ki magát provokációnak. Provokáció. Szép, félelmetes kifejezés. Mi az a provokáció, édesapa? Vera néni kövér, bajuszos, és gyűlöl mindent, ami gyerekszerű, de valahogy mégse az a tipikus provokátor, hőbörgő ellenforradalmár, az a nyilasteror csőcselék, Mengele, akiről apu szok mesélni. Kicsit olyan, mintha nem is tudna államot dönteni, népet provokálni, sőt nem is akarna, megelégszik gyerekkínzással, nincsenek magasabb rendű ambíciói. Különben is, ha az apu leharcolta a Vera nénit, akkor a nép mitől rinyál? Nem értem a népet ebből a szempontból. Nem akarok nép lenni. A másik, amit nem értek, de nem merem megkérdezni, hogy a rendőrök, hogy az miért van, hogy azok mindenképpen jó fejek, közben meg mindenki rettek tőlük. Szeresd a rendőrt, szeressed, imádd a rendőrke bácsikat? És miért mondhatta a bácsi múltkor a pénzügyőrre, hogy spenót bakter? Neki szabad? Ő is ellenség? Vagy csak nem barát? Vagy a spenótbakter az ellenség? Lehet, hogy azért vágta kupán a Danikát az igazságnéni, mert íme kijöttek a Honvéd utcai buszmegállóba népet provokálni, de a nép otthon maradt, a Danika meg csak azt a rohadt tikit, akit nézi a kirakatban. Most otthon ülnek a konyhában, főtt krumplit mártogatnak sült zsírba, és igazságnéni elmeséli Danikának, milyen lesz, ha a papa megjön Kanadából és visszaállítja a karvajtőkét. Danika zsírevés és karvajtőke közben is arról ábrándozik, hogy egyszer olyan tikitakia lesz, mint senki másnak, és letikitakizza az egész iskolát. Éjjel-nappal, megállás nélkül, rendületlenül tikitakizni fog. Úgy indul iskolába, hogy maga előtt tartja színes, csíkos, kelepelő tikitakiát, és már messziről mindenki tudni fogja, hogy közeledik Danika a tikitaki király. Úgy fog tanulni és fogat mosni, és enni, és öltözködni, és a Pityu nagyapához menni Újfalura, és megdönt minden világcsúcsot.
Állítólag Ausztráliában egy kisfiú 10 órán keresztül tikitakizott. Benne van a Guinnessben. 10 óra, mi az neki? Ő, ha megkapná a tikitakit a Honvéd utcai kirakatból, folyamatosan csak tikitakizna, és fittyet hány arra a rossz indulatú újsághírre, hogy Bács-Kiskun megyében egy tanuló inhüvelygyulladást kapott a tikitakitól, és fittyet hányna a külön számtan befizetésre, meg hogy állítólag egy elszálló tikitaki golyó fültövön csapott egy mozi gépészt a Kisstáció utcában, és mentővel szállították be a traumatológiára. Ez őt nem bizonytalanítja el, és nem ingatja meg, és főleg nem tántorítja el. Közben egy hivatalos levél is érkezik az amerikai fehérházból, hogy szeretnék, ha fellépne Nixon elnök beiktatási ceremóniáján a csodálatosan kelepelő, végtelenített tikitakiával. Na! Itt csapott le Danika révült orcájára másodszor a szigorú anyai retikű. Egy hüllő mosoly, precíz és kíméletlen tanárbácsi, akit én annyira, de annyira szeretek, a Jeri betű kiejtésével szórakoztatja a gyerekanyagot. Próbáld Ferenc, orosz tanár. Imádom, na. Penge száj összeszorítva, félig lehúnyt szem, bizony meg kell hagyni, kissé savanyú természetű ember, mintha mindig tormás fazékba nézne. Szóba sem jöhet a trükk, hogy óra elején a veszőparibájára terelni a szót feleltetés elkerülése céljából, ahogy ő mondja, számon kérés, mert nincsen neki veszőparibája, illetve minden a veszőparibája. Az egész orosz nyelv az ő veszőparibája, terelni szót meg főképpen csak ő terelhet. Ha a feleltetés el is maradna, nem marad el, a következő órán két anyagból kellene felelni. Még rosszabb. Próbált Ferenc lassan kitátja a száját. 30 éve tátja száját kifelé a Feri bácsi. Hatalmas nyál gerenda leng a vértelen ajkak között. A roppant, barázdált nyelv, mint ha a Gellért hegy akarna becsusszanni a megáradt piszkos szürke Dunába. Eljön a perc, kiszakad a bömbölő végítélet a torok hártyás denevér röptető alagútjából.

épp a szívvel. A kínos incidens evidensen elvágta minden további csevej lehetőségét. Csak szorong Feri seremetje vóig. A központban ugyan diszkréten kiutaltak neki egy grúz gyévuskát, oda már kardigánban ment, lám, minden azért romlik el, hogy jóra fordulhasson. De az oktatási program csere lehetőségeiről folyó tárgyalások egy Moszkva környéki kisvárosban, Szennyesben folytatódtak, és a Szennyesi Oktatási Központ repi keretéből nem tellett grúz gyévuskára. A Szennyesi lefolyóból pedig a hírhett Szennyesi muszkabogarak néztek farkasszemet, próbált Ferenc foltozzakós orosz tanárra. Mintha minden csak azért fordulna a rossz után jóra, hogy újból elromolhasson. Ráadásul a mértéktelen vodka fogyasztás következtében anginás görcsök lepik meg, a padlószőnyegen hever összekunkorodva, mellkasát gyömöszöli, na hol? Ugyanott a szív. Percek vannak hátra az órából. A lihegő igyekezett, ahogy a komótosan feltett kérdés után, a kilátásba helyezett aránytalan jutalom reményében, a padból kiesve, inukszakadtából nyújtózkodnak feléje, rimánkodó nyögések hallatszanak, hogy én, engem, Feri bácsi, tanár úr kérem. Próbálják egymást eltakarni. A hátulülők úgy érzik, előrébb kúszhatna kicsit. Feri bácsi meg csak járatja rajtuk álmatag tekintetét. A dicsőség öntelt mosolya feszül penge ajkán. És ők most, ebben a drámai pillanatban szeretik a leges-leges legjobban. Már ott görnyedeznek körülötte, imádkozó pózokban. Mint egy óriási, remegő szőlőfürt. Lógnak róla, csüngenek ajkán, a Feri bácsi ajkain. Egyáltalán nem egy rohadt görény a Feri bácsi, kimondta, és két kézzel jelentkeznek, és akkor rámutat a rohadék, dehogy is rohadék, a Sai Emmára. Erre a Sai Emma kapásból mit mond? Egy emberként ordítanak fel, nem, jaj, engem tessék, csak engem, könyörgök! Lögdösödve nyomulnak előre, és ha Feri bácsi, a legszemetebb orosz tanár, akit valaha láttál, azért ez túlzás, túl sokat töpreng, hogy kit válasszon, hát rávetik magukat, ízekre szaggatják, és felfalják imádatos gyönyörrel. A tanulói aktivitás. Mészdunarodni zsénszki gyeny. A nőnap hímnemű. Ezen vérzett el a Sai. Nagyon büszke lány. Lötyög a tejbár, mondod, megpróbál pofon vágni, menekülés közben hátra kiáltasz, Emma, szeretlek, de nem ma. Próbált Feri bácsi az óra végén, mikor már mindenki az ebédről ábrándozik, megkérdi az osztályt egy csillagos ötösért. Mi volt a Lunyik egy neve? A Lunyik egy neve. Tényleg. Mi volt a Lunyik egy neve? Nem dereng semmi? Mazányi Margit jelentkezik. Lenin? Navratil Gyuri jelentkezik. Sztálin? A Lunyik egy neve Sztálin volt. Hülye fiam, hülyébb vagy, mint a sok évi átlag. Két ötöst kap, aki tudja, mi volt a Lunyik egy neve. De aki rosszat mond, annak beírom az egyest. Nem találgatunk. Lemúr Miki agytekervényei hangosan csikorognak. Emlékezni valamire, ami nincs. Pedig még a szökési sebességet is tudja oroszul. De hogy a Lunyik egy neve? 3-5-ös. Tényleg nem akar senki 3-5-öst ebben az osztályban? Csupa hülye gyerek? 3-5-ös? Az 6 forint anyutól, és be van tutizva fél évi jegy. Lemúr Miki szupersebességre kapcsolta memóriáját, overkill, jönnek a varangyok. A Lunyik egy neve. A Lunyik egy neve. Lehet, hogy a Lunyik egynek nem is volt neve? Ez a válasz. A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lunyik egy? 6 forint, az 3 zacskó pezsgőpor, utolsó óra kopog a szem az éjségtől. Lenin nem, Sztálin nem, mi lehet még? Moszkva, Volga, Vosztok, esetleg kommunizmus. Vagy... Lemúr Miki gyomra hangosan megkordult, vagy Lucskos káposzta. Lucskos káposzta? A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lucskos káposzta? Képtelen koncentrálni.

Tanár úr, kérem, megvan? Igen, fiam, hallgatlak. A Lugyik egynek az volt a neve, hogy Lucskos káposzta. Ráírták az oldalára vörös betűkkel. Meg is folyt a nagy sietségben. Ráírták, hogy Lucskos káposzta. És huss, kilőtték a világűrbe. A kisegítőben fogom végezni, mint a Navratil. Feri bácsi összecsapja a naplót. A nagy álom a három zacskó pezsgőporral olyan sebességgel távolodik, ahogy a Lucskos káposzta hagyta el zsűvítve a stratoszférát. Mecsta, mondja megvetően. Az volt a neve a Lunyik egynek. Mecsta. Azaz álom. Köszönés nélkül távozik. Dormán a hetes elordítja magát. Vstantje! Híres csaták címmel előadássorozatot tartok hónapokon, éveken keresztül. Térképvázlat a táblán, a katonák ruházata, fegyverzete, a csata lefolyása, a csata utáni kötelező kolera járvány és a békekötési ceremóniák, történelmi következmények, jelentőség, stb. Minden csata egy ötös zsóka nénitől, ami otthon 2 forint anyutól, ami a trafikból egy pezsgőpor. A waterlooi csata felvonulási tervét tanulmányozom a zöld rekamién heverészve, és már közben érzem a pezsgőpor elomló málnás ízét, ahogy a szájüregben csiklandósan széthabzik, felpuffad, és ha túl sokat szórsz be egyszerre, kispriccel, orrodon, szádon, füleden, de az is jó. Nem csak pezsgőporra költöm a csatákat. Az austerlici ütközetből tartozást adok meg a herendinek. A világosi fegyverletételt kiegészítem a krími háború vázlatos ismertetésével, és megveszem Tihi Lajost és Komora Imrét a gombfoci csapatomba. Előtte a gorlicai áttörésből Jaffa fagyi lett a Szalainál, a végvári ostromokból tömegbélyeg, a győri futásból piros műanyag csingacskuk, a Honvéd utcai trafikból. A Nándorfehérvári diadal részt vett egy nagy snúrpartiban, és a kirázásnál begurult a kanálisba. A Rigómezei csatát anyám nem fizette ki, mert levertem övcsattal a lámpapúrát. Doberdóból rágógumi lett, Bazoka Joe. A verdöni vérszivattyút is lerre költöttem a Marx-téri német automatáknál. A nagy armada pusztulását elvesztettem ultiban. A mohácsi vész beszorult egy padlórésbe, gyufaszállal kellett kipiszkálni. A trafalgári csatából áthajóztam a szigetre a Suttival. Borodino, népek csatája, Csapágy, Mentolos Szipka. Úgy tűnt, hogy az ötösök és bélások kiapadhatatlan forrására leltem. De Zsóka néni egyik szünetben félrehívott, és fáradt hangon, de nagyon kedvesen megkért, hogy akkor most egy picikét hagyjuk abba, pihenjünk. A második világháborút már nem engedte. Éppen biciklire kezdtem gyűjteni. Álltam a konyha közepén, kezemben az iperni gáztámadással. Istenem, minek is nőttem meg?

annak a haramia vezérnek, akinek combja rúdmászáskor véresre horzsolódik. Aki a helyvargánéba sorozatosan belesül, egymásba folynak a felhői, hozzávarja a gombot a spulnihoz, annak a haramia vezérnek a sorsa meg van pecsételve. Közlegényei és alatvalói tátott szájjal bámulják lentről, lihegve csimpaszkodik a lakkozott sárga rúdba. A parkettán különféle labdajátékok fehér csíkjainak bonyolult geometriája, amik parkettáztak, a tanteremben tartották a tornaórát, elpakolás, átöltözés, gimnasztika a padon, szünetben nagy szellőztetés, mert olyan a szag, mint az oroszlán barlangban. Görcsös rángások, nem jut följebb, és megsejti, hogy immár nem is fog soha többé ennél följebb jutni. Nem. Ez nem lehetséges, hogy így. Mindenki szeme láttára, Jézus, segíts! Csikorgó foggal megpróbál még egyszer felfogni lábbal, és már csúszik is lefelé. Combja süvít a fán, fenékre érkezik, durr a kurva életbe. Félrevonszolódik. Produkcióját Tóni Bá értékelésre sem méltatja, csak odaböki, háromszor húz zászló a bordásfalon. Tausz Jutka a lányok sorából gyengét szánalommal, szemérmetlenül bámul. A bíróság falán megjelent egy csúnyán elrajzolt, nyillal átdöfött szív. El Miklós, T. Judit. Nagyon ciki. Tóni Bá Gyulay Mikit szólítja, a banda legutolsó közlegényét. Gyulay Miki legutolsó közlegény pillanatok alatt fent van a rúd tetején, függeszkedve, háromszor oda-vissza, aztán visszaáll a sorba fegyelmezetten. Lassan tudatosul benne, hogy mit is látott még innen, a bordásfalról lógva, béka perspektívából. A megalázottság végfokaként. Mi az, ami minden beteges képzeletet felülmúl, és a közeledő apokalipszis nyilvánvaló jele? Gyulay Miki legutolsó közlegényen. Hát már te is fekete szőröket növesztesz? Le sem lehet fokozni. A zászló páros lábemelés bordásfalon függeszkedve. Lapockák összemorzsolódnak, elszakad a karizom. Tóni bácsi már mutogatja az egykezes felsődobást kislabdával, majd következik az a különös gyakorlat, hogy ki tud szögdécselés közben háta mögött tapsolni, közben fejet körözni és csettinteni nyelvével. Futás szerteszéllyel, sípszóra mozdulatlannál merevedni, aki mozog, kiesett. Csimpaszkodik a bordásfalon, lábai ég és föld között kalimpálnak. Az ablakról leolvad a rács, a kiégett lukon betüremkedik a halkan morajló szürke téli ég. Fekete kendőbe burkolt nő kenyérrel a kezében, por és pernye száll, a földön szalmatörek, ürülék, hamu. A nő rákoppint a ló combjára, csalódottan ingatja fejét. A ló, a nő és ő. Igazság néni megfordul, de nem. Nem is ránéz, hanem a földre. És nem is néni, hanem nő. Lány. Igazság lány. Ő leereszti lábát a zászlóból, katonák hevernek a bordásfal előtt, az egyik felkönyököl, Hilfe, mondja csendesen, véres hab csorog a zubbonyra. Mi volt a suliban? Kérdezi anyu elalvás előtt. Be lehet neki látni. Hogy mi? Mi is. Mi volt? Ja, igen. Megtanultam tornaórán a szabadesést. A kajakosok klikje félrevonul a szünetben. Titkos megbeszélés a tegnapi kajakházi rejszoló versenyről. És hogy melyik olimpikonnal kóláztak a büfében. Leereszkedő gőggel bánnak az osztállyal, Lemúr Mikit kerülik, mint a feledésre ítélt múlt eltévedt és zörgő csontú kísértetén. Takács Frici mégis neki meséli el, hogy talált egy hullát a Dunában. Csákjával húzták ki a vízirendőrök. Zöld volt, puffadt és nő.
kába remény ébredt Lemur Viki szívében. Talán nincs még minden veszve. Egy mesztelen nő. Betakarták, zöld, puffadt, és mesztelen bokái kilógtak a rakpart kövére. Frici hangja remeg. Tekintet a távoli semmibe réved. Lemur Viki szemén keresztül. A régi meghitt intimitás. Lám, a végső, zsigeri kérdésekben csak is egymásra számíthatnak. Ő csak Farkas bácsit látta, de Farkas bácsi nyakig be volt gombolva. Mónika hajtotta el a legyet a homlokáról. Reménykedő borzadozással kérlelte Fricit, hogy mesélj el még egyszer, részletekbe menően, milyen is volt pontosan, amit kajakedzés közben kihaláztak a folyóból. És zöld volt a bokája kövön, de Fricinek nem volt több mondani valója. Hideg távolságtartás, közöny, megvetés. Ha beteg, már nem Frici hozza fel a leckét, vagy csak tanári utasításra, kelletlenül immelámmal, és azonnal lelépne, hogy beszélgetni kelljen. Nem avatja be terveibe, külön utakon jár, ismeretlen nyelven beszél. Nem érteni, hogy min nevet, mitől komorul el, és nem érteni, hogy miért vált számára egyik napról a másikra nem kívánatossá és szégyenletessé a barátságuk. Ha a kajakos klik közelébe kerül, elhallgatnak. Te most minek jöttél ide? Hogy legyen mit kérdezned? Szabályosan zabolnak rá, heccelik és molesztálják. Meglöki az ajtóban a kis Gyulai, és rárival. Nem látsz a szemedtől? Ők a háttérből árnyékolva kélyesen tanulmányozzák, meddig lehet feszíteni a húrt, mikor fog türelme nadrágjáról lepattanni a gomb, mikor fogja pofán vágni a kis Gyulait, amikor is aztán közös erővel eltángálhatják. Állandóvá válnak az alattomos provokációk. De miért csak őtet muszáj simfolni? Kitalálják, hogy vérszerződés, tudják, hogy nem bírja a vért, de csak jönnek a kis bicskával, és úgy tesznek, mintha a vérszerződés lenne az egyedüli feltétele, hogy visszaszerezze régi tekintélyét. Pohár víz, megmetszett újbegy, esküszöveg, közösen megisszuk, te vagy a király megint. A stílusból ráismer az értelmi szerzőre. Takács Frici a legtehetségesebb az ilyesféle kíméletlen pszichológiai kísérletek kiötlésében, megszervezésében és lebonyolításában. Helyet cserélt a rangsorban a kis Gyulaival. Ő lett ő, és ő elveszett. Te se láss, jöjjön rád a vakulás, morogja magában. Bárcsak soha nem ismert rettenetes kínok között pusztulna el valami. Kileste Gyulait a WC fordulóban. Gyulai arcán sunyi, gyáva vigyor. Hogy mi azért ugye haverok vagyunk, de ha szívózol, könnyen ráfázhatsz. Megmondalak, nyögte aztán, mikor megértette, hogy a helyzet komoly, és előre nyújtotta karját. Lemur Viki úgy tett, mintha ütni akarna, és combon rúgta. Gyulai némán hevert a földön. Megvárta, hogy a fájdalom elérjen a tudatáig. Aztán bőgni kezdett jó hangosan, hogy így hívjon segítséget, tanárt vagy havert, mindegy. Most a könyvekkel teli bőrtáskával kapott egyet, hogy a feje nagyot koppant hátul a falon. A becsöngetés hangja elnyomta az ordítást. Lemur Viki azt hitte elkésett, de csak azért volt csend az osztályban, mert bejött Kozma néni a farsangot kihirdetni. Még a tanár előtt megérkezett Gyula is, és feltűnő levelezésbe kezdett Fricivel. Sarolta néni a morénákat magyarázta. Frici oldalról méregeti, ő meg az idegességtől eszerősen kalipál a lábával. Óra végi ismétlésnél felszólítják. A moréna az egy ilyen szétterített folyami hordalék. Kicsöngetnek. Ki kell menni a folyosóra. A folyosón az ítélet sötét angyala vár. Úgy hívják. Takács Frigyes. Ötödikben beiratják Kőszegit. Humortalan, magolós, evinens.

Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok, és benne Galaci László Pompásan buszozunk című regényét dolgoztuk fel, és folytatjuk a jövő héten, és valószínűleg azután is. További jó tilosozás!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: A gyűjtés az ember ősi ösztöne. Minden gyermek fejlődésének bizonyos szakaszában gyűjteni kezd, és ez akkor szellemi életének jelentékeny részét lefoglalja. A felnőtt emberek milliói érzik szükségét annak, hogy ezt életük nagyobb részén, nem ritkán egész életükön át folytassák. A gyűjtés szenvedélye úgy látszik örök, a gyűjtés tárgya azonban koronként változó. A reneszánsz nemes urai az antik világ emlékeit hajszolták, Nagy Frigyes tubákos szerencéket gyűjtött, ma bélyegeket őrizgetnek féltett kincsként. A művészet bármely ágával kapcsolatos emlékek gyűjtése állami feladat, s kiterjedt, de még egyre bővülő múzeumhálózat gondoskodik a közgyűjtemények őrzéséről és gyarapításáról. Az államilag támogatott közgyűjtemények mellett azonban ott áll a magángyűjtők sokasága, akik a gyűjtés nagyon is hasznos szenvedélyének kiélésében szórakozást, pihenést, sőt, valamiféle határozott életcélt látnak. A gyűjtés mindig egy kicsit hiúság kérdése is, valami olyat birtokolni, ami másnak nincs. A gyűjtők ezért kerestek, és természetesen találtak is mindig olyan területeket, melyre még előzőleg senki nem gondolt. Mindig akadtak, akik egy új gyűjtési terület feltárásával új gyűjtőgárda megalapítóivá váltak. Jean-Nicolas Marie de Gaulle a 18.-19. század fordulóján nagyszerű és később szakszerűen feldolgozott paróka gyűjteményt hordott össze. Roach Smith a legkülönbözőbb korokból származó lábbeliket gyűjtötte. Meyer Bernek, a neves zeneszerzőnek testvére viszont sétabotokból állított össze hatalmas gyűjteményt. A gyűjtőidővel területének elsőrangú ismerőjévé fejlődik, és szaktudása nem egyszer a tudomány vagy művészet ismeretanyagát gazdagítja. A gyűjtés mindig pénzkérdés is. Voltak korszakok, amikor a gyűjtés fő úri szórakozás volt, és rengeteg pénzt emésztett fel. Ma tömegmozgalom, és ezért a gyűjtés területe elsősorban a mindennapi életben nagy tömegekben előforduló tárgyakra terjed ki. Találóan apró gyűjtésnek nevezték el. Tömegmozgalommá válása az első világháború évére tehető, amikor egyszerre nagyon sokan kezdték összeszedegetni a különböző háborús emléktárgyakat. Igaz, hogy az összeszedett sok emléktárgyból csak kevesen teremtettek végül is rendezett gyűjteményt. Pedig az apró gyűjtésnél nem annyira az egyes darabok értéke lényeges, bár néha ez is egész tekintélyes lehet, hanem sokkal inkább a rendszerezett gyűjtemény egész. A sokféle gyűjtési lehetőség között kapott helyet a hanggyűjtés is. Gianni Bettini a legelső híressé vált hanggyűjtő volt. Bettini gyűjteményét később üzletileg is kiaknázta, méghozzá olyan borsos áron, hogy nagyobb számú felvételt csak a milliómos Vanderbilt tudott tőle megvásárolni. A Bettini gyűjteményt később szétszóródott a világban, végül sajnos elpusztult. Másik nevezetessé vált hasonló gyűjtemény Lionel Mapleson által összehordott több száz darabból álló fonogram gyűjtemény. Mapleson a New Yorki Metropolitan Opera ház könyvtárosa volt a századforduló éveiben. 1900-ban szerzett egy fonográfot, és 1901 és 1903 között a színfalak mögött a kotélpadláson vagy az egyik páholyban elhelyezkedve számos fonográf felvételt készített a színház opera előadásairól. Egy gyűjtemény nevezetességét az adja, hogy sok felvétele aránylag tűrhető állapotban napjainkig megmaradt. E felvételek megőrizték olyan kiváló művészek hangját, kikről egyébként semmiféle más hangfelvétel nem készült. A Mapleson féle gyűjtemény fonogramjain maradt meg néhány hangnyi szerep töredék, a kor legnagyobb tenoristájától, Jean Durescu-től, a világhírű magyar tenorista Antesz György hangját is egy gyűjtemény tette halhatatlanná. Az első gyűjtők művészi értékű hangemlékek megszerzésére törekedtek. A hanggyűjtésnek ez a változata sokáig egyedülálló. A magnó kifejlődésével új gyűjtési terület különült el, melyet találóan hangvadászatnak neveztek el. A gyűjtés e fiatal ágának célja aktuális, vagy a mindennapi élet akusztikai jelenségeinek lerögzítése. Híres művészek, politikusok, sportemberek hangjának, nagy jelentőségű eseményekről származó hangdokumentumoknak összeszedése, vagy a mindennapi élet zajai, a fürdőszobában magát operaénekesnek képzelő és teletorokkal éneklő szomszéd hangjának megörökítése egyformán tárgya a hangvadászatnak. Egy gyűjtési terület ma már igen gazdag világszerte, és a hangfelvételek nemzetközi cseréje is kiterjedt módja a gyűjtemény gyarapításának. Az első szovjet mesterséges égítés távíró jelének hangfelvételek keresett gyűjtési objektum, és azzá vált az első űrhajós hangja is. A gyűjtés e fajtájának eszköze a magnó, s fő vonzereje a hangdokumentum megszerzésének módja, a felvételkészítés, amelyben van valami a vadászat izgalmából. A hanglemez gyűjtő ezzel szemben kész hangfelvételekből válogatja össze gyűjteményét. E terület másfajta örömet nyújt, talán kevésbé izgalmas, viszont kifinomultabb műélvezettel jár, s jellege a nemesebb műtárgyűjtéshez áll közel.
1: Kalevala, Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnótafa mindétiglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dal szirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengővádán, halcsombéli ékes hárfán, ujja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömmé lendült, vígság vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallá zsendült, a csukafog fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr újongott. Zengett az Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Pölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, felkel a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lomban sietett a gyönyörű hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül, ezt a finom, finn muzsikát, adja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül, a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábba. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló csepmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, míg atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegész. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vérek, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is beleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az élek, dala oly varázs.
0: A hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen lemezfelvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadóművész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszthető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott nemzetközi folklór kongresszuson mutatta be a világ nyilvánossága előtt felvételeit és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyi gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgásfolyamatok. A dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgásfolyamatok tanulmányozására mindez idáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgásfolyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgásfolyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtéssel és éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
0: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzió áttételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zenefolklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtőmunkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, egy-egy sor többszöri elismétlése, egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Kosica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúgó, havasi kürtösök. Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem van. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: A tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét, és már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írja.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentumértékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgykörű közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztek fonóalfermét. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóalfermát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapította. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésével is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zémájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek, mesélők is helyt kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére, Folkway. Hogyan csak hatalmas munka folyik e téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádióműsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes, méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, és azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. Egy gyűjtemények közül különösen az Angol Rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a Szovjet Rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagyközönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra neki látnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetséget és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolnizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakálú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha effajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár 2 éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az első szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a Sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggályát fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide való. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatárra bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetára sorozat Sirató kötete. Kiki dedikáltatta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a Sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg, tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt opera lemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egy részük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvel. Később, ha a gyűjtő szenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, s mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztára tarka, pillanatnyi hangarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és

legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemez gyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörű specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény Basic Library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatással. Egyik másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, s technikai szempontból tökéletesebb változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázdás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpróbát kell felmutatni. Ez több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolat is. A megtalált vagy újra préselt lemezről ezután magnófelvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek. A magnófelvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalag felvételen is. A kattogás, roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csaknem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázdás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt teszi indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, s hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig kell nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnapi igazságaink.

eszmék és táncelemek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sér. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem, a kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütésé.

0: A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közös saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezlevet emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a Bécsi Operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a Budapesti Operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekesek mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadás sorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendi besorolása után valóságos hangzó biográfián keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról vázol. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, és ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárással készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhívő festőművészek fiatalkorú ceruzavázlatának nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. a régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukálta legtűrhetőbb minőségben. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostanább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy gyűjtői tábornak, mint a sebességmámlás.
1: Mint a sebességmámlás.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonophan vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kettvitelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket veszik fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyé válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, s ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A magnó megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a magnó megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A magnó a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a magnófelvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételből történő felvételkészítéskor a magnó tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történt. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik majd. A magnum felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szerepű, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zenei értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy és ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. A lemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakpolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés a sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeg gyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezett. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ban alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részében lemeztükör karcolták, vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szükszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági száma. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz számát. A bímjel és matrica számát. A lemez fordulatszámát és barázdatípusát. A lemez időtartamát. A vonatkozó szabvány számát. Zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét. Amennyiben volna? Az egy vagy több szólista nevét. Az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. A felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemez gyűjtés segédeszközei. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utódat, a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, s tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyammal dúzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csaknem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvétel feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzés fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka Ardy Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, és csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasra növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnőtt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közrendő adat. A közreműködő művészetre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlése is. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismerettől válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

lemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magnum. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekély értékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, s csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypótló lehet olyan műsoranyagnál, mely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, s nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítésű hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű. Olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni igaziságával, a végén luxusadót tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért ne? Kem kellene Krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki Goethe-vén Goethe-mény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettünk, és mosolyunk elégedetten,
1: még a versben kevésbé járott.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
4: Jó.
3: Jó. Jó. Jó. Kelt akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kelt akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

something in the way of things.

You just can't call his name.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tehát Tilos Rádió, Keltakarót hallgatjátok. És a múlt héten az irodalmi lépegetővel a felnőtt angolul beszélő hallgatóknak kedveztünk. Ezen a héten gyerekek, figyeljetek! Egy kis gyerek skifi, Nemere István, Műkincsrablók a kisbolygón című művét halljátok a feldolgozásban.

0: Három fiú az Asztreán. A főfolyosón mindig akadt valamilyen érdekesebb látnivaló. Ezen a hosszú, élénkszínű műanyaggal borított keskeny helyiségen átvezettek az űrállomás főbb útvonalai. Erre zümmögtek a takarítóautomaták, porszívó talpaik a padlón surrantak, zöld jelzőfényeik szabályosan hunyorogtak. Erre jártak a felnőttek is, komoly arccal mindig sietve. A liftek előtt néha fél percig toporogtak türelmetlenül. A mennyezetbe süllyesztett lámpák állandóan égtek. Az arra haladó árnyéka, hol az egyik, hol a másik falra vetődött. A műanyag lemezek mögött kábelek és csövek duruzsoltak. A szellőző résein néha meleg, néha hűvös levegő áramlott ki. A főfolyosó egyik vége a zsilipkamrák előtti nagyobb térségbe torkollott. A fal mellett javítóautomaták álltak, és néhány bányagép várt a sorára. A zsilipkamrák ajtaja ritkán nyílt meg. Mindig csak akkor, ha egy-egy kisebb űrhajó érkezett vagy indult az állomásról. Aznap Lars állított be elsőnek a találkozóra. Fölpillantott a falba süllyesztett elektronikus órára. 14:31. Persze nem csodálkozott, eddig is mindig ő volt az első. A többiek rendszeresen elkéstek. Még egyszer se történt másképp. Leült egy padra, kiterítette az űrövezeti híradó aznapi számát. Néhány perce dobta ki apja szobájában a távközlőgép. Csak a címekre vetett egy pillantást. Nyári karbantartási szünet az egyes számú marsi energiatermelő központban. A Jupiter sugárzási övezetének mesterséges csökkentése várható a jövőben. A Földön kipróbált mágneses mezőeltérítők bevetésére is sor kerül majd. A második lap alján saját állomásukról is talált egy rövid hírt. Az Astrea űrállomás bányászati gépeivel megkezdte egy új aszteroida kiaknázását, amely az úgynevezett Juno csoporttal kering naprendszerünkben. Az űrállomás átvette a csoport sebességét, mellettük halad, így néhány hónapra biztosítva vannak a kitermelő munka föltételei.
1: Miért hoztak a lihegő futárok, Lars?
0: A szeplős kövérkés Ariel telepedett melléje a padra. Időnként, ha Ariel sok ózsdi könyvet olvasott, maga is azon a régies nyelven beszélt, Lars elmosolyodott. Ha tényleg lihegő futárok hozták volna ezt a lapot az űrön át. Igen, Arielnek ez a szenvedélye. Hajdankori regényeket böngész. Az Astrea mikrofilmtárában már csaknem fölfalta az egész közép- és újkori irodalmat, még az egykorú, népszerű szakkönyveket is. Édesanyja panaszolta is a többi felnőttnek.
2: Ez a gyerek alig tanul. Állandóan a mikroolvasót bújja. Már arra gondoltam, kikapcsolom a gépet.
0: Persze nem tette meg. Elég volt, ha Ariel anyjára emelte nagy zöld szemét, és arcára szomorúság telepedett. Apja egy űrszerencsétlenség során vesztette életét valahol a Neptun körül. Ennek már 5 éve. Azóta anyja hallgatag lett, sokat foglalkozott Ariellel. És néha, ha senki sem látta, a fiú göndör barna hajára pillantva könnyet törölt ki szeméből. Ariel ritkán használta ezt a fegyvert, csak akkor élt vele, ha olvasási szenvedélyét fenyegették. Mostanában már a földi világkönyvtárból hozatott mikrofilmeket az évenként 4-szer forduló űrpostával.
1: Itt a lap, olvasd!
0: Nyújtotta barátjának az újságot Lars.
1: Megtudtam belőle, hogy most hónapokig egy kisbolygó csapatot fogunk kísérgetni. Látod? Nekünk nem mondanak semmit!
0: Panaszkodott Ariel.
1: Még azt is az újságból kell megtudnunk, ami az Astreán történik.
0: Apám említette tegnap. Vitte a felnőtteket Lars.
1: Azt mondta, most aztán annyi munka lesz, hogy ki sem fognak látszani belőle. Szóval megint az unalom hideg szele fog fújni.
0: Idézett Ariel kedvetlenül vízözön előtti könyveiből. Ugyanakkor majdnem leesett a padról. Valaki hátba vágta.
3: Szervusztok, űrpatkányok!
1: Mielel Don?
0: Don örökké jókedvű volt, és ha némi csintevésre került sor, nem kellett bíztatni. Kifogyhatatlan az ötletekben, de szertelen. Ilyennek ismerték az űrállomáson. Bár néhány hónappal fiatalabb volt Larsnál, több centiméterrel megelőzte már a növésben a fiú nagy bánatára. Arielnek ebben a növekedési versenyben nem voltak esélyei. Egy fejjel maradt alacsonyabb mindkét társánál.
2: Miért lógatjátok ijesztően üres koponyátokat? Nem szabad letörni, gyerekek!
1: Neked könnyű, mondta Ariel. Neked mindig jó kedved van. Még akkor is, ha az Astrea megint lehorgonyoz holmi űrben bugdácsoló szikladarabok mellett. És hónapokig szóba sem jöhet még egy marsi kirándulás sem.
0: A földről nem is beszélve, legyintett Lars. Mindhárman jártak már a földön. Egyszer, néhány napig. A fejükben még most is kavarogtak a látnivalók, a színek, az illatok. Egy kiránduló csoporttal mentek. Rajtuk kívül volt ott még néhány űrövezetben született gyerek, de a többség az a sok örökké siető felnőtt úgy rohant, hogy szinte csak órákat tölthettek az Andokban, a Bajkáltó partján, egy trópusi dzsungelrezervátumban és az Antarktiszon. Ennek már néhány éve, de azóta gondolataik sokszor visszakanyarodtak az anyabolygóhoz. Ahányszor a felnőttek az Astreán befejeztek egy-egy nagyobb munkát, a fiúk mindig abban reménykedtek, szabadságolják az állomás személyzetét, hiszen a felnőttek rászolgáltak már egy kis pihenőre. De kevés még a bányászati nyersanyagokat kitermelő mesterséges űrállomás. Szükség van minden szakemberre.
1: A koponyánk pedig nem is olyan ijesztően üres,
0: állt fel Lars.
1: A tananyagban eljutottam már a 192-es fejezetig. És ti? Beszéljünk másról,
0: javasolt a zavartan Ariel.
2: Hagyjuk békén a tananyagot,
0: legyintett nagyvonalúan Don is.
2: Ha csak meglátom a Lernogépet, elfog a rosszul lét.
1: Pedig örülhetnél neki, hogy nem születtél 400 évvel korábban,
0: mondta Ariel.
1: Képzeld, akkor a gyerekeknek minden reggel be kellett menniük egy épületbe. Azt iskolának hívták. Ott kényelmetlen fapadokba ültek, és napi 6-8 órán át csak tanultak. Persze gépek nélkül. Tanítógép helyett minden órában egy másik felnőtt jött magyarázni. Ezeket tanároknak hívták.
2: Neked megártott a sok olvasás,
0: nézett rá szánakozva Don.
2: Ezt valami rémregényben olvastad, ugye?
1: Igaza van,
0: védte Lars Arielt.
1: Én is hallottam ilyesmiről. Ha így vesszük, valóban nem panaszkodhatunk. Akkor ülünk le az oktatógép elé, mikor akarunk.
2: A központból sugárzott 8. tananyagot tulajdonképpen mi oszthatjuk be magunknak, fő, hogy évvégére mindent tudjunk.
1: Apám nem nagyon bízik abban, hogy én beosztom magamnak az anyagot,
0: újságolt a Don.
1: Ezért esténként bele-bele pillant a regiszterbe,
2: hány egységgel jutottam odébb.
1: De tudjátok, ha az ember leszereli a regiszter fedőlapját,
2: akkor hozzáfér a továbbító kapcsolóhoz, és...
0: Két felnőtt jött a liftek felől. Valentin űrpilóta és Borkova doktornő. Don elhallgatott.
2: Szervusztok, gyerekek!
0: Mondta Borkova, és mosolygott. Szép gyöngyfogai villogtak.
2: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Kérdezte a pilóta.
2: Kitűnően,
0: felelte Lars gépiesen. Mindig így válaszolt a felnőtteknek, akik valahogy nem tudtak mást kérdezni tőlük.
2: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Utánozta Don a pilóta hangját, mikor amazok eltűntek a folyosó kanyarulatában, s legyintett.
1: Legalább egyszer, csak egyszer kérdeznének valami mást. Azt, hogy mit álmodtunk, hogy nem unatkozunk-e, vagy hogy nem szeretnénk-e elmenni egy kis űrkirándulásra, vagy bármi hasonlót.
0: Nagyon elfoglaltak, védte ismét Lars a felnőtteket. Szüleire gondolt. Apja, Tirosz, az Astrea parancsnoka, lelkiismeretes ember volt. Csak akkor volt nyugodt, ha mindent maga ellenőrzött. Mindenről személyesen kellett meggyőződnie. Anyja Anna az élelmezési laboratóriumot vezette, és bizony neki is volt munkája éppen elég.
1: Így múlnak a napok, a hetek,
0: elmélkedett Ariel.
1: És az ember közben lassan, de biztosan öregszik. Édes tova, 15 évesek leszünk, és semmi,
0: ismételgette elgondolkozva Lars, aztán fölocsudott.
2: Mi az, hogy semmi? Minek kellene történnie?
1: Valami nagy kalannak,
0: képzelgett Ariel, de Don rögtön a szavába vágott.
3: őrkalózok támadják meg az Asztreát.
0: Csillogott a szeme.
3: Lézercsákják csapódnak az állomás oldalára. A feltört zsípeken üvöltő kalózok rohannak be. Némelyiknek bioelektronikus műlába van, sisakján pedig vörös kendő. Sugárpisztolyaikkal mindenkit megbénítanak, hatalmukba kerítik az űrhajót. A vezérlőterem ellenállását is legyőzik. És átprogramozva a pályatartó automata vezérlést, nagy kalózakciókra indulnak a Mars-Jupiter térségben. Elfogdossák a Jupiterről a Föld felé tartó értékes ásványszállító hajókat.
1: Közben a kalózvezér nyolcadikos lánya fölfedezi, hogy az Asztreán sínlődő foglyok közt van három rendkívül érdekes és korban szerv fölött hozzáillő egyéniség.
0: Vette át a szót ismét Ariel.
1: Rokon szemvejeléül kiszabadítja őket, egy kis űrhajót bocsát rendelkezésükre, hogy elmenekülhessenek.
3: Ami sikerül is. A három bátor fiatalember egyenesen a legközelebbi Mars támaszpontra indul, hogy értesítse az űrrendőrséget.
0: Fűzte hozzá Don.
1: Ám közben a félszemű kalózvezér fölfedezi a szökést. Összes kalóz hajóját a szökevények után indítja. Izgalmas űrüldözés alakul ki.
3: És akkor vége az előadásnak.
0: Állt föl Lars.
3: Ekkora ostobaságot ti megbudjantatok.
2: Vagy mi vagyunk épeszűek, és te vagy túl komoly,
0: mondta Don.
2: Neked semmi sem hiányzik. Szerinted nem lenne jó kinézni egy kicsit az űrbe, átélni valami izgalmasat?
1: Már éppen ideje lenne,
0: panaszolta föl Ariel is.
1: Egy jó kis kaland mennyire hiányzik. Úgy lapolunk itt, mint nyúl a vackában.
3: Mint micsoda a micsodában?
0: Lepődött meg Lars.
1: Mint nyúl a vackában.
3: Ez valami középkori madár lehetett,
0: vélte Don, és szánakozva pillantott Arielre.
3: Szegény gyerek, már megint összeolvasott valamit a régi poros mikrofilmjeiről.
0: Ariel először fölpillantott a mennyezetre, aztán nagyot fújt, majd lassan szűrte a szót fogai közt.
1: A nyúl négylábú emlős állat, ma is él a földön, nagyon gyorsan tud futni.
2: És mi az a vacka?
1: Nem vacka, vacok, az a fészke, ahol elbújik, és a kicsineit neveli.
3: Ha a fészek a vacok, akkor ez a nyúl mégiscsak a féle madár lehet.
0: Vélte Lars. Szégyelte, hogy Ariel tud valamit, amiről ő még nem is hallott. Pedig nagyon lelkiismeretesen tanulta meg mindig a feladott tananyagot. Ariel csak legyintett. Valahol a távolban zúgás hallatszott. Egy gép sipolt.
2: Az új automaták jönnek föl a raktárból,
0: jelentette ki Don.
3: Tegnap este láttam apámnál a tervrajzaikat. Van köztük egy kőzetaprító, ami egyszerre 6000 kiló kisbolygó kőzetet kap föl, és tör össze olyan apró darabokra, mint az öklöm.
2: Menjünk, nézzük meg!
1: Gyerünk!
0: A raktárakban sötét volt. Közelettükre fokozatosan gyulladtak ki az irányfények. Lépteik visszhangoztak a fémfalak közt.
1: Itt minden olyan csöndes!
0: Állt meg az egyik géppel szemben Ariel.
3: Hiszen odafenn is csönd van általában,
0: ellenkezett Lars.
1: Igen, de ott járkálnak az emberek, meg a takarítógépek, a szellőzőcső is énekel. Emlékeztek rá? Hogyan dudorászik a ventilátor?
0: Mindhárman ismerték ezt a hangot. Olykor, ha az űrállomáson mindenki aludt, ezeket az órákat nevezték éjszakának. Bár sem az őket körülvevő űrben, sem az Asztreán nem állt be ilyenkor semmi változás. Az előző berendezések furcsán zúgtak, sustorogtak. Lehet, hogy csak a fiúk érzékeny képzelete volt az oka, de hol földi patakok csobogását, hol száguldó szerek neszét vélték hallani. A felnőtteknek soha nem beszéltek erről. A raktárakban egymás mellé zsúfolva álltak a gépek. Fémes testükön halványan csillant a fény. Több sarokból már hiányzott néhány. Ezeket szállították el reggel a Mallardra, ahol az Asztrea személyzete ezután dolgozni fog.
3: Mario mondta az este, hogy az a Mallard egy 5 kilométer átmérőjű kisbolygó,
0: újságoltadón különösebb lelkesedés nélkül.
3: Az első héten csak próbafúrásokat fognak végezni, míg megállapítják, milyen ásványokból van benne a legtöbb. És minket oda sem visznek el,
0: legyintett Ariel elkeseredetten.
3: Mindig csak ígérgetik. Igazán szólhatnál apádnak,
0: bökte oldalba Don Larsot.
3: Végtére is, ő itt a főnök.
0: A te apád meg a kitermelést vezeti, vágott vissza Lars.
3: Te is szólhatnál neki.
0: Nem szerette, ha a fiúk az apját emlegették. Donnak és Arielnek Tirosz csak a ritkán látott örökké komoly arcú szigorú főnök volt. Lars ismerte apja estéit is. A gondoktól fáradt homlokát, fénytelen szemét, lassú sóhajtásait. Tirosz 40 éves múlt, és nemrég bízták meg az űrállomás vezetésével. Életében ez volt az első ilyen fontos feladat. Kezdetben tartott is tőle, vajon képes lesz-e mindenre gondolni, mindent úgy végezni, hogy semmi baj ne legyen. Azon kívül nem szeretett másoknak parancsolgatni sem. Az űrállomás 11 néhány dolgozója kedvelte Tiroszt. A kapitány igyekezett mindent jól csinálni, mindenkinek a kedvében járni, és ami a legfontosabb, vigyázni az emberek és az Astrea biztonságára. A kozmikus bányászat egyike a legveszélyesebb űrfoglalkozásoknak. Sem az űrhajósok, sem a bolygókon alapított támaszpontokon dolgozók nem tartózkodnak annyit védelem nélkül a nyílt űrben, mint a kozmikus ásványkitermelők. Ezt mindnyájan tudták, akik ilyen űrállomásra jelentkeztek. Vállalták a kockázatot. Mégis óriási volt a parancsnok felelőssége.
3: Ne vitatkozzatok!
0: Szólt közbe Ariel. Az ő édesanyja az Astrean szolgált. Nem kellett kilépnie az űrbe, amióta elvesztette férjét. A gyermeküket egyedül nevelő asszonyokat még a földön sem oszthatták be veszélyes munkára.
3: Inkább menjünk át a garázsba! Micsodába? Az űrhajók hangárjába!
0: Felelte Ariel.
3: Régen a földön a benzin meghajtású járművek tárolóhelyét nevezték garázsnak. Kezd az agyamra venni ez a kőkorszaki nyelv!
0: Morogta Don. A hangárnak saját zsílip rendszere volt. Az űrhajókat automata síneken csúsztatták a startállásra, ahonnan aztán zsilipelés után egyenesen az űrbe távozhattak. A három sínpár közül csak kettőn állt hajó.
3: A Kentaur most a Mallardon van,
0: dicsekedett jól értesültségével Lars.
3: Elvitte a fúrógépeket és a mozgó laboratóriumot a kisbolygóra. Adrián ment vele is, Mário,
0: tette hozzá Don, hogy azért ő is mutassa, tisztában van vele, mi történik az Astreán.
3: Elhelyezik az automatákat, és visszajönnek.
0: Ariel a két kisebb űrhajóra nézett, nagyot sóhajtott.
2: De jó lenne egy kört csinálni valamelyikkel a Mallard körül.
3: No, gyerünk vissza!
0: Fölmentek a keskeny lépcsőn a következő szintre. A hangárok fölött a műker terült el. A különleges módszerekkel életben tartott földi növények körül illatos volt a levegő. Fekete fenyők álltak sorban a fehér kavicssal beszórt keskeny sétautak mellett. A fagyalsövények rejtett zugaiban kispadok várták az Astrea fáradt lakóit. Rózsák és tulipánok virágoztak egymást váltva 11 néhány más virággal. Mohos kőasztal fölé cseresznyefa borult. Ide többen is szerettek járni. Nem egyszer a fiúk is így szötték fantasztikus terveiket. Most azonban nem volt kedvük letelepedni a padokra. Don fölpillantott a mennyezetre függesztett mesterséges napra, és legyintett.
3: Gyerünk tovább! Unalmas itt!
0: Most mindenhol unalmas, akarta mondani Lars, de szótlanul kifordult a kertből. Ariel előre szaladt a narancsárga folyosón.
3: Gyertek a salátás kertbe! Legalább anyád megkérdezheti, kész vagy-e már a leckéddel?
0: Nevetett Don csúfondárosan Larsra. Az első, akivel a hidroponikai teremben találkoztak, csak ugyan Anna volt, Lars édesanyja. Fehér köpenyben hajolt egy lombik fölé. A páradús levegőben különös illatok úsztak.
2: Ti vagytok fiúk?
0: Anna letette a lombikot. Fáradt mosollyal pillantott rájuk.
3: Csak nézelődünk,
0: felelte Lars. Ariel már is belecsimpaszkodott egy tartály szélébe. Fölhúzóckodott, hogy belenézhessen. Az átlátszó folyadék felszínén emberfejnyi saláták lebegtek. A többi tartályban uborka, sárgarépa, spárga, paprika, mangó, édesburgonya úszkált, sőt, még gombák is akadtak.
2: És a leckéddel kész vagy-e már?
0: Kérdezte Anna szeriden Lars-tól. Arielből kirobbant a nevetés, kezét szájára szorítva szaladt be a tartályok közé. Don gunyoros mosolya fordult Annához.
2: Mindnyájan megcsináltuk már a leckét. A lernógép ma nem volt formában. Nagyon könnyű kérdéseket adott fel.
4: A baj csak az, hogy a tanulás után nincs mit csinálnunk,
0: panaszolta Lars anyja szemébe nézve.
4: Csak témfergünk föl alá.
2: Látom.
0: Anna felállt, megnézett két jelzőtáblát, amelyeken sápadtan világítottak a fénnyel ért számok.
2: Ha akarjátok, körbevezetlek benneteket, és elmagyarázom, milyen szerepet játszik az ásványi sók aránya a vízben.
0: Megfordult, az egyik medenceszerű nagyobb tartályhoz lépett.
2: Mint tudjátok, zöldségekre és gyümölcsökre okvetlenül szüksége van a hosszabb űrbeli tartózkodás alatt az embernek. A vitaminok fontos szerepet játszanak a szervezetben. A hidroponikai laboratóriumban talaj nélkül termesztünk növényeket. A fényt, amelyre, mint már bizonyosan tudjátok, a fotoszintézishez van szükség. A növények részben a naptól, részben mesterséges fényforrásból kapják. A szén-dioxidot mi magunk, emberek termeljük ki légzés útján. Ezt az űrállomás szellőző berendezése szállítja ide. Ariel, mit csinálsz? Engedd el azt a csapot! Don, ne piszkáld a padlizsánokat!
0: Így aztán hamarosan kívül találták magukat. Lars gondosan becsukta a salátás kert ajtaját.
4: És most hová? Menjünk a többi laborba,
0: javasolta meggyőződés nélkül Ariel.
4: Itt ezen a folyosón van még belőlük vagy 8. Az ásványtaniban Adrián menyasszonya dolgozik. Tudjátok, a Klára. Nem is a menyasszonya,
0: ellenkezett Lars.
2: Adrián a múltkor vele volt a Phantom moziban,
0: vitogtatta jól értesültségét Don. Hármajuk közül csak ő járt a Phantom moziba. Lars ezt komolytalan szórakozásnak tartotta, Ariel pedig inkább olvasással töltötte az időt. A Phantom moziban hetente 2 gyűltek össze az Astrea lakók. A kör alakú teremben kényelmes fotelekben ültek, feküdtek. A zsongító zene és a falból érkező illatok hatására lassan beleélték magukat a vetítésre kerülő film hangulatába. A következő 2 órában aztán úgy érezték, maguk is szereplői az ügyesen szerkesztett filmnek. Minden nézőnek jutott benne képzeletbeli szerep, és mindnyájan úgy érezték, maguk is ott lovagolnak a középkori őserdők ösvényein. Átélik a tengeri vihart egy óceániai csónakban. Elsőként lépnek a Merkur felszínére. Don élvezte a Phantom filmeket, és másnap mindig beszámolt élményeiről Larsnak és Arielnek, akik esténként inkább az űrtévét nézték, ha nézték. Ennek a műsora is sokszor volt unalmas. Lars leginkább a kozmosszal foglalkozó tudományos előadásokat nézte. Ariel pedig a végtelennek rémlő Arnold sorozatot szerette. Ez az Arnold lelkiekben gazdag, ám de kalandvágytól fűtött csavargó robot volt, aki szüntelenül az űrben kóvájgott és furcsábbnál furcsább lényekkel találkozott. Úgy látszott, a sorozat íróinak képzelete kimeríthetetlen. Don szerint legalább 2000-en lehettek, hisz ennyi marhaságot 1000 ember sem képes kitalálni.
2: Adrián és Klára össze fognak házasodni!
0: Kanyarodott vissza a témához Ariel.
2: Adrián maga mondta! Csak tudnám, mi tetszik Klárának azon a vékony fickón!
0: Töprengett hangosan Don, és Arielre pillantott.
2: Ezt nem mondta neked Klára?
4: Ne pletykáljatok!
0: Figyelmeztette őket Lars.
4: Üdv, ifjú nemzedék!
0: Hallották ekkor a vidám kiáltást a hátuk mögött. Bertolt jött arra, Don apja, Valentin űrpilóta is Klára társaságában. Bertolt magas termetű volt, gyakran mosolygott, és mindenki kedvelte. Valentin kissé görnyetten járt, mint a gondok nyomnák vállát. Arcán fiatalkora ellenére megjelentek az első ráncok. Klára hosszú, karcsú lába, kisportolt termete feltűnést keltett. Nem csupán az Astreán, hanem a Marson is. A három felnőtt a minden hangot elnyerő padlón közeledett, és most vidáman nevettek.
5: Milyen indiánok vagytok? A sápatarcúak ilyen könnyen meglephetnek benneteket?
0: Mondta Bertolt.
4: Elgondolkoztunk,
0: felelte Lars.
2: Az nem árt néha,
0: csilingelt Klára.
5: Azt mondják, a gondolkodásnak óriási jövője van,
0: csatlakozott az általános nevetéshez Valentin is. Mikor mosolygott, a ráncok eltűntek az arcáról.
4: Érdemes hát néha gyakorolni.
0: A felnőttek elviharzottak az étterem felé.
4: Talán mi is elmehetnénk enni,
0: vélte Ariel.
4: Megint enni? Kiürült a pocakod?
0: Ariel nem szerette, ha a gömbölydet hasát emlegették. Erről eszébe jutott a tornaterem.
4: Menjünk versenybiciklizni! Ezt már vagy három napja nem csináltuk.
0: A kék folyosóra tértek hát. Útközben Don megkérdezte.
4: Kik azok az indiánok?
5: Már nincsenek,
0: vágta rá gyorsan Lars. Örült, hogy ő is tud valamit a régi időkről, nem csak Ariel.
4: A földi Amerikában éltek, és tollakat hordtak a fejükön. A fejükön?
0: Donnak elkerekedtek a szemei.
4: Minden madárnak a hátán vannak a tollai, meg a szárnyán. Az indiánok nem madarak voltak, hanem emberek.
0: Ariel kezdett dühös lenni.
4: Hogy lehet valaki ilyen műveletlen? Még hogy én!
0: Don megtorpant. Elkapta Ariel karját.
4: No, te észkompjúter! Akkor mondd meg, milyen vastagok a Szaturnusz gyűrűi!
0: És nem várva feleletre, már hadarta is.
4: Az A gyűrű külső átmérője 1389, a belső 1222 kilométer, a középső B gyűrűjé kívül 117, belül 90. A legbelső gyűrű, a C, csak 89 és 72 kilométer. Más nem is tudsz az egész gyakorlati csillagászatból,
0: morogta Ariel. Lásznak viszont más kifogása támadt.
5: Kihagytad a gyűrű közti rések szélességét,
0: fordult Donhoz.
4: Az első úgynevezett Cassini rés 1222 és 117 kilométer átmérőjű, a másik rés pedig 90-89 kilométeres. Nagy okosok,
0: dohogta Ariel, kitárva a tornaterem ajtaját.
4: Ezeknek kompjúter zümmög a fejükben. Cassini rés meg Szaturnusz gyűrűk, ezt tudják. De hogy kik voltak az indiánok, meg mi az, hogy garázs, azt nem.
0: Képernyő homályos lapját. A kentaurnak perceken belül jelentkeznie kell. Már két órája, hogy megkezdték a próbafúrásokat a Mállárdon. Valentin szótanul tetvett a vezérlőpult másik végén. A pályaelemző kódológép végtelennek tetsző fehér papírszalagját markolta össze. Átfutotta az Astrea fedélzeti helyiségeiből befutott összes jelentést.
5: Belül minden rendben?
0: Kérdezte Tirosz. Eszébe jutott, hogy ezt a kérdést naponta feltette eddig. Ez is a parancsnok kötelességei közé tartozott. A helyettes kötelessége pedig 24 óránként ellenőrizni az űrállomás belsejének összes jellemző adatát. Tirosz az Astreán volt először kapitány. Addig minden korábbi munkahelyén beosztottként teljesített szolgálatot. Álma nyugodtabb, kedve kiegyensúlyozottabb volt akkor, de hiányzott valami elégedettség. A jól végzett munka öröme, amit életében most érzett először itt az Astreán.
4: A közös helyiségek hőmérséklete 22 fok. Páratartalom normális. Szellőző berendezés a folyosókon rendben. A lakóhelyiségekben rendben. A laborvezetők műszaki hibát vagy energiahiányt nem jelentettek. Energiaellátásban zavar az elmúlt 24 órában nem volt.
0: Valentin hangja szárazon kongott. A pilóta majdnem egyidős volt Tirosszal, és az űrállomáson nem csupán ezt a munkakört töltötte be. Azon kívül volt még egy régóta húzódó ügy, amire Tirosz éppen most akart rátérni.
5: Még mindig el akarsz menni?
0: Valentin homlokán kissé megfeszült a bőr. Szája szélén az egyik ránc mélyebb lett.
2: Igen, Tirosz. És nem azért, mintha rossz dolgom lenne itt, vagy bármi bajom volna az emberekkel. De ez a munka igazán nem nekem való. Űrpilótai képesítésem van, méghozzá első osztályú. Most indulnak a Plutón túli expedíciók, hallottam. Ott lenne a helyem. Itt igazán nem kell sokat pilótáskodnom. Néha egy-egy pályamódosítás, liftezni leföl a kisbolygókra, vinni az embereket és a gépeket, fél órás utak mindössze. Jobb lenne a távolsági szolgálat. Több hónapos expedíciók, azokat jobban szeretem, mint az ilyen egy helyben topogást. Hivatalosan is be akarod nyújtani az áthelyezési kérelmedet? Úgy értem, írásban.
0: Valentin egy pillanatig elgondolkozva nézett maga elé. Aztán zubbonya felső zsebébe nyúlt.
2: Már hetekkel ezelőtt megírtam. Dátum nélkül.
0: Tirosz lassan kinyújtotta kezét. Átvette a papírlapot. Nem olvasta el. Tudta, milyen indokok lehetnek benne. Valentin egyenes ember. Nem ír mást, mint amit mond. Hosszú-hosszú percekig nézte az űrpilóta arcát. Aztán halkan felelte.
2: Még ma este elküldöm rádión a marsi támaszpontra.
0: Tirosz megértette Valentint, és sajnálta volna, ha elmegy. Valahogy nagyobb biztonságban érezte magát a pilóta jelenlétében. A nagy kerékpárversenyben Don győzött. Lihegve izzadtan heveredtek le a birkózó szőnyegekre. Izmaik jól esően ernyedtek el. Lars arra gondolt, hogy szüleit szinte soha nem látta a tornateremben. Miért nem jönnek el legalább hetente egyszer? Don, mintha csak eltalálta volna gondolatait, így szólt.
3: Miért mindig csak mi járunk ide? Néha Máriót látom izzadni szorgalmasan.
2: Olykor esetleg Adriánt. A többiek csak a pocakjukat hízlalják.
0: Ariel úgy szúszogott, akár egy fújtató. A pocak említésére igyekezett behúzni hasát. Egy időre sikerült is neki, de aztán megadó sóhajjal újra kiengedte.
3: Úgy fújsz, mint egy gázballon!
0: Szellemeskedett Don, és felült.
3: No, ki jön labdázni?
0: Lars feltápászkodott. Ariel csak nézte őket, nem mozdult. Fél óra múlva megmosakodtak, és továbbálltak. Az űrállomás második szintjén volt az étterem. Ide Ariel húzta be társait.
3: Megéheztem a torna után! Gyertek! Fölfedeztem tegnap egy remek süteményt.
2: Attól hízol ennyire?
0: Vágta rá Don.
3: Nem ártana egy kis mozgás, tudom.
0: Sóhajtott Ariel.
3: No, majd vacsora előtt elmegyek úszni.
2: Neked moccanod sem kell. Anélkül is fennmaradsz a vizen.
0: Folytatta az ércelődés Don.
2: Ekkora hólyag, nem süllyed el.
0: Ariel megtorpant a barátságos meleg színekre festett ételkiadó automat a konyha előtt. Az aznapi ételek listájára ügyet sem vetett. Egy számkombinációt nyomott be a gombokon. A kiadó rekeszben megjelent kis tálkán a sütemény.
3: Csokoládéval és tejszínhabbal van leöntve,
0: jelentette ki Ariel. Lars önkéntelenül is megnyalta ajkait.
3: A tésztába összedarált diót, mogyorót és mandulát sütöttek.
0: Ezt már Don sem bírta tovább hallgatni. Óriásit nyelt és megkérte Arielt.
3: Hívd le nekem is egyet!
4: Parancsolj!
0: Áhítatosan majszoltak a kis asztalnál ülve. Az étteremben csend volt. Valamelyik automatában zümmögött valami. Föl-fölberregett nagyon halkan a szellőző. Lásnak szörnyen ízlett a sütemény, de nem mert még egyet kérni, nehogy a többiek falánknak tartsák. Don gyorsan bevágta a magáét, aztán egy percig szokatlanul hallgatagon viselkedett, ujjait forgatta, felszedte a morzsákat az asztallapról, végül halkan szégyenkezve szólt.
3: Ariel, légy szíves, hívd le még egy süteményt!
0: Erre Lars is fölbátorodott.
4: Nekem is, Ariel!
0: Ariel boldogan ugrott az automatához. Végre megjelent a kép. A hanggal egyelőre valami baj lehetett. Tirosz és Valentin semmit sem hallottak. A képernyőn a Mallard felszíne látszott, mintha papírból kivágott, éles szélű sziklák álltak volna a talajon. Szürke, nagy kődarabok, hasadékok, kiálló szírtek. A háttérben a sötét űr. Csak itt-ott ragyogott valahol egy-egy égitest. Egy laposabb fensékon gépek álltak elszórtan. Valamivel odébb a Kentaur verte vissza csillogva a napsugarait. Az Astrea űrhajója szinte megvilágította a környéket a fémtestéről visszaverődő fénnyel. Adrien és Mario két fémes pontnak látszott a gépek közt. Lassan, óvatosan mozogtak. Végre fölzengett a hang is.
4: Az egyik fúrógép megindult. Jelenleg 4-5 méter mélyen halad a fúrófej. A kettes gépet elvisszük jelenlegi láthatárunk szélére. A Kentaurral ellentétes irányba. Astrea, hallasz bennünket?
5: Itt az Astrea. Tirosz beszél. Most hallom.
0: Felelte a kapitány a mikrofonba.
5: Milyen messze lesz a kettes a leszállóhelytől?
4: 1400-1500 méterre.
0: Felelte Mário.
4: Aztán visszajövünk a hármasért. Addigra az egyes fel is hozza az első mintát. 75 és talán 100 méterről is.
5: Rendben van. Itt leszünk a készüléknél. Vigyázzatok magatokra.
4: Mi vigyázunk,
0: hallották Mário hangját.
4: De a kettes gép rakoncátlankodik. Valami baj lehet a vezérlése körül. Már kétszer is másfelé akart menni, mint ahogy a parancs szólt. A fene!
0: Mário itt egy olyan szót mondott, amelyet Tirosz és Valentin nem értettek. Valamilyen ősi szicíliai tájszólás lehetett, de körülbelül sejtették, hogy a fiatalember nem dicséri a kettest. Kis szünet után Adrien szólalt meg.
4: Most már rendben van, Mário. Csak ezen a vonalon vezess tovább.
0: A képernyő elsötétült. Tirosz Valentinhez fordult.
5: Nem akarsz pihenni egy kicsit?
0: Az űrpilóta halvány mosolya rázta meg fejét.
5: Nem, köszönöm.
0: Visszatértek a kertbe. Ezt a helyet szerették a legjobban a fiúk. A felnőttek parknak nevezték, és ők is szerettek oda járni. Az űrállomás kellős közepén helyezkedett el. Fölötte mesterséges nap ontotta a fényt. A mennyezetbe illesztett alacsony nap furcsa árnyékokat vetett. A növények legtöbbje a sárgás félgömb felé nyúlott, fölfelé igyekezett. Ariel azonnal a karcsú tujjához rohant. Ez volt kedvenc fája. Don soha nem tudott választani a törpe kókuszpálma és a fehér törzsű diófa közt. Lars pedig, s ezért mindig megmosolyogták, legjobban a füvet szerette, a kert zöld pázsitját, mely ezernyi ezer élet volt egyszerre. A fiú szeretett leheveredni, és egészen közelről nézegetni minden egyes fűszálat. A kert kicsi volt, ki kellett használni a helyet. Az Astrea építői közelültették egymáshoz a fákat, bokrokat. A fagyas vény szeszélyesen kanyargó ösvényt szegélyezett. Két eldugott, igazi kőből faragott pad is volt a fák alatt.
4: Régen ezeket a tujákat főleg temetőkben ültették el,
0: mondta Ariel, mikor a másik kettő után ment.
4: Temetőben? Ugye az volt az a hely, ahová a halottakat?
0: Kezdte Don újra jól értesültségét fitogtatni.
4: Az, az!
0: Bólogatott Lars.
4: Még azokban az időkben, mikor a halottakat nem égették el, mint most, hanem deszkaládákban a földbe ásták őket. Csodamúr is lehetett!
0: Vigyorgott Don.
4: A végén több területet foglaltak el a temetők, mint a városok, nem? Mindig gyenge voltál történelemből,
0: szögezte le Ariel.
4: Történelemből is,
0: tette hozzá Don önkritikusan, de nevetett.
4: Azért ne essetek kétségbe, valahogy majd csak boldogulok az életben. Ha az űrben nem fog menni a dolog, elutazom a földre. Úgy véled, ott könnyebb lesz?
0: Kérdezte Lars.
4: Magától értetődik. Az űrben csak nagy felkészültségű emberek dolgozhatnak. Ezt mondta apám is. A földön meg mindenki számára akad hely. Képzeljétek el, a földön ezekből a fákból egész erdők vannak,
0: mutatott körbe Ariel. Leheveredtek a pázsitra. Lars beszívta a fű illatát.
4: Már ahol vannak?
0: Vetette közbe.
4: Sok erdő kipusztult. De azért maradt is, olvastam.
0: Ariel javíthatatlan derülátó volt.
4: No, meg a biológiai anyagban is volt szó a föld növényzetéről. Emlékeztek?
0: Mormolta Dom bizonytalanul.
4: Egész erdők,
0: ábrándozott Ariel.
4: Képzeljétek, be lehet menni a fák közé. Minden oldalról körülvesznek. Akármerre nézel, csak fákat látsz. És így mehetsz köztük jó sokáig. És csupa fa, fa. Unalmas lehet,
0: vágta Rádon.
4: És minden fa egyforma, olyan, mint ez itt.
0: A fekete fenyőre mutatott.
4: Vannak egyforma fából álló erdők, és vannak vegyesek.
0: Tudálékoskodott Ariel.
4: Nem emlékszel arra a trópusi dzsungelre, amelyet a földön láttunk? Hiszen alig néhány órát töltöttünk csak abban a rengetegben,
0: válaszolta panaszosan Dol.
4: S alig láttunk valamit a félhomálytól, és az egész évekkel ezelőtt történt. Ugyan mire emlékezhet az ember? Néha álmomban a földön járok.
0: Zavartan elhallgatott. Kis ideig elfeküdtek a füvön, szótlanul. Lars arra gondolt, milyen jó lenne megismerni a földet. Hegyet, völgyet, folyót, bokrokat. A kert szép, de még csak helyettesíteni sem tudja az erdőt, az igazit. Ahol szaladni lehet, és az ember nem ütközik rögtön az asztrea műanyag falába.
5: Megint le kell nyírni a füvet,
0: mondta Lars.
4: Ráír holnap,
0: legyintett lustán Ariel. Pocakja ütemesen emelkedett és süllyedt. De Lars váratlanul szövetségesre akadt Don személyében. A fekete fiú felugrott, ébenbőrén megcsillant a műnapfénye.
4: Gyerünk, te űrlustája! Ráncigáld elő a fűnyírót!
0: Valaha fűnyíró automaták gondozták a kertet. De Lars, bár ezt soha senkinek nem vallotta be, még apjának sem, egy napon eldugta ezeket a mindentudó gépeket az alsó szint egyik hátsó raktárának mélyére, azóta sem kereste őket senki. Helyette a tartaléknak hozott kis kézi fűnyíró került használatba. A felnőttek már az első héten természetesnek vették, hogy a kertet a fiúk gondozzák. Ők különben is ritkában értek rá. Nagyon elfoglalta mindnyájukat a munka. Néha üldögél csak valamelyik kőpadon a szerelmes pár, Klára és Adrián. De Ariel, aki gyakran járt ide egyedül is, állította, hogy látta Valentin űrpilótát Borkova doktornővel csevetni a kókuszpálma alatt.
4: Hozom a masinát!
0: Állt fel Ariel.
4: De én nyírhatom le a diófa és az orgonabokor közt. A fagyal sövénytől a citromfáig pedig az enyém,
0: kiáltotta Don.
4: Szóval megint nekem maradt a legkevesebb,
0: tápászkodott fel Lars. A mesterséges nap egy pillanatra a szemébe tűzött, tüsszentenie kellett. A hangszóróból furcsa fémes kattanás hallatszott, mintha valahol nagyon messze összevertek volna két fémlapot. Valentin felkapta a fejét.
2: Hallottad?
5: Igen.
0: Tirosz néhány másodpercig feszülten hallgatózott. A közvetítő berendezés kicsin zöld lámpája kialudt, majd megint fölvillant.
4: Alig, hanem rádió kapcsolatot akarnak velünk teremteni.
0: Vártak, de semmi sem történt. A képernyő is üres volt.
5: Ez a Mallard szédítő gyorsasággal forog,
0: mormolta Tirosz.
5: A nehézségi erő minimális. Ha a Marióék valamit eltévesztenek,
4: nem lesz semmi baj,
0: nyugtatta meg a pilóta.
4: Itt vannak egy ugrásra. Bármikor közbeléphetünk.
0: Újra felhördült a hangszóró. Zöld lámpája egyenletesen égett. Majd valamilyen érthetetlen szót hallottak.
5: Mintha Adrián hangja lett volna,
0: komorodott el Tirosz. Még két recsegés, majd hosszú, álhatatos sípolássá vékonyuló zúgás után szinte berobbant az Astrea vezérlő termébe Mario izgatott hangja.
4: Astrea! Jelentkezz! Astreát hívom, jelentkezz! Mindig mondtam, hogy a testi munka fölüdít,
0: nyújtozott egy óriásit Lars.
3: No, most képzeljétek el, valaha minden ember így dolgozott egész áldott nap. Meg még sokkal keményebben, és reggeltől estig, tette hozzá Ariel. Azért az nem lehetett valami kellemes.
5: Az is munka volt,
3: fitymált Adon az egészet. Láttam a múltkor az űrhíradóban egy filmet, a legújabb naprendszerbeli űrállomásról. A Szaturnusz és Uránusz pályái közt kering. Azon akkora pázsitok vannak, hogy nem is látni a végüket.
5: Lódítani azt tudsz. Minek oda akkora park?
3: Az rengeteg hasznos helyet foglal el egy űrállomáson.
4: Biztosan juhokat legeltet ott a személyzet,
3: ércelődött Ariel. Don csak a vállát vonogatta. Juhokat ugyan egyikük sem látott soha, de tudták, a féle négylábú, fűevő, gyapjas jószágokról van szó. Lars órájára pillantott.
5: 5 perc múlva kezdődnek a tévében Palláciusz kalandjai.
4: Enyhén unom már,
3: vágta rá Don. Lassan ballagtak a kert kijárata felé.
4: Mindig ugyanaz történik vele. Leszáll valamilyen bolygón, találkozik az ott lakókkal, vagy békés természetűek, vagy harcolni akarnak. Ha harciasak, jön Palláciusz, és úgy odavág nekik, hogy egyszer s mindenkorra elmegy a kedvük a verekedéstől. A múlt hónapban volt egy jobb folytatás. Azt nem láttad?
3: Ariel arca kipirult. Csillogó szemekkel kezdte mesélni.
4: Palláciusz leszállt egy bolygón, és senki sem jött az üdvözlésére. Föl alá csörtetett, tudjátok, azzal a jellegzetes járásával. De sehol senki. Erre beszáll űrhajójába, hogy elmegy. Ekkor valahol valaki fölkacagott. Egyetlen nagy nevetés hallatszott az egész bolygón. Palláciusz kiszállt, körbeszaglászott. Semmi. Azt hitte, halucinált. Újra beszállt az űrhajóba. Bekapcsolta a hajtóművet, már más tartolt, mikor a külső mikrofonok megint a röhögést közvetítették a fülébe.
3: Közeledő zúgás hallatszott. A folyosó mennyezetén a lámpák kialudtak, majd ismét fölgyulladtak.
4: Mi ez?
3: Kérdezte Don. A sziréna hang akkor már víjogott, fülbehasítóan, bénítóan.
4: Riadó!
3: Kiáltotta Lars. Mindhármuk arca azonnal elkomolyodott.
4: Futás a szkafanderekhez!
3: Riadó esetén mindenkinek azonnal űrruhát kell öltenie. Ez az egyes számú utasítás. A fiúk végigrohantak a folyosón a kijelölt öltözőpontig. Az űrállomás összes szintjén volt egy-egy ilyen pont. A sziréna hangra automatikusan kinyíló nagy fali szekrényekben felnőtt és gyermekméretű ruhák lógtak. A sziréna elhallgatott. Helyette nyugodt, de parancsoló férfi hang áradt az összes hangszóróból. Lars tudta, apja beszél.
5: Az Astrea egész személyzetének. Riadó! Alfa űrhajót távozásra előkészíteni. Vezeti Valentin űrpilóta. Beszállásra gyülekezzenek Borkova, Anna, Bertolt, Eta. Az Astreán Klára és Dóra maradnak. Végeztem. Kenta úrt hívom. Mário, jelentkezz!
3: A készülék csak recsegett. Egy távolról jövő emberi hang hallatszott. Tirosz még a vezérlőteremben volt. Aztán a fali hangszóróból berobbant Mário hangja.
4: Tirosz! Hallasz?
5: Igen. 2 perc múlva indulunk az Alfán. Most jobb a vétel. Mondd el összefüggően, mi történt.
4: Az az átkozott fúróautomata. A 2-es, amelyikről már beszéltem. Elromlott benne az irányítási utasításokat fölvevő és továbbító szerkezet. Legalábbis erre következtetek abból, ami történt. Adrián háttalált a szakadék szélén. Lefelé nézett. Ásvány rétegeket keresett fényszóróval. Nem látta azt a dögöt.
5: Az automata belökte Adriánt a sziklahasadékba?
4: Pontosan az történt. Zuhant a fiú vagy 8-10 métert. Kicsi a tömegvonzás. Talán nem ütötte meg magát. De a súlyos gép lánctalpai alól levált néhány tonna szikla is. Ez is ráesett Adriánra. Persze ennek is kevesebb a súlya. Mégis éppen elege lehet szegénynek. Azt mondja, eltörött a karja. Ez a gépek tovább futkosít a fensíkon.
3: nem lehet megállítani. Nem engedelmeskedik a parancsoknak. Elromlott.
0: Klára ért lihegve a vezérlőterembe. Izgalomtól kipirult arccal robbant be az ajtón.
2: Adrián?
0: Kérdezte. Reszketett a szája széle.
5: Nincs nagyobb baj,
0: nyugtatta meg Tirosz.
5: Mário szerint csak kartörése lehet, de egyedül nem tudja kihúzni a szakadékból. Maradj itt, vigyázz mindenre. Dóra és a gyerekek is az Asztreán maradnak.
0: Tirosz a másik mikrofont kapta maga elé.

0: A három fiú őruhában állt a folyosón, sisakkal hónuk alatt. Tirosz szintén őruhában a garázs felé sietett.
1: Jók legyetek, fiúk! Néhány óra múlva visszatérünk!
0: Nem akarta fölöslegesen nyugtalanítani a gyerekeket, de néhány szóval röviden elmondta, mi történt.
1: Édesanyád!
0: Fordult Arielhez.
1: Itt maradt Klárával! A többiek eljönnek velem a Mallardra!
0: Még néhány szót vetett oda nekik futás közben. Aztán összezárultak mögötte a szürke ajtók, a fiúk magukra maradtak.
1: Szegény Adrián!
0: Szólalt meg Lars.
1: Remélem, nem esett komolyabb baja.
2: Most itt állunk űrruhában!
0: Nézett végig magándól.
2: És vetközhetünk le! Menjünk vissza a kertbe! Abba maradtunk, hogy Pallácius kalandjait nézzük a tévében!
0: Jegyezte meg bizonytalanul Ariel.
1: Nekem elment a kedvem a tévétől.
2: Hát mit csináljunk?
1: A vezérlő terembe most úgysem engednek be, pedig jó lenne. Meghallgatnánk, mit beszélnek amazok odalenn a Mallardon.
2: Mi történne? Semmi!
0: Vont vállaton.
2: Leszállnak, megkeresik Adriánt és Máriót, a sérültet elviszik a kentaurra vagy az alfára, Borkova doktornő megvizsgálja, hazajönnek, és kész.
3: És kész,
0: ismételte elgondolkozva Ariel.
2: Pedig de jó lenne megnézni, hogyan csinálják.
0: Egy kicsit kóborolni az űrben, ábrándozott Lars is. Don feléjük fordult, fekete szemében különös fény gyulladt. Gyorsan hadarva kezdett el beszélni.
2: No! Tollasfejű indiánok, vadbolygó kozmikus hősei, csillagvadászok, meteorszelídítők, üstökös lovaglók, űrkalózok, ütött az óra!
1: Megbudjantál?
0: Érdeklődött aggódva Lars.
1: Az előbb még olyan épeszűnek látszottál.
2: Mondom, ütött az óra!
0: Kiáltotta Don.
2: Itt állunk űrruhában, nem értitek? Használjuk ki az alkalmat, soha nem leszünk ilyen kedvező helyzetben. Gondoljátok meg!
0: Lars még mindig nem tudta, mire céloz Don, de Ariel szemében a megértés szikrái csillantak.
2: Nem arról beszéltünk-e néhány órával ezelőtt, hogy milyen jó lenne kirándulni az űrbe? Hát mire várunk? Ott a harmadik űrhajó a hangárban.
3: A garázsban?
0: Suttogta Ariel elragadtatva. A Beta a legkisebb a három űrhajó közül, de nekik éppen megfelelne.
2: Egyszerűen nem lesz most rá szüksége senkinek,
0: verte Don a vasat.
2: Klára és anyád úgysem hagyhatják el az Asztreát. Ezt tiltja a szabályzat.
1: Azt is tiltja, hogy kiskorúak engedély nélkül az űrbe induljanak,
0: vetette közbe Lars.
3: Te mindig akadékoskodsz,
0: legyintett Ariel.
2: Az űrbe, az űrbe! Micsoda nagy szavak!
0: Háborodott fel Don, de közben a hangár felé húzta társait.
2: Csak ide megyünk a szomszédba. Megnézzük azt a néhány kisbolygót, amiket az Asztrea kísér. A felnőttek úgysem visznek magukkal bennünket, sohasem.
3: Mennyit könyörögtünk már, hogy mutassák meg az űrt közelebbről is, de hiába!
0: Panaszkodott Ariel. A hangár elé értek. Don megnyomta az ajtónyitó gombot a falon.
1: És ha valami baj lesz?
0: Aggodalmaskodott Lars. Valahol belül érezte, nem szabad engednie. Őrültség, amit csinálnak. És pontosan ő, a parancsnok fia, igazán nem járulhat hozzá, hogy már is a Béta mellett álltak. Az űrhajó csak ugyan kicsi volt, szinte eltörpült a hangárnak a kentaurra szabott méretei mellett.
2: Még jó, hogy az űrgyakorlati oktatáson fölkészítettek bennünket a repülésekre,
0: mondta elégedetten Don. A súlyos fémajtó kitárult, beléptek a kicsin zsilip kamrába.
2: Itt le is tehetjük az űrruhákat.
1: De nem azért tanítottak bennünket űrrepülni, hogy kirándulni járjunk a hajókkal,
0: morogta Lars. Rossz érzése nem csökkent.
2: Veszély esetére minden űrlakónak ismernie kell az űrhajók vezetési és kezelési szabályzatát.
1: Ha már elmúlt 12 éves.
2: És az űrforgalmi rádió szabályzatot.
0: Hosszú mondata végén Don megkönnyebbülten föllélegzett. A Bétán belül keskeny folyosón jutottak tovább. Mögöttük a zsilip kapu légmentő.

0: rettenetesen zajtalanul zárult. Két helyiségben nyíltak ajtók, aztán keskeny lépcső vezetett föl az orban lévő irányító fülkébe. Hárman éppen csak befértek a műszerekkel, képernyőkkel tele zsúfolt szobába. A kis helyiséget nem három űrruhás ember számára méretezték.
1: Itt van minden, amiről tanultunk!
0: Állapította meg Don elégedetten. Fekete arca mosolyra húzódott, fogai kivillantak.
1: Az indítókar, a térérzékelő képernyője, a sebességjelző, az automata ütközésgátló vészjelzője, a kormányszerkezet.
0: Ariel kibújt szkafanderéből. Lars még habozott.
1: Fiúk, ebből baj lesz. Ugyan, mi lenne?
0: Legyintett Don.
1: Ugyan, mi lenne?
0: Visszhangozta Ariel. Az űrhajó megmozdult alattuk. Zöld lámpa gyulladt ki fejük fölött. Puhán siklottak a sínen a kupola alá. Lars még mondani akart valamit, de...
1: Lars! Csak nem félsz?
0: Kérdezte gúnyosan Don.
1: Hogy ő? Az lehetetlen!
0: Állította határozottan Ariel. Don a síneken gurította az űrhajót a hatalmas zsilip kupola középpontja alá. A hajó testén kívül elhelyezett figyelőkamerák pontosan eléjük vetítették a látványt. A sötét hangárból a szivattyúk kiszívták a levegőt, aztán fejük fölött megnyílt a kupola.
1: Egy perc is repülünk,
0: suttogta Ariel. Szemei kerekre nyíltak, ahogy a képernyőket bámulta.
1: Ha apáik megtudják,
0: gondolta Lars. Eddig ritkán fordult elő, hogy valamit apja ellenére tett. Érezte, ez most komoly dolog. És a többiek is így gondolhatták. Elég volt egy pillantást vetni a barátaira. Feszültség tükröződött arcukon.
1: Kapaszkodjatok!
0: Kiáltotta Don. Felbőgtek a hajtóművek. A fémtest megremegett lábuk alatt. Sűvítés hallatszott. Lars úgy érezte, gyomra a lábába szaladt. A képernyők elsötétettek.
1: Repülünk!
0: Suttogta Ariel. De az ajban senki sem hallotta. Don figyelmesen nézett egy számlap előtt lassan kúszó mutatót. Amint a piros vonalhoz ért, kikapcsolta a hajtóművet. A béta elcsendesedve száguldott az űrben. A képernyőkön sötét háttér előtt fehéres pontok gyúltak ki.
1: Az űrben vagyunk,
0: suttogta Lars.
1: Száguldunk,
0: kiáltotta Ariel.
1: Felfedező útra indulunk,
0: rikkantotta Don.
1: Őrkalózok, utánam! Irány a végtelen kozmosz! Az ember nem látta bolygók! Az ismeretlen lények! Akik csak mi ránk várnak!
0: Tette hozzá Ariel.
1: Az űrben vagyunk!
0: Lars kedve lassan felderült. Don ismét kivillantotta fogait.
1: Őrpatkányok! Előre!
0: És száguldottak.

0: Pirom is az űrben. A fiúk igyekeztek otthonosan viselkedni a béta fedélzetén. Bár az űrhajó kicsi volt, sikerült itt is falba sűjesztett szekrényekbe helyezni űrruháikat. Lars még mindig érzett valami nyomást a gyomrában, de jó kedve visszatért. Ariel elragadtatottan figyelte a képernyőkön föl-föl csillanó pontokat. Donna pilóta székében ült középen, a kormánymű mellett. Igaz, semmihez sem kellett nyúlnia. Az automata vezérlőberendezés irányította a bétát. A fiú mégis fontoskodó arccal vetett egy-egy pillantást a műszerek mutatóira.
1: Az ott a Laster!
0: Mutatott Lars a képernyőkön földerengő furcsa, szögletes alakú égi testre.
1: A Mallard után ide jön majd az Astrea kutatócsoportja. Olyan, mint egy tégla,
0: jegyezte meg Ariel.
1: A kisbolygók sohasem szabályos gömb alakúak,
0: oktatta ki Lars.
1: Sőt, nem is gömbök, hanem szabálytalan formájú töredékek. Töredékek?
0: Don felhúzta szemöldökét.
1: Akkor ezt megnézzük közelebbről is. De minek a töredékei? Azt mondják, volt itt valaha egy nagy bolygó. Darabokra tört, és most javarészt ugyanazon a pályán keringenek a darabjai. Hogy te milyen okos vagy?
0: Csóvált a fejét Don.
1: Ezt neked is tudnod kéne,
0: szurkálta Ariel.
1: Ha jól emlékszem, a 2 évvel ezelőtti csillagászati anyagban tanultunk erről, amikor a naprendszer összetételéről volt szó. Nagy okosok!
0: Legyintett a fekete fiú, de tekintetét nem vette le a képernyőről.
1: Más ám az, ha az ember azzal a süket lernogéppel beszélget, és megint más mindezt személyesen megnézni a helyszínen.
0: Lars közbe akart szólni, hogy ő a csillagászati anyagot is úgy szokta tanulni, mintha a helyszínen lenne. Ahányszor a Lerno vetítőernyőjén megjelent az űr egy része, valamilyen bolygó vagy egy-egy galaktika, Lars mindig űrhajóban érezte magát, mintha magasból nézne le valamilyen égi testre, mint most a Lasterre.
1: Fordulunk egyet!
0: Donna kapcsolókhoz nyúlt.
1: Megnézzük jobban ezt a téglát!
0: A béta érezhetően irányt változtatott. Ariel megszorította a szék karfáját. Anyja jutott eszébe. Az Astrean biztosan észrevették már szökésüket. Szökés? A szókésé megrázta a fiút, de nem akart társai szemében puhánynak látszani, hiszen a másik kettő is milyen lelkesen fogadta a tervet. Még Lars is, pedig hát hármójuk közül ő a legkomolyabb. És az ő szülei sem veszik tréfára a dolgot, ha kiderül, mit is tettek.
1: Jól sikerült az első kör,
0: jegyezte meg Don elégedetten.
1: No, most elsüvítünk hátulról a Laster mellett. Elég gyorsan szágult. Van vagy 30 kilométer hosszú. Ha akarjátok, lehívhatjuk az adatait a képernyőre,
0: javasolta Lars. A béta kis elektronikus agya kapcsolatban állt az Astrean lévő nagy aggyal, és bármilyen dologról másodpercek alatt pontos adatokat lehetett kapni.
1: Annyira azért nem érdekel a Laster.
0: Donnak alig, ha nem a tanítógép képernyője jutott eszébe.
1: Lars, csak adatokat ne lássak! Mindig olyan érzésem támad, mintha megint tanulnom kellene. Mára elég volt. Most csak kirándulunk. És űrkalandokat élünk át!
0: Szakadt ki Arielből a boldogság. Igazán történhetne valami.
2: Mindjárt kinyílik kívülről a zsilipkamra ajtaja, és belép Pallácius!
0: Nevetett Lars. Ariel legyintett.
1: Hülyeség! Az űrben sokféle igazi élőlény lehet. Olyan kicsinyek és olyan nagyok is, hogy el sem tudjuk képzelni.
0: Merengett Ariel.
1: És ezeken a kis bolygókon is élhetnek például. Hiszen itt nincs oxigén.
0: Vetette ellene Don.
1: Sem víz.
0: Tette hozzá Lars.
1: Oda nézzetek!
0: Mondta Don.
1: Micsoda sziklák!
0: A képernyőkön egészen közelről látták elsuhanni a Lastert. A kisbolygó egyetlen nagy, durva sziklatömnek tűnt. Lassan forgott hoztengelye körül.
1: Ha az ember belegondol, hogy ez már 1000 évvel ezelőtt is itt száguldott az űrben,
0: mondta halkan Lars.
1: Mennyit mondtál? 1000 év? 10 000 öregem, 100 000 és millió!
0: Vágta rá Don. Büszke volt, hogy ő vezetette a bétát, hogy hármajuk közül ebben a pillanatban ő volt a legfontosabb.
1: És most, uraim, hová parancsolják? Van a csoportban még 6 másik kisbolygó.
0: Ariel hangjában reménykedés bujkált.
1: Hát, ha valamelyiken élet nyomaira találunk.
2: Rajtad átgázolt egy üstökös,
0: jegyezte meg Don.
1: Hát nem éppen az előbb szögeztük le, hogy ahol nincs légkör és víz, ott nem lehetséges az élet. Mégis hallottam már olyan elméletekről,
0: magacskodott Ariel,
1: amelyek szerint az élet létezhet más formában is, mint a miénk. Nemrégen például azzal állt elő egy tudós,
0: legyintett Don utánozhatatlan megvetéssel, mint a számára a tudomány emberei csak aféle alig tűrt, kellemetlenkedő fráterek lettek volna.
1: Igen, egy tudós szerint lehetséges, hogy egy idegen civilizáció emberei éppen a kisbolygókon alapítottak támaszpontokat, és onnan hosszabb ideje zavartalanul szemlélik a naprendszert és a földi emberek tevékenységét. Levegőt és vizet persze úgy hoztak magukkal.
0: Gúnyolódott Don.
2: Vizet kulacsban,
1: levegőt gázpalacban, mi?
2: Ami azt illeti,
0: vágott közbe Lars, igyekezvén pártatlan hangon oszlatni el a vitát.
1: Én is hallottam erről, és ne felejtsétek el, az ember is képes volt támaszpontokat építeni olyan helyeken, például a Holdon, ahol sem levegő, sem víz nem volt. Tehát amazok is képesek lehetnek rá.
0: Ariel megörült Lars támogatásának.
1: Képzeljétek el, micsoda szenzáció lenne, ha éppen mi fedeznénk föl az idegenek támaszpontját.
0: Don morgott valamit az orra alatt, aztán a kormány szerkezethez nyúlt. Mindig nehezen ismerte el, hogy meggyőzték.
1: No, akkor nézzük meg a többi kisbolygót.
0: Az Alfa rövid keresgélés után rátalált a Kentaurra. Az Astrea nagy szállítóhajója szürke sziklafensékon állt orrával fölfelé. Tirosz átvette a kormányzást az automatától.
2: Mario, hogyan hallod adásomat?
0: Kiabált a mikrofonba.
1: Itt Mario! Jól veszem!
2: Most szállunk le! Mit csinál a fúróautomata?
1: Egyelőre csak áll! 300 méterre tőlem!
2: Tartsd szemmel! Rövidesen indulunk felétek!
0: Az Alfa motorjai földübörögtek. A fékezés ereje az űrhajó padlójához nyomta őket. Mentő expedíció, gondolta Tirosz. A szabályzat előírja, hogy a bajba jutott űrhajósnak összes társa köteles azonnal segítségére sietni, félbeszakítva minden más természetű munkát.
2: Jelentést kérek az egészségügyi fölszerelésről!
1: Törött végtag ellátáshoz mindent előkészítettem itt az űrhajóban,
0: mondta Borkova doktornő.
1: Amint behoztuk a sérültet az űrhajóba, megvizsgálom. Az Astrean pedig majd röntgenfelvételt is készítek.
2: A Kentaur mellett landoltunk,
0: adott helyzet megállapítást Valentin pilóta.
2: A zsilipkamra készen áll. Te itt maradsz a közelben,
0: mondta Tirosz a pilótának.
2: Vigyázz mindkét űrhajóra! Ha véletlenül erre robogna az a fúrógép, tudod, mit kell tenned? Bertolt, a mentőládából vegyél ki kötélhágcsót, vaskampókat. Minden rendben!
0: Jelentette néhány másodperccel később Bertolt.
2: Igyekezzünk!
0: Sürgette őket Tirosz.
2: Adrián várja a segítséget!
1: Most hadd vezessek én!
0: Nyafogott Ariel.
1: Értesz hozzá?
0: Kérdezte Don kicsit lenézően.
1: Jobban, mint te az indiánokhoz!
0: Morogta a kövér fiú. Szuszogva helyezkedett el a vezetőülésben. Egy percig nézte a képernyőket.
1: Ez itt az automata ütközés gátló jelzője, a fogbeosztással,
0: magyarázta Don az egyik homályos üveglapra mutatva.
1: Idegen test közeledtekor fölvillan a piros fény, a skálán pedig látod, milyen irányba és mennyire tér ki a hajó, ha a vezérlés nem is ad parancsot az összeütközés elkerülésére, az irányváltoztatásra.
2: Mintha már hallottam volna erről,
0: válaszolta jeges nyugalommal Ariel. Don elhallgatott. A képernyőkön csak távoli kicsiny pontok csillogtak.
2: Egyelőre nincs idegen test a közelben,
0: nyújtózott ki kényelmesen Lars. Még egy ásítást is elnyomott. De rögtön a szék karfája után kapott. A béta hirtelen kanyarodni kezdett, előbb balra, aztán megint fölgyorsulva jobbra.
1: Őrszlalom!
0: Rikoltott Ariel. Szeme vidáman villogott.
1: Üldöznek bennünket! Norman űrkalózok a láthatáron! Halálfejes lobogó hajójuk tatján!
3: Meghibbantál!
0: Dadogta Don.
1: Sugárvetővel lőnek ránk! Irányváltoztatás!
3: Ne hülyéskedj, Ariel!
1: De mi nem adjuk meg magunkat! A béta a végsőkig kitart! Ennek agyára ment az a sok régi könyv, komolyan mondom!
0: Fújt egyet Don. Lars felállt, Ariel vállára tette kezét.
2: Lázadás a fedélzeten! A kormányosi posztról lefokozunk, Ariel mester! Add át a helyedet!
0: Ariel egy pillanatig még szorította a kormányt, aztán lassan elengedte.
2: Veletek sem érdemes az űrbe utazni,
0: mondta lehangoltan.
2: Annyi fantáziátok sincs, mint egy gilisztának.
1: Őrkalózok,
0: dohogott Don.
1: Te néha egészen ütődöttnek nézel bennünket.
2: Csak azt hittem, ti is tizenéves fiúk vagytok,
0: felelte Ariel reménytelenül legyintve.
2: Pedig dehogy! Az eszetek, az nyugdíjas korban van már!
0: Lars mosolygott, aztán nevetni kezdett hangtalanul. Végül megragadta a kormány szerkezetet, egyetlen mozdulattal kikapcsolta az automatát. A béta meredeken fölfelé bukott, aztán hosszan jött lefelé. A fiúknak torkukig emelkedett a gyomruk.
2: Granada kapitány jelenti a Pálma galaxis közi űrhajó fedélzetéről! Elértem a kozmosz határát!
0: Kiáltotta. Rémül csend támadt a háta mögött. Ezek most biztosan azt hiszik, Lászra is rájött az őrület.
2: A kozmosz határa fénylécskerítés, légmentes műanyag fóliával és csillagászati léggömbökkel.
0: Ekkor tört ki a nevetés. Nem csak Ariel csapkodta a térdét, Don is. Lász még sohasem aratott náluk ekkora sikert. Éles kanyart írt le az űrhajóval, úgy folytatta.
2: Granada kapitány és legénysége lyukat fúrt a kerítésen. Mit láttak a másik oldalon? Na mit?
1: Egy másik kozmoszt,
0: rikkantotta Ariel.
2: Ahol a kerítést éppen egy antigranada kapitány bontogatta,
0: tette hozzá Don. Vidámság uralta el az egész kabint.
2: Aztán kiderült, hogy a kozmoszt egy hatalmas tükörlap veszi körül,
0: képzelget folyékonyan Lars.
2: És Granada kapitány emberei saját magukat látták. Betörték hát a tükröt.
1: Nekihajtva a Pálma orrával,
0: szúrta közbe Don.
1: És átjutottak egy másik világba. Ott minden világos kék,
0: mondta Ariel.
1: A bolygók, a holdak, az emberek, még a napok is kéken ragyognak.
2: Mert az az egész világ víz alatt van,
0: kapott a szondon.
1: Elsüllyedt űr a neve. Egyszer léket kapott, elmerült. Az ottaniak a levegőt csak régi könyvekből ismerik, és mindenki kopoltyúval lélegzik.
2: Látod, mégis normálisak vagyunk,
0: fordult Lars Arielhez.
2: Mi is tudunk játszani, ha kell.
1: Ezer szerencse,
0: sóhajtotta gunyorosan a kövér fiú.
1: Különben kétségbeesésemben én sem állnék meg a kozmosz határáig, mint agyszüleményed, az a Granada kapitány.
0: A képernyőkön újabb kisbolygó bukkant föl. A mérettáblázat szerint lehetett vagy 15 kilométer hosszú, lapos koronként vöröslött a fekete űrben. Élesen kivált környezetéből.
1: Ezt két oldalról is megkerüljük!
0: Lars lassan irányt változtatott. A béta képernyőjéről egy pillanatra eltűnt a kisbolygó, de aztán az automata iránytartók ismét visszahozták a képet.
1: Nem vezetsz valami biztos kézzel?
0: Jegyezte meg Don.
2: Még néhány év, és belejövök,
0: válaszolta Lars.
2: Gyerekjáték egy ilyen hajó vezetése,
0: ábrándozott Ariel.
1: Képzeljétek el, ránk bíznának egyszer egy naprendszerbeli hosszú járatú teherhajót. Az unalmas lehet,
2: vágott közbe Don.
1: Mindenütt csak ásványokat kell rakodni. És milyen körülmények közt? Láttátok a múltkor a híradóban? A Vénuszon 80 atmoszféra nyomáson álltak a fickók a széngázban, hogy más nem mondjak. És ott van még a Plutó vagy a Merkur. Az egyik túl közel a naphoz, a másik meg túl messze. Itt forróság, amott hideg. Hát mit szeretnétek?
2: Lars a kisbolygó körüli pályára állította a bétát.
1: Hogy az űr is olyan legyen, mint a Föld, légkörrel, felhőkkel, szelekkel, 25 fok napsütés. Az űrhajók pedig nyitottak lennének,
2: kapcsolta ide ábrándjait Ariel.
1: Olyan sportosak,
2: vágta Rádon nevetve,
1: mint a városnéző elektrobuszok. Kilógathatod belőlük a kezedet. És akkor semmi különbség nem lenne az űr meg a Föld között,
2: fejezte be Lars.
1: Egyetlen óriási kék ég lenne minden, az egész naprendszer. Majd egyszer eljön annak is az ideje,
2: mondta Ariel.
1: Miért olyan fényes ez a kisbolygó?
2: Bökött hüvelykujjával Don a képernyő felé. Lars vállat vont, de Ariel tudós képpel a vezénylőpulton heverő vastag könyvre mutatott.
1: Az ott a kisbolygók atlasza. A pilóták abban szokták megnézni az adatokat. Ezt is valamelyik filmben láttad?
2: Kérdezte Don gúnyosan, de a könyvért nyúlt. Fölütötte az elején, mormolva a fejezetek címeit.
1: A Trója csoport 3 tagból áll, az Apollo csoport viszont 19-ből. A tömegspektrumnak a kémiai és ásványos összetételben is rokon tartományai, no, itt valahol kell lennie színképeknek is. Te már megint összekevered a fogalmakat,
2: bosszankodott Lars.
1: Az előbb magad voltál kíváncsi, miért olyan fényes ez a bolygó. Most meg a színképeket emlegeted. A kettő nem ugyanaz. Ennyit azért én is tudok.
2: Don továbblapozott.
1: 80%-uk színképe a szerves kondritokéhoz hasonlít. Mik azok a kondritok?
2: Nézett föl.
1: Tudja a fene. Na hát, hogy nekem milyen műveletlen utitársaim vannak,
2: kesergett Don fejét csóválva.
1: Azt sem tudják, mik a kondritok. Körülbelül 10%-uk 100-200 kilométer átmérőjű, spektrumuk pedig a kővas meteoritéhoz hasonlít. No, most okosabbak lettünk,
2: gúnyolódott Ariel, és tüntetően elfordult tőlük. A vezélőpult oldalába épített műszerek ide-oda rezgő mutatóit kezdte figyelni. Don tovább birkózott a sok ismeretlen szót tartalmazó szöveggel.
1: A viszonylag fényesek felszínét szilikátokból és fémekből feni álló kőzet borítja. A fe az a vas, a ni meg a nikkel,
2: jelentette ki határozottan Lars.
1: Képzeld, ezt még én is tudom. Sőt, én is. Na hát, csupa észlény találkozott össze ezen az űrhajón, természetesen véletlenül.
2: Vette át most társai csúfondáros stílusát Lars is.
1: Don, az a kisbolygó itt fémes kőzetekkel van borítva. Ha a felnőttek még nem fedezték volna föl, most valami jutalomra számíthatnál. Mindent fölfedeztek már,
2: legyinte Don reménytelenül.
1: Nincs már olyan kisbolygó, amit vagy tízszer föl nem mértek volna hosszában, széltében. Kielemezték, melyik milyen anyagból mennyit tartalmaz, és így tovább. De az utolsó fölméréstől is eltelt vagy 30 év. Apámtól tudom,
2: mondta Lars.
1: Ennyi idő alatt történhettek változások. Időközben fölépítették az Astreát és a többi hasonló űrállomást. Idehozták és ráállították őket a kisbolygó csoportok pályáira. Megkezdődött az ásványok kitermelése. Vigyázz! Előre néz!
2: Figyelmeztette Don.
1: A végén még egészen közelről is meggyőződhetünk róla, milyen is az a nikkel meg az a vas ott a felszínen, ha te egyenesen nekivezeted a bétát. Van automata ütközésgátunk, vagy nincs?
2: Legyintett Ariel nagyvonalúan, és száguldottak tovább. Ha szükség lesz rád, hívni foglak, mondta Tirosz Valentinnek. Egyelőre maradj itt.
1: És vigyázz, nehogy téged támadjon meg az a tébolyult fúrógép,
0: mosolygott Borkova doktornő.
1: Hallottam már ilyen esetről, mondta Anna.
2: Igen, én is emlékszem,
0: vette át a szót Bertolt, miközben lefelé mentek.
2: A Marson történt egy bányában, ha jól emlékszem.
1: Olyas valakitől tudom, aki maga is ott volt.
0: Anna lesimította hosszú haját, hogy akadálytalanul ráhúzhassa átlátszó sisakját.
1: Egy sereg különféle automata dolgozott egy marsi bánya alig néhány méter széles folyosóján. Volt ott néhány ember is, a gépeket programozták be, figyelték és ellenőrizték munkájukat. Az egyik kőzettoló nagy lánctalpas szerkezetnél következett be ugyanaz a hiba, mint most Mário és Adrián fúrógépénél. Az a kőzettoló ide-oda kezdett robogni a szűk folyosóban. Félrelökte a kisebb gépeket, falnak lapította az ellenőrző műszereket és a figyelőkamerákat. Az egyik ember mit sem sejtve lépett ki, éppen egy keskeny összekötő vájadból. A többiek már nem tudták figyelmeztetni. A gép rögtön a falhoz nyomta, a szerencsétlen azonnal meghalt.
2: Hogyan tették ártalmatlanná a kőzettolót?
0: Kérdezte Eta.
2: Lézersugárral olvasztották szét a vezérlő berendezését. Az irányító vezető parancs továbbító központjában volt a baj a biztosítékokkal.
1: Remélem az újabbak gyártásánál már gondoltak erre is, mondta Anna. Végül is adott esetben emberéletekről lehet szó.
2: Tökéletesen hibátlan gépet nem lehet gyártani,
0: vont vállat Bertolt.
2: Igyekezzünk,
0: sürgette őket Tirosz. Már mindnyájan űrruhában álltak. Kettesével mentek be a zsilip kamrába. Egy perc múlva pedig kiléptek a vaslétrára, lementek a kisbolygó szürke sziklás talajára.
1: Az ember szinte elrepül,
0: Borkova megfogta a korlátot.
1: Olyan könnyűnek érzem magamat.
2: Nem számítottam ki pontosan, mekkora itt a tömegvonzás,
0: felelte az expedíció vezetője.
2: Igen, kicsi. Testsúlyunk alig néhány kilogram.
0: Lassan kijöttek a többiek. Utolsónak megjelent Valentin, de nem jött le a létrán.
2: Figyelem majd a rádiót, mondta Tirosznak. Meg a környéket is. Azt hiszem, nem ártana előkészíteni egy lézerfegyvert is. Lehet, hogy szükség lesz rá. Éppen ajánlani akartam,
0: felelte Tirosz, és elnézett a föléjük boruló fekete űrre.
2: El kell majd intézni azt a rakoncátlan automatát. Gyerünk, siessünk!
0: Ariel már ügyet sem vetett a központi képernyőre. Minden figyelmét a kutató műszerek jelzéseire fordította.
1: Olyan ez, mint egy röntgenkép,
0: jegyezte meg lelkesen.
1: Amíg ti ott a képernyőn csak a tárgy külső képét látjátok, addig ezek a műszerek megmutatják, mi van a belsejükben. A filmjelző például állandóan dolgozik. A skálán látjátok ott, meg ott. A különböző színű fölvillanó csíkok az egyes fémeket jelzik. Mário mutatta meg nekem a múltkor, milyen hasznos kis gépezet az ilyen. És közben egy papírcsíkra föl is jegyzi az adatokat,
0: bólintott elismerően Lars.
1: Az a piros, hosszú vonal az vasat jelent. A barna mangánt, a szürke nikkelt. Ez mind nagyon szép,
0: mondta Don elismerően.
1: De azért ne körözzünk állandóan egy kis bolygó körül. Van itt ebből elég. Figyeljétek csak a helyzetjelentőt meg a környezeti képernyőt. Ebben a csoportban összesen 11 aszteroida van. Aszteroida? Hogy te milyen szépen beszélsz,
0: ebéskedett Ariel.
1: És még hármat közülük nem láttunk,
0: folytatta Don zavartalanul.
1: Menjünk hát utánuk. Itt repülhetnek valahol előttünk. Nézd csak, kettő már látszik is a képernyőkön.
2: Vedd át a kormányt,
0: állt föl Lars. Don láthatóan megörült a javaslatnak. Igen gyorsan száguldottak. A sebességmérő mutatója kikilendült. A képernyőkön egyre nőtt az előttük lévő kisbolygó.
1: Méretei 15 kilométer a hossza. Legszélesebb pontján 6, máshol átlag 4 kilométer a szélessége. Alakja elnyúlt, uborkához hasonló.
2: Ezt az uborkát is a kézikönyvből olvastad ki? Hitetlenkedett Lars.
1: Nem. A számítógép így rajzolta föl a képernyőre. Nézd csak! Valóban olyan az alakja, mint egy uborkának.
2: Amit az Astrea mesterséges kertjében termesztettek, tette hozzá Don.
1: Tartalmazza a szokásos fémeket. A műszerek megadják a fényerő amplitúdóját is. Ha érdekel benneteket, fölolvashatom ezeket az adatokat is.
2: Köszönjük! Valahogy majd csak meg leszünk nélkülük is, szerénkedett csúfondárosan Don.
1: Ezt még megkerüljük egyszer, és visszamegyünk az Astreára,
2: javasolta Lars.
1: Hiszen már legalább egy órája, hogy eljöttünk. Nem hiányzunk senkinek,
2: legyintett Don.
1: No, most kapaszkodjatok! Bukórepülés!
2: A béta éles kanyart ért le. Ariel elkapta széke karfáját.
1: Vad kalózok vitorlás hajója fordul be egy öbölbe,
2: üvöltötte Don.
1: A pálmafák tövében törrel foga közt vadtáncot jár egy benszülött.
2: De az öbölben alattomos sziklazátony a víz felszíne alatt, tette hozzá Lars figyelmeztetőleg.
4: Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.

0: 90.3 piros rádió. Nem hallom magam. A kontult halljátok. Mi is csatlakoztunk a tematikus sajtószabadság naphoz. Adástelefonunk 215-37-73, és a mai kontúrban Vagyimmal egészültünk ki. Szevasz!
1: Sziasztok!
0: És az oroszországi helyzetről fogunk beszélgetni, egészen pontosan a putyini média modellről, az ellenzéki sajtó felszámolásáról. Vendégünk pedig a stúdióban Juhász Attila, aki a Political Capitalnak az elemzője, illetve telefonon velünk van dr. Rácz András kutató, aki a Pázmány Péter Egyetemnek az adjunktusa. Hallasz minket, András?
1: Már nem.
2: Ha-ho.
0: Na jó, akkor addig, amíg Andrást behozzuk.
2: Most?
0: Halló?
1: Halló, halló.
0: Sajnos csak nagyon.
1: Itt van, hal.
0: És nagyon bezúgunk. Oké, most hallasz minket?
3: Tiszta és érthető vétel.
1: Oh, nagyon jó.
0: Fantasztikus, köszönjük. Arra gondoltam, hogy az adás első felében úgy fogunk beszélgetni, hogy sajnos nem tudtok majd betelefonálni hallgatók, de hogy utána majd elköszönünk Andrástól, és akkor utána majd mindenki elmondhatja, hogy mit gondol a putyini rendszerről. És hogy először indítsunk azzal, hogy András, szerinted, illetve a hallgatók, nem tudom, hogy mennyire vannak ezzel képben, de hogy én nagyon örülnék neki, hogy egy kicsit arról beszélgetnénk, hogy milyen volt a média helyzet, mennyire volt egyáltalán szabad a sajt Putyin előtt, illetve mi lett Putyin alatt, és Putyin hogyan számolta fel, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, a sajtószabadságot Oroszországban.
3: Köszönöm szépen, nagyon szép és egyszerű kérdés, ez nagyjából 9 darab kérdésnek felel meg egy időben. A történet körülbelül a Gorbacsov időszaktól, tehát a késői szovjet évektől indul, amikor ugye a gorbacsovi reformok glasnost és perestroika egyében egy picikét enyhült a szovjet sajtó fölötti totális kontroll. Tehát akkor kezd tulajdonképpen kinyílni a szovjet nyilvánosság, akkor kezdenek alternatív vélemények megjelenni. Ez nagyon fokozatos, egy nagyon óvatos folyamat, de így is forradalmi változás, mondjuk a brezsnyevi vagy pláne a hruscsovi sztálini időszak szovjet médiájához képest. Na, 91 végén összeomlik a szovjet birodalom, és a 90-es évek Oroszországában hihetetlen gyorsan jön létre egy nagyon-nagyon sokszínű, nagyon modern, nagyon élénk, nagyon dinamikus média környezet. Számtalan országos és helyi jelentőségi tévéadó, újság, egymással versengő csatornák, nyilván erős oligarchikus befolyás alatt, de ezzel együtt is az orosz média igazi fénykor az a 90-es évek. Zseniális újságírók bukkannak föl, egészen kiváló műsorok, ténylegesen olyan tévéműsorok, amik 10 milliós nézettségeket generálnak. Tehát egy fantasztikus időszak. Most a probléma az az, hogy a politikai kiszámíthatatlansággal együtt a média is egyre, a szabad média, vagy a szovjet időszakhoz képest szabad média is, ugye oligarchák befolyása alá kerül, és innentől oligarchikus érdekek szolgálója lesz. Ráadásul, ahogy ezeknek az oligarcháknak esetleg megromlik a viszonya a hatalommal, Jelcin elnökkel, a kormányzattal, úgy némelyik média csatorna, kormányzat, illetve az elnök személyes kritikusává is válik. A kíméletlen média kritika, tényleg is rendkívül szabad sajtóról beszélünk, fantasztikus tényfeltáró újságírókkal, nagyon sokat árt Jelcin népszerűségének. 96-ban tulajdonképpen csak úgy tudja megnyerni az elnökválasztást, hogy minden vele szemben kritikus média mégiscsak elkezdi őt támogatni, egyszerűen azért, mert az alternatív az egy kommunista győzelem lett volna, na ezt léket nem akarta senki. Viszont Jelcin ugye 2000 végén, tehát 99 végén ugye egészségi okból lemond, az utódja Vladimir Putyin, és Putyin nagyon pontosan felméri, hogy a szabad, független, a hatalommal szemben kritikusnak képes lenni, vagy kritikára képes média milyen hihetetlen veszélyt jelent. És párhuzamosan azzal, ahogy a 2000-es évek legelején Putyin elkezdi letörni az oligarchák uralmát, elkezdi kontroll alá hajtani az addig független vagy a kormánnyal kritikus üzleti birodalmakat, ugyanezt történik a meghatározó televíziós csatornákkal és újságokkal is. Van, ahol a tulajdont veszik át a Putyinhoz közeli oligarchák, vannak szerkesztőségek, amiket egyszerűen bezáratnak, és hát történnek rendkívül sötét, ténylegesen borzasztó dolgok is, tehát megölnek újságírókat nyilvánvalóan politikai jogból. Tehát egy nagyon sok fronton zajló párhuzamos támadás indul a szabad média ellen. Ez aztán elég gyorsan azt eredményezi, hogy mostanra a jelenlegi Oroszországban az országos média televízió, rádió és országos újságok lényegében teljes kormányzati kontroll, illetve befolyás alatt vannak. Regionális kivételek vannak, illetőleg az internet a kivétel, az internet egyes részei. Tehát nem igaz az, hogy teljes, totális szovjet mintájú kontroll lenne a jelenlegi orosz média felett. Tehát vannak továbbra is független, elsősorban internetes portálok, de a média környezet dominánsan állami irányítás, illetve befolyás alatt van. Különösen igaz ez az országos televízió csatornákra, és ugye tudjuk, hogy az orosz lakosság döntően még mindig a televízióból tájékozódik, tehát a televízió fölötti totálishoz közeli állami uralom egy nagyon hatékony befolyásolási eszköz. Röviden körülbelül így lehet ezt a foglalni.
1: Na, utolsó mondat együtt most már akkor három ponton is vitatkoznék. Az egyik az az, hogy a 90-es éveket nyilván nem csak a médiára koncentrálva mondtál, hogy ez az volt a fénykor, de szerintem nem érdemes úgy beállítani, mint hogyha a 90-es évek eközben, miközben a médiában az orosz médiában valóban egy fénykort élt, közben az orosz 90-es évek az a társadalom szétesésének és gazdasági krakjának a súlyos időszaka volt, évtizede volt. Tehát ahhoz, ha azt akarjuk megérteni, hogy Putyin hogy a túróba kerül hatalomra, akkor az szerintem érdemes ezt tisztázni, hogy a 90-es évekhez képest Putyin egy aranykort hoz Oroszországba gazdaságilag, a társadalom rendjét tekintve.
3: Ebben teljesen egyetlen.
1: Oké,
3: volt a kérdés.
1: Világos, csak ez szerintem ez fontos tisztázni azért is, mert egyrészt azért, hogy a későbbiek során lássuk, hogy Putyin honnan nyeri a hatalmát, innen, a nagy társadalmi elfogadottsága az onnan van, hogy a 90-es évekhez képest ő felmutat valami rendet a káoszból, mindenféle dolgokat lehet mondani. A másik, amit akkor inkább nem is mondom, vitatkozunk, hanem csak így pontosítom, hogy beleszúrok, hogy valamennyire lássuk, hogy a magyar fül számára szerintem az érdekes lehet, hogy az orosz média piac az nem pártpolitikailag tagolt. Tehát nem úgy néz ki a dolog, mint mondjuk a magyar, hogy vannak a pártokhoz közeli napilapok, meg a pártokhoz valamilyen távolságot tartó tévécsatornák, és akkor erről szokás vitatkozni, beszélgetni, hogy akkor ki mennyire van a pártpolitikába beágyazódva, hanem hát ahogy mondta is, a gazdasági oligarchák, tehát az oligarchák kezében a gazdasági tulajdon az, ami a leginkább meghatározta az adott újságnak, vagy az adott tévének a megmondó embereit, a véleményét, a hangulatát. Ez szerintem azért egy fontos distinkció, mert hát azért, mert fontos. Ezt nem nagyon kéne magyaráznom. Tehát nem pártpolitikailag, hanem gazdaságilag tagolt ez a történet. És akkor a harmadik mondat az, hogy az újságírók elleni merényletek, meg a szankcionálások. Hát szerintem a 90-es években kicsit, hát most nem tudok pontos számot, de elég sok újságíró szintén ki lehet nyírva, csak nem kimondott politikai, hanem leginkább gazdasági okokból. Túlságosan ráléptek egy mafiózónak a lábára, egy helyi kiskirálynak a piszkos ügyeit, a korrupció elleni harcban egy újságíró leleplezett valamit, és aztán hirtelen valami baleset érte. Tehát ezek rendszeres dolgok. Tehát ezért a Putyin érában az, hogy meghaltak újságírók, azon nagyon nem tűnt fel, hogy itt most valami drasztikus váltás történik, mert szerintem az évek folyamán év per újságíró halál majd nagyon nem változott. Ami kegyetlen, tehát ez szörnyű, hogy így van, csak jó, lehet, hogy nem ért velem egyet.
3: Nem, hogy is mondjam, tehát a három mondatra, akkor tényleg három mondatban reagálnék. Az első pont, tehát, hogy mi adja Putyin népszerűségét, teljesen igaz, borzasztóan fontos kiegészítés. Azt is érdemes hozzátenni, hogy Putyin első és második elnöksége alatt az orosz gazdaság időnként évi 10%-os növekedést produkált. Tehát az átlag orosz Putyinnak köszönhetően jobban élt, mint korábban a történelem során bármikor. Ez egy hihetetlen erős népszerűségét adott, és részben ad is neki. Ami a második pontot, a média oligarchikus kötődését és ennek megfelelő struktúrálódását illeti, pontosan ez olyan szinten igaz, ez az oligarchikus befolyás, hogy a 90-es évek pártjai és ugyanígy meghatározó gazdasági csoportok köré szerveződtek. Tehát valóban nem a párt affiliáció volt a meghatározó, hanem azok a gazdasági erőcsoportok, amelyek a pártok meg a média csatornák mögött is álltak. Az újságíró halálok az egy trükkös dolog. A 90-es években valóban elsősorban üzleti, illetve hát bűnügyi összefüggésekben haltak meg újságírók. Fokozati különbséget azt hiszem mégiscsak elsősorban a politikai gyilkosság jelent. Ugye nem annyira tájékozott nézőkedv, vagy hallgató kedvéért, ugye Anna Politkovskaja egy legendás és tulajdonképpen kérlelhetetlen tényfeltáró újságíró volt, aki nagyon sokat írt a csecsenföldi háborúk, az ottani orosz erők kegyetlenségeiről. 2006. október 7-én ölték meg, máig nem pontosan azonosított tettesek. A dátum azért jelentős, mert ez az október 7-e Putyin születésnapja. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős szimbolikus üzenet volt arra, hogy hát lehet kritizálni a hatalmat, persze, csak akkor így jársz. Na most ilyesmi a 90-es években nem volt. Tehát én a Politkovskaja ügyet emiatt a rendkívül erős szimbolikus erő miatt, vagy érték miatt fordulópontnak tekintem. Később is ismétlődnek ilyenek, tehát ugye a talán legismertebb ellenzéki politikus Boris Nemcovot, ugye a Krím-félsziget visszacsatolásának, szóval annexiójának évfordulóján ölik meg. Az is egy rendkívül erős szimbólum, teljesen egyértelmű politikai motiváció. Ilyesmi a 90-es években nem volt, szerintem ez fokozati különbség. De kétségtelen, hogy a fő halálok újságírók körében továbbra is az üzleti körökkel való konfrontálódás.
0: Mivel nagyon rövid és feszesnek kell lennie a műsornak, ezért én most áttérnék egy picit más témára, tehát hogy mennyire létezik az ellenzéki sajtó ma Oroszországban, és hogy milyen más stratégiáik vannak. Tehát azt már említette, hogy az interneten keresztül még azért valamennyire felelhetőek, de hogy milyen, nem tudom, alternatív stratégiákat dolgoztak ki igazából, akár az oknyomozó újságírók, akár azok, akik még bármilyen szempontból, nem tudom, szembeszállnak a hatalommal.
3: Ellenzéki sajtó természetesen létezik, mint ahogy ellenzéki vélemények is mindig léteznek. Ezeket meg lehet próbálni elnyomni, ettől még nem fognak megszűnni, a szovjet időszakban sem szűntek meg egyébként. Ez a fajta újságírás, ez mostanra szinte kizárólag internetes újságokban történik. Részben egyébként olyan weblapokon, amelyek Oroszországban nem is elérhetőek, hanem csak külföldi szerverről tudnak működni. És hát ugyanakkor van még a Dozsgy, mint eső nevű televíziócsatorna, ami tulajdonképpen még függetlennek tekinthető. De hát egyszerűen a hatalom olyan mértékben centralizált és erőszakos tud lenni, ha akar, hogy ez nagyon erős, ellenmotiváció arra, hogy valaki igazán keményen tényfeltáró újságírjon. Vannak ilyenek, az ellenzéki pártokhoz is kötődnek ilyenek, most a választásokon látszottak is, hogy ezek elsősorban helyi szinten ezek a tényfeltáró riportok, ezek tudnak hatni egy-egy helyi választás kimenetelére, de országos botrányok már sokkal ritkábban keletkeznek, mint megint csak a 90-es évekkel összevetjük. Vannak ilyenek, részben egyébként azért, mert a tényfeltáró újságírásnak egy igen sajátos műfaja az, amikor az egyik hatalmi csoport talál meg és tereget ki valamit a másik hatalmi csoport ügyeiről. Ugye a központi hatalom az nem homogén. Tehát Oroszország nem egy ilyen, az orosz hatalom nem egy ilyen monolit valami, hanem egymással együttműködő, vitatkozó, küzdő, befolyásért harcoló erőcsoportoknak itt folyamatosan változó dinamikus halmaza. Na most ilyen keretben zajlik leginkább az országos jelentőséget kapott tényfeltáró újságírás, plusz néhány elkötelezett ellenzéki vezetők körül, de mondom továbbra is, azt gondolom, hogy a 90-es évek volt a műfaj fénykora.
1: Igen, azon gondolkozom, hogy ugye a 90-es években volt ez a nagyszerű műfaj, amit tehát úgy csúfoltak, hogy kompromat, ami arra vonatkozik, ilyen kompromitáló anyagokat szivárogtattak ki egymásról a politikai, gazdasági ellenfelek, és ezt hát tényfeltáró újságírókon keresztül, vagy azoknak eljutatva a dokumentumokat, akik aztán abból dolgozva megírták a cikkeket. Ez elég erősen devalválta ezt a történetet, hogy ha egy politikusról kiderült valami pusztustalan, akkor annak milyen következménye lesznek, mert hogy minden nap kiderült valami, és lehetett tudni, hogy a politikai harcokban, a gazdasági harcokban ez egy bevett eszköz, hogy a másikat lejárassuk. Mindenkinek volt a füle mögött valami, mindenkiről lehetett pusztustalan dolgokat, vagy hát súlyos dolgokat közölni. Így aztán én úgy látom, hogy a 2000-es évekre el is fogyott ebből a műfajból az erő Oroszországban, vagy hogy túlságosan hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy hát, hogy most akkor valakiről kiderült ez meg az, és akkor mi van. Nem nagyon hozta őket lázba.
0: Hát nyilván gondolom a következmények nélküliség, nem? Hát hogy önmagában az, hogy ezek után semmi nem történik.
1: Igen, bár néha Oroszország ebből a szempontból egy fokkal kiszámíthatatlanabb, tehát néha történt. Aha. Néha leváltottak valakit. És akkor tényleg, és akkor mi van? Tehát jön a helyette egy másik. Tehát mintha a struktúra nem változik, hanem csak emberek cserélődnek ugyanabban a struktúrában. Tehát ez az, igen, a tényfeltáró újságíróknak meg a korrupcióvadászoknak ez egy fontos anyag lehet, de hát ettől még érdektelen. Nem változik ettől semmi.
0: András, ezt te is így látod?
3: Igen, teljesen osztom ezt a pessimizmust. Hát a kompromat kapcsán, önmagában a kompromat egyébként egy szovjet időszakbeli találmány, és a 90-es években tényleg voltak olyan esetek, amikor történt valami. Nekem a kedvenc kompromatom az egy volt orosz főügyésznek a leváltása. Ugye Jurij Skuratov abba bukik bele, hogy miután elkezdi firtatni az elnöki család ügyeit, kikerül egy felvétel, amelyben a főügyész egy szaunában mulat két meglehetősen alulöltözött hölgyet. Na most ezt nem lehetett túlélni. Tehát ez a politikai karrierének végét jelentette. Ugye ez a felvétel lement az esti híradóban többször, hogy mindenki biztosan lássa. Tehát ilyen szintű kompromatokat is lehetett látni akkoriban. Most ilyen jellegű lejáratások ma már ilyen nagyságrendben nem történnek, és belefásult az orosz társadalmi abba, hogy tényleg amit az előbb elhangzott, hogy na, akkor az egyik figura helyett jön egy másik, ami teljesen ugyanolyan, mi a különbség, nem számít.
0: Akkor legyen valami aktuális. A mai nap adták azt hírül, hogy befagyasztották az Egyesült Királyságban a Russia Today-nek a számláit. Szerintetek ez miről szól? És akkor ezt Andrástól kérdezem.
3: A Russia Today-nek most pontosabban ugye most már RT, tehát most már ezt a rövidre elnevezést használják, nem felhőtlen a viszonya az Egyesült Királyság médiahatóságával. Már egy évvel korábban is elmarasztalták őket, ez a mostani felfüggesztés pedig nem azonnali hatályú, tehát nem arról van szó, hogy beszántották az RT-t, hanem a felfüggesztés egy része a novembertől, másik része decembertől lép majd hatályba, tehát lesz egy ilyen átmeneti fázis. Hogy ez arról szól, úgy tűnik, hogy a brit média szabályozás, a média hatóság kezdi felismerni azt a veszélyt, amit az RT által kifejtett. Ez nem igazán propaganda, nevezzük propagandának, de valójában inkább információs hadviselés jelent. Uh-huh. Tehát az RT az nem csak klasszikus propagandával foglalkozik, ugye amikor egy konkrét agendát promótálok, hanem megtévesztéssel, lejáratással, dezinformációval és számos más határterülettel is. Lényegében kihasználva azt, hogy a szólásszabadság jegyében gyakorlatilag bármilyen fals blödséget, vagy konkrétan felforgató hatású, vagy lejárató hatású anyagokat is sugározhattak. A Nyugat-Európa és az Egyesült Államok kezd lassan rájönni ennek a veszélyeire. Ez a mostani brit lépés szerintem az orosz mostanra nagyjából a teljes nyugatot leszedő dezinformációs mechanizmusok elleni fellépése első komoly látványos eleme. Lesz még folytatás, azt gondolom.
0: És ennek lesz hatása? Hát ennek lehet hatása? Ez egy olyan fajta nyomás, ami majd bármiféle, nem tudom, akármilyen változáshoz fog vezetni Oroszországban?
3: Nem az a cél, hogy Oroszországban vezessen ez változáshoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a lépés, és korábban is egyébként a különféle orosz média outletek elleni helyi szintű fellépések, azok elsősorban nyugati társadalmak és kormányok önvédelmi mechanizmusaihoz kapcsolódnak. Tehát az RT elleni fellépés nem arról szól, hogy Moszkvába változzon valami, hanem hogy Moszkva lehetőleg kevesebb kárt okozzon Nagy-Britanniában.
1: De azon gondolkozom, hogy tényleg, hogy ha az oroszok elhelyeznek mindenféle híreket akár Nagy-Britanniában, akár itt Kelet-Közép-Európában, azt tehát kire hat? Meg hogyan? Tehát olvastam én is azokat az anyagokat, hogy akkor a különböző elbizonytalanító hírek és a különböző hírszájtok, amiket az orosz hírügynökségek és titkos ügynökségek kereszteződései telepítenek, azok valamilyen titkos módon hatnak, de az az igazság, hogy én el nem tudom képzelni, hogy a pékbe hatnak. Tehát, hogy Van egy képanyagunk arról, hogy ez is ez történt, a titkos orosz hírügynökség az leközli azt, hogy mégse így történt, akkor most azért nem értem én teljesen ezt az egész angol hozzáállást, hogy kit zavarnak? Tehát tényleg érdektelen. Annyit lehetett ezzel elérni, hogy a sajtószabadság értékét most Oroszország védi ebben a történetben, mert őket tiltották be.
0: Akkor először Juhász Attilának adjuk meg a szót, mert ő még nem kapott.
3: Korrekt.
2: Röviden annyit mondanék erre, hogy erről ez egy nagyon jogos kérdés egyébként. Tehát arra vannak viták, hogy ez az egész orosz információs hadviselés, ez mennyire hatékony. Tehát, hogy tényleg hat-e széles társadalmi körbe, vagy sem, és hogy egyáltalán érdemes ezzel ilyen szinten foglalkozni. Ez a mai napig egy vita. Én azt gondolom, hogy azért több érv is szól amellett, hogy ez képes hatni. Az egyik az, hogy erre azért vannak most már közönkutatások,

0: oldalakról jönnek, vagy azok befolyása révén bekerülnek úgy általában a véleményformáló médiába. Tehát egyrészt ennek van egy társadalmi hatása, ami azért mérhető, és egyébként ez nyilvánvalóan zavarja azokat a kormányokat, amelyek meg mondjuk ezt a hatást szeretnék csökkenteni, mert hogy részei egy szövetségi rendszernek, az EU-nak, meg a NATO-nak, amit ez az orosz propaganda, ez bomlaszt. A másik, amit pedig lehet mondani, hogy azért azt gondolom, hogy a magára a médiára is nagyon erőteljesen hat ez a dolog, tehát azt általában alul becsülik, hogy mekkora ezeknek a különböző propaganda oldalaknak az elérése. És Magyarországon azért azt lehet mondani, hogy csak azt nézzük, amik így a közösségi médián keresztül érnek el egy tömeget, ezeknek például jóval nagyobb az olvasottsága, mint mondjuk egy heti lapnak. Tehát, hogy az a hagyományos média, az egyre inkább leértékelődik az ilyen típusú közösségi médián terjesztett kommunikációs formákkal szemben, és ez magának a hagyományos médiának, a hagyományos sajtónak a leértékelődésével jár együtt, és nyilvánvalóan az is kivált ilyen válaszreakciókat. És tehát én azt gondolom, hogy mindezért ezt azért nem lehet teljesen így jelentéktelen dolognak gondolni. Tehát ennek van egy nagyon-nagyon komoly hatása, és ezeknek az országoknak az életére nem veszélytelen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor egyébként is van egy válságban lévő Európai Unió, akkor nem mindegy, hogy mivel befolyásolják az országnak a társadalmát és az Európai Unióhoz való viszonyát. Önmagában nem képes ez a propaganda szétbomlasztani, de úgy, hogy félreértés ne essék, nem ezt állítom, hanem azt mondom, hogy egy ilyen válsághelyzetet képes tovább élezni, és halászni a zavarosba, és ezt csinálják.
1: Tehát most kérdezem, hogy ez szerinted egy hatékony módszer, ez az orosz propaganda elleni harcban a betiltás, a tiltás? Ugye, nem egy sajtószabadság módszer ez.
0: Mindjárt az Andrásnak akkor visszadom a szót, egy mondat. Abban én nem vagyok biztos, de én nem is állítottam, hogy ez a tiltás lenne a leghatékonyabb módszer. Én azt mondom, hogy erre azért kéne valamit reagálni, mert az viszont nem megfelelő, hogy semmit nem válaszolnak rá.
2: András?
3: Messzebbről indítanék egy picit reagálva, vagy imáltal elmondottakra. Ha az ember elolvassa a legfrissebb orosz nemzeti biztonsági stratégiát és katonai doktrinát,
1: ugye ilyeneket olvasgatsz?
3: Nekem az a szakmám, hogy ilyeneket olvassak, tehát ez sajnos ilyen. Okay. Abban kerekperec teljesen nyíltan le van írva, hogy a mai orosz katonai gondolkodás az információs hadviselést egyenrangúnak tekinti a hagyományos szárazföldi légivízi hadviseléssel. És ennek megfelelő erőforrásokat tesz mögé. Tehát az, hogy esetleg most ez még nem hatékony, az nem azt jelenti, hogy Oroszország nem is törekedne rá, hogy hatékony legyen. Ezen a ponton, ha komolyan veszük ezt a fenyegetést, akkor tulajdonképpen indokolt minél korábban fellépni, mielőtt még túlságosan megerősödne ez a fajta információs hadviselési képesség. Vérfogyasztó méretű erőforrások vannak mögötte egyébként már most. Na most, ami a tényleges hatékonyságát illeti, mondok akkor példát. Ugye volt Németországban ez a történet, hogy egy orosz kislányt állítólag megerőszakolt valami bevándorló, de hát a német rendőrség nem volt hajlandó ezt állítólag kivizsgálni, jelentette az orosz média, mert hogy orosz ellenes elfogultság miatt nem volt a hajlandók ezzel komolyan foglalkozni. Az orosz média kapta fel ezt a hírt, Németország szerte tüntetések voltak, ugye idén januárról beszélünk, az egész sztori fals volt a legelejétől. Tehát az orosz média befolyás az ott tart, hogy képes Németország szerte tüntetéseket kirobbantani, embereket kivinni az utcára, és jelentős belpolitikai válságot okozni, ugye a menekült válságot súlyosbítva, kapcsolódnék ahhoz, amit Attila mondott, hogy itt nem az orosz média nyomás volt a válság kirobbantó oka, hanem csak súlyosbítja. Idén januári a történet, komoly rendes nagy felháborodást voltak képesek Németországból kirobbantani, úgyhogy az orosz külügyminiszter beleállt ebbe a sztoriba, ami teljesen fals a legelejétől. És számtalan ilyet lehet mondani, egyébként Magyarországról is. Tehát az, hogy ezeket az orosz híreket mennyire fogyasztja a közönség, Attilával értek egyet, ez elég jól mérhető. Tehát elég jól mérhető az elérése ezeknek a mindenféle weblapoknak, Facebook csoportoknak és hasonlóknak.

0: Az RT helyzete pedig, hogy Amerikában elég periférikus, a kutya nem nézi. Nagy-Britanniában, Nyugat-Európában viszont sokkal erősebb a befolyása. Tehát én sem értek egyet azzal, hogy a betiltás vagy a bankszámla felfüggesztés lenne feltétlenül a legjobb megoldás. Tehát ennyiben támogatom vagy én álláspontját, hogy nem biztos, hogy betiltásra kellene reagálni.
1: Akkor szerintem kanyarodjunk is.
0: Reagálni kell.
1: Kanyarodjunk arra nagyon röviden csak, hogy akkor mi lenne szerintetek a jó megoldás? Tehát hogyan lehet ezekre a narratívákkal felvenni a versenyt? Attila?
2: Hát én is azt gondolom, hogy nem betiltással kell elsősorban reagálni, hanem ami nagyon ilyen alapszinten elkezdődött az utóbbi időben, hogy például leleplezik azokat a álhíreket, vagy valamilyen igazságmagon alapuló információkat, amit aztán teljesen elfeldítenek ezeken az oldalakon, és ezeket megpróbálják ezeket a tényeket nagy nyilvánosság elé vinni, tehát hogy legyen egyfajta leleplezése. A másik amit lehet alkalmazni, hogy az egész ugye, információs hadviselés, ez nem feltétlenül arra irányul, hogy Oroszországot egy ilyen nagyon erős hatalomnak láttassa, hanem inkább ugye az ellenfél, tehát úgymond a nyugat elbizonytalanítására és az identitásának a lerombolására és a szövetségi rendszerének a felbomlasztására hat, és nyilvánvaló itt erre is kellene valamilyen reakciót adni a másik oldalról, tehát megerősíteni azokat az értékeket, azt az önképet, amit egyébként Oroszországgal szemben ezek a nyugati szövetségi rendszerek képeznek. Ez ugyanúgy feladat ennek a szövetségi rendszernek, amit eddig nem nagyon láttunk.
3: Hát én nem az identitásoknak a erősítését látom sose megoldásnak, mert azok, igen, erős identitások, azok szívesen csapnak össze. Azt én igen, nem annyira szeretem. Sokkal inkább, nyilván most nem vagyok egy kommunikációs gurú, tehát lövésem sincs, hogy a következő mondatomat hogy lehet apró pénzre váltani és megvalósítani, de hogy a nyilvános viták, tehát én nem vagyok egy nagy felvilágosodás párti, inkább mondanám posztmodern srácnak magamat, de hogy a felvilágosodásból ezt a érvek racionális ütköztetése mint fő érték, ez számomra szimpatikus, tehát érvekben, vitákban kell legyőzni a hülyeségeket.
2: Hát ez csak annyit, hogy...
0: Teljesen egyetértek vele. Igen, azzal kiegészítve, hogy ez a fajta információs hadviselés a nyugati társadalmak meglévő gyengeségeinek kihasználására alapul. Ideje szembenézni ezekkel a gyengeségekkel. Ideje szembenézni azzal, hogy milyen kritikusan alacsony a politikai intézményeinkbe vetett bizalom. Érdemes megnézni, hogy Magyarország, hogy a társadalom milyen állami szervekben mennyire bízik, pontosabban nem bízik, zárójelbe zárva. Érdemes szembenézni azzal, hogy mik a saját társadalmainknak azok a gyengességei, amelyeket ki tud használni, nem feltétlenül orosz, vagy bármi, hanem bármilyen más információs hadviselés folytató aktor, és ezekkel a gyengeségekkel foglalkozni. Vagyis gondolatát folytatva, bizony, felnőttként kell kezelni a társadalmat, és vitázni kell ezekről a kérdésekről, mert a racionális érvek azok segítenek valamiféle támogatottságot tenni azok mögé, az értékek mögé, amikre ez egész dolog, amit Európának hívunk épül. Tehát a betiltást, mint eszközt, én azt nem tartom jó megoldásnak. Egy háborús helyzetben az nyilván egy másik eset, de hát szerencsére ilyesmilyen nincs szó, és belátható időn belül nem is lesz. Tehát vitázni kell, feltárni ezeket a problémákat, és szembenézni a saját gyengeségeinkkel is.
1: Attila?
2: Csak azt a kiegészítést akartam tenni az előbb, hogy én valami hasonlóra gondolok, amikor arról beszéltem, hogy meg kell próbálni leleplezni ezeket a dezinformációs módszereket, eszközöket, és akkor persze ennek kapcsán el lehet mondani az érveket, lehet vitázni, van tere a racionális gondolatoknak, de emellett ugye én azért tartottam azt fontosnak, hogy valamilyen érzelmi típusú vagy identitás alapú érvelés is legyen, mert hogy az orosz dezinformációs gépezet az ezzel az eszközzel él. Tehát amikor érzelmekkel szembeállítunk racionális érveket, annak a korlátozott hatás az elég egyértelmű. Tehát hogy ez olyan, mint amikor mondjuk a magyar belpolitikai példát említve erre a népszavazási kampányra megpróbáltak néhányan mondjuk civilek racionális érvekkel válaszolni, volt egy korlátozott hatása, de hát látjuk, hogy mennyi.
1: Én pont
2: tehát, hogy azt gondolom, hogy egészen addig, és persze van ebbe kockázat, hát teljesen igaz, hogy erős identitások összecsapnak, stb., de hát egyébként is már abban a helyzetben vagyunk, hogy van konfliktus, ez csak ennek a bevallása, és az a helyzet, hogyha itt az egyik fél gyakorlatilag hagyja magát szét trollkodni, mert gyakorlatilag erről van szó, hogy nagyon konyha nyelven, akkor hát annak a vége nem lehet kétséges. Úgyhogy egyébként az orosz hatalom, ami emögött áll, és itt visszacsatolnék az egész beszélgetés elejére, amikor ugye abban arról beszéltetek, hogy hát mondjuk Putyin alatt mekkora gazdasági növekedés volt, és ez a legitimációjának alapja, szóval az információ nem hangzott el, hogy ezért nem a zseniális Putyinnak volt ez köszönhetően, a világgazdasági hatásoknak, meg a nyersanyagáraknak a világpiacon, tehát hogy ez volt a mögötte lévő ok, és amikor ez most az utóbbi években eltűnt, akkor kezd ugye összeomlani ez a belpolitikai legitimációja Putyinnak, és ez az agresszív terjeszkedés, meg az új külpolitikai doktrina, amit az András említett, az azzal van összefüggésben, hogy valahogy meg kell próbálni pótolni ezeket a gazdasági eredményeket, és ehelyett felmutatni valamilyen birodalom építést, vagy területszerzést, mint a Krím annektálása, vagy hasonlók, tehát hogy ilyen típusú eszközökkel pótolja azt, amit a gazdasági téren most nem tud beletenni, és hát az a helyzet, hogy ez is egy fontos szempont, és ezt is valahogy ellensúlyoznia kéne a nyugatnak, hogy megmutatni ezt az arcát Oroszországnak, mert hogy a nyugati közvélemény számára, akikre, vagy a kelet-közép-európai közvélemény számára, ami még fontosabb ebben a szempontból, ezekkel a tényekkel nincsenek tisztában.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Muszáj most rövidre zárnom ezt a mai kontúrt, mert hogy jön a Bádogdob, és folytatódik tovább a Tilosnak a tematikus sajtószabadság napja. Úgyhogy dr. Rácz Andrással beszélgettünk, illetve Juhász Attilával, és Vagyim volt a másik kérdező. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a kontúr, és már is megyünk. Sziasztok!
0: Köszönöm, sziasztok!
4: Amikor az írógép neszét vette, hogy a tulajdonosnak lejárt a használati engedélye, beadtak kulcsot, billentyűi beragadtak, szalagja kifakult, kocsija kátyúba rekedt.

0: most jobban szólt, nem? Kicsit jobb.
1: Ezt ti szeretitek, mindegy, nem érdekes.
2: Akkor egy millió ázsiai a vonalban, vagy minden az ételben.
3: Honti az ételben. Hana. Lesz vendégünk, nem sokára jön a vendégünk, ugye? Bandi, azt
1: bizony,
3: ígérted,
1: igen, hogy... de mostan eszik éppen Csupó Gábor úr, a Los Angeles-i rajzfilm Cézár, és most már filmrendező is, és ha jól tudom, magyar filmrendező nincs Hollywoodban, tehát van már magyar szövegírók, az Eszterház, van magyar ruhás, a Béla felesége, van magyar producer Andy Vajna, de magyar filmrendező csak a Csupó Gabi.
3: De hogy élő.
1: Hát ők, akik megalapították Hollywoodot, nyilván a magyarok, amit tudunk. És halljátok, mi van a kezemben? Élet és irodalom, és benne gyönyörű szép pinákat ábrázoló Süher Kievicz Robi rajzok vannak, úgyhogy akit érdekel az ilyesmi.
3: Erre a szóra, amit nem ejthettél volna ki, mert gyerekek is hallgatják a műsort.
4: Halló, szervusztok, itt Dr. Strangelove. Ilona Hermanról elfeledkeztetek, Robert De Niro egyetlen fodrásztáról. Senki mások nem engedi, hogy ő nyújjon a hajához. Csak egy magyar hölgynek.
1: Köszönjük az infót.
2: Mondd még egyszer a nevét.
4: Ilona Hermann.
2: Ilona Hermann.
1: És jó csaj az Ilka?
4: Hát szerintem már egy ilyen idősödő hölgy, hát hiszen eléggé régóta már legalább 20 éve csak ő vágja De Nirónak a haját. Szóval nem lehet egy mai csirke.
1: Gyerekek, én 20 éves koromban buktam a 40-es nőkre.
5: Én is.
1: És milyen jó lenne, ha egy 20 éves fiatalt befogadna az Ilka, mi oda?
4: Ugye? Egy kis fodrászasszisztens, ugye?
1: Gondolom New Yorkban van, mert ugye Robert is New Yorkban lakik,
4: Rebekában. Igen.
1: Ilka néni, hát szóljon akkor, ha hallgassa a műsort már.
4: Meg van egy másik, azt nem tudom, hogy annak magyar vonatkozása van-e, de a Szilveszter Lévai, aki a 80-as években volt nagy filmzeneszerző, 70-es, 80-es években, azt hiszem neki is magyar származása van.
1: Hát nagyon a hangja, vagy neve van neki.
4: Igen, ő is ilyen vígjátékokon szerzett inkább zenét. Na mindegy, hagylak titeket, Csupót megvárjuk.
1: Köszi!
3: Jézus is magyar volt, én úgy tudom.
1: Minimum.
6: Bizonyos konstellációk szerint igen, de a sumér magyar...
3: Csakra kérdezni egyet ebben kapcsolatosan, most mindegy a forrás, hogy igaz-e az állítás, ahol nincs igazságot, nincs béke?
2: Ahol?
3: Ahol nincs igazság, ott nincs béke. Ha. Volt egy ilyen állítás, Cerbusz, megjött Ági, és gondoltam, hogy ne nézzük meg ennek a mondatnak az értelmét szerzőtől függetlenül. Hát ha megmondom, épp nem akarom. Hát ezt nem akarom, érted, majd aztán
6: de
3: mondom.
6: Miért? Nyugodtan mondd meg.
3: Nem, ezt egy politikai nagyságunk mondta, és ezen kezdtem el gondolkodni. Például Kant azt mondja, hogy nincs igazság a világon. Ő határozottan állítja a világtörténet.
2: A politikusok számára csak és kizárólag ilyen, tehát nincsen objektív.
3: Nem akartam jelentést adni, árnyalati jelentést ennek a mondatnak, de Orbán Viktor mondta, értitek, innentől egy kicsit más lesz a...
2: De nyilván itt most mindenki azt kell mondani, igazság, hazugság.
3: Nem, én az igazság és a béke összefügg, összekötése egy mondatban.
1: Elméletileg, ahol nincs igazság, valóban nincs béke, mert az igaztalanság nem teszi helyre a dolgokat, a dolgok nincsenek a helyén,
3: már
1: nincsen
3: hát béke. A Viktor maga.
1: Sem, de... Halló.
7: Szia, Viki. Nem a Viktor. Gyerekkoromban emlékszem valami ilyen falvédőre, amire az volt írva többek között, hol igazság, ott béke,
3: Na, látjátok, tehát a falvédő is azt mondja, meg a Bandi is.
1: Hát Viktor is abban az iskolában járt
7: valószínűleg. Bocsánat, te megfordítottad a tételt.
3: Hogy?
7: Hát, mert azt mondja, hogy hol igazság, ott béke. Te pedig azt mondtad, ahol nincs igazság, ott nincs béke.
3: Nem én mondtam, hanem idéztem valakit, jó, aki így mondta.
7: Most tőled hallottam, csak azért mondom, hogy tőled hallottam ezt a dolgot.
3: Jaj.
7: És azt szerintem nem ugyanaz, hogyha megfordítod. Vagy ugyanaz?
1: Igen.
3: Én nem is hiszek a mondatba se, tehát én még messzebb vagyok, csak mondom, hogy...
6: Alapjáraton ott a gond szerintem, ennyi. Hogy elfogadhatod a bármiféle autentikus forrásnak azt, amit egy politikus mond.
3: De gyerekek, most szűken, szaktudományosan véve az értem.
2: Mert akkor most már, ahogy a betelefonáló mondta, nekem kicsit, mint tudod, ez a házi áldás, ami ilyen hímzett formában szokott felkerülni, és annak van, hogy ahogy a, tehát, hogy a, ott van egy ilyen béke.
3: Igen, na jó, de izé, az egy érdekes, hogyha megfordítod.
2: Nincsen, ez a poén. A
3: ha megfordítod, ahol nincs béke, ott biztos, hogy igazságtalanság is van. Tehát ezt így igaznak hiszem, míg ennek a fordítottját, amit mondott ez a politikus, nem. Tehát azért mondom, hogy elvileg 5 percig gondolkodhatunk azon, hogy ennek van igazságtartalma ennek a kijelentésnek, vagy nincs. Kétségtelenül, hogy a falvédő szövegek igazsága is a közhelyszerű igazságok birodalmába tartozik, az pedig nem, azért nem jó szerintem Szira, hogy a, mert politikus mondta, mert mondjuk azt, hogy nem Magyarországon vagyunk, attól még értelmes egy mondat, hogy politikus mondta.
5: De, nem az értelmi, hanem az igazságtartalmát.
8: Képzeljetek egy francia
5: politikus. A politikus az, ez egyenlő a hazudozóval, mert csak úgy lehet politikát csinálni, ez aki ez minél jobban hazudik, annál jobb politikus.
8: Halló,
5: igen.
9: Hát ide figyeljetek, felbusztok.
5: Mondja, szia.
9: Ide figyeljetek, majd ha politikusok lesztek, akkor beszéljetek. Nem tudjátok, hogy egy ember egy bizonyos szituációban mi lehet.
8: Sok minden.
5: Figyelj, én tudom.
9: Én szerintem hogy... annyi bestelen ember volt, és én most nem akarok itt valamit önmázolást csinálni, de azért az ember abból leszűri, hogy amit nem érdemes.
5: Lehet becsületesen hazudni, a hazugság nem becstelenség, az egy nagyon hasznos dolog.
9: De akkor most miért kell ezt a szerencsétlen fickót itt is emlegetni?
5: Kicsoda?
9: Hát, olyan boldoggá tettetek volna, hogyha nem említitek meg ezt az emberformájú szerencsétlen.
8: A nevét.
9: Hát ez beteg ember, hát gyerekek, hagyjátok már a francba.
5: Nem erről az emberről beszélünk, erről a filozófiai tételről.
9: Hát ne hozzátok kapcsolatba őt semmivel, mert ez már semmire
10: kell. Jó, nem hozzuk kapcsolatba.
9: Jó, oké,
5: köszönjük szépen. Hogy őt nem hozzuk kapcsolatba, de azért, ha már ez a kérdés fölmerült, azért ugye érdekes. Tehát abszolút étteremben béke, vagyis mozdulatlanság, nyugalom akkor van, mikor minden a helyén van, vagy nincsen semmi. Ilyen helyzet nem létezik a világon, de ha létezne, az az igazság pillanata is, mert ott nem lehet ellentmondás, vagyis hazugság.
10: Igen.
5: Tehát ebből a szempontból igen. De például, hogyha én nagyon utálok valakit, és azt hazudom, hogy szeretem, akkor békébe tudok vele lenni, még hogyha igazat mondanék, és jól orba vágnám, van, akkor hazugság lenne. Tehát ebből a szempontból gyakorlati értelemben meg nincsen értelme ennek a mondatnak, mert nagyon gyakran kell hazudnunk ahhoz, hogy béke legyen. Na most a politikusokat pont azért alkalmazzuk, hogy béke legyen, ugye? Tehát egy béke, törvény, béke legyen. Tehát őnekik nagyon gyakran kell hazudni azért, hogy béke legyen. És mondom, én azt a politikus szeretem a legjobban, aki a legjobban tud hazudni, hogy béke legyen. És azt a politikust, aki nem hazudik eléggé, hogy béke legyen, azt nem szeretem.
3: Oké, nem, ezt értem. Nem egyszerűen, csak nekem az a félelmem támad, hogy már lényegében semmi mögött nem értünk semmit. Tehát tulajdonképpen, ha egy ilyen mondat elhangzik, és végig szalad az embereken, mint egy belátják ezt az igazságot, ami nem igazság.
8: Tulajdonképpen az a baj, hogy bármilyen mondat elhangzik, az átszalad az embereken, és mint hogyha egyik fülöden be, a másik.
2: Hát de kezdünk persze egy ilyen abszurd drámát magunkból kiizzadni, amiből akkor
3: tényleg... Jó, de ezt tudod, mikor volt
2: a nyelv teljesen... Ez, de mikor volt?
3: A első világháború előtt, második világháború...
2: Egy olyan helyzetben vagyunk, ténylegesen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a társadalomnak olyan, mint ilyen nagybetűs összetársadalma, olyan kihívásokat, az önazonosságát, az önképét, és a többi, úgy kéne újrafogalmazni, mint hogyha egy háborút szeretné éppen elkerülni. Erre mi teljesen képtelen vagyunk, mert például a beszédet, tehát a közbeszédet, igen. És a nem tudom, nem is, a mondatok jelentését olyan szinten kiüresítettük, elcsócsáltuk, elhasználtuk, és a többi. Nem azt számít, hogy mi hangzott el, hanem hogy ki mondta. Ha na te de, mondtad, Óvé, akkor és ugye másra szavazok, akkor nem. Ezért rosszat, hogyha te mondtad GF, és én meg másra szavazok.
3: Na jó, de hogy megőrültünk, én aznak akkor a beszédet kijebb nyitom. A mondat előtt éppen arról van szó, erre kaptam fel a fejem, hogyha megütik az egyik arcunkat, tegyük oda a másikat, és ha Jézuskát idézik, elkezdek figyelni. És nagyon érdekes volt, hogy azonos kontextusban lehetséges volt ez, és lehetséges volt egy nem csak Kanttal, hanem Jézussal kapcsolatosan, és akik azt állítják, hogy ez nem igaz. expressis verbis azt állítják, hogy az igazságtalanság a föld és az élet, és ezért mondom, hogy hogyan lehetséges azonos kontextusban teljesen ellentétes tartalmakat stílusosan képviselni.
8: Az lenne a szép egyébként, hogyha az általad említett személy mondjuk úgy határozná meg önmagát, hogy én kantiánus vagyok, akkor elkezdene érdekelni, amit mond. De így kicsit
3: azért mondom, mert
8: a dolog súlytalanná válik, mert sok mindent mond, és meg a, az ellentetje is, vagy az ellentét párja is, csak az egész már kiürült, mint hogyha valami jó kis
3: de ez a rémület pillanata, ne haragudj. Mert ebben a pillanatban embert is lehet ölni, bármit lehet csinálni.
2: Persze. És az egy teljesen relatív dolog. Tehát belelőni nagy középületekbe, az egy teljesen izé dolog, mert arra azt lehet mondani, hogy ja, hát ezt megszervezték, itt egy összeesküvés van, ja, ezt nem tudom, én mit csinálom, hogy ez így volt. És a többi, és a többi. És már senkit nem érdekel egy hete, hogy belelőttek nagy középületbe. It's been a long time. Anyway, he asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote to the beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here you go, here you go.

0: Not folding that. That's all I got.
1: Két jó hírem van, egyre kevesebbet beszélünk a magyar valóságról, szerintem ez alig volt 20 perc, tehát elérjük majd szerintem a 2 percet, és a másik, hogy itt van a vendégünk, de a Bandi fogja bemutatni, mert ti ismeritek egymást.
2: Igen, már találkoztunk, Csupó Gábor.
3: Sziasztok!
2: Szia, hát ugye róla már az előbb beszéltünk egy kicsit, tulajdonképpen te, hát szerinted is te vagy az első magyar rendező Hollywoodba, aki rendező, mondjuk a Cukorbácsiék óta.
3: Hát valószínűleg, bár nem vagyok benne biztos, de mostanában én úgy tudom, hogy akik magyar származásúak, azoknak eljut a filmjük Amerikába, tehát, és azt hiszem, hogy volt is már olyan produkció, amit magyarok csináltak Hollywoodon keresztül, talán nem ilyen nagyságban, de hogy úgy, hogy valaki kint él, én úgy tudom, de lehet. Nem vagyok benne biztos, én úgy tudom.
2: Szóval most bemutatták itt Magyarországon is a te első, te általad rendezett játékfilmedet, a Híd Terabitiában, de eddig meg te rajzfilmmel foglalkoztál, mint tudjuk, itt Magyarországon is játszották a rajzfilmjeidet, a Klaszki Csupó rajzfilm cég iga vezetőjéről, tulajdonosáról van szó, de most ugye eljutottál oda, hogy rendezél egy játékfilmet. Hollywoodi produkció ez.
3: Így van.
2: És mennyi idő alatt csinált?
1: De én még azt sem tudom, hogy miért mentél ki. 75 vagy 80-ban?
3: Hát, hogy ilyen filmet talán egyszer 20 év múlva csinálhassam. Tényleg, hogy miért mentem ki? Hát kezdjük akkor ott. Azért, mert 70-es években nagyon elnyomottnak éreztem magamat, meg körülnéztem a Pannonia filmstúdióból, elkezdtem dolgozni, mint fázisrajzoló, hogyha én most nagyon jól csinálok mindent, akkor 10 év múlva esetleg még animációs filmrendező is lehetek. És akkor megnéztem azokat az emberkéket, akik szerintem nagyon tehetségesek voltak, és már filmrendezők voltak, hogy boldogak néznek-e ki. Vagy hogyha én mondjuk eljutok odáig, hogy az nekem megfelelő-e, és azt mondtam, hogy szó se róla.
4: Nem életen jön 10 év múlva.
3: Így van. Tehát erről van szó.
4: És akkor ennek az útja módja milyen volt? Mert ugye akkor azért nyilván vannak hallgatók, akik nem tudják, hogy hogy kellett ezt annak idején.
2: Szóval hogy kell ezt csinálni, Gabika? Mondtál már a hallgatóknak, hogy akkor ők is
1: hogy legyenek
2: már rendezők.
1: Mi is nézzük egymást egyébként, hogy hogy nézünk ki, csak mi már öregek vagyunk. Igen.
3: Hogy kell ezt csinálni? Hát manapság már biztos, hogy máshogy kellene, de annak idején mi ezt úgy csináltuk, hogy szereztünk marha nagy nehezen egy vörös paszportot, ami még úgy nagyjából beszerezhető volt, mert a kékről álmodozni nem lehetett azoknak, akik ilyen 21-valahány évesek voltak. Pláne, hogy sokan ugye szerettek volna lelépni a katonaság elől. Na most nekem az viszont nem sikerült, mert engem elcsíptek, mielőtt én el tudtam volna menni, és 2 évre bevittek katonának, de ahogy kijöttem...
1: Ez is segített a döntésben, gondolom.
3: Valószínűleg akkor már annyira elegem volt, hogy engem így bezártak, meg lenyomtak, hogy eldöntöttük. Több haverommal, 3 Pannoniás kollégámmal, mármint 2 kollégámmal rajtam kívül, és 2 zenész barátommal, hogy szerencsét próbálunk. Lényegében csak erről volt szó. És fiatal fejjel, majdnem, hogy naivitással, mert semmi konkrét ötletünk nem volt, hogy hova, csak ne kiíramodtunk. Jugoszláviába ki, piros paszporttal, mint turisták, nem is mondtuk meg a szüleinknek semmit, hogy megyünk, hanem kaptunk egy levelet Jugoszláviába, Svédországból, egy régi barátunktól, Bélai Tibitől, aki mondta, hogy ő már Pannoniás volt régen, és ő már kinnél Stockholmba, és hogyha följutunk Svédbe, akkor azonnal lesz munkák, mert nagy animációs filmet csinálnak a svédek, és az egész országban sajnos csak 3 animátor.
4: Istenem,
3: most a 2 magyarral, vagy a 3 magyarral lett 6, amikor fölértünk, de hát 6 hétbe, vagy ha 6 hónapba tellett.
4: Megint kisegítettük a svédeket.
3: Igen, 6 hónapba tellett, mire fölkerültünk.
1: De hogy mentek, úsztatok, másztatok, vagy hogy csináltatok?
3: Hát igen, a levél azt mondta nekünk, hogy gyerekek, kétfajta választás van, vagy átúsztok az Olaszországba vezető öblön, ami többnapos úszás, plusz cápák is esetleg előkerekedhetnek, vagy száraz földön 4 órás alagutat kell átkúszni egy hegy alatt, és akkor természetesen mi nem a cápás dolgot választottuk, hanem sétoltunk át az ausztriai határhoz.
1: Tehát azért akkor ez sima volt tulajdonképpen.
3: Nagyjából sima volt, mondjuk majd bekakantottunk, el tudott képzelni, éjjel kettőkor megérkeztünk a jugó oldalon az alagúthoz, és rettentünk, hogy a határőrök elkapnak, de hála Istennek valahol máshol cigiztek, és mi be tudtunk rohanni a vonat alagútba. És akkor ott a sötétség. De jött a vonat, kétszer vagy háromszor. És az volt a szerencsénk, hogy volt egy zseblámpánk, és a vonatot hallod már percekkel előtte, mielőtt odaér hozzád, az alagútban nagy visszhanggal jön. És akkor berohantunk ilyen beugró helyekbe, tudod, a munkásoknak van, hogy amikor dolgozik a sínen, akkor ne szoruljon be az alagútba, amikor jön a vonat, mert a vonat és a fal között lényegében egy 10 centis
1: hely. De jó, hogy volt ilyen beugró.
3: Volt, nagyon jó, mert akkor már mi nem beszélgetnénk itt, az biztos.
1: És akkor innentől az egész, gondolom, egyirányúvá vált, tehát hogy kiértetek Svédországba, és akkor onnantól elkezdődött
4: ott hány évig?
3: Én ott 3,5 évig voltam, akkor találkoztam ott egy amerikai hölgyel, aki engem átcsábított, ő az Arlene Klasky, vele kezdtük el a stúdiót Los Angelesbe. Lényegében kényszerből. Habár nekem a fejemben mindig az volt, hogy nekem az álmom, hogy legyen egy animációs stúdium, és ott már meg is lehetett valósítani, de én tényleg, én mai napig is mindig azt mondom, hogy nekem ami az agyamba volt, az, hogy így, ahogy mi vagyunk itt az asztal körül 4-5-en egyikőben, ekkora szobába, nekem ez volt az agyom, hogy ez lesz a stúdió, és 5 haver, és egész nap vidámkodunk, rajzolunk, jókat röhögünk. Uh-huh. Még bort is iszunk esetleg hozzá. Tehát ez volt az agyamba.
1: Ez volt a boldogság megfogalmazása.
3: Így van, ez volt a, idáig volt a fantázia, ebből látszik, hogy mennyire fantáziátlan vagyok, mert aztán sokkal nagyobbá kerekedett az egész.
1: Végül is növelte a fantáziádat, hogy kikerültél? Tehát azért ez jó volt, nem? Jó, ahogy lehet, hogy érdekes, hogy 22 éves korodig itthon vagy, és ez a vágy lök ki oda. Tehát az, hogy végül is ilyen híres és gazdag ember lettél, az végül is megelégedésedre szolgál, nem?
3: Nem panaszkodom, nem is azért jöttem haza.
1: Nem, csak hogy ez volt a vágy, hogy igen, minden igen. El is boldognak lenni.
3: Így van, így van. És úgy érzem, hogy sikerült, de...
1: Ez azért fontos, mert ez annyit jelent, hogy nem mi magyarok vagyunk feltétlenül a hibások abban, hogy boldogtalanok vagyunk.
3: Így van.
1: Mert tessék...
3: Már találtunk egyet. Íme. Egy már van.
1: De Bandi miért nem lett boldog?
3: Bandi?
1: Igen.
5: Én nem voltam boldog, én boldog voltam ott, csak amit én csináltam, az nem kellett senkinek.
1: De több boldogtalan voltál, nem?
5: Hogy mondjam csak, igen, hát aztán nézd, végül
3: minden
5: is.
3: Minden művésznek az kell, hogy a közönség megtalálja a munkáját. Én ezt tudom, mert hogyha például visszamennék most erre a filmre, amit most csináltam, ha a kutyát sem menne megnézni, akkor el tudod képzelni, hogy érzem magam. Érted? 3 éves melló benne, hogy éjjel-nappal gyűröd minden, és utána kijön, és
1: akkor most izgulsz?
3: Nincs rá. Hát most izgulok, hogy Magyarországon mi lesz, mert tudom, hogy Amerikában már bemutatták, és sikere van. Tehát hála Istennek, az már jól megy. És az Andrisnál én tudom pontosan, és én nagyon is sajnáltam, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó művész, és én hát amennyit én tudtam, segítettem, pár évig nálam is dolgozott, meg vettem egy pár képét az Andrisnak, meg hogyha megszorult, akkor adott nekem festményt, hogy majd, amikor egyszer nagyon híres lesz, akkor én eladhatom, és akkor lesz belőle pénz.
5: Meg emlékszem, mondtam, ha megszorulsz, valami baj van hozzám.
3: Így van. Azóta is a festmények ott lógnak a házamban. És érdekes, hogy amikor a vendégek jönnek, akkor csodálják, hogy milyen kurva jó. Bocsát, lehet, hogy ezt nem
1: szóval.
3: Mindent lehet. de jó az a festmény, de amikor meg kellett volna venniük egy galériába, akkor nem volt olyan jó valami miatt, mert akkor pénzt kellett volna adni érte. Szóval egy érdekes világ. Az van, hogy az amerikaiak akkor szeretnek valamit, ha már mindenki szereti. Tehát ez egy nagyon vad beugrási valami, mert hogyha az András esetleg valami szerencsével megindult volna, akkor az olyan, mint egy özönvíz, és akkor mindenki az András festményeit akarja. Hát sajnos valami miatt ez
1: de
3: nem
1: akkor meg kell, a figurádat miért szerették? Mert tudom, hogy csak emiatt kérdezem, hogy ugye, mert az valahogy úgy történt, hogy ez a figura született meg picibe, és onnantól el... ugye?
3: Most a Simpsons-ról
1: Simpsons.
3: Most a Simpsons-t azt el kell mondanom, hogy nem én találtam ki, szóval én azért soha nem akarok kreditet kérni, amit én nem alkottam, hanem amit mi csináltunk, azt, hogy mi megkaptuk ezeket a rajzokat, ez az én stúdióm fejlesztette ki animációs filmé, és ugye mi vettük fel az írókat, a hangokat, az örejeket mi csináltuk.
1: De én azt hittem, te csináltad a figurát.
3: Nem. Matt Groening tervezte a figurákat, az én stúdióm hozta világra lényegében.
4: De az indulás, amikor ugye elmentél Svédországból Amerikába, az ne úgy képzeljük, hogy mint kés a vajban ment, tehát minden, vagy hogy volt akkor ott az indulás?
6: Volt először is vaj, nekünk is Svédország nincs.
3: Hogy jutottunk Svédből, hogy jutottunk Svédbe?
4: Először hallgassuk a hallgatót.
3: Jó, oké.
7: Sziasztok, a Golyos vagyok, hallgató a vonalban.
3: Igen.
7: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy azon hogy sikerült túljutnod, vagy hogyan mentél ki, eldöntötted előre, hogy te nem akarsz beilleszkedni, vagy be akarsz illeszkedni, és ízig-vérig amerikai akarsz lenni, vagy pedig inkább megmaradsz magyarnak. Mert mondjuk ennyire nem ismerlek, hozzáteszem.
3: Így van.
7: Tehát, hogy te nem vágod el a gyökereket, vagy nem vágod el a szálakat.
3: Abszolút. Jó, abszolút. Nem akarom elvágni a szálakat.
7: Ez érdekelne.
3: Igen.
7: Még egy kérdésem lenne. Spin Doctor mit jelent angolul? Mert sehol nem találom. Vagy amerikai.
8: Nézd meg a szótárban.
7: Nincs benne.
9: Spin Doctor. Spin Doctor az valaki, aki keveri a szart. Az a Spin Doctor.
7: Aha. De nem a megkelek, aki nem ért hozzá és csinálja,
9: nem,
7: ugye?
9: Nem.
7: Aki
9: a Spin Doctor az, aki a háttérbe elintézi a dolgokat, ugye, Gabi? Politikában az a Spin Doctor, vagy ilyesmi.
7: Ilyen láthatatlan szürke eminenciás, ilyesmi?
4: Agytörösznek.
9: Keverő.
7: Köszönöm, hallgatom a választ, jó?
3: Sziasztok. Jó, szia. Tehát a kérdés az volt, hogy én elvágtam-e a gyökereket, és én már csak amerikai vagyok. Hát természetesen nem, már az is mutatja magába, hogy most is itt vagyok, és hazahoztam nagy szeretettel a filmet, hogy bemutathassam a premiéren, és nagyon sok magyar barátom van, magyar könyveket még a mai napig is olvasok, magyar filmeket is nézek. Hát a kettőnek az ötvözetére mondhatom, hogy azt sem mondom, hogy amerikai vagyok, ha bár már többet éltem kint, mint idehaza. Tehát...
1: Akkor mi van?
3: Hát ez az, lehet, hogy egy nagy kalapkeverék, tudom, de... Én megint csak azt mondhatom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy kétfajta kultúrát nagyjából megpróbálok ötvözni, és valami harmadik, valami kicsurok belőle. Tehát próbálok tanulni mindegyikből a legjobbat, és valahogy, érted, hasznomra váltani.
10: Halló? Sziasztok!
3: Szia!
10: Nem tudom, azt kérdezte már valaki, hogy én most már 52 éve élek ezen a sárgolyon, a rossz sem ott egye meg, ahol van. És én nekem még nagyon nagy élmény volt Ronald Reagan a hófehérke héttörpe, mikor a minden fűszál külön hajlongott meg minden. Most van egy 10 éves kisfiam, néha nézem vele a tévét, nem akartam minősíteni, meg minden, ezek a Dragon Ball, meg mindenféle számítógépet szarok. Hova tartunk? Már nem kell megrajzolni semmit. Hát elég egy szoftver, és akkor én csinálok egy kurva jó szoftverrel egy rajzfilmet, és sztár vagyok. Ebben nagyon tele van a tököm. hol vannak a Rufus feledzetek, hol a picsába van itt a művészet valami? Választjátok rá, mert megettem a telefonomat.
3: Te nézod, szerintem az, hogy mennyire mozog a fűszál, az másodlagos, mert igazából a sztori, ami fontos, meg a karakterek. Na most vannak olyanok, ugye, akik teljesen minimális animációval nagy sikereket érnek el, például a South Park. Hát azt akármilyen óvodás is ki tudja vagdani azokat a karaktereket kemény papírból és a kamera alá dobva megmozgatni, de ami miatt sikere van annak, hogy hogy van megírva, mennyire reális a magyar, vagyis hát, hogy
1: a magyar. Oké.
4: De helyén van.
1: Mi szoktuk bejátszani.
3: Tehát korszerű dolgokról beszélget, ami találkozik a fiatalok problémáival, és emiatt szeretik az emberek. Na most vannak ugye egy nagyon szépen megcsinált filmek. Nagyon sok szar van, azzal is én is egyetértek, de például a computer animációban az Incredibles című film, az szerintem nagyon-nagyon jól meg volt csinálva. A Brad Bird, aki azt rendezte, én annak elég jó barátja voltam, meg még vagyok, és csak már nem annyit találkozunk, mert elköltözött a San Francisco. Őt én hazahoztam évekkel ezelőtt, amikor csináltuk a Bart Simpsonnak a Bartman című music videót, és a Varga stúdiónál gyártottuk elő, és a Brad Bird rendezte. Tehát ez volt az első dolog, amit az amerikaiaknak mi itthon Magyarországon gyártottunk le, ami aztán évtizedekig ment a tévébe. A Michael Jacksonnek a számáról van szó, csak nem lehetett nagyon reklámozni akkor, mert akkor már elkezdődtek a problémái a gyerekmolesztálással a kapcsolatban.
5: Te hogy lehet, ezt mondod, ugye milyen fontos a megírás, és ez tényleg, ugye tapasztaltam, hogy azt hinné az ember, hogy valaki megírja, és aztán keményen dolgoznak, hogy abból rajzfilm legyen, de nem így van, hanem valakik nagyon keményen megírják, évekig írják a sztorit, és aztán piff-paff megcsinálják. És hogy lehet, talán ez az oka annak, hogy ilyen keményen írják, hogy az ott írt sztorik az egész világon érvényesek lesznek, Magyarországon is nézik, azt hiszik, hogy megértik a South Parkot, miközben egész más emberek élnek itt, mint amik a South Park ábrázol. És cserébe miért nincs az, hogy mondjuk mindenki imádja a Gustavot Amerikába, pedig az is egy jó rajzfilm volt. Mi ennek az oka?
3: Igen, ez nem csak a rajzfilmmel van így sajnos, mert csinálhat a magyar rendező egy nagyon-nagyon jó élő cselekményes filmet, ami talán megnyeri minden fesztiválon a nagy díjat egész Európában, még Kanba, meg ahol akarod, Berlinbe. És az lehetséges, hogy kiviszed Amerikába, és ott meg a kutyának se kell, mert ott más a közönségnek a beállítottsága. Vagy elkapod őket egy olyan problémával, ami érdekli őket, vagy pedig a filmnek
5: de
3: nagyon
5: az, hogy lehet, sok. Hogy az ottani film ide érvényes, az itteni oda nem. Miért? Más a közönség, vagy
3: más a közönség, más, hogy van megcsinálva, tehát ott minden, nem csak a filmgyártásban van az úgy, hogy nagyon sok pénzt beletesznek, hogy a lehető legjobb legyen minden. Az én filmemnél is ugye 20 millió dolláros költségvetés, ami kint abszolút, majdnem, hogy minimum filmgyártásnak a költségvetése, tehát az egy low budget, tehát hogy mondják,
1: alacsony költségvetés.
3: Igen, budgetot. Low budget költségvetés. Lovakról beszélünk? Hát azt hiszem, mondta valaki nekem egy pár nap ezelőtt, hogy hát abból a filmből itt 40 filmet megcsinálnak. Na hát, hogyha viszont mert nem gyúrják minden porcikáját annyira, mint kint. Érted? Tehát van valami minőségi különbség, és ebből adódhat természetesen, amikor nincs rá annyi pénz, nem tudsz mindent úgy megcsinálni. 25-ször fölveszed ugyanazt a hangot, amíg a legjobb nem lesz belőle. Azt, ha nem tudod megcsinálni, akkor nem olyan lesz a film.

0: megyünk?
1: Igen, itt vagyunk.
0: Na hát ez Csupó Gábor zenéje volt, ez most a legutóbbi kiadásod?
2: Igen, ezt egy pár hónapja nyomattam ki, és csak úgy hobbiból elzenélgetek, mert imádom a komputer zenét, amivel otthon el tudok ügykölni, és az is tetszik benne, hogy senki nem szól bele, mert bezárod az ajtót, és azt csinálsz, amit akar. Uh-huh.
3: Van családod egyébként?
2: Van. Igen.
0: De mi történt veled? Régen azért más zenét csináltál, most ez egészen dallamos.
2: Igen. Annak idején hát igen, öregszik az ember. Nem, ezen is van a fele az albumon, eléggé avantgard és ilyen zörej zene. Aztán egy párad, így megszórtam egy kicsit olyannal is, hogy még talán a feleségem is meg tudja hallgatni.
3: Uh-huh. Igen.
4: Hello, Helen vagyok. Gratulálok a vendégeteknek. Nálam lejött ez a zene.
5: Köszönjük. Köszönjük.
3: És azt mondod, hogy ugye nem írtátok meg a szülőknek, hogy elmentek. És ők mikor tudták meg, hogy hol vagytok, és hogy mit csináltok?
2: Először Bécsből írtunk nekik egy levelező lapot, ahova üdvözöltük őket, hogy már itt vagyunk Bécsben, nem Jugoszláviában. És
1: azért örültek a szülők, nem? Vagy kétségbe estek, vagy miért?
2: Hát akkor más volt a helyzet, mert nem lehetett megmondani nekik, hogy elmegyünk, tehát nem tudtunk elbúcsúzni, mert akkor két variáció van, ugye, vagy azt mondják, hogy dehogy mész, kisfiam, azonnal hívom a rendőrkapitányságot, vagy az, hogy jó van, menjetek, de jó csináljatok, nektek van igazatok. Hát mind a kettő szerintem szar lett volna, tehát nem lehetett megmondani. Úgyhogy kapták a levelet, és akkor akkor már föl is hívtuk őket, persze, amikor már kint voltunk Bécsbe, és akkor beszéltünk, és édesapám mondta, hát sajnálom, hogy nem vagy itt, de tudod mit, boldog vagyok, érted, mert biztos, hogy valahogy megtalálod magad a világban. Uh-huh. És tényleg ő mindig egy olyan ember volt, aki engem ösztönzött és segített, és akármit csináltam, ő mindig aláhúzta, szóval ebből szerencsésnek éreztem magam, hogy ilyen szüleim vannak.
3: Te is ilyen szülő vagy? Vagy apa vagy? Vagy milyen szülő apa vagy?
2: Természetesen, hogy én is próbálom ösztönözni a gyerekeket, hogy csinálják, ami jó, hát de nagyon nem kell őket dicsérni, mert annyira ügyesek az én kislányom, 9 éves, és már jobban rajzol, mint.
3: Na, erre voltam kíváncsi, hogy mondtam, hogy igen, ugyanaz sem, mint a
6: Gábor, most penderültem ki 4-kor a Corvinból, és megnéztem a filmedet, a Hitler a Viti a földjére, és hát egyrészt szeretnék gratulálni a gyerekekhez, akiket találtál, nem tudom, ez is majd érdekel, hogy hány gyerekből, hány színészből, vagy színész palántából kerested ki ezt a két főszereplőt, és nekem ugye amerikai film, de mivel te magyar vagy, ezért mégis valamiféle párhuzamot találtam, és lehet, hogy még eddig erről nem került szó, vagy nem tudom, hogy kérdeztek esetleg.
2: De érdekes módon, mikor a filmnek a vágását, mert 10 hetet kap az ember, hogy megvágja a filmet egy vágóval, azután, hogy persze le van forgatva a film, és amikor bemutattuk a stúdiónak, nem a Disneynek, mert utána később mentünk oda, a Waldennek, akkor azt mondták, hogy jaj, nagyon szép, de ez egy kicsit túl európai, ezt nem fogják az amerikaiak megnézni. Kicsit tovább kellett vágdalni, hogy jobban pörögjön, mert nekem voltak nagyon gyönyörű, lassú, beállítottságú jelenetek, és azokat sajnos az volt az egyetlen, ami miatt a szívem érzik, hogy egy csomó olyan dolog meg lett rövidítve, ami szerintem költőibb és szebb lett volna, ha meghagyjuk, de az amerikaiaknak nincs türelmük egy ilyen kicsit művészebbi beállítású dolgokon átesni.
6: Hát amit én észrevettem, és mondom, hogy nem tudom, hogy ezt már mondták-e neked, hogy nekem rögtön például a Egri csillagok, tehát nyilván látod a filmet, és nekem rögtön ez a Vicca és a Gergőféle jelenet, akár a könyvben, nem tudom, hogy eszedbe jutott, illetve van-e benne párhuzam, amikor átlendülnek ezen a kötélen, és nekem a patak, tehát rögtön az a része, hogy a patakban, nekem ez abszolút hiába iszonyú amerikai, hogy mondjam, fejű gyerek, nagyon helyes lány a vágott szemével, és tiszta, szóval azt hiszem, abból a lányról abszolút egy nagyon fantasztikus színésznő lesz, ezt már lehet mondani, nem tudom, hogy ez rendkívüli tehetség, és a fiúnál én, hogyha 10 éves lennék, akkor biztos, a kapásból szerelmes lennék ebbe a srácba, mert egy olyan érzékeny valakit találtál meg a filmre, anélkül, hogy hosszan beszélne, tehát nincsenek igazából hosszú párbeszédek, de mégis amit ő tudott nyújtani a vásznon, nem tudom, kinek köszönhet.
1: Fölvetted ez a
6: marketingesnek? nem, én így jöttem ki a filmről, hogy nem amiatt, hanem egyszerűen ezt értem, nekem rég volt már ilyen film. És most mindegy, hogy most nyilván neked fontos volt az is, hogy ezek a figurák, akik ott megjelennek a végén.
1: Várj egy pillanat,
6: én szeretném, ha válaszolna majd a legvégén, hogy ezek a figurák, tehát a figurák, akiket megjelentettél, már nekem a végén, gyerekeknek lehet, hogy fontos, de nekem már nem volt, mert a gyerekekre voltam kíváncsi. Oké, na ennyi, akkor most
2: igazad van egyébként, mert amikor elolvastam a könyvet, akkor én tudtam, hogy hűnek kell maradnia, amit az író elképzelt, és ahogy a könyvet olvasod, akkor a terabitiai kalandoknak igazából csak egy nagyon pici része van meg a könyvben, és ráadásul nincs is részletezve, mert ott az írónő hagyta, hogy az olvasók fantáziája dolgozzon. Hát a filmnél valamit azért föl kell tenni a vászonra, ott nem írhatod ki. Na most gondold el, hogy használd a fantáziádat, és mivel nem volt pénzünk ide, most nem tudtunk semmit csinálni. Tehát meg kellett
1: a Monty Python megcsinálni.
2: Ja, hát azok igen, esetleg azok egy marha nagy budgetú action adventure Harry Pottert így megcsinálhatnának ilyen kártyákkal az vidámra. Én megnézném. De amikor a stúdió engem fölvett, akkor pontosan arra gondoltak, hogy oké, a Gábor az egy animátor, tehát ő biztosan telerakja a szuper animációval a terabitiai kaland részeket, és a gyerek sztori, ami a könyvben igazából dominál, az majd el lesz nyomódva, mert mindenki csak az érdekel, hogy milyen kalandjuk van az erdőben. Hát ez persze pont fordítva történt, mert amikor megírtuk a forgatókönyvet, és előkészítettük a storyboardot, akkor meglepetésükre alig volt ebből valami. Én pont annyit tettem bele a filmbe, amiben én éreztem, hogy a minimumot kell beletenni, tehát beletettem a maximumot ahhoz, hogy nehogy
1: nem
2: eldöntsen.
1: Nem úgy viselkedtél, hogy előkéletei.
2: Igen, nem úgy, ahogy el, és azért tudtam csak ezt a balanszot megtartani, mert próbavetítések voltak, és hála Istennek a közönség meg direkt kérdezték, hogy elég ez a terabitiai kaland, és mindenki mondta, hogy pontos

0: Tehát én csak megpróbáltam illusztrálni a kamerámmal, meg minden, szóval...
1: De és hogy van ez ugye a Magyarországon?
2: Azért ezt nem hiszem el. Jó, csak
1: mondom. Úgy szokott lenni, hogy a rendező az Atya Úristen, és a rendezőt szolgálja mindenki. Hollywoodban a rendezőt fölveszik egy produkcióra, és a rendezőnek el kell valamit teljesíteni. Igen. Kell, amit a producer szeretne.
2: Igen. Az a szerep, de azért úgy gondolom, szóval egy magyar ember van egy szerepben.
0: Vannak pillanatok, amikor tényleg Atya Úristen vagy, de aztán vannak pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elvehetik ezt az erőt tőled, akár melyik pillanatban azok, akik a pénzt adják a produkcióba, mert lényegében azok az Atya Úristen.
1: De hogyha már a feléig eljutottak, félhetsz attól, hogy elveszik?
0: Minél jobban benne vagy, annál kevesebb esélyed van rá, mert nagyon sok rendezőt kirúgnak a projektekről.
3: De amikor felkérkének, akkor van valami szerződés, amiben le van írva, hogy mit kell.
0: Persze. Nem is arról van szó, hogy az ember nem kap fizetést, mert a kontraktusok általában úgy vannak megírva, hogyha esetleg 3 napig marha szaranyagot küldök nekik, és csak víz alatti kamerákkal döglött halva és én ezt így fogtam föl, hogy nekem egy ilyen filmet kell csinálni, és azt tépik a hajukat, és kirúgnak, akkor is ki kell fizetni engem az egész filmre. Tehát így vannak megírva a szerződések. De, és sokszor elő is fordul, tényleg azon múlik, mert tudod, a daily-ket, tehát a napi anyagot mindig kell küldeni a stúdiónak. Én 3 hét után kaptam egy telefonhívást tőlük, hogy minden marha jó, csak csináld így, és nem is jöttek oda. Tehát az volt a szerencsém, hogy tetszett nekik az anyag.
1: A producerek minden nap megnézik, hogy mi történt.
0: Sok producer ott van velem.
1: Hogy sok? Mennyi?
0: Hát volt vagy 4 producer, abból 3 vagy 2 mindig ott volt velem a szettem.
1: És ők egyet értenek?
0: Akkor szólnak be valamit, hogyha látnak.
1: Úgy értem, ők egymással?
0: Nem mindig. Nem mindig. Nem.
1: Tehát van, akinek tetszik, amit csinálsz, van, akinek nem. Az egyik lesz, hogy te, Gabi, ezt ne csináld, beszól a másik. Gabikám, nagyon jó, csak én csinálom. Hogy van ez?
0: Hát ilyen is előfordul, ezt általában úgy szokták, hogy ezt megvitatják egymás között. Nálam nem nagyon volt az, hogy a producerek oda rohantak, és mondták, hogy ezt ne így csináld. Nem volt olyasmi. Arra figyeltek inkább, hogy elég cover is csinálok, tehát, hogy fölveszem-e annyi szögből, ne az legyen, hogy legyen fedve, hogy nehogy az legyen, hogy amikor megpróbáljuk összevágni a filmet, akkor nincs elég anyag.
2: Akkor ez egy sima ügy volt?
0: Hogy?
2: Akkor ez simán ment?
0: Igen, simán ment. Ez tényleg, ezt többször is kérdezték tőlem, de tényleg simán ment. Egy zökkenő volt, azt el kell mondanom, hogy a Michael Chapman, aki nekem a cinematográferem volt, tehát a kameramenem, az egy nagy profi, régi hollywoodi idősebb úriember, aki fölvette, ugye ő volt a kameramen a Jason, a Spielbergnek, a Godfather-ön ott dolgozott Gordon Willis alatt, tehát az összes kameramunka az az övé. Igen, és utána ő csinálta a Aging Ball, tehát a dühöngő hivajt, a Scorsese-tól és a Taxi Driver. Na hát,
2: valószínűleg megfelelő szakmai
0: tudás. Szia, Ani, nem érek rá, puszi. Na mindegy, valami ilyesmi. És szóval profi a fickó, és akkor az elején én leültem vele napokig, dumáltunk, könyveket néztük, hogy akarom megvilágítani, hogy akarom a kameramunkát, minden, meg is egyeztünk, úgy nézett ki, hogy minden egyet értünk, és kb. 3 hétre a forgatásra valahogy úgy megszedte magát energiával, és elkezdte nekem mondani, egy belső jelenetet vettünk föl egy osztályterembe, ahol 40 gyerek ült, és ott elkezdett velem vitatkozni a gyerekek előtt, hogy ne oda tegyük a kamerát, hanem ide. És akkor mondtam, figyelj Csepén, és mi is levesszük így, és ha van még idő, akkor úgy is levegyük, hogy akkor neked is legyen igazad, aztán majd a vágószobába eldöntjük. Hát az, hogy ő úgy föl se akarja venni, hogy én akarom. És akkor olyan mérges lettem, hogy bekiabáltam a hangos bemondóba, hogy azonnal take out this jerk from the set. Tehát, és akkor jöttek a producer.
1: Ezt a faszfejet vigyétek el innen.
0: Hát, de ezért jötték ki Amerikában, tudjál most fordítani. De, és utána olyan mérges lett a fickó, mert én ezt elkiabáltam magam a gyerekek előtt, persze angol mindenki értette, hogy azonnal csomagolni akart, és menni

0: akart haza, és azt mondták, oda mentek a producerek hozzá, hogy kérjen tőlem bocsánatot, és akkor oda jött hozzám, azt mondta, de miért nem a Vilmos Zsigmond vetted föl? Hát magyarok vagytok, jobban egymással jobban el tudtatok volna kiabálni, miért engem vettél föl? Hát mondom, figyelj, mert én most úgy éreztem, hogy, hogy te meg fogod ezt tudni csinálni.
1: Te választottad őt?
0: Igen. Nem. Én szóltam, adtam egy listát a producereknek, és ők behoztak nekem 3-4 cinematográfört, akiket először is ugye az van, te kiválasztod, akkor megkeresik az ügynöküket, ha ráér, akkor elolvassa a szkriptet, akkor fele elolvassa, felének nem tetszik, nem akarja megcsinálni, vagy nem ilyen filmet akar csinálni, vagy éppen busy, érted, szóval annyi minden nem működik, és akkor 2-3 ilyen lehetőségem volt, és akkor én őt kiválasztottam, és akkor hajlongott is állatilag boldog volt, amikor
1: a bizi az nem meleget jelent, hanem elfoglalt.
0: És szóval, és akkor félrehívtam, és akkor mondtam neki, hogy Cseppi, figyelj ide, te már dolgoztál olaszokkal, hát dolgoztál Scorsese-vel, és tudod, milyen kemények tudnak lenni, hát az olaszok és a magyarokat állandóan együtt emlegetik, hogy milyen dühös természetük lehet, de mondom, hidd el, hogy a magyarok ezerszer olyanabbak, mint az olaszok, úgyhogy ne hozzák ki többet engem a sodrumból, mert akkor még komolyabb bajok lesz.
2: Ezt el is hitték, mert ez Hollywood terjesztett saját.
3: Golyos vagyok, sziasztok meg én. Szűz. És ilyenkor, amikor munkázni juttatod, akkor magyar szokás szerint kéred is a százalékodat? Nem, hogy fogsz el egy munkát? Vagy hogy van ez?
2: De Amerikában nincs, vagy van.
0: Százalék?
2: Kézzel, Magyarországon mindenhol visszakörgetett pénzek vannak.
4: Szó szerint arról van szó, hogyha te egy operatőrnek szerzel egy munkát, akkor az operatőr ad neked egy kis pénzt.
0: De hogy is, hát
2: ez az. Magyarországon minden buli így megy, hogy vissza kell pörgetni.
0: Nem, ott szó se volt
3: más. Szóval nincs ilyen?
0: Nincs.
3: Van olyan ország, ahol...
0: Akkor most nem itt lennék börtönben.
2: Ott becsukják az embert ezért, igen.
3: Jó, van olyan ország, ahol nem számít a korrupció, vagy mit tudom én?
0: Hát ott kriminálisaknak tekintik, ott azt nem lehet ilyen kickbacket csinálni. Az emberek börtönbe mennek.
2: Nálunk nem.
3: Ja, jó van. András bátyám... Még egy szót hadd mondjak, jó? András bátyámnak hadd köszönjem meg azt a pár mondatot, amit múlt héten vagy két hete volt a Kultúrházban, amit mondott, hogy... hogy mi magyarok azért rontjuk el, mert mindig csak 75%-ig csinálunk meg valamit. Az amerikaiak meg mindig 100%. 110-re törekszenek, és abból esetleg lesz 100.
4: Ha, ez érdekes, ilyet komolyan... én nem is mondtam.
3: Ezt mondtad, és köszönöm szépen, mert azóta e szerint élek én is valahogy. De most komolyan.
4: Kerülök neki.
3: Jó?
0: Na, látod, még 25%-ot bele kellett volna tenned a festményeidbe, és
5: nem volt más magyar a filmben, nem volt az alkotók között, csak te voltál egyedül a...
0: Nem volt a filmben, nem
1: te
0: volt.
1: Te nem csak... vetted be a haverokat, magyar haverok?
0: Azt figyeled, hogy... Csak hogy 75%-os filmet leadni.
5: Azt figyeled, hogy itt mi történik? Vagy tudod, vagy látod, vagy érdekel?
0: Nagyjából érdekel. Hát mikor hazajön az ember, akkor veszek CD-ket, amik éppen kijöttek, meg próbálok DVD-ket. De most, amióta itthon vagyok, még 5 perc szabadságom nem volt, úgyhogy talán holnap bejárom a város. De érdekelnek a magyar filmek,
5: de olyan nagyon helyes, hogy de ezt választottad, én nem ezt kérdeztem.
0: Ja, nem.
5: Nem, mert Magyarországon...
4: A magyarok senki nem törődnek azzal, amivel foglalkoznak,
5: kultúra,
4: hanem
5: politikával. Zúzás van.
4: A közélet, meg a politika. Most úgy értelmeződött, az volt a kérdés, hogy...
5: De ez jó, hogy nem értette. Nekem azt tetszett, hogy a csupó már nem értette meg ezt.
0: Nem, élő beszélsz, engem csak a zene érdekel.
5: Nagyon a zene, irodalom.
0: Ja. Nem, én nem, abszolút a politikához nem értek, nem érdekel, nem tudom miért, lehet, hogy jobban kellene érdekelni, de hidegen hagy engem, teljesen is.
5: Mármint, hogy az itteni vagy az ott?
0: Mindenfajta politika, igen. Nézd, a Bush-t is mindenki kritizálja, én tudom, hogy egy nagy faszkalap, és alig tud beszélni, meg hülye, meg minden, de nem zavar, soha nem lehet, de zavar, hát eléggé egy hülye, egy elnök, az biztos. De biztos, hogy olyat is csinált, ami meg jó, de hát eltűnik, mert mindenki állandóan zaklatja és kritizálja.
5: Azt mondtad, hogy olvasol hát irodalmat is, mondjuk magyart. Miket? Vagy mi volt az, ami...
0: Mi volt utoljára egy magyar könyv?
4: Na, mielőtt a Gábor, amíg gondolkodik, azért azt elmondanám, hogy naponta körülbelül 25-30 DVD-t vásárol a Gábor, amikor leárazás van. És de hát van egy ilyen...
2: Megnézed?
4: Egy körülbelül egy lakásnyi tár, amiben csak tárolja a DVD-ket. És minden. Tehát amellett, hogy naponta megnéz 4 filmet, emellett mit olvastál még az utóbbi?
5: És melyik az első 5 film, amire azt mondod, nem magyar, hanem minden film, amire azt mondod, hogy igen, az az etalon.
0: Ja, nekem például a Breathless, a Godardtól.
6: Kifulladás.
2: Hát akkor klasszikus ízlése van.
0: Hát, ja, a Godfather-t imádom, a Taxi Driver-t már valami, a felét az én kameramenem vette fel, amiket amúgy is szeretem.
5: Ez európai.
0: Most például az újabb dolgokból, a Babel című film nagyon jó, ami már megy itthon is a mozikba, az nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Mi jó még?
5: De ami az igazi film klasszikus nálad, tehát amire azt mondod, hogy nagyon, amit akármikor
0: megnéz. Igen, hát ezek. Igen.

0: mostan,
1: ugye, ha kérdezek egy, ja, ha, csak azért, jó. Mert, hogy ha így becsukod a szemed, és azért biztos gondolsz, miután művész vagy, és akkor reflektíve gondolkodsz magadra, akkor egyrészt hova helyezed a filmedet, hogy most mi történt, másrészt pedig, hogy szerinted hogy a családod történetében hogyan, mi ért célba veled?
2: Ezt az utolsó kérdést nem értem,
1: család. Úgy gondolom, hogy mondjuk magamról, hogy a történetben nem csak én vagyok, hanem a családom, generációk, egy kicsit Márkez ilyen gondold a dolgot, és az mindig egy személyben valami megvalósul. Uh-huh. Ami ő, de nem csak ő, mert hát az azért azt, hogy ezt te hogy gondolod magadról? Érted? Tehát azt nem mondhatod, hogy tök szerencsés fickó voltam, átmentem egy gyalogúton, és minden a probléma nélkül sikerült, Svédországban rajzoltunk, majd aztán...
3: Szerintem azért nem értél, Gábor, mert valószínűleg, ahogy én elképzelem Amerikát, ott mindenki saját maga harcol meg azért,
1: amit... Jó, de akkor is gondol magáról valamit, amit állít belül, vagy hangosan, vagy nem hangosan. A Citizen Kane, az aranypolgár, Orson Welles filmje az amerikai társadalomban, ott pontosan meghatározza, hogy ő mit gondol magáról. Egy idő után azt gondolja tévesen, hogy ő az amerikai államok elnöke lesz, de közben nem, mert ő csak egy főszerkesztő. Azért mondom, hogy akkor nem érthető, akkor visszavonom. De kérem a hallgatókat, hogy akik értették, azok telefonáljanak be, mert most hülyén érzem
3: magam. Az első részére.
2: Nem, hát értem, de ez nehéz elmondani.
1: Köszönöm.
2: Ha már valaki, oké, okay,
4: a golyós vagyok, sziasztok. Én értettem a Bakácsnak a kérdését.
1: Köszi, köszi.
4: Azt szerette volna, azt kérdezi, hogy ha majd évszázadok múlva a család visszagondol, rád, akkor látják-e azt, hogy jé, hát a családban igen, volt egy filmrendező, egy híres filmrendező.
1: Igen, köszönöm,
4: hívtak,
1: köszönöm.
4: Hogy...
1: Igen, jó, jó.
2: Köszi.
1: Hát magyarról magyarra fordítottak.
0: Gabi, elmeséled azt, hogy hogyan sikerült belépni igazából, de amikor már Hollywoodban voltál, hogy a stúdióddal hogyan kaptad meg az első jó megrendelést?
2: Az Arlinnal, aki a partnerem volt, nagyon megijedtünk, mert nem volt annyi pénzünk, hogy kifizessük a rendet a legelején, amikor elkezdtük az egészet. És
5: kicsit nem vesszük fel.
2: Most nem vesszük fel. Foglalt. Ki kellett fizetni a lakbért, és semmi pénzünk nem volt, és összevágtunk egy kazettát, és fölhívtunk három hirdetési irodát és három TV társaságot, hogy talán valami, akármilyen animációs mellót talán kapunk ez alapján. És csináltunk hat ilyen találkozót, és csak egyet akartunk megkapni, hogy abból talán lesz annyi pénz, hogy túléljük a hónap végét. De ahova mentünk, szóval így kezdődött a cég. Ahova mentünk, mindenhol kaptunk, volt olyan hely, ahol két melót is kaptunk. Tehát a hétvégére annyi melót kaptunk, hogy már attól féltünk, hogy a fenébe fogjuk tudni megcsinálni. Most az egyik ilyen tévé megrendelő, csak hogy mondjak egy példát, hogy kellett melókat megcsípni, beültünk egy tévé társasághoz, akinek Los Angelesben volt a csatornája, és ő éppen akart egy új tehát egy csatorna logót, egy animált csatorna logót tervezni, és őt csak az érdekelte, nem is azt, hogy fogjuk megtervezni, meg minden, hogy azt mi komputerrel, tehát a számítógépes technikával fogjuk-e meganimálni, mert akkor abban az időben, 80-as évek legelejében az volt az újdonság. Mindenki azt akarta, és nekünk nem volt számítógépünk, hát azt se tudtam volna, még ha lett volna, hogy mit kezdjek vele. Akkor még annyira kezdetlegesen kezdődött minden, és jó zene, gyerekek. Ez a telefonom. Azt hazudtuk a hapsinak, hogy igenis, mi azzal fogjuk megcsinálni, érted? És akkor odaadtuk neki a storyboardot egy hét múlva, És akkor én úgy rajzoltam meg a storyboardot, mint hogyha egy ihyen komputer animáció, raster graphic, meg minden, és azt mondta, ez nagyon jó, és ezt most akkor ezt ti beleteszitek a komputerbe, és akkor abból kijön egy ilyen animáció. És akkor mondtuk, hogy igen. És akkor hazamentem, és kézzel úgy animáltam, mintha én komputer lettem volna, mert nem volt komputerünk, de hát olyan stílusban, ilyen vektor grafikában, minden mozgott térben, és csaltam meg kézzel, és megették, és azért kaptuk meg a melót, mert ha mit tudom én, más öt animációs stúdió bejött volna, és őszintén megmondták volna, hát nekünk még nincs komputer, akkor ők nem kapták volna meg. Nekünk se volt, de valahogy...
1: Ravasz magyar.
2: Így van. Így van.
0: Ezért mondom, gyerekek, hazudjatok!
2: Miért a tanulság?
3: És akkor nagyjából hány év volt, mire eljutottál oda, hogy nem kellett azon aggódnod, hogy most meg lesz a csekkekre a pénz, meg a...
2: Nagyon gyorsan beindult minden. Pénz állandóan jött be, de nem magunkra költöttük. Tehát nem az volt, hogy most kirohantunk és vettünk egy új autót. Én egy rozoga Toyotával jártam évekig. Azt is egy magyar csibésztől vettem Los Angelesbe, aki azt mondta, hogy nagyon jó a kocsi, és hetente kétszer szétesett. A végén az egyik haverommal úgy kellett tolnunk a kocsit.
1: Tudod, ki vagyok én, aki átvett a csupon.
2: te voltál? Volt egy hirdetés az újságban, hogy húzzad vagy toljad a régi kocsidat, tök mindegy, hogy ér ide, de adunk 1500 dollárt érte azért, hogy az betegy egy új autóba. Tehát ez volt a hirdetése egy autós cégnek ott, és én csak azt akartam, hogy odáig, hát ez a kocsi úgy beszart a hegyoldalon, hogy meg sem mozdult, és tényleg toltuk, húztuk, vontuk, hogy odaérjen, hogy megkapjuk az 1500.
3: Van létezik Hollywoodban magyar lobby?
2: Micsoda?
3: Magyar lobby.
0: Hogy a magyarok összetartanak és egymásnak elintéznek valamit.
2: Valószínűleg van. Hát legalábbis én az én társaságomban úgy érzem, hogy mi azért összetartunk.
3: Ez hány embert jelent, hogy
2: nagyjából? Kettő.
1: A Mándoki van még jobban?
2: Igen, itt volt a Laci a premiéren is, most átjöttek Münchenből.
3: Az első kérdése az volt Tabakinak, hogy a filmed, szóval mit tartasz a filmről?
1: Hanem hogy akkor, mert ugye gondolom, azért erre vágytál, hát azért született meg.
2: Így van.
1: És akkor ettől a pillanattól kezdve, mi lesz a következő vágya? Tehát ez már meg fogja határozni, nem? Tehát a pályádat, hogy most
2: hát
1: már
2: csináltál. Hát igen, az ember mindig arra törekszik, hogy vagy túlszárnyalod magadat, vagy legalább olyan jót csinál, mint az utolsó.
1: Igen, azért mondom, hogy ez egy ilyen programatikus helyzet.
2: Ja, de...
1: Azért akarok egy kicsit... filmeket fogsz csinálni?
2: Azt is. Hát animációt most nem fogom eldobni, csak azért, mert sikerült egy ilyen filmet csak, csinálni. Igen. Engem érdekel az is, hogy ne. No, én szeretnék még egy pár ilyen filmet csinálni. Nem mindig csak gyerekfilmet, mert a filmgyártásban azért lehet izgalmas dolgokat csinálni, anélkül, hogy mindig családi filmeket gyártsanak.
0: Hát például emlékszem, hogy amikor néhány éve Hollywoodban a La Cienegán nyílt egy bábszínház, ahol két férfi a farkával bábozott.
2: Ugye? Hát azon a világ siker lett belőle. Mi hárman látták és...
3: amikor ugye megcsinálsz egy filmet, mondjuk tudod, ugye Hollywoodban, hogyha elhibázod, akkor nyilván hosszú ideig, ha csak nem a saját pénzedet.
2: Így van. Akkor elkönyvelnek azonnal.
1: Akkor nem hibáztál, az annyit jelent?
2: Ez annyit jelent, mert nagyon nagy kassza sikerrel nyílt a film, pláne ahhoz képest, hogy milyen kis költségvetéssel volt megcsinálva.
1: De nem erre a filmre gondolom, hanem a pályádra vonatkozóan lényegében, igen? Akkor nem hibáztál. Volt olyan hiba volt? Hogy mondjam, ez, ahogy így messziről nézem, olyan, hogy nincs benne hiba, hisz a szakmai karriered folyamatosan...
2: Voltak azért baklövések is, érted, de hát hogyha a zömének sikere van, akkor azok a kisebb bakik eltűnnek, elesnek. Volt egy pár olyan sorozatunk, ami nem volt akkora nagy siker.
1: Érted? De akkor már lelkileg nem számított.
2: Akkor már nem. Ha van-e elég siker körülötte, akkor azt de hogyha csak szart adsz le, és mindegyik megbukik egymás után, a csúpa az, aki mindent elbassz.
0: Nem gondoltál arra, hogy megváltoztasd a neved? Ugye hát borzasztó nehéz kimondani, hogy Klaszki Szkupó.
2: Szupó, Szupó, mindenfajta verziója volt. Amikor elkezdtük a céget, én csináltam egy egész oldalas hirdetést, kivágtam az összes olyan levelekből, ahogy félreírták a nevünket, hogy Klaszki Kaszupó, Cukupuszkopa, mindenfajta verziók jöttek, úgyhogy annyit kaptunk, hogy egy egész oldal teletöltöttem vele, mondtam, hogy itt van ez a kampani, tanuljátok most meg, most se tudják.
3: Most se tudom, nem.
2: És csak ránéznek, és akkor tudják.
1: És melyiket szereted a legjobban a neveid közül, ami nem a neve?
2: Az alkotásaim közül?
1: Nem, nem, a szupókupó. Ja, melyik név, amit szeretsz, hogyha rád mondanak?
2: Hát most mit mondjam, egyiket se.
1: Egyiket
2: se. Értelem, mindegyik elég hülye hangzik. Ja.
3: De akkor a névváltoztatáson nem gondolkodtál?
2: Nem, mert először is már tényleg akkor, most már késő lenne, mert már bejárattuk ezt a hülye nyelvet. Nem mondom, hogy egy hülye nevet, mert azért azt nem akarom igen, mondani, nem, mert édesapámtól örököltem, és nagyon sokat köszönhetek
1: neki. Azért mondom, hogy ez annyira magyar, hogy igen. Nem lehet lefordítani.
2: De még magyarul se tudjuk, hogy mit jelent. Mert hogyha még egy R betűt tennél, tehát egy R betűt a végére, akkor még úgy nagyjából valamit jelentem. Nem tudom, mit jelent.
6: Szóval, most van egy, most van egy animációs, egy magyar animációs film, az Oscar nominált díjakról. Azt láttad?
2: Nem, ha? Sajnos, de mindent tudok Maestro. Róla, és drukkolok.
6: Uh-huh. Jó. Mi? Csak ennyi lett volna, de akkor ez a hallgatóságnak is mondom, hogy még ide akkor elnézem, ami előtt ugye majd ez lesz Oscar díjas, és majd nehéz lesz megszerezni. 5 perc.
3: Szóval akkor, amikor megcsináltad a filmet, és akkor elindították, akkor azért volt benned szorongás, hogy mi lesz, hogy lesz ennek egyáltalán olyan, nagy szakmai sikere.
2: Pláne, hogy ahogy belett harangozva a film, elég hasonlóan, mint itt, hogy túlsúlyban van a hirdetésben a visual effects, tehát azok a fantasztikus jelenetek, mert ha megnézed a filmet, az egy nagyon kicsi része, amiről ez a film szól. Ez egy sokkal drámaibb film, mint ahogy sokan elképzelik. És talán ezért is van annyi akkora sikerem, mert ilyen filmet nagyon keves, Amerikában meg pláne, ilyet nem csinálnak gyerekeknek.
1: De felnőtteknek is akarsz csinálni, mert azt éreztem, hogy a következő az felnőtt lesz, ugye?
2: Hát azért szeretném, hogy
0: az lenne. Mi lett azon a terveddel? Emlékszem, igen. Hogy tervezted, hogy a magyarokról csinálsz Hollywoodba, a magyarok kalandjairól.
2: Hát aztán később annak egy animációs verziójává kerekedett, amikor a Jóska nevezetű fickó egy Igor nevezetű orosszal véletlenül egy lakásba keveredik, mint menekültek, és mindenfajta a vízum nélkül és munkavási engedély nélkül próbálnak megélni Amerikába, és a csajokat kergetik, a vodkát isszák, stb. A káposztát eszik. De az előtt, amit próbáltunk, emlékszem, az Andrist is lefotóztam, mert ugye sokszor úgy kell eladni egy projektet a stúdióba, hogy illusztrálsz hozzá képeket, és kinagyítottam ilyen marha nagy fotókat, amiket lefilmeztünk magyarokról. Volt egy ötletünk, hogy az volt a neve, hogy Hungarian, és akkor írtam én is ezzel egy forgatókönyvet. Megint hasonló témakör, hogy a magyar jön Los Angelesbe és próbál helyreállni, de nem az én helyzetemről írtam, mert az eléggé kivételes az animációs szakmában, hogy én úgy sikerült elég hamar beilleszkednem, hanem azokról, a magyarokról akartam írni, akiknek nehéz beilleszkedni, és sok minden nehézségen és szarságon kell átrágódni ahhoz, hogy valamire eljussanak, vagy egyáltalán legyen elég pénzük, hogy egyenek, vagy valami ilyesmi, és akkor azzal játszadoztunk egy darabig, és az Andris volt az egyik fotó, Málo, akit mi lefotóztunk, hogy illusztráljon, a milyen is egy magyar.
1: De most sok egyébként a Jim Jarmusnak is van egy filmje, a Florida Paradicsom, ami ugyanerről szól, csak mondom.
2: Igen?
1: De persze, ott is magyarok Amerikában.
0: Stranger in Paradise.
2: De igen, igen, igen.
0: De sok ilyen emberrel találkoztam, mert sokan megkeresnek, mint valakit, akinek sikerült, sokan megkeresnek, akik szeretnének valamit elérni. Mit tudsz mondani azoknak a magyar, szóval mit hogy látod, hogy miben csinálják jól, és miben hibáznak, ha valaki ki akar menni Hollywoodba, és valamit el szeretne élni? Hogy látod a magyarokat? Hogyan festenek ott Hollywoodba?
2: Hát, hogyan festenek?
0: Hát, hogy hogyan viselkednek?
2: Mint te? Mindenki úgy fest. Nem, hát jó lenne, mindenki úgy festne, mint akkor nagyon sok tehetséges festő lenne. Te,
0: mi jellemző a magyarokra, ha kikerülnek Hollywoodba? Mi az, ami vicces bennük? Mi az, amit jól csinálnak? Mi az, amit rosszul?
2: Hát ez megint minden, szóval annyi fajta ember van, hogy ezt nem lehet szerintem. Van, nagyon sokan van, aki azt hiszi, hogy oda megyünk és csibészkedésből azonnal megazgadok, hogy tudunk kit átverni. Szóval nagyon ilyen sok van, az biztos. De aztán vannak ügyesek is, meg szorgalmasak is. Ezt nem tudom általánosítani. Nehéz. És most egyre nehezebb ügye, amióta elkezdődött ez a terrorizmus, mert nem engednek be senkit.
0: Mit gondolsz a színészekről, a magyar színészekről?
2: Hát jó lenne, ha jobban hozzá tudnék szólni, de sajnos nem, nincs annyi ismeretem, hogy erről jól le tudjak beszélni, mert azon a pár filmen keresztül, amit én...
3: Persze,
0: én
3: szerintem
0: nincsen jelen. A filmes szakma melyik ágában jók a magyarok?
2: Hát például a cinematográfiában azt mindenki tudja, hogy a világ legjobb operatőriei innen jönnek. Hát jó szemük van az embereknek, szépen tudnak világítani. Hollywoodban is két nagyon híres cinematográfia dolgozott, ugye, a László Kovács, tehát a Kovács László és a Vilmos Zsigmond. És hát a Koltai, most már rendez, ugye, meg a Sára Sándor. Én a Sára Sándornak a filmjeit néztem, amikor Elégia, meg ilyeneken nőttem föl, amikor ő gyönyörű filmeket nem csak fotózott, akkor ő már próbálta rendezni is őket, rövid filmeket, meg minden gyönyörű dolgok. Még mindig emlékszem arra a filmre, amikor a
1: mondok egyet, a Szimbát.
2: Szimbát, pontosan. Ezt akartam mondani, gyönyörű volt. Még mindig emlékszel a közeli képre, a leves, ahogy úszik a zsír
0: ezt
2: rajta.
0: Ezt a te filmedben is lehet látni, sok igen. Ilyen közelit használsz, igen, étel igen, közelit. Igen. Ja, amikor sütik a palacsintát.
1: Én úgy tudom, sajnos a Gábornak el kell menni, ugye?
2: Igen, hát még adok 5 percet repetára, jó?
1: Akkor jammerünk még 5 percet.

0: Ja igen, tehát Gábor, ugye, de nem csak rajzfilmet, meg filmet csinálsz, hanem nagyon szereted a zenét, halljuk itt a zenédet, és annak idején 10 évvel ezelőtt csináltál egy zenemű kiadót, a Tone Casualtyst, amiben a legelvetemültebb zenéket próbáltad kiadni, amit ember nem szokott hallgatni.
1: És akkor még de kutyám nagyon eltáncol.
0: És emlékszem, amikor partikra is ezt raktad fel, és ott Hollywood Hills-en zúgott a villanyfúró hangja. A különféle... Vagyis neveztük, hogy ez milyen zene?
1: Nem noise, vagy industrial.
0: Noise,
1: vagy
0: industrial, environment.
1: Ja, environment.
0: És így tovább. És a világ leghíresebb ilyen művészeit is kiadtad.
1: Igen,
0: kiket
1: igen.
0: adtál ki?
1: Hát a magyarok közül a Hortobágy, András Vahon, Hortobágyi László, Kemény Gábor, akkor BP Anima Service. System, BP Service, hát a lényegében a ti maradékotok a bizottságból, így van, Kokó, meg a Gyurka.
0: És a világból?
1: Világból?
0: Kikapja?
1: Hát a Paul Schultz például, meg a Holger Cukai, a Kán zenekarból, Dr. Walker, német, hát nem tudom. Te emlékszel, te is most hirtelen jutnak eszembe a dolgok. A Divótól, a Mark Mothersbaugh-tól kinyomtunk egy albumot, amikor egy kicsit avantgardabb volt, ilyen surf punk zenét csinált.
2: Szépen passzolt.
1: Igen.
0: Hát ez tulajdonképpen olyan vállalkozás volt, ami egyáltalán nem akart kiszolgálni semmilyen igényt, hanem csak a te saját.
1: Hát igen, én szeretem, amikor a művészek elengedik magukat, és tényleg csak azért csinálnak valamit, hogy meg kijön belőlük, és éreznek valamit, aminek ki kell jönni, nem azért, hogy na, hogy tudom megtáncoltatni a Juliskát.
0: És amikor te rajzfilmet csináltál, azt hiszem senki más nem használta Frank Zappát zeneszerzőnek,
1: ja.
0: filmhöz, és te pedig használtad, úgy tudom, hogy jó barátok volt.
3: Igen, hát ő hívott föl téged, nem?
1: Igen, fölhívott, hogy hát először nem ő hívott, mert az ő hangját aztán nem lehet nem megismerni. Kaptam egy telefonhívást egyik nap a stúdióba, hogy a Frank Zappa szeretne vele találkozni. Jót röhögtem, hogy mert melyik haverom viccel, mondom, persze. És azt mondja, hát akkor bemutatkozok, én vagyok az ő agentje, a CIA agency-től, és hogy tényleg a Frank imádja a Simpson sorozatot, amin ti dolgoztok, hogy nagyon szeretne átjönni és találkozni veled. És akkor nekem volt egy csomó Frank Zappa plakátom a hátam mögött az irodámba, és akkor mondja az ő agent, hogy mikor lenne jó neked. Hát mondom, nekem tök mindegy. Azt mondja, hát mi van, hogyha 10 perc múlva ott van? Hát mondom, oké, elmittem el, és akkor is. És 10 perc múlva megjelent tényleg a Frank a feleségével, a Gail-el, meg a gyerekeivel, az egész család beállított. Bejön az irodámba, ránéz a 3 plakát, azt mondja, de gyorsan kitetted őket. Mondom, ez már 5 éve kint van. Ja, de az neki jól esett, hogy látta, hogy olyan helyre jött, ahol értékelik az ő zenéjét.
3: És akkor borított is csináltál neki, nem?
1: Igen.
3: Igen.
1: Mielőtt meghalt szegény, az utolsó borított én csináltam neki. De közel laktunk egymáshoz. Hát én a Mándokéknak az volt az első levelem, amikor ők Németországban maradtak, hogy na én most már Frank Zappával egy országban lakom. Nem is tudtam, hogy 3 percre lapok tőle, de ez évekkel később. Én azzal dicsekedtem, áj, már Los Angelesben vagyok, arra Frank Zappa. Na jó, gyerekek, most már ennek úgyis vége van. Ez volt a zárózene.
3: Köszönöm.
1: Jó, én is köszönöm, srácok. Sok szerencsét, és menjetek a filmet megnézni. Vigyetek papír zsebkendőt.
3: Jó. Köszönjük.
1: Sziasztok.

jótékonysági felhívás következik. Sziasztok, Dieter vagyok. A Kolorlokál volt Berlini tudósítója. Szép időben, vagy rossz időben, de mindig nagyon fontos, hogy Magyarországon szólhasson egy ilyen adó. Ezért adom 1%-át a Tilos Rádiónak. Add te is a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1-800-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Én akkor is fenntartom, hogy
1: pont és
0: Hanna, bocs, mondjad.
2: Ja, hogy csak még egyszer visszatérve, Csupó Gábor volt a vendégünk, és rendkívül jellemzőnek tartom egyébként, amikor megkérdeztett tőle, hogy mi a véleménye az országról, meg és azonnal ugye az első és normális reakciója az volt, hogy hát igen, hogy szoktam vásárolni CD-ket, meg nézem a filmeket, és hogy ez annyira jellemző.
3: Jó, mert el vagyunk butulva itt a politikában.
0: El vagyunk, hát nem szabad ezt letagadni. De nem az, hanem hogy
3: a jobb lelkünknek, hogyha még egy kicsit anyázunk.
0: De mennyire érdekes egy magyar embernek Amerikában Magyarország, az egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy nem érdekes, és pont az a fontos jelentés ennek a mondatnak.
3: De nem érdekes, persze, vagy olyan tekintetben a politika nem érdekes, hogy nyilvánvalóan, hogy egy csomó ember az a dolgával foglalkozik, az értelmes.
0: Igen, de én már elfelejtettem, mi
3: az, hogy a dolgával foglalkozni. És azt mondja, hogy amikor politikával kell foglalkozni, akkor nagyon nagy baj van, akkor az a forradalom, akkor
2: hogyha csak azt nézed meg, hogy mondjuk ezt az egész európai régióra ránézel mondjuk a térképre, és egy rendes, szép térképen ilyen tarka-barka, hát világot nem látsz igazán sehol, csak itt sok-sok pici ország, sok-sok pici és mindegyiken belül ugye rengeteg hatalmas egó, amelyik valahogy, és ugye az is érdekes, hogyha megnézed azokat a nagy portrékat, amik az Unióban készülnek, és akkor hogy feszített 36 ember mondjuk egy ilyen külügyminiszteri értekezlet, vagy miniszterelnökén. Szóval, hogy annyiban mindenféleképpen igaza van, hogy nem ez lenne az első és a normális reakció.
0: Jó, de most ne haragudj, majdnem egy hónapon belül két normális életvitelű ember volt a vendégünk, hát először is megdöbbentem Orsos László Jakabon, aki kisimult ábrázattal boldogan, és azt mondja, sokat dolgozom, érzi meg a sárga irigység öntött el, hogy olyan élethelyzetbe került, pedig cigány, tehát, hogy az élet értelmes és visszaigazolt. Akkor itt volt a Csupó Gábor, bizonyos szempontból
2: Dresch,
0: azért mondom, hogy hozzuk a pozitív példákat, közben pedig folyamatosan arra gondolok, hogy lehetetlen ez a lelki állapot, amiben vagyunk, amelyben magát a létet utáljuk, mi magyarok. És azért a példának okáért ő tudja, hogy mi történik velünk lelkileg. Érted, mondjuk tudja a művészeteken, meg a zenén keresztül ugye rájön erre, de nem tudom, ki van a vonalban.
4: Sziasztok! Én Ági vagyok. Nagyon jó volt múltkor az Orsossal is a műsor. Én 94-ben kimentem egy fél évre, csak Európában, egy másik országban.
2: Melyik
4: Olaszországban.
2: Ja,
4: és akkor teljesen úgy mentem ki, hogy úristen, akkor majd én itt felveszem a kapcsolatot lapokkal, és majd küldök tudósítást, meg mit tudom én, és tartom a kapcsolatunknak. Kimentem, és néhány héten belül annyira... Jó, akkor megvettem, és remegőt érdel olvastam az újságot, amikor itt a választás volt. Az már tavasszal volt. De egyébként olyan szinten nem érdekelt, szóval nem pillanatokon belül kikapcsoltam.
2: És ki is ürült a szervezeted?
4: Igen, hát nem, aztán visszajöttem, aztán persze teljesen.
2: És nagyjából mennyi idő kellett ahhoz, hogy újra visszarendeződj?
4: Szóval heteken belül.
2: Nekem ez volt Brazíliával, és ott 3 hónapig tartott ki a...
0: Igen, Brazília 3 hónap, az nagyon erős. Igen, kérünk helyeket, ami 3 hónapnál jobb, mint Brazília.
4: Na, szóval nagyon érdekes volt, pedig az itt van egy köpésre már, mint Olaszország, és
0: már az is segít, az is segít.
4: Igen, szevasztok.
0: Köszi a rossz hű, és jó hírt egyszerre.
2: Hát, igen, én sokszor szorgalmaztam egyébként, hogy olyan nemzeti rehabilitációs programot kellene meghirdetni, amikor azt pénzelni az állam, hogy
0: tudom én,
2: igen, hogy minden hónapban
0: ezer
2: családnak kifizetnék az utazását, és akkor ez lenne a
0: rekreációs vonal.
5: A szülészet.
0: Mi?
5: Szülészet. Menjen, hát amikor szültek. Új gyerek érkezik, és akkor...
0: De ezt most nem értjük.
6: Ezt ritkán szülök.
5: Hát ki Brazíliában is ritkán jut ki, nem? vagy minden napon el?
1: Nem, oda is.
0: Hogy azt mondod, hogy járjuk szülészetre, és akkor utána 3 hónapig jobb?
5: Hát nem azt mondtam, hogy járj el, nem folytott a lakszel, mint valami mérszaporulat ellenőrző, hanem amikor ez volt, akkor így gyerekek annyira nem érdekes semmi az égvilágon. Hát
0: de most mi nem tragédiába utazunk, hanem lágy, puha jó érzésekbe.
5: Miért tragédiai születés?
0: Nem úgy, akkor úgy gondolom, nem a tragédia, hát azért az egy
1: elég... A gyereknek.
0: Igen, az nagyon érdekes mozzanatok vannak benne.
5: Csak így feldobtam, nem kell, hát jó, oké, mondjuk egy kiutazás, hát sokkal kevesebb életmódváltással jönnek el, de nem kell kiutazni, hanem el is megteszi.
0: Jó, oké, mint a megoldást elfogadtuk, jó. Mert ott van a 220 is, érted, egy kicsit bedugod az ujjad, utána legalább 3 hónapig jó. Tehát nem csak, mert amikor Martik úrnak mondtam, hogy én egy kicsit gondolom azt is, hogy az rettenetes, hogy ez a paradigma fönnmaradt, amikor apámék beszéltek arról, hogy ki kéne menni. Hát ez egy nagyon régi ilyen szlogen családokon belül, ki kéne menni. Hogy azt gondoltam, hogy egyszer el fog fogyni ez a mondat. És aztán nem fogyott el nekem, főleg most, hogy itt a csupó itt volt, hogy hát ezt én meg mindannyian egy kicsit elszúrtuk, hogy nem mentünk ki. Erre mondja a Martinkó, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. De érted, ez engem, hogy is mondjam, a reményben nem is érdekes, hogy a jéghegynek lába van. Mindig azt gondolod, hogy csúcsra futsz.
3: De tényleg szeretnénk, hogyha és ebben a hallgatók segítenének egy abszolút sikertelen amerikai-magyar sztorit hallani, de úgy, hogy olyan, tehát, hogy aki tényleg 20-25 évig volt sikertelen Amerikában és magyar,
0: Igen,
3: kell, hogy hazajönjön. Itt egy ilyen online-ka meg...
1: Én két ilyet is ismerem. Most nem... Szóval nem járultak hozzá.
3: Szeretnénk véglényekkel beszélni, hogy a kicsit az igaz. Tehát, hogy bennünk is a remény visszaköltözöm, hogy nem tudom, nem mondjuk el azt majd 20 év múlva, hogy én bárcsak mentem volna. Még 12 évesen is, hogy aki...
2: Valószínűleg egyébként a legtöbb családban, és mondjuk az én apámnak ugye, szóval hogy ott is megvolt a családban a történet, hogy ő 46-ban ment ki Dániába, illetve hát ilyen csere hát oktatásra, és akkor hát az első feleség az dán is volt, és ott is maradhatott volna,
0: lelépett.
2: De aztán hát ugye visszajött valami oknál.
0: Visszajött. De rengeteg magyar férfi tette ezt.
2: Nem, ez 46-ban a nemzeti a parasztpárt
3: volt egy egész egy ilyen...
2: Fiatal paraszt fiúkat küldött ki, hogy megtanulják, hogy milyen is egyébként a korszerű hát mezőgazdaság, és akkor mondjuk apám megtanul dánul 3 hónap alatt, és aztán szóval, hogy ő az életében ebből aztán elég, hát sokat is hát profitál, de mondjuk egy percig nem fordult meg a fejében, hogy ott maradjon hala, tehát ugye annyiszor lett volna lehetősége, már aztán utána, mint a skandináv tolmács, hát rengetegszer járt.
0: És te nem bántad soha?
2: Dehogy is nem. Hát azért mindig.
0: Martinkó?
3: Ja, hát én nem bánok semmit.
0: Nem? Te radikális vagy.
3: Nem azért, nekem jó itthon.
2: Nem azért rendkívül érdekes, hogy a nő...
0: Ági,
2: hogy
0: Ági,
2: a,
0: igen?
4: Van kedve olvasni, ezt nem akarom, te olvasni.
2: Jó, mindjárt elolvassuk.
4: Jó.
2: Jó, majd elolvassuk, jó. Csak hogy ahogy azt akarom mondani, hogy a nővérem most mindegy, hogy az EU-ban dolgozik, ott lett tulajdonképpen hát ugye hivatalnok, és az unokaöcsém az ugye ott kezd el hát egy új életet. 13 éves fiú, és az egy éve vannak ott, de már érezne a dimenzió különbséget, ami egyébként itt lett volna belőle, meg ami ott lehet.
0: Akkor él a kérdés, ezt mondom, hogy ez szerintem ijesztő,
2: Szóval mindenféleképpen azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy azt a fajta bezártságot, hát akár szellemi, hát akár érzelmi bezártságot, amit rátelepszik az emberre, azért hát időről időre
0: az a probléma,
2: meg kellene szüntetni, már csak azzal is, hogyha elmész mondjuk egy hétre, átmész a határon, az
0: igen,
2: már segít.
0: Igen, de a provincializmusodon nem segít, ugye nagyon helyesen kérdeztétek, vagy mondtátok nekem, hogy milyen hülyeség, hogy kérdeztem, hogy mit tud a magyar politikai életről, holott ugye az a legnagyobb probléma, hogy akármilyen is a politikai életünk, önmagában provincialista az a kérdésfeltevés. Tehát egy nemzeti nagyság, ami 93 ezer négyzetkilométer, se biztosít arról, hogy nem vagy provinciális. Ugyanakkor ugye az Orsós avval a nagyon érdekes és szinte forradalmi reformkori és Széchenyi gondolattal jött, hogy a gondolat maga az eredeti és magyar. Ugye, hát és arra is ugyanezt tud mondani, hogy igen, igaza van, nem lehet nem hinni ezt, mint a Pascal fogadásféle elméletében, hogy egy gondolat eredetisége annak magyar voltában megragadható, másrészt pedig azt tud mondani a magyarra, hogy provinciális. Hát én azért csak ki a szél, mert nem gondolnám a Csupó Gáborról, hogy nem egy teljesen tipikus magyar ember. Érted? Csak valószínű, hogy szorgalmas, tehetséges, tehát olyan tulajdonságokat is rögzít és ötvöz magában, ami itthon föllelhetetlen, vagy nem
3: tudom. Jó, hát ezért sokat beszélt a szerencséről, nyilvánvalóan az
0: ezekben hiszel, ezekben a szerencsében.
3: Nem, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok. Én nagyon egyszer az apámmal ezt így végig töltött, hogy Miskolcon születtem, és aztán Debrecen, és nem tudom, nem csak, és az apám még folyamatosan költöztek. Ez egy nem jellegzetes dolog Magyarországon belül, hogy így ez a folyamatos, azt hiszem, ők talán hétszer, mert ők talán Kecskeméten
0: kezdték. Így lett a kozmopolita.

0: csak aztán kis szerencse kell azokat a helyzeteket előállítani. Úgyhogy én ilyen tekintetben nyilván hiszek, vagy de én nyilván a szerencsét lehet másnak is nevezni. Tehát,
1: azért mondom, több hibát követtem el, mert azt mondja bizonyos gondolkodás, hogy a szerencse nem más, mint a rálátó távolság kicsinsége, mert onnan a szerencsének látod, hogy kicsit hátrébb mész, azonnal látod az okokozati rendszert. Ezért volt ugye rossz a másik kérdésem is a csupóhoz, hogy vajon hogy látja magát a pályaíven belül, mert valószínűleg ott nincs is ilyen. Tehát, hogy nem történetileg fogalmazódnak meg a dolgok, hanem valami ilyen...
2: Az itt és most. Ja,
1: az itt és most, a jelen valóság pillanatában, és ezért ugye szerencsésen alkalmazkodik a dolgokhoz, mert kompatibilis a jelennel. Szerintem, ahogy az albán politika nem tudja megértetni magát Párizsban, hogy miért ragaszkodnak annyira a nemzeti létükhöz, ugyanúgy nem tudja szerintem ez a szerencsétlen provinciális magyar szellem kifejezni a kontabilitását.
0: Na jó, de mert minden energiája ebbe a kifejezésben vagy megy el, ahelyett, hogy ugye csinálná,
1: tehát csinálná a dolgát. Mondok egy példát ebből neked.
0: Tehát, hogy ahelyett, hogy csinálná a dolgát. Tehát nyilvánvalóan akiket így pozitív példaként felsorolunk, ők egyszer csak abban a helyzetben kerültek, hogy végre a dolgukat csinálhatták. Azt, amihez értenek, és azt nagy energiával és nagy szorgalommal csinálták. És ez ők, nekik elmondta azt a történetet. Tehát nem az, hogy magyar vagyok, és ebben és ebben és ebben foglalkozom, hanem csak és közben az van, hogy ezzel foglalkozom, és egyébként meg mellékesen nyilván ebből a produktumból látszik az a dolog is, valamilyen íz, vagy valami felhang során, hogy az valószínűleg az valahogy kötődik ehhez az országhoz, vagy ehhez a kultúrához.
1: És na jó, de pont tudod, azért mondom ezt a Velencei Biennálét, mert rajzfilmes összefüggés van a téma között, ja, hogy mi a világ felé egy olyasmit akarunk animálni, ami szerintem, kérdezem Csupa Gábor, szerintem nem is érdekli. Érted? Tehát, ahogy a világ felé megmutatjuk magunkat, az is provinciális, mert nem tudunk másból kiindulni, mint csak a saját október 23-i történetünkből, ami nem is történet igazából.
2: De mondjuk azért ellenpéldának fel lehet hozni mondjuk az oroszokat is, amelyik nép ugye hát nyilván nagyságrendileg más, de azért akkor is valami olyan belső szorongás van bennük, amitől
1: a csupónál dolgoznak, mert oroszokkal dolgoztak.
2: Igen. Na, kulturális ajánló, Vedres Ágika fotókiállítása megnyílt, és március 10-ig látható, a címe az Aranydisznó, ez a numero egy Chinese restaurantban van, kínai-magyar gyorsbüfé, a cím, azt nem tudom, ott van, igen, azt mondja, hogy 7. kerület király, 6. igen, 6. kerület Király utca 70, a címe a kiállításnak az Aranydisznók orrukkal már a csengőt nyomják.
1: Na, akkor üljön ide az Ági, és megkérdezzük
2: hogy mi is ez az aranydisznó, mert nem is igazán értünk a kínai asztrológiához.
1: Hoztál verset.
3: Az a Károly. Azt én a Károlynak megtartom ezt a dolgot.
2: De szép kínai blúz van rajtad.
3: Igen, jöttek a webtévések forgatni, és beöltöztem nekik.
2: Mi ez az aranydisznó?
3: Na, az aranydisznó, ugye, az nagyon érdekes. Az aranydisznó már rögtön ugye el van írva a pestésbe, de most korrigálnék. Tehát nem 60 évenként, nem 600 évenként, tehát én már ezt így nem fogjuk megérni csapatostul ezt a következő kiállítást. Arról van szó, hogy ugye, mint nálunk is a zodiákus, ugye 1-től 12-ig, itt is a kínaiban 12 évenként, 60 évenként, és ez a 600 évenként, amire igazából nem tudnak válaszolni, hogy miért 600 évenként jön el az aranydisznó, na de hát ismerjük, hogy van ugye a disznó, a kígyó, a tigris, a stb. Arany, na de azért, mert ugye mindegyik jegyhez tartozik 5 elem. A föld, a fa, a víz, a fém és a...
2: És a disznóhoz.
3: A disznó elvileg most fém év van, de ez aranydisznó. Most ami még érdekesség, hogy én ezt pontosan tudtam, hogy a tűzkutya évet írtuk például 2006-ban, és 2007-ben jött el az bizonyos aranydisznó. Most a kínaiak erre már tepernek, ha szabad így beszélni, hogy fogalm... Jó, teperés van. Nagy boom lesz, baby boom, mert gyerekgyártásban vannak a kínaiak, lévén, hogy ők már azt is tudják, hogy akik ebben az évben születnek, tehát fiúk, lányok, azok a legszerencsésebbek, legboldogabbak.
1: A legjobb jegy az összes több.
4: Hát érdekes lesz, igen. Azt, hogy elnézem Kínát, az esélyes.
3: Na, szálljon be mindenki. Nyugodtan lehet mindenki. Mi most már ezt tudjuk, és ezzel a tudattal kell gyereket gyártani.

0: tartani, illetve érdemes most nősülni, házasodni, stb. Tehát minden jó, az összes jegy, tehát hogy mondjam, az összes jegy közül a disznó az, amelyik minden jegynek a pozitívumát hordozza magában. Így
1: sose hittem.
0: De pedig így van. Tehát
2: akkor jó évünk lesz.
0: Abszolút.
2: Azt mondják a gazdaságkutatók, hogy nagy szóra lesz.
0: Nem igaz, mi már tudjuk, hogy nem. Ez így lesz, és mindenkinek boldog lesz
2: az
0: élete. Igen, és a másik dolog, ugye az érdekesek, hogy Budapesten ugye, hát legalábbis én nem ismerek disznókat, tehát el kellett utaznom vidékre, legközelebb vidéki ismerőseimhez, rokonaimhoz Dömsödre, aztán tovább kellett mennem Adonyba, ami hát a másfél órás út távolsági busza.
1: Iszlám országokban nem engedik.
0: Hát most ezt igen, hagyjuk, de most nekünk most szeretni kell a disznót, és meg kell érteni őket, a fotókon is ez látható. Ez egy 10000-es sertéshizlada, és itt szeretnék külön köszönetet mondani dr. Stász Károly ügyvezetőnek, és Becker Robi állattenyésztőnek, aki végig kalauzolt, tehát ha szagos lenne, vagy illatos lenne, mind a 10000-et, nagyon érdekes, itt a fotón...
2: Te most disznóba utazol?
0: Hát most ez még nincs feldolgozva, mert ott van még a magyar mangalica, ott van még a csüngő hasó kínai, hát szóval van még itt dolog.
1: De most ez ugye fénykép, nem a húsiparban.
0: Nem a húsipar, és erről ne is beszéljünk, mert én viszont sikerült egy illetőt, hogy is mondjam, csak megtérítenem.
2: Mit látok a kiállítás?
0: Hát menjetek el, és nézzétek meg, malackák lesznek, de olyan malackák, hogy azt mondjátok, hogy örökbe szeretnétek holnaptól fogadni egyet.
2: Azért annyira örülök, hogy ez pénteki műsor, és van benne magazinos jellegű.
0: Szombaton és vasárnap is nyitóan a kínai étterem, szóval lehet menni. Tehát kínai étteremben nyílt, kínai a téma, és a kínai... Hát most már csak fotókom.
2: Most az nem veszik.
3: Utolsó telefon, amit felveszünk.
2: Utolsó telefon.
4: Hát szervusztok.
0: Szerintem. Jaj, malacos vers, Karcsika? Rögtönözzél?
1: Malacos vers.
0: Azt szeretnék hallani.
4: Nincs a malacos versem. Amerikához, Hollywoodhoz van egy Nietzsche idézetem. Szabó Lőrinc fordításában.
1: Mondd versformában, lehet?
4: Versforma, ez versforma.
0: Igen.
4: Tehát ez teljesen Amerikára vonatkozhat. No. Én szerintem, érzésem szerint, és nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, hogy mikor kell ezt elmondanom. De ennek most jött el talán az ideje. De nagyon-nagyon másra is vonatkozik. Na, a címe az, hogy Csillagerkölcs. Kiszendelt csillagpálya vár, mit neked? Csillag, a homály. Zúgját üdvözölten a mán. Nézd túl idegen nyomorán. Fényhazád a nagy messzék, ne tűrd meg a részvéd bűnét. Parancsod csak egy, tiszta légy. Ugye milyen kegyetlen? Hát, talán ezért állnak egy ilyen gazdagon.
2: Károly, hagyd tanítsuk meg valamire. Tök jó volt, szóltam,
4: de nem szabad kommentálni.
2: A gondoknak, hogy utána zene, és rádumáltál.
4: Hát erre nem lehet mit dumálni.
2: Elbasztad az végét.
4: Még valamit, megengedtek egy kis gondolatmenet a provinciáról. Magyarországon. Mindig a szélén voltunk minden birodalomnak. A római birodalomnak a szélén voltunk, szélén geopolitikailag. Szélén voltunk a kereszténységnek, szélén voltunk a orosz birodalomnak, és most is szélén vagyunk valaminek.
3: Hát így jártunk.
0: Egy összögést a végére, Karcsika.
4: Nem értettem, elnézést,
1: állj. Semmi.
2: Köszi, szia.
0: Sziasztok, Vici Röfi.
1: Még meg a Tilos honlapon remek fotókat láthattok. Akár a Honti és Hannáról is, de a Tilos Mikulásról láthattok, celebekről, ja, arról még nem láthattok.
0: Médiaszpont.
1: A főoldalról. A tévében, de az még üres. Főoldal. Minden esetre nézzétek meg a főoldalon a galériát. Jövő héten is jövünk, szavaztok.

0: Sziasztok!
1: Hello.
2: Sziasztok! Ezek a mai első témánk az a közérdekű adatok nyilvánossága című történet lenne, amiben a Társaság a Szabadságjogokért nevű civil szervezetnek óriási tapasztalata van, tehát a közérdekű adatigénylések és a közérdekű adatigényléses perek. Első kérdésem az az volna a vendégünkhöz, hogy igazából miért kell perelni, mik azok a közérdekű adatok, és miért van szükség perekre ahhoz, hogy ezeket megismerhessük.
0: Szerintem azért pontosan ítélni, hogy melyik vendég, melyik műsor számhoz tartozik, vagy melyik szakaszhoz.
2: Igen, tehát a Tivadar tartozik a közérdekű adatigénylésekhez.
0: És Tibor tartozik a devizahiteles történethez.
3: Hát a közérdekű adatok az állam működésével és az állam kezelésében lévő adatokat jelenti. Ezek olyan információk, amelyek alapvetően minden állampolgárt érintenek, vagy érinthetnek, illetve közérdeklődésre tartanak számot. Ugye a magyar törvényi szabályozás 1992 óta létezik. Ennek egy szerintem elég szimpatikus meghatározása van, melyből lényegében az következik, hogy közérdekű adat az, ami nem személyes adat, tehát az, ami nem az egyéni magán szférával, privacy-vel összefüggő adatok kezelését jelenti. És nyilvánvalóan az is feltételi az állam kezelésében legyen. Az állam alatt ugye ezt nagyon tágan értelmezzük, ebbe beletartozik a helyi önkormányzat, az állami tulajdonú cégek, közintézmények, de ugye az állam kiszervezhet mondjuk nem állami tulajdonú cégnek is közfeladatot, és hogy a közfeladattal ellátásban függenek össze bizonyos adatok, tehát mondjuk az állam megrendel vagy egy állami cég megrendel mondjuk, mint a BKV egy fénymásoló ellenőrzést, ami történt ugye tavaly, az is ugye adott esetben ugye a felmérést elvégző cég kezelésében vannak ezek az adatok, ilyenkor ők is közérdekű adatkezelők lesznek, ők is perelhetőek. A kérdésedre válaszolva, hogy miért kell perelni, hát azért kell perelni, mert nagyon gyakran ugye ezeket az adatokat eltitkolják, hiába kérdezi az ember, azt mondják, hogy szerintük ez nem közérdekű adat. Mondtam, hogy ez egy nagyon szimpatikus, nagyon tág meghatározás az, hogy mi számít közérdekű adatnak. Ugyanakkor a kivételek rendszere is nagyon összetett. Nyilvánvalóan vannak olyan információk az állam kezelésében, amelyek a működés szempontjából indokoltan maradnak titokban. Ugye a legextrémebb, legszélsőségesebb példa erre az államtitokkör, amit most már minősített adatnak hívunk a jogi szaknyelvbe. Nyilvánvalóan ez legitim érdek fűződik, de vannak határesetek, ahol nem annyira könnyű eldönteni, hogy most ez nyilvános adat vagy nem nyilvános adat. Ilyen volt például általad is jól ismert rektori fizetések kérdése, hiszen egy fizetés az egyik oldalról személyes adat, hogy én mennyit keresek, az én saját adatom, rólam szól. Másik oldalról viszont az állam fizeti ki ezt a pénzt, ami közfeladat ellátásáért jár, tehát hogy itt közérdekből nyilvános adat a rektorok fizetése semmi az adat teperedben. Erről volt szó, magad is tapasztalhattad, hogy bizony igen nehéz még egy ilyen viszonylag nagy, magas presztízsű jogi tudással is felvértezett, meg rendelkező intézménynél, mint az egyetem, megszerezni bizonyos adatokat, nem esetességgel azért, mert hát az állami szervek tömbségében van még egy ilyen titkolózó hajlam, és valahogy nem szoktak még hozzá ezekhez a dolgokhoz érzéket nyilvánosan hozni. Ennek egy nagyon jó módja ez a pereskedés, hogy ezt tudatosítsuk egyrészt a társadalomban, másrészt az állami szervekben és az állami szerveknél dolgozó embereknél. Most ezt el kell mondani, hogy 2003-ig gyakorlatilag Magyarországon nem voltak az érdekű adatos per. Tehát a TASZ kezdte ezt el csinálni, és már 7 éve nagyon sok perünk volt, voltak olyanok, amelyek jogilag voltak fontosak, tehát jogértelmezést tágították, és az információ szabadság, a közérdekű adatok megismerésének a spektrumát szélesítették. Voltak olyan perek, amelyek érdeklődésre tartottak számot, tehát még egy fokozott közérdeklődés, ez a fizetéses kérdés. De hát voltak, ugye neked is volt még a sávolyos ügy, sávai beruházással kapcsolatos peret, az is szerintem egy nagyon úgy volt több szempontból is.
0: A fővárosi bíróságnál dönti ezeket a pereket?
3: Hát úgy van.
0: Vagy megyei
3: szint. Megyei szint, tehát országos hatáskörű szervet például az ember, tehát például egy minisztériumot, vagy egy hát országos hatáskörű szervez mindig adott szerv vonatkozásra dől el, akkor megyei szinten, az Budapesten praktikusan a főváros jelenti. Sokáig szinte kizárólag ugye a fővároson zajlottak a perek, mert a TASZ-nak az erőforrásai nem engedték meg, hogy más városokban is, meg megyékben pereljünk. De tavaly előtt egy pályázaton nyertünk pénzt, és tudtuk beüzemelni egy úgynevezett információszabadság ügyvédhálózatot, aminek köszönhetően mindegyik magyarországi régióban van ügyvédünk. És
2: akkor ilyenkor mit tehet az, aki mondjuk egy közhivatalhoz fordult valamilyen közérdekű adatért, és elhajtották, vagy nem válaszoltak neki, akkor mi a metódus?
3: Ugye a legalapvetőbb az, hogy meg kell próbálni írásban kommunikálni. Ez lehet e-mailen, faxon, postai úton, tértivevénnyel, és úgy kell kérni az adatokat. A TASZ honlapján egyébként ez van segédanyaga a www.tasz.hu információszabadság 1/1 címszó alatt nagyon részletesen el van írva, de lehetőleg pontosan meg kell tervezni, milyen adatot akarunk, a lehető legpontosabban körül kell írni, hogy be tudja azonosítani a adatkezelő szerven, tudja azt mondani, hogy hát én nem tudtam, nem értettem, hogy pontosan mire céloz. Erre, miután megkapják, készhez veszik a levelet, akkor 15 nap van a válaszadásra, tehát arra, hogy kiadják az adatot. Elvégben 8 nap van a megtagadásra, tehát hogyha azt mondják, hogy valamilyen okból mondjuk titokkában minősítve, akkor azt 8 napon belül kell közölni, ha ki akarják adni, akkor 15 nap, de praktikusan ez azt jelenti, hogy 15 nap után nyílik meg a perlési lehetőség. Mondjuk ez nyilvánvalóan durvább módja a dolognak, érdemesebb ilyenkor még egy felszólt elevet, hogy akkor, ha most már nem adják ki, akkor tényleg pert fog inteni az illető. Ez hatásos általában. És hát ilyenkor keresetet be kell adni a bíróságra, erre 30 nap áll rendelkezésre. Most ennek a tényleg nagyon finom jogi dolgaiban nem megyek be, hogyha valaki nyilván milyen problémába ütközik, az a TASZ bármikor megkeresheti. De van egy másik módja is, az adatvédelem biztoshoz való fordulás. Az adatvédelem biztos ugye a nevéből ugye mindig arra következtünk, hogy adatvédelemmel foglalkozik, de az adatvédelem és az információszabadságnak is a biztosa ő. Egyetlen egy probléma van az adatvédelem biztossal, hogy az ő állásfoglalása az nem kötő erejét, tehát ezt nem lehet végrehajtatni.
2: Hogyha van folyamatban lévő per egy bizonyos adatért,
3: akkor nem foglalkozik. De ez egy kisebb probléma, tehát inkább az a probléma, hogy az ő álláspontja, mondhatja azt valaki, hogy hát oké, ez az álláspontja, nekem nem. Nincsen semmilyen olyan jogi eszköz.
2: Mondjuk láttunk ilyet mondjuk abban, amikor a jövő nemzedékek ombudsmanja kiadott egy állásfoglalást, és én kint voltam a pátyon, amikor az önkormányzat név szerinti szavazással leszavazta. Tehát, hogy közölték, hogy ők nem értenek egyet, nem fogadják el, és akkor
3: hát
2: az ennyi.
3: Igen, ez ennyi. Igen. És akkor a bírósági ítélet, ez pedig végrehajtható, bírósági végrehajtóval. Ebből a szemben egy erősebb eszköz. A másik érv még a bíróság mellett az, hogy ő soron kívül jár el, míg az adatvédelem biztos nem köti határidő. És itt ugyanúgy, mint az alkotmány bíróságnál, bele lehet azért csúszni ilyen egy-két évekbe is, akár egy ilyen állásfoglalásnál, nyilván nagy a munkater. Ami viszont mindenképp az adatvédelem biztos mellett szól az, hogy ő ért hozzá. Tehát míg a bíróságon vannak olyan bírók, akik nem nagyon jártasok ezen a jogterületen, és esetleg oda kerül hozzá egy beosztásra az ügy, akkor ott hát meg lehet szívni, hogy finoman fogalmazza.
0: Nem egy tanács adja, hogy mint a sajtóügyeket, hanem itt azért össze-vissza szórják?
3: Hát itt főleg a Pesti Központi Kerületi Bíróság össze-vissza van a szórás, ott egészen meglepő dolgok is születnek, de például most mondtam ezt a ügyvédhálót, ahol voltak olyan adatigénések, hogy a Helsinki Bizottsággal együttműködésben országos szinten több helyről ugyanaz az adatigénés ment rendőrségtől, több helyen pereskedni kellett, és ugyanolyan tényállás mellett homlok egyenes ellentétes ítélet született, nyilvánvalóan aztán mentünk legfelsőbb bíróság, vagy fellebbezéssel.
2: Te személyes peres tapasztalatod szerint mik azok a leggyakrabban előforduló kifogások, amikkel az adatkezelő előáll, hogy miért nem adja az adatot?
3: Hát, nagy port kiváltó ügyekben, tehát például a sávói hatástanulmány kérdése, vagy tavaly volt a Gripen, úgyhogy a 190 milliárd forintot hova, melyik magyar cégekbe fektette be a Gripen száv csoport. Ezekben itt üzleti titok kérdésköre volt. Hát nyilvánvalóan ez érdekli leginkább az embereket, hogy hol mennyi pénz mozog, és a közpénzek átláthatóságának a funkciója, az információ szabadságnak ez a funkciója kelti a legnagyobb érdeklődés, még a legtöbben is ezt használják, főleg ugye újságírók. És hát itt az üzleti titokra való hivatkozás az, ami ez egy nagyon bonyolult, tényleg nagyon összetett többrétű szabályozás, bár elsőre nem tűnik annak, de ezen még van mit alakítani a joggyakorlatban, erre történik a legtöbb hivatkozás, és általában hogy az állami szerv részéről mindig azt mondják, hogy az állam köt egy szerződést valakivel, akkor az nyilvános, ez punktum, szűk kivételekkel. Az állam mindig azt mondja, hogy hát ő nyilvánosságra hozná, csak hát a vele szerződő félnek az üzleti érdekét nem akarja sérteni, ezért mégse teheti azt. És akkor főleg ez a titoktartási klauzulákra hivatkoznak. Sajnos ezt elfelejtik, hogy a jognak ez a kógens, tehát ettől eltérés nem engedő előírása ez a nyilvánossági szabály. Hiába tesznek bele magánjogi megállapodásokba ilyen titoktartási klauzulát, ez nem írja felül a polgári törvénykönyvnek ezt a szabályt. A polgári törvénykönyv el lehet térni főszabály szerint, ez egy olyan kivétel, amitől nem lehet eltérni.
2: És egyébként csak újságírók fordulnak bírósághoz, vagy a TASZ segítségével bírósághoz ilyen ügyekbe, vagy érezhető egy olyasmi, hogy az átlag emberek, vagy már felismerték azt, hogy joguk van ezekhez az adatokhoz, és mondjuk egy-egy magánszemély is elmegy idáig azért, hogy megismerje őket?
3: Abszolút. Tehát magánszemélyek saját eljárásból, saját akaratellenőrzésből is fordulnak. Az egy más kérdés, hogy ez egy nagyon jó munkaeszköze szerintem az újságíróknak, ezt talán te is meg tudod erősíteni.
2: Abszolút.
3: És annak ellenére, hogy mondjuk nyilván egyszerűbb, hogyha megkapod az információt és sima felvilágosítás vagy tájékoztatási keret, eljárás keretében, de hogyha ilyen konfrontáció van, mint mondjuk a rektoros sávai és ügyben, akkor ugye nincs más tenni, és ahhoz ki a relatíve gyorsan meg lehet szerezni az információkat.
2: Igen, és ez szerintem egy indikátora is annak, hogy hol vannak az űrös ügyek, tehát ugye, hogyha nem adják az adatot, annak valami oka van. Tehát hát igen, simán kiadják, akkor ugye nincsen sztori újságírói szempontból, viszont ha nem adják, és ilyen messzire el kell értem menni, akkor biztos, hogy ott van a kutyaelás.
3: Hát ez a sávó így, mert szerintem pont tényleg jól játszott, mert hogyha a hatástanulmányt nem titkolták volna ennyire, akkor lehet, hogy nem durrant volna ekkor hát ez az egész ügy, tehát kicsit most tulajdonképpen nem akarok értékítéletet megfogalmazni, de hát saját sírjukat ásták meg ezzel a körömszakadtáig való titkolózással, lehet az elején nyilvánosságra hozták volna
0: az szerintem azért nem biztos, hogy minden hallgató tisztában van a sávói mi belétével, az egy kicsit szerintem ezt jobban, igen, ezt mondjátok el, mert itt...
2: Hát az volt a lényege, hogy én újságíróként fordultam az MFB-hez, hogy mondják meg, hogy milyen alapon hitelezik meg ezt a motorversenypályát, és akkor hivatkoztak egy KPMG tanulmányra, ami ugye egy tanácsadó cég készítette egy tanulmányt, ami szerint ez a dolog nagyon megéri, viszont magát a tanulmányt azt üzleti titoknak nyilvánították, nem voltak hajlandók kiadni, ugye kértük a MEH-től is, tehát a miniszterelnöki hivataltól is, mert ugye kormánydöntést alapozott meg szintén ugyanez a tanulmány a motorpályának az MFB hiteléről, illetve a jogdíjakról, illetve kértük magától a KPMG-től is, hogy hozza, és a beruházótól, hogy hozza nyilvánosságra, és senki nem volt hajlandó, és akkor indítottunk egy pert az MFB ellen gyakorlatilag. Ugye az MFB megpróbálta szintén perbe hívni úgy a beruházót, mint a tanácsadó céget, ők köszönték, nem kérték, és az MFB végül elveszítette ezt a pert, és nyilvánosságra. De ez még folyamatban van, nem? Tehát még nem tudjuk,
3: hát,
2: hogy...
3: Még nem emelkedett jogerőre, de az fogú ítélet megszületett, valószínűleg jogerőre fognak emelkedni. A lényeg az, hogy ugye itt egy körülbelül összességében 35 milliárdos beruházás van, aminek a beruházásnak az indokoltságát erre a hatástanulmányra hivatkozva mondtak, hogy azt mondták, hogy azért támogatjuk ezt a beruházást, mert ez a hatástanulmány ezt mondja, mert azt mondja, hogy jó, de azt nem mondták meg, hogy mi van a hatástanulmányban, és titkolták, és akkor erre párhuzamosan szerveződött egy ilyen civil kampány, hogy levelet lehetett küldeni a miniszterelnöknek, amelyek értük, hogy hozzák nyilvánosságra, ami elérte részben a célját.
1: Szia! Ez élő adás, ami most?
0: Igen, igen.
1: Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a Pátyi képviselőtestülettel, meg azt így lehetett olvasgatni, hogy ez a Gruppo társaság ez így eltűnt, meg hogy a pécsi toronyházról is fújja le a szél már a gazt. Erről valamilyen update van esetleg? Hát elmesélitek, hogy hogy most így hol tart ez az ügy, meg hogy, hogy a képviselőtestület az ugyanúgy működik, meg él és virul, meg hogy ez a Gruppo ez így hol szívódott fel.
2: Működik a képviselőtestület.
1: Miket hagyott így maga után? Megfoghatatlanok teljesen, tehát itt vége a történetnek, meg mi az a pénz, amit sikerült elégetni. Tehát így ilyeneket.
2: Aha.
1: Köszi! Hello!
2: Köszi! Hello!
0: Hello. Hát a képviselőtestület az egészen addig fennáll, amíg
2: van, új választások nem sem lesz. Tudok, hogy a cég felszívódott volna. Azt tudom, az utolsó infóm az, hogy szeptember végéig nem nyilatkoznak.
4: A Pátyjal most foglalkozunk, vagy foglalkozunk egyszer később? Mert
2: szerintem az megér egy külön adást egyébként, amire hívunk onnan vendégeket.
4: Ezért, mert akkor inkább folytassuk Tivadarral.
2: Oké. Okay.
3: Tehát ott hagytam abba, hogy a sávai kérdést, ami egyébként nyilván összefügg valóan a Pátyi kérdése, hiszen ugyanaz a beruházói kör áll mögötte. És hogy a kedves hallgató is mondta, itt ugye megrekedt ez a sávai beruházás is, annak köszönhetően, hogy ez a hatástanulmány nyilvánosságra került, és bizony kiderültek olyan dolgok, hogy az állam lényegében az adósságot visszavásárolhatja egy állami cégen keresztül ettől a befektetőtől. Tehát egy ilyen teljesen tuti biztos üzleti struktúra volt, ami lényegében az állam is érte volna a teljes kockázatot.
2: Igen, tehát annyit talán ki lehet erről jelenteni, hogy nem az állam érdekét szolgálta ez a szerződés, illetve az egész konstrukció, és ez nem derült volna ki, hogyha ezt a tanulmányt nem pereljük ki az MFB-ből.
3: Hát amint kiderült lényegében az, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni, illetve nagyon nagy valószínűséggel teljes egészében sikerülni fog a per, meg eléggé jól állt a szénánk, hogy úgy mondjam. Abban a pillanatban emberek elkezdtek lemondani, és azt mondták, hogy akkor felejtsük el ezt az egész beruházást. Tehát még a per lezárulta előtt elálltak ettől a dologtól. Tehát ez, hogyha szép csöndben megy végig, és nem kezded el ezt kinyomozni, nem kezdünk el perelni, akkor lehet, hogy átmegy.
2: De most így ment volna. És egyébként érezhető, hogy az ilyen, hogy mondjuk a sávói vagy a hasonló típusú ügyek nyomán, ugye ilyen rengeteg van, nem csak ez egy, ott van a mit tudom én, a Huiber-féle szalmatüzelésű erőmű, amit ráadásul világörökségi helyszínre akarnak építeni. Tehát több olyan vitatott nagy beruházás van Magyarországon, ahol az állam valamiféle bújtatott támogatást ad. Éreztek olyasmit, hogy egy ilyen ügynek a hatására mondjuk a civil aktivitás vagy a civil kontroll az fokozódik az ilyen típusú ügyekben?
3: Én csak remélni tudom, hogy fokozódik. Nyilvánvalóan az a szerencsés, hogyha minél több emberhez eljut egy ilyen ügy, tehát mondjuk média közvetítésével, pragmatikusan. Hogyha emberek látják, hogy ezeket meg lehet szerezni, akkor a helyi kis közösségekben is lehet kezdeményezni ilyen eljárásokat, lehet információkat szerezni, és ahogy is mondjam, tehát egy ilyen nem kellenek oknyomozó újságírók feltétlenül ahhoz, hogy ilyen információkat kívánjászanak, hogy az emberek tudnak helyben bizonyos dolgokról, bizonyos részinformációkat, akkor nagyon könnyen lehet ezzel a közérdekű adat igényléssel átláthatóbbá tenni egy akár egészen kicsi kis helyi önkormányzatnak a működését. Nem kell 15 milliárdos tételeknek repkedni ahhoz, hogy itt érvényesítsük az jogainkat, az átláthatósághoz fűződő jogokat. Bármilyen kis beruházással, önkormányzat apró funkcióival kapcsolatos információt meg lehet szerezni így.
0: Igen, a nem hiányossága a jogszabálynak, ezt így a véleményedet kérdezem erről, hogy nincsen igazából szankciója annak, hogyha nem adnak ki adatot, igazából csak a perköltséget, meg a talán a végrehajtási költséget lehet ráverni, és szerintem sokkal, de sokkal nagyobb hatásuk lenne egy ilyen pernek, hogyha esetleg valami...
3: Hát én nem vagyok igazság szerint magam részéről a szankciók nagy híve, sokkal jobban szeretném, a mentalitás megváltozna. Ez nyilván nehezebb ezt elérni, hogy a mentalitás változzon meg. Ahol esetleg
2: a szankció, nem? Tehát az a szankció, hogy ő nem adja az adatot, igen, akkor tehát, abból nyilvános botrány van.
3: Ez is persze, természetesen.
2: Felhívja magára, illetve az egész ügyre a figyelmet az, aki egy ilyen megkeresést elhárít.
0: De hát feltételezhető némi cinizmus is szerintem azért a ilyen kezelők részéről, hogy nem nagyon érdekli őket így a nyilvánosság, legalábbis nekem ez az érzésem, hogy így érzékelem ezeket a...
3: Azért látható olyan, tehát például ebben a rektoros ügyben most, hogy így jogerős ítélet született, a nem humán erőforrás minisztérium, most nem tudom mi a Nemzeti Humán Erőforrás Minisztérium honlapján megjelent az összes rektor fizetése, holott mi csak ez egyiket pereltük. Tehát egy ilyen, hogy is mondjam, proaktív, önmagától ki nem készítve özétett az összesnek a rektori fizetés. Ez például a követendő példa. Tehát ez a jó mentalitás. Az, amit mondasz egyébként, tehát az információ szabadságnak van egy olyan oldal, az úgynevezett elektronikus információ szabadság, ez egy proaktív oldala, tehát ez azt jelenti, hogy adatigénylés, állampolgári kérés nélkül közzé kell tenni adatoknak elég nagy körét, most más nem mondjak, ebbe beletartozik a kormány jogszabály tervezetei. Tehát mondjuk a Pintér Sándor belügyminiszter tegnap benyújtott egy törvényjavaslatot, azt elviekben a javaslat kidolgozás után 15 napig, legalább 15 napig a minisztériumnak, a belügyminisztériumnak honlapján fel kellett volna tüntetni, és a civil szervezetek állampolgárának véleménynyilvánítás céljából véleményezési határidőt biztosítani.
2: Ezt betartják?
3: Ez az, amit abszolút nem tartani, hanem ezt kéne valamilyen módon megoldani, mert itt most ugye már a BTK-t úgy módosítják, hogy tegnap betették, senki nem szólt egy szót sem, általános vita le van zárva, módosítót már nem lehet beterjeszteni, tehát most már csak kapcsolódó módosítókkal lehet valahogy toldozgatni, foltozgatni, más kérdés, nyilván elfogadják így, ahogy van, de akkor is, tehát az állampolgároknak ez a véleménynyilvánítási joga sérül. Ez kapcsolódik az elektronikus információ szabadsághoz, tehát ahhoz, hogy az államnak kérés nélkül kötelessége a jogszabály tervezeteket közzé tenni. Ez egy nagyon rossz gyakorlat, hogy ezt nem tartják be. Előző kormányok se tartották be, tehát itt elgondolhatónak tartani valami szankciót, hogyha vagy valamilyen jogérvényesítési lehetőséget, egyelőre sajnos ennek a lehetősége nem áll fenn.
0: És akkor egy súlyosabb ügybe belenyúltak, azért valamikor éreztek valami másfajta pressziót, hogy akkor ezt mégse kéne feszegetni, vagy valami nem érkeznek ilyen nagyobb burkolt fenyegetések, vagy inkább ilyenkor vissza hátrálnak.
3: Hát ugye most
0: az újságírót szokták azt
2: aromában. Hát az újságírót inkább előveszik, azért azt gondolom, hogy egy csapat ügyvéddel azért szívesen kezd ki még a...
0: Hát tudod, hogy nekem volt annak idején, és nekem is egy-két ilyen harcom a volt kuruc infósokkal, úgyhogy...
3: De a legnehezebb ügy az, amikor letagadják az adat létezését. Tehát azt, hogy én bizonyítsam be azt, hogy náluk létezik ez az adat, amit kérek, azt mondják, hát ezt mi nem kezeljük. Bocs, és akkor hiába tudja az ember, hogy mi kezelik, de nem tudja bebizonyítani a bíróság előtt, akkor veszett fejszennyelete.
2: Hát, egyébként arról mi a véleményed, hogy ilyenkor ugye Magyarországon az nagyon elterjedt, hogy ilyen politikai, gazdasági érdekek mentén jönnek ki, nem nyilvánosan átlátható, hanem ilyen dossziékban meg névtelen levelekbe odaadják újságíróknak, hogy ezt írja meg szerkesztőként. Ugye mit tudom én, ott van például az MVM-nek az offshore ügyében is a vizsgálati jelentéseket kiszivárogtatták teljesen Schwarzban a sajtónak, nyilván abban is van üzleti titok meg mindenféle, és hogy hogy ugye ilyenkor ugye felmerül az, hogy ha nem megy ilyen szépen, nem lehet, tehát ugye adatigényléssel egy ilyen anyagot megszerezni, akkor a feketén kapott anyagokat felrakni az internetre, vagy felrakni a Wikileaks-re, tehát hogy mondjam, ilyen gerilla módszerrel biztosítani nyilvánosságot ezeknek az ügyeknek.
0: Be lehet ebbe azért futni akkor más jogsértésekbe, és nem biztos, igen, hogy nagyon komolyan rászoktak most repülni a nyomozóhatóságok, és hogyha nem magyar szerverre teszik ki, vagy hogyha magyar egyetem, bármilyen magyar szolgáltatóhoz teszik ki, akkor pillanatokon belül jön a megkeresés, hogyha feljelentés születik, és üzleti titok sértésért is kérik már az IP címet, már a becsület sértését is kérik
3: különben. Nyilván mondjuk, hogy tehát üzleti titok sértés az akkor következik, hogy üzleti titok van. Tehát hogyha nem üzleti titok a dolog, mert közérdekű adat, akkor mondjuk nem következik be ez a tényes.
0: De a nyomozást azt elindíthatják attól.
3: Persze, elindítják és nem kellemes. A legrosszabb az ugye, a leg problematikusabb kérdés az állam titok kérdése, a minősített adatok kérdése. Tehát az, amikor így feketén bedobnak a újságíró postaládájába egy borítékot, hogy akkor ott van egy boríték, mit tudom én, bármiről, amit minősített adat, tehát államtitok, hogyha azt nyilvánosra rozod, akkor bűncselekményt követsz el. És korábban úgy volt, hogy ha tudod, ha nem.
2: Olyankor nem mérlegeli a bíróság azt, hogy társadalomra való veszélyesség kritériuma? Tehát mondjuk én is simán el tudom képzelni, hogy Magyarországon az államtitkoknak egy része az nem jogosan van államtitoknak minősítve. Tehát nem lenne veszélyes a társadalomra ezek, meg senkire.
3: Hát ez egy büntető bírósági kérdés az államtitoksértés, a minősített adat való visszaélés, egy egész pontos anyag. Míg a minősítésnek a jogszerűség az egy másik eljárás tárgya lehet. Nem mennék bele, mert ez nagyon bonyolult tényleg, de nincsen hatékony felülvizsgálati rendszer a adatok minősítésére. Idén áprilisban lépett hatályba az új törvény, ami az államtitok kérdéskörét rendezi. Ez egy nagyon súlyosan alkotmányellenes szabályozás szerintünk, ami nagyon sérti a közérdekadatok megismeréséhez fűződő jogunkat, az alkotmányos jogunkat. Sajnos ez most bemar az Alkotmánybíróságnál egy beadvány, amit az Ötös Károly Intézet, a Transparency International és a TASZ jegyez. Hát erről nyilvánvalóan nem fog születni döntés még egy jó darabig, ahogy az Alkotmánybíróság munkatempóját ismerem.
0: Addig már is változtatják az összetételt,
3: hogy aztán
0: se jó döntés.
3: Igen, a lényeg az, hogy nem lehet kezdeményezni. Mondjuk voltak újságíró ügyek, büntető ügyek, amikor ugye az újságírókat vették elő és leültették a vádlottak padjára, és végigment ítélőtábláig a büntető eljárás. A felmentetésre végződött mind a kettő, de hát ez csak a, hogy is mondjam, egy kicsit a bírók jó indulatán múlott. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen pozitív és stáb, ilyen törvényszövegéhez kötöttebb szemlélettel nézik az ügyet, akkor ott akár el lehetett volna ítélni ezeket a szerencsétlen újságírókat egy nagyon-nagyon rossz jogi szabályozás következtében, ami azóta egyébként részben megváltozott, tehát a büntető jogszabályok enyhültek, de a mai napig azt gondolom, hogy ez az államtitok kérdéskör ez még nem rendezett.
0: Szerintem egy kis szünetet tartsunk, és akkor a következő témára felátérünk.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
3: Szívesen.

0: Na? Piros Rádió, FM 90.3, Bádogdob, Bodival, Bodokival, és vendégünk most már a második témára, Madari Tibor.
1: Na hát Tibor, igazából itt a újra nagyon aktuális és sláger téma, és nagyon súlyos problémákat felvető téma ez a devizahiteleknek az elszabadulása. Mint tudjuk, a svájci frank azokat soha nem látott módon megerősödött, az egekben van ilyen háttér befektetési valutaként kezelik, és gyakorlatilag a magyar lakosságnak a nagy része ebben a valutában van eladósodva. Tibor egy egyesületnek a egyik képviselője, majd elmondja pontosan, hogy miről szól az egyesület, és ügyvédként is, és más szakemberként is próbál ezt a helyzetet próbálják valamilyen szinten kezelni, és lakossági segítséget nyújtani, és akkor erről szólna a második etapja a műsornak. Úgyhogy hallgatunk, Tibor.
2: Na hát köszönöm szépen a lehetőséget. Az egyesületünkről néhány szót. Ezelőtt jó egy évvel észleltük néhányan, hogy itt hamarosan komoly bedőlések következnek be. Egyik barátom hozott össze egy másik barátommal, akiről nem is tudtam, hogy ő is érdekelt a dologban. Elég komoly, nagyjából 80%-os növekedés következett be a havi törlesztő részleteiben, ami eléggé megviselte őt is, meg a családját is. És akkor elkezdtünk szervezkedni, megpróbáltunk embereket toborozni e köré, a téma köré. Összes jöttünk 15-20-an, akár a pénzvilágból, akár média szakmából, közgazdaságtanból, egyebek jogi területekről érdekelt emberek jöttek itt össze, és elkezdik megvizsgálni, mi is húzódik itt ezek mögött a dolgok mögött. Ilyen, de milyen lehetőséget lehetne itt találni. Ennek kapcsán megalakítottuk a hitelesek.org csoportot, azért mondom ezt így, mert annak idején így szerepeltünk sajtóban néhányszor. Augusztusban volt egy-két megmozdulásunk, egyik volt az EGON előtti egyik tüntetésünk, ahol szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy ez a pénzintézet az egyik legmérgezőbb volt annak idején a magyar piacon, a másik megmozdulásunk pedig a PSIF épülete előtt volt, ahol megalakítottuk a PSLF-et, tehát a pénzügyi szervezetek lakossági felügyeletét, hogy legyen egy kis csavar a dologban. És hát megkértük arra a PSIF-et, hogy ugyan biztosítson már nekünk egy helyiséget ott, hogy ügyfélszolgálati teendőket láthassunk el. A fenyegetésünket nem váltottuk be már, mint az, hogy a kilakodott hitelesekből sátortábort fogunk, az ő segítségükkel sátortábort fogunk felverni a vérmezőn ott a PSIF épületevel szemben. De erre sajnos úgy tűnik, hogy akár sor is kerülhet, ismerve a jelenlegi állapotokat. Tehát megalakult az egyesületünk, amelyet az ügyészség megtorpedozott azzal, hogy pénzügyi szervezetek lakossági felügyelet egy illetlen elnevezés. Emiatt a felügyelet szót azt figyelőre módosítottuk, tehát most az igazi nevünk az pénzügyi szervezetek lakossági figyelője egyesület, és ezt komolyan is gondoljuk, tehát igazából az alapszabályunkban éppen azt vetettük fel, azokat a területeket emeltük ki, amelyekre úgy tűnik, hogy az államhatalom, illetve a jogi szabályozás nem igen figyel oda. Tehát igenis meg szeretnénk vizsgálni, és vizsgáljuk is a pénzintézetek általános szerződési feltételeinek a milyenségét. Különös tekintettel arra, hogy a hazai bankrendszer durván 98%-a külföldi tulajdonú bankok kezében van, és ezek a külföldi tulajdonú bankok valahogy egészen másként viselkednek itt Magyarországon, mint otthon. Tehát hirtelen az a jól neveltség és az a gentleman, hogy is mondjam, arc kifejezés lehull a bankról, mint átlépi a lajtát, és elég furcsa dolgokat tud produkálni. Egyrészt rendkívül jövedelmezővé válik, ami nem véletlen, hát végül is a nagyokat, Raiffeisent, Volksbankot, egyebeket, az osztrákokat, gyakorlatilag az itteni lány vállalataik nyeresége tartja el már elég hosszú idő óta.
3: Bocsánat, hogy belekérdezek, de akkor ez azt jelenti, hogy a magyar tulajdonú bankok azok gentleman módon viselkednek? Tehát mondjuk egy OTP?
2: Egyrészt, bocsánat, de az OTP az nem magyar tulajdonú bank, ezt a félrejtés, ezt félre kell oszlatnom. Tehát az minimum 80%-ban külföldi tulajdonban van, de talán több is, nem tudom egészen pontosan az arányukat, de az biztos, hogy többségi külföldi tulajdonban van. Magyar tulajdonú bankok gyakorlatilag a szövetkezeti bankszektorban léteznek, illetve van most ez a Magnet Magyar Közösségi Bank például, amelyet így magyarként tudok apostrofálni. Egyébként meglehetősen szűkös a kínálat, ez a 2%-ban nem sok fér bele.
3: Akkor úgy értem, hogy az OTP-t az mondjuk tehát magyar központú, tehát a magyar vállalati kultúrába vagy banki kultúrát mutatja, tehát hogy akkor tehát, ők Tehát mi a különbség a között, hogy egy múlt egy külföldi tulajdonú bank bejön Magyarországra és úgymond gyarmatosít, és a helyi bankok viselkedése között?
1: Hát figyelj, most a bank, amit előbb említettél, például ő vezette be, aztán meg ő nyomta legjobban a ilyen hitelt. Én legalábbis úgy emlékszem, és az egyik legkockázatosabb hitelkonstrukció volt, arra már a PSLF is felhívta a figyelmet, hogy ezeket nem kellene, és egy idő után be is szüntették. Uh-huh. Szóval szerintem ott a profit orientáltsága annak a banknak azért nem hiszem, hogy visszafogottá.
3: De akkor mi a választásunk, ha mondjuk nem akarunk ilyen külföldi banktól hitelt felvenni, akkor hova fordulhatunk?
2: Hát ez egy, hogy mondjam, hosszabb lélegzetű választ igényel, ugyanis, és itt akkor egy kicsit átcsapok egy másik területre, az a visszásság halmaz, az a sok visszaélés, amivel találkoztunk az elmúlt egy év alatt, az vezetett oda többek között, hogy rá kellett jönnünk, hogy egy paradigmaváltásban van benne az egész világ. Tehát tulajdonképpen az egész világ pénzrendszerét és a gazdaságát át kell gondolni, mert az a fajta neoliberális gazdaságfilozófia, illetve pénzszemlélet, ami az elmúlt 40-50 éve uralta, az látványosan megbukott. Ezek a válságok egymást fogják érni, ki sem lábalunk belőle, úgy tűnik. Egészen addig, amíg nem tudatosodunk kellő mértékben, és itt kapcsolódom az előző riportalanyhoz, mert valóban a tudatosodás a legfontosabb. Tehát meg kellene nézni a társadalomnak, hogy mire is van neki szüksége a bankoktól, mely szolgáltatások azok, amelyekre valóban szükség van. Mi az, amit ez megér a társadalomnak? Tehát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a bankoknak van egy társadalmuk, és nem fordítva, tehát elég furcsán működik legalábbis Magyarországon ez a helyzet. Az is tervünk volt az Egyesület megalakításakor, hogy meg fogjuk vizsgálni ezeknek a bankoknak az otthoni és az itteni üzletszabályzatait, otthoni és az itteni gyakorlatát. Nagyon tanulságos lett volna, csak ilyen kvázi turista szintű megközelítéseink voltak, már azok is eléggé döbbenetesek, tehát mondjuk Ausztriában nem fordulhatnak elő olyan esetek, mint Magyarországon, akármelyik osztrák tulajdonú bank, magyarországi bank esetében mindennapos esetekről van szó, ahogy az ügyfelet zaklatják, ahogy ügyfelet folyamatosan hívogatják telefonon, akár öngyilkosságba hajszolják, ilyen ügyfelem is volt már. Tehát ott egészen másképpen kezelik a dolgokat. Nem is beszélve arról, hogy egészen másképp néznek ki a szerződéses feltételek. Tehát olyan döbbenetes kreativitásot tett tanúbizonyságot a magyar pénzügyi szektor, a bankrendszer, illetve az ezt e körül ilyen bolygóként működő egyéb pénzügyi szervezetek, amelyek végül is a lepattanóra mentek, hogy így mondjam. Tehát akit a nagybank nem tudta megfinanszírozni, azt azok finanszírozták, melyik a nagybankok valamelyik osztályáról kilépve alakították egy jó kis széget, a bank finanszírozta őket, tehát mondjuk 8-10, mondjuk ez egyik nagybank, 8-10 ilyen kis pénzügyi szervezet.
3: Tehát ezek az úgynevezett hiénák.
2: Igen, hát én nyugodtan nevezhetném őket így is. Ők hihetetlen dolgokra voltak képesek, tehát náluk tipikus például az, hogy opciószerződéseket kötöttek minden egyes ingatlanra, és pillanatok alatt azon vette észre magát az adós, hogy már nincs is tulajdona. Aztán ezekre jellemző az is, hogy valami hihetetlen gazdagságú költségelemet sikerült nekik feltalálni, amit mind a devizához kötöttek természetesen, független attól, hogy ezeknek a költségelemeknek közük nem volt.
3: Bocsánat, az ördög ügyvédje leszek, de ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy miért nem nézi meg a kedves ügyfél, hogy mit ír alá, illetve hogy miért szerződik ilyen hátterű cégekkel.
2: Igen, ez nagyon jól hangzik.
1: Tamás, meg én sem értem ezeket a szerződéseket, csak szóval is próbálom őket átnézni, és annyira körülfontan vannak megfogalmazva, hogy szakértőként vagy szakemberként, én bankban dolgoztam 3 évet, és úgy nem értem, hogy melyik szerződésnek mi a pontos hatása.
3: De akkor nem írom alá, ha nem értem.
1: Persze, csak nagyon sokszor jó, hát én nem is írom alá, csak így. Igen. Próbálok, én is találkozok ilyen ügyfelekkel, akiknek hasonló problémájuk van, vagy hasonló problémával fordulnak hozzá, mint ügyvédhez, és egyszerűen tényleg ezek a szerződések úgy vannak megkonstruálva, hogy nem is lehet, szóval egyszerűen az, hogy a módszerkesztés szabályainak nem felel meg, az egy dolog, de másik, hogy úgy vannak megszerkesztve, hogy értelmezhetetlenek, vagy pedig ugyanaz a mondat, vagy ugyanaz a bekezdés, az háromféleképpen értelmezhető.
2: Vagy hivatkozik az ügyletszabályzatra,
1: vagy
2: hivatkozik egy másik mellékletre, vagy valami
1: igen,
2: más.
1: Igen.
2: Tehát valóban nagyon jól képzett kollégák nagyon komoly jogászi teljesítménnyel szerkesztették ezeket a szerződéseket, amelyeken gyakorlatilag nem
1: lehet fogást találni. Igen.
2: Egy szempontból legalábbis. Tehát ha az ember, tényleg is itt az előző riportiutólog ismét, ha az ember, és mondjuk a bíró, egy jogpozitivista szempont alapján dönti el az elé kerülő ügyet, akkor esélye nincs az adósnak. Abban az esetben, hogyha a társadalmi kontextusában próbálná meg ezt megtenni, akkor mindjárt más volna a helyzet, és nem is kéne olyan rettenetesen messze menni, tehát igazából a polgári jog alapelvei, a szerdőfelek egyenjogúságának az elve alapján is el lehetne dönteni ügyeket, és sajnos nem jellemző a most manapság a bíráskodása az, hogy ne pozitívista módon közelítenének meg. Tehát visszatérve a kérdésre, nagyon nehéz egy olyan társadalmi helyzetből kilábalni, ahol is minden az alulfinanszírozottság jellemez. És gondoljunk bele, a 90-es években ugye volt valamiféle politikai váltás, de egy csomó dolog nem került helyére. Tehát az emberek a munkaerő újratermelésének a teljes költségét nem kapják meg, nem kapták meg sosem, és nem is kapják meg. Korábban azért nem kapták meg, hogy a szocializmus van, tehát az állam gondot visel a polgáraira, iskolázza őket, szociális ellátást ad neki, orvosi ellátást, stb. Stb. Utána mi történt? Nem kapták meg az emberek azt a részét a pénzüknek, ami ahhoz kellett volna, hogy lakásokhoz jussanak. Egyrészt. Másrészt nem volt bérlakás program, tehát nem épültek bérlakások. Mi történik? A kis ember, amikor egy picit jobban menni, kell dübörögni mondjuk a Pannon Puma, akkor azt gondolja, hogy fel lehet venni hitelt, és akkor neki lehet lakást vásárolnia, lehet házat vennie, mert úgy tűnik, hogy végtelenített az élethelyzet, amiben benne van. Tehát nem tudja felmérni, ez egyik. Másik. Abszolút semmiféle képzése nincs a magyar lakosságnak. Nagyon milyen alulképzett ilyen szempontból, pénzügyi tudatosság szempontjából. Tehát sokaknak fogalmuk sincs mondjuk egy hitelkártya használatáról.
1: Nagyon tudatossággal is ugyanígy.
2: Ez tökéletesen így van, de azért ezt látni kell, hogy erre a piacra, amit egy nagyon gyenge tudatosság jellemzett, és egy óriási vágy arra, hogy felzárkózzon gyorsan a nyugathoz fogyasztásban, erre a piacra rászabadult egy olyan média, és úgy értem ezt most, hogy egy olyan reklám hadjárat, ami egyrészt a fogyasztásra ösztönözte. Másrészt pedig rászabadult egy olyan pénzügyi szektor, egy olyan bankszektor, amelyik a legkifinomultabb reklámeszközökkel és legkifinomultabb banki eszközökkel operált. És ez a kettő együtt, ez egyszerűen, hogy is mondjam, keresztbe verte az egész magyar társadalmat. Az az nagyon izgalmas egyébként, hogy azt a helyzetet, ami most van, ezt tulajdonképpen előre prognoszizálni lehetett. Ezelőtt nem is tudom, 3-4 vagy 5 évvel, tehát a Financial Times-a volt egy olyan figyelmeztetés, hogy nagyon komoly veszélyeket rejt a devizában való eladósodás, és nem lenne szabad ezben a kelet-európai részben ezt megengedni. És itt nagyon komoly felelősségem merül fel a Nemzeti Banknak például, és a mindenkori kormányzatoknak, mert gyakorlatilag ezt a szellemet ők engedték ki a palackból, amikor 2004 környékén. Igazából 2005, 2006, 2007 2008 volt az a kirobbanás ideje, de a 2004-es...
3: De most az új kormány ezt próbálja megfogni, nem? Tehát most a devizahiteleket gyakorlatilag megszüntették, ha jól
2: igen, értem. Az egy nagyon helyes megfontolás egyéb iránt, azonban ezzel a probléma halmazzal valamit kezdeni kell. Most azt jelenti, hogy durván 1.800.000 devizahitel létezik pillanatnyilag, ez most mindenféle hitel. Ebből már durván 840.000 késedelemben van. Ez egy óriási szám. Tehát ez majdnem azt jelenti, hogy 50%-a már késedelemben van. Most pillanatnyilag 40-60 ezer

0: Hát akkor folytatjuk a műsort. Tibor, akkor...
1: Hát amivel most folytatnám, az az, hogy amikor láttuk, hogy milyen irányba haladnak a dolgok ezért tavaszán, akkor néhányan úgy gondoltuk ebben az egyesületben, hogy össze kéne hívni egy hitelkerekasztalt, aminek több funkciója is volna. Egyrészt egyfajta társadalmi együttgondolkodást kívántunk megindítani, annak érdekében, hogy hogyan is lehetne megoldani ezt a hitelválságot. Másrészt szerettük volna a társadalom tudatosodását is ezzel elősegíteni. Rá harmadrészt szerettünk volna olyan társadalmi szerződés alapjait lerakni, alapelveit megfogalmazni, amelyek a jövőre nézve határoznak meg olyan elveket, olyan megoldási módokat, amelyek viszont a bankokkal szemben volnának érvényesíthetőek. Tehát nem egy ilyen számon nem kérhető etikai kódex szintű dologban gondolkodtunk, hanem igenis a törvényi szabályzást szerettük volna úgy előkészíteni a parlament számára, hogy ott a civilek kívánsága jelenjen meg. Tehát létrehoztuk ezt a hitelkerekasztalt, megkérdettük, elküldtük több irányba is, megkapták a szakszervezetek, kamarák, érdekvédelmi szervezetek, pénzintézetek, bankszövetség megkapta például, PSA megkapta. Totális érdektelenség volt az állami szervezetek részéről, a bankszövetséget úgy szintén nem érdekelte a dolog, amit különösebben nem. És csodálok, néhány társadalmi szervezet jelentkezett, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek, és ezekkel folytatódik még most is a munka egyébként. Éppen most csütörtökön lesz a következő ülésünk, ahol is próbálunk megoldásokat találni.
2: Ha jól értem, az állam az most úgy képzeli el a dolgot, hogy hát igaz, hogy a bankok azok iszonyú nyereségesek, de akkor szedjük be egy ilyen banki különadó formájába, fölözzük le a nyerességüket, és akkor majd mi, mármint az állam, segítünk valamilyen formában a rászorultakon.
0: Hát a segítenének.
2: Tehát nem azt az utat követik, hogy szorítsuk rá bankokat a etikusabb hitelezésre.
0: De hát én nem így olvasom, elnézést, csak így ez a jogszabály, vagy ez a bankadó, itt abszolút nincs deklarálva, hogy ezt arra fogják majd fordítani.
1: Igen, ez egy
0: bevételként egy államháztartási hiányt, vagy igen, igazából a egyéb ilyen juttatásokat próbálnak majd ebből szerintem jutalmazásokat vagy megoldani, de nem volt ez deklarált cél, hogy itt a bedőlt devizahiteleseket meg hasonlóan.
1: Hát van ilyen deklarált cél egyébként a közített 29 pontban is, az egyik az erről szól.
0: Csak nincs összekötve a kettő.
1: De a kettő az alulban nincs összekötve. Szóval itt az egyesületünk kidolgozott egy ügyetet 13 pontot, ez a PSLF 13 pontja hitelválság megoldására, ezt most így hívjuk. Ezek gondolom őszintén kínunkban csináltuk, időzavarban, időhiányban láttuk, hogy feláll az új kormány, és próbáltunk valamiféle befolyást gyakorolni a történésekre. Tehát mi mégis csak egy éve kínultunk már ezzel a kérdéskörrel, tehát nagyjából látjuk azokat a buktatókat, amelyek léteznek. Az teljesen egyértelmű számunkra, hogy nem ez a bankrendszer fogja megoldani azokat a problémákat, amelyeket ő robbantott ki. Tehát az csak egy olyan szintű megoldás lesz, amit ők produkálnak, amilyen mondjuk a banki magatartási kódex volt. Úgyhogy ennél valamivel sikeresebb probléma megoldást szeretnénk. Úgyhogy mi megpróbáltuk ezeket a pontokat úgy megfogalmazni, hogy ezek egyrészt időrendben is, egy fontossági sorrendben is egyfajta útmutatót jelentsenek abban az irányban, hogy hogyan is lehetne ezeket a problémákat, ezeket a most tetőző problémákat megoldani. Az első pont

0: tudunk, ha van egy lehetőség, akkor ezeket beolvasnám.
1: Persze, természetesen azért hívtunk meg téged, hogy ismertesd ezt a...
0: Az első pont az a kilakoltatási moratórium elrendelése a végrehajtási eljárásokban is. Ez azért nagyon fontos, mert most ugye úgy tudja mindenki, hogy kilakoltatási moratórium van ismét. Azonban ez csak azt jelenti, hogy ez a bizonyos kormányrendelet, ami a úgynevezett közvetlen szlengként így emlegetik, közvetlen banki végrehajtást szabályozza, na annak a tehát azt nem lehet most kormányilag érvényesíteni. Magyarán arra nincs lehetőség, hogy a bankok közvetlenül áverezőházakon keresztül értékesítsenek ilyen ingatlanokat, ilyen betölt hiteles ingatlanokat. De ez egy nagyon kis szegmens, egy jelentős, de nem...
2: Egy kis műszaki probléma van a stúdióban, bedőlt az ablak.
1: De igen, időben elkaptam.
0: Remélem a bedőlő hitelesek
2: esetében
0: hasonló rendszerekkel fogunk tudni működni össztársadalmi szinten.
1: Most jut eszembe, milyen veszélyben voltam, most döbbentem rá, hogyha az ablak üvegkapja a kezemet akkor.
2: Na jó, térjünk vissza szerintem a devizahitelesek.
0: Nos, tehát a lényeg az, hogy a kilakoltatási moratórium az valamennyi olyan esetre kell, hogy vonatkozzon, aminek kapcsán elveszítheti valaki a lakását. És ez pillanatnyilag ugye egy sima bírósági végrehajtás is. Ez a legveszélyesebb. Egyébként itt a közhatalommal szemben nincs még az sem, hogy esetleg egyfajta, hogy is mondjam, ellenállás bontakozzék ki, mert abban a pillanatban bűncselekmény követel az, aki ezt megakadályozza. Tehát a végrehajtási eljárásokat is mindenképpen fel kellene függeszteni egy bizonyos időre, illetve mindenképpen meg kéne akadályozni, hogy élessenek az opciós jogokkal, kikötött opciós jogokkal. Egyébként ez év februárjától már a hitel és pénzintézetekre vonatkozó jogszabály is tiltja az opciós szerződések megkötését hitelfedezeti jelleggel. A másik ilyen lényeges dolog az volna, mert ugye először, tehát a logikánk az, hogy először is be kell fagyasztani a jelenlegi állapotot. Ne lehessen az embereket kitenni az utcára egy bizonyos időszakig. Ez az egy bizonyos időszak majd ki fog derülni itt ebből a többi pontból. A következő, hogy az opciós jogok gyakorlásának a befagyasztása a lakossági hitelszerződéseknél, az előzőekből következően. A harmadik ilyen pont az adós elővásárlási jogának a kikötése arra az esetre, hogy az adós, vagy a hitelező, tehát a bank el akarná adni, értékesíteni akarná az ő követelését. És nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy és így is hirdetnek már offshore cégek befektetési lehetőséget Magyarországon, hogy 50-100-as listákban tudnak bedőlő ingatlanokat megvásárolni, követeléseket megvásárolni.
2: Ez offshore cégeken keresztül
0: igen,
2: csinálják?
0: Igen. Vannak ilyen hirdetéseink, igen.
2: Uh-huh. És ez nyilván azok, hogy ne lehessen tudni, hogy ki
0: a... Hát természetesen, hogy a nyereség az megfelelően csapódjon le.
2: Igen, és rá, igen.
1: A nagyjából annyit ilyen offshore céges története volt, most nem mondom meg a nevét, de egy közeli kollégánkkal történt az, hogy nem is volt hitele is, csak hogy a bankok mennyire közeműködőek. Volt egy bankhitele is, de mellette volt egy parkolási tartozása is, és rossz helyre mentek át a levelek, vagy nem is kezelte annyira a postáját, mint amennyire kellett volna. Lényeg az, hogy arra döbbent rá, hogy már nincs a nevén a lakása, és a háta mögött még a bankhite. Úgy jött rá erre az egészre, hogy egyszerűen megjelent a számláján 5 millió forint. És elkezdett utána járni, hogy mi ez. És
0: elszámoltak vele.
1: Elszámoltak vele, igen, és akkor kiderült, hogy megvették a lakását a
2: hátam. Anélkül, hogy már milyen formában...
1: Igen, és akkor így...
0: Mert ha végrehajtást indítanak ellen, akár egy 5000 forintos parkolási bírság miatt.
1: És akkor itt teljesen, és hát mondjuk ez annyiból indult, vagy annyiból végződött ez a történet pozitívan, hogy ő vissza tudta vásárolni annak az offshore cégnek a vezetőjétől a... ingatlant, úgyhogy gyakorlatilag csak így 1 millió forintot keresett az emberke rajta, mert tudta, hogy nem tudta volna úgy családni lakottan, így járt a legjobban. Még ez a kolléga szerintem bugott, hogy 5-6 millió forintot.
0: Hasonló esetben 8 millió forintot sikerült kipréselni az ügyfélből egy másik cégnek. Egyébként ugyanígy benne lakott, és elveszítette, és vissza kellett tőle vásárolja. Bank eladta. Tehát a bankok meg se kísérlik azt, hogy az ügyfeleknek
1: feljelje. Nem, ezt a kérdéccel, ez a durva benne, hogy én nekem itt van egy vállalkozói számlám X bankba, és akkor azt nem azt használom, és akkor valahogy volt rajta egy kis pénz, akkor leemelték mindig a számlavezetési díjat, lehet rajta egy pár ezer forintos tartozás, már hívtak. szóval erre van emberük, de arra nincsen, hogyha van egy ilyen probléma, hogy végrehajtás alatt van egy ingatlan, és arra nem képesek, hogy felhívják a ügyfelet, és megvan a telefonszám, szóval...
2: Egyébként nektek mi a véleményetek az ilyen radikálisabb megoldásokról, mint mondjuk a VÉSZ, van a vállalkozók érdekvédelmi szövetsége, akik egyszerűen oda mennek és fizikailag akadályoznak meg akár egy kilakoltatást, vagy pedig mondjuk, ha nem fizetik ki az alvállalkozókat, akkor visszabontják a házat. Tehát, hogy van a polgári engedetlenségnek olyan formája, amit egy, mondjuk egy ilyen esetben, ha törvényesen nem is, de erkölcsileg indokolhatónak láttok?
0: Én magam részéről ezt mindenképpen így látom, ugyanis amennyiben az államhatalom nem látja el, és ez a VÉSZ-nek a főérvelése is, államhatalom nem látja el azt a feladatot, amivel a közösség, a társadalom megbízza őt, hogy védje meg az ő érdekeit és biztosítson tisztességes életfeltételeket, akkor az állampolgárnak joga van ahhoz, hogy megvédje ugyanezt, tehát hogy megvédje önmagát.
2: És hol van a határ mondjuk az önbíráskodás és a jogos
0: önvédelem
2: között egy ilyen esetben?
0: Nagyon érzékeny terület. Mondjuk az ő akcióikban nem szokott erőszak előfordulni, mondjuk tárgy elleni erőszak az igen, de személy elleni erőszak nem szokott előfordulni, tehát ők erre ügyelnek.
1: Hát egyfajta birtokvédelem azért beilleti egy darabig mondjuk a bentlakót, és azért vannak ilyen jognak ilyen kisebb lehetőségei, de érted, abban a pillanatban, amikor elmegy onnan, vagy nem tartózkodik otthon, és kiürítik a lakását, akkor gyakorlatilag lehet, hogy jogilag valamit még tudnak kezdeni, de a valóságban semmire sem megy vele. Szóval nem egyszer történt már olyan, hogy a bútorait kipakolták, kivitték az utcára, és ott széthorták, mire hazajött, és akkor maximum ilyen kártérítést, hogyha tudna ér indítani, de hát mi nincson. Szóval itt nagyon... Meg hát ez a legdurvább ebben, hogy azért ráépült erre, mint ahogy már említést is tettünk, egy ilyen bűnözői kör, aki ebből próbál profitálni. Nekem is volt egy ilyen koncepció, hogy sajnálom, hogy azt a cikket annak idején nem írtam meg, hogy gyakorlatilag ezek a lakásállomány az 2-3 nagyobb ilyen bűnözői körbe fog majd landolni, az lesz a végének az egésznek, és ugyanígy prognosztizálható volt. Hát gyakorlatilag szóval én csodálkoztam azon, hogy ügyfelek 2-300 ezer forintos akkori értékelen, akkori valuta árfolyamon tőlesztő részletű hiteleket felvettek, csak azért, hogy mit tudom én, egy kétszer akkora lakásba költözenek, miközben nyilvánvaló volt, hogy ezt 20 év múlva nem biztos, hogy ki tudják termelni. Mondjuk ebben van azért a fogyasztói magatartásnak, és szerintem azért egy kicsit ilyen, hogy mondják ezt, hogy szokták ezt pontosan mondani, hogy a jobban, hogy ráhatás, érteti ráhatás azért megtörténik, vagy látható azért ezekben az ügyekben, de más az, hogy ezt szerintem már erre készültek komolyan azok, akik üzletileg ezt tudták, hogy ebben milyen nagy jövedelem van, vagy nyereség, és most csapnak is le ezekre a dolgokra, és ebbe azért is látom, és azért is örülök, hogy jött a Tibor ide, hogy gyakorlatilag csak egyféleképpen lehet ezt az egészet valamilyen szinten fékezni, hogyha nagyon nagy nyilvánosságot ad az ember ezeknek a történeteknek.
2: Mert és az, kapnak hogy egyébként nyilvánosságot? Tehát mondjuk a Tilos Rádiónál nagyobb médiában kaptok megszólalási lehetőségeket?
0: Tavaly még néhány alkalom egyszer egy hírtévés megnyilvánulásunk volt egy Lánchíd Rádió, volt egy ATV, nagyjából ennyi, tehát nem igazán. Most igazából azon próbálkozunk, hogy mi is megpróbálunk ilyen gerilla marketing módszerekkel majd élni. Most üzemeljük be éppen napokban, most már működik is a www.pslf.hu oldal. Tehát ott egy csomó érdekesség lehet majd bukkanni, remélem. Hát most még feltöltés alatt van egy pár dolog, tehát ha kicsit szegényesnek látszik a választék, akkor azért elnézés, de dolgozunk rajta. Tehát ez a 13 pont is ott olvasható egyébként, és hát, várjuk is.
1: Folytasd a pontokat, mert ott valami megszakítottunk, csak hogy akkor legalább...
0: Várjuk is az észrevétel,
2: hogy erre vonatkozóan.
1: Bedőlt az ablak, igen, majdnem a kezem bántam csaplom, úgyhogy...
0: No, akkor hát a bedőlt ablak után a felmondott hitelszerződések visszaállítása, ez volna a mi másik meglátásunk. Nagyon sok esetben előfordult, hogy amikor ilyen jogi érdekvédelmi munkát végeztünk, akkor sikerült elérni a banknál azt, hogy felmondott szerződést is visszamondjon. Tehát igyekeztünk arra rávilágítani, hogy amennyiben az adós mutatja azt, hogy ő valóban képességéhez mérten törleszt, és mindent megtesz annak érdekében, a saját életéhez képest, hogy eleget tegyen az adósságszolgáltatási kötelességének, akkor legyen annyira együttműködő a bank, hogy ezt figyelembe vegye. És ne mondjon fel emiatt. Ez több esetben sikerült szerencsére visszaállítani.
1: Azt nem sértem, hogy a bankoknak miért érdekel azon a felmondat, miért nem lehet tárgyalni, hát sokkal... lehet, hogy sokkal jobban ki tudnának jönni, vagy úgy vannak vele, hogy az adós úgyis hazudik, és akkor az ilyen hozzáállás kérdése?
0: Ez bankja válogatja, egyik helyen például, és ügyfelenként is változik a gyakorlat, mert egyik ilyen pénzintézetnél például megírtam azt a levelemben, hogy az ügyfél 50 ezeret tud havonta fizetni, 140-et kellett volna fizessen, 50-et tud, mert egyik munkanélküli, a másik beteg, ez az amaz, de ennyit be tudnak vállalni. Elfogadták. A másik ügyfelemnek viszont nagyjából hasonló paraméterekkel nem fogadták el, és ott még mindig vitatkozunk azon, hogy esetleg hogyan lehetne egy értelmes megoldást találni. Ott már felmondták a szerződést ennek ellenére. Ott már mindenféle további lépésekkel fenyegetnek.
1: Milyen az a szerződés felmondási díj is, meg minden ezeket, és így vesz, hogy
2: mindenki van. Filozófiai szinten arról mi a véleményetek, hogy mikor ez az egész varhé kitört, akkor azért lehetett olyan publicisztikákat olvasni, hogy hát kérem szépen, kapitalizmust választottuk, a kapitalizmusnak ez a természetes velejárója, és mit nyávogunk ezzel. Nem,
0: hát, nálam volt ilyen rubrikott a kérdőjében, hogy x-eljebe a kapitalizmust akar, vagy valami mást. Én nem láttam.
2: Én sem emlékszem ilyesmire, de hogy van egy ilyen elég markáns álláspont, hogy ez a kapitalizmus ez ezzel jár, és akkor aki ennek ellentmond, az kommunista, vagy nem tudom.
1: Hát szerintem azért a tájékoztatottság és a kötelezettség azért meg lett volna az államnak, vagy szerintem mindenképpen így az államnak az őrző szerepét azt erőteljesebben ki kellett volna fejteni.
0: Hát nálunk valóban éjjeli őráram volt, tehát tényleg nem működött gyakorlatilag szinte semmi. Az a döbbenetes, hogy...
2: De az adót azért beszedik.
0: Hát azt egészen biztosan. Az a döbbenetes, hogy amikor ezeket a pontokat elmondtam egy Londonban működő, már 10-valahány éve, 15 év volt működő közgazdásznak, aki befektetési bankár. Tehát úgy benne van a City sűrűjében. Akkor ő azt mondta, hogy ezek radikális pontok. Ezek azt mondták, hogy Magyarországon ilyet meg lehet csinálni? Mármint, hogy ami ezekből kiderült számára.
2: Tehát, hogy azt mondta, hogy ezek a pontok...
0: Azt mondta, hogy ilyen nem fordulhatna elő, mondjuk
2: ezek teljesülnek.
0: Ez egy gyarmat. Gyakorlatilag egy gyarmat, hogy itt ilyen dolgokat meg lehet csinálni. A jogi szabályozás lehetővé teszi. Ugye mi történt annak idején? Ugye volt a nagy hatalmas OTP-nk, gyakorlatilag arra volt a jogi szabályozás kitalálva. És gyakorlatilag abból a kvázi hatalmi monopóliumból, abból nőtt ki a bankrendszer. Mindenki ugyanolyan kellemes helyzetbe találta magát egyszerre, mint a monopólhelyzetben lévő OTP, amikor a bankszektor valamelyest felszabadult. Néhányszor ugye sikerült lenullázni a bankrendszert, illetve feltőkésíteni. Most úgy tűnik, hogy a társadalmat kellene valamilyen formában hasonló módon feltőkésíteni. És hát erre szolgál a mi javaslat sorunk is. A következő ilyen pontunk az adósok zaklatásának a megszüntetése késedelem esetén. Olyan mérvű pszichikai terror folyik nagyon sok nagy bank gyakorlatában például.
1: Mondd példákat erre, hogy ezek úgy történnek?
0: Ezek úgy történnek, hogy naponta, többször, akár óránként, mikor fizet már? Tudja, hogy ez önnek olyan sokba fog kerülni, de olyan útszeli hangon oktatják is sokszor. Hogy képzeli ezt maga, hogy felvette ezt a pénzt, és nem akarja visszafizetni, el fogja veszíteni a lakását. Nagyon durván belemennek az emberbe, ráadásul sokszor titkos telefonon, sokszor olyan telefonon, ami a munkahelyi telefon, tehát minden rendelkezésre álló információs csatornán keresztül nyomulnak, és zaklatják az adóst. Volt egy pécsi ügyfelem, aki emiatt tényleg az öngyilkosság határán volt. Volt egy olyan ügyfelem, aki öngyilkos is lehet, csak nem járt sikerre szerencsére. Tehát nagyon-nagyon kemény.
1: És vannak olyan emberek, mondjuk ezek is van egy pszichológia, hogy ezeket így elvállalják, szóval ez ilyen kárpószerep, vagy nem tudom.
0: Hát elég érdekes, nem tudom.
2: Lehet, hogy neki is egy olyan hitelük tudod, igen, és törleszteni kell, és ez az egyetlen lehetőség.
1: Igen, mondom, szerintem ez ilyen...
0: Elég érdekes, de elég sok olyan
2: hát ez a láger, igen, a láger mentalitás.
0: Igen, a kápó is a egyemek. Aztán egyik következő követelésünk, a banki követelések csak bírósági végrehajtási eljárásban legyenek behajthatóak. Tehát igenis előzze meg egy bírósági eljárás, tehát egy per előzze meg, ahol is ezeket a szempontokat figyelembe lehet venni. Ugyanis ma is, amikor például egy ügylet lezárásáról van szó, legyen az bármilyen okból, mert csoda történt és tud fizetni az ügyfél, vagy elsikerül adni a lakását, ami nagyon ritka manapság. Abban az esetben napokon belül különböző, de milliókban eltérő számok tudnak születni a bank elszámolásában. Tehát olyan számok jönnek ki, hogy látszik rajta, hogy itt most arról van szó, hogy most mit nem szégyelnek leírni. Annyira követhetetlen az egész metódusa a kamatok és a költségek számításának, hogy ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Erre teszünk is javaslatot majd a későbbiekben egyébként. Tehát emiatt most egyelőre semmiképpen nem tartjuk követendőnek azt a korábbi gyakorlatot, hogy ez a bizonyos közvetlen banki végrehajtás, tehát az elszámoló, nem elszámoló árverező házakon keresztül történő értékesítés, ez újra helyreálljon, ez egy rossz megoldás volt. A következő itt egy vagylagos, a 7-es 8-as egy vagylagos pont. Az egyik azt mondja, hogy a válság miatt az adósokra áthárított extra költségek és díjak jóváírása törlesztésként. Tehát amit sikerült ebben az időszakban beszedniük, éppen a devizárfolyamok megemelkedése folytán, illetve a hasonlítésszerű extra költségek bevezetése kapcsán, mert ezek bizony így történtek, azokat írják jóvá az ügyfélnek a számláján. Nekem ezzel az ember szerint problémám volt, amikor erről beszéltünk az Egyesületben, mert úgy érzem, hogy nagyon nehéz volna több százezer hitelszerződésnek így nyomára bukkan, így végigmenni rajta. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ha megnyerte, ad vigye, tehát most húzunk egy vonalat. Eddig ez volt,
2: és most... Ráadásul, hogy a bankokat kisegítették a válság idején, nem? Állami pénzekből.
0: Igen, hát erről azt mondják, ugye a nagykereskedelmi bank, hogy őket, nem őket, az anyukájuk segítette meg.
1: Azonban... Telefon.
0: Halló.
3: Halló, sziasztok, Kádár György vagyok.
1: Szia.
3: Hozzászólhatok?
1: Természetesen.
3: Szóval én azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek a banknak az a pénze, amit hitelbe kihelyez, az honnan van? Az a saját pénze?
1: Nem, az ügyfelek pénze, akik bejelzik.
3: Igen, a betétesek pénze. Tehát amikor ő azért aggódik, én nem akarom persze őket, hogy mondjam, morálisan védeni, csak a józanész nevében mondom, hogy amikor ő azon aggódik, hogy azt a hitelt valaki nem fizeti vissza, akkor lehet, hogy azért aggódik, hogy az én betétemet vissza tudja fizetni. Ugye, mert én nem tudok, nem tudom, hogy kivette föl hitelbe azt a pénzt, amit én oda elhelyeztem. De hogyha az illető nem fizeti vissza, akkor a bank nem tudja nekem sem a kamatot, sem a tőkét visszafizetni.
0: Bocsáss meg,
3: ez rohadtul nem egyszerű dolog.
0: Csak hadd kérdezzek rá, de akkor komolyabb összegű svájci frank betéteket helyeztél el kereskedelmi bankokban? Mert ne feledd el, ezek svájci frank alapú, az öntől svájci frank alapú.
2: De devizahitelekről beszélünk.
3: Jó, és az honnan van?
0: Azok a külföldi anyabankoktól származnak.
3: Hát, igen, és annak honnan van ez a pénze?
0: Feltételezem, hogy a nemzetközi pénzpiacokról vette fel.
3: Hogy honnan?
0: Nemzetközi pénzpiacokról vehette fel.
3: Az a pénz honnan van? Tehát a megtakarítások honnan vannak? Hát csak is a magánemberek meg a vállalatok megtakarításaiból. Sehol nincs egy pénzgyár.
0: De éppen, hogy van egy pénzgyár, úgy hívják, hogy világgazdaság, illetve világpénzügyi rendszer. A világpénzügyi rendszerében durván 95% az a pénz, aminek semmi köze a valós élethez. Magyarán nem szolgáltatás, nem
3: jó,
0: munka.
3: Ez így van.
0: És ezek a pénzek valahol
3: landolnak. Igen, vagy nem így van, ez nagyon jól hangzik. Pont a Tilos Rádióban táfolták meg ezt egyébként közgazdász hallgatók. Valamikor, nem tudom, valamilyen péntek este, hogy milyen műsorban, de nem érdekes. Ez vagy így van, vagy nem úgy van. De ettől függetlenül az a betétesek pénze. De legalábbis lehet, hogy egy részben igen, mindenféle virtuális pénz, de ettől függetlenül vannak betétek. Ezt ugye nem tagadjátok
0: ki.
3: Tehát én azt mondom, hogy akkor a hitel, amikor véditek azokat, akik nem fizetik vissza a hitelt, akkor azért azokat sem ártana védeni, akiknek esetleg ez pénzébe lehet. Tehát aki ezt bánhatja, hogy az illető nem fizeti vissza.
0: Itt most nem csak egy befizetési kérdés.
3: Ez az egyik dolog, a másik, hát jó, ma erről beszéltetek, mert itt a nem fizető hiteleseket akarjátok védeni.
0: Igen, hogy ne kerüljenek utcára.
3: Ez rendben van. Én hogy ne kerüljenek utcára, de ugyanakkor az se lenne jó, ha annak az embernek elveszne a pénze, aki betette a bankba.
0: De ez a kettő nem egy zárt végű játszma, tehát nem egyik veszít, másik nyer. Nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy itt az államnak a saját hatalmi eszközeivel kellene olyan módszereket, olyan jogi környezetet teremteni, ami a bankokat rákényszeríti arra, hogy átgondolják a saját tevékenységüket, hogy lemondjanak az extra profitjuk jelentős részéről. Nem tudom, mennyire tudod, de a magyarországi bankrendszer nyereségessége többszörös az európainál.
3: Én ennek csak örülni tudok, megmondom őszintén, és legyen minden szektor nyereséges, és akkor mindenkinek jó lesz. Csak azt akarom mondani még, amikor azt mondtad, hogy, vagy nem tudom, ki mondta, hogy megörökölték azt a hatósági, vagy nem tudom milyen helyzetet, amiben az OTP volt. Hát ez baromira nem így volt a 90-es évek elején. Egy magán bankban dolgoztam a 90-es évek elején, és ez iszonyú probléma volt, ez a behajtás. Tehát lehet, hogy most a ló túlsó oldalán van a jogi szabályozás, ezt én nem tudom, és most fordítva van, tehát hogy a kis ember van kiszolgáltatva a banknak, de akkoriban az szinte lehetetlen volt behajtani több százezres és több mint egy hónapos hiteles hátralékokat.
2: Akkoriban még nem is voltak kilakoltatások, ha jól emlékszem. Tehát
3: én nem akarom, hogy bárki is fedél nélkül maradjon, nem erről szó.
2: És nem volt ennyi hajléktalan se, tehát aki mész az utcára, már rutinszerűen lépkedünk át rajta.
3: Nem fog működni az a világ, ahol a gazdagoktól elvesszük a pénzt, hogy odaadjuk a szegényeknek, mert ez volt, biztos, hogy
2: csőtött vezet. Most sarkítasz, tehát ezt senki nem mondta, hogy ezt szeretnénk.
3: Jó, csak én azt hallottam, hogy ezeket a nem fizető hitelezőknek, adósokat kell védeni, és nem hallottam, hogy védeni kellene egyrészt magát a bankrendszert is, hogy egyáltalán működjön az ország, másodszor pedig a betéteseket, akik nem feltétlenül gazdag emberek, és előfordulhat, hogy az a hiteles, vagy az adós valahogyan átjátszotta a vagyonát, a fene tudja kinek, és valójában vagyonosabb, mint az, aki elhelyezett pár százezer forintot.
2: És inkább hagyja magát kilakoltatni gyerekekkel. Inkább hagyja magát kilakoltatni, mert annyira megvezette a bankot.
3: Nem mondtad, hogy nincsenek ilyenek.
1: De hogyha hallottad volna...
2: Biztos van, csak nem erről beszéltünk.
4: Most azért egy kicsit
3: te úgy visszalak.
2: Akkor elnézést, hogy
3: zavartam.
4: Szia. Kicsit úgy ültél fel a lóra, hogy aki fölvett hitelt, az mind csalni vette föl. Még viszont Tibor a műsor elején azzal kezdte el az egész történetet, hogy a bankok olyan szerződést kötnek, amelyekkel ki tudják semmizni a hitelezőket a legkisebb anyagi katasztrófa és probléma alapján. És nem azt mondtuk, hogy most itt a gazdagoktól vegyük el a pénzt a szegényeknek, hanem én sokkal inkább úgy értelmeztem, amit ő mondott, hogy a gazdagok ne tudják elvenni a tőlük szegényebbeknek a pénzét.
0: Ezzel teljesen ennyit tudok érteni. Folytatnám is a gondolatsort. A következő pont, amit javasolunk, az a devizételek átváltása forintra. Ez lehet, hogy furcsán fog hangzani első pillantásra, azonban éppen a rohanó árfolyamok és az árfolyam kockázat felbecsülhetetlensége miatt szerintünk óriási jelentősége van annak, hogy az átváltás megtörténjen. Erre több megoldást is kidolgoztak már általunk ismert körök. Ezek a kidolgozott megoldások működőképesek lehetnek. Mi egyébként azt javasolnánk éppen a tekintettel azokra a hatalmas nyereségekre, amelyeket az elmúlt években sikerült itt realizálni, hogy ez az átváltás.
2: És ezért akkor még a telefonálóhoz visszatérve ezt tegyük tisztába, de ezeket az extra profitokat nem a betétesek zsebelik be.
0: Ezt a tulajdonosok zsebelik be, tehát mondjuk az Osztrák Raiffeisen, vagy a Volksbank, vagy a stb. Tehát olyan rendesen nem kellene védeni az ő érdekeiket, de hát is megtehetjük, ugyanúgy, mint ahogy megtehetjük azt is, hogy a multinacionális élelmiszerkereskedelmi láncokat favorizáljuk, és nem úgy járunk el mondjuk, mint például Dél-Koreában, ahol csak akkor rúghat labdába egy ilyen cég, mondjuk egy Tesco, hogyha ott közös tulajdonú céget alapít, és döntően koreai árut vásárol.
3: Igen. Hello, de hogy akarjátok ti átváltani forintra a jelenlegi árfolyam, hogy kb. 40%-ot buktáznak egyből a...
0: Nem, itt arról van szó, hogy a szerződéskötéskor szemben állt egymással két csapat. Az egyik csapat volt a banki csapat, ahol egy csomó jól felkészült közgazdász és banki szakember ült, kockázatelemzők egyébként általában, komoly közgazdasági háttérrel, és ült a kis ember, aki azt mondta, hogy a János bácsi vagy Juli néni, hogy akkor föl akarja venni ezt a kis pénzecskét, mert neki ez kell a tetőjavításhoz.
3: Hát de jó, nem is büntetni akarod utólag a bankokat, tényleg mindenki abban volt érdekelve banki oldalon, még a jutalék is arra ment, hogy minél inkább értékeljék fel az ingatlan, hogy minél több pénzt lehessen kihelyezni.
0: Igen. Ez, tehát én úgy
3: vélem, hogy... Ez volt a buborék, ez volt Amerikában,
0: így van. Aztán... Professzionális oldalon viszont a bankok itt egy nagyon komoly kockázatot vállaltak be, mármint tényleges kockázatot, és ennek a szerződése, ez viszont nem látszik a szerződésben. Tehát gyakorlatilag csak és kizárólag az adósokra ruházták át ezeket a kockázatokat. Úgy véljük, éppen emiatt, hogy itt a banknak kell
3: Igen, de sajnos ezeket azok az emberek aláírták, mert mindenkinek csak az lebegett a szem előtt, hogy kapok 5 vagy 10 millió forintot, tök mindegy, ingatlan fedezet mellett, és csak ide a pénz. És
0: a legjobb,
3: legtudatlanabb is felnyalta, jobb, akkor ott azért nem volt probléma.
4: És, igen. A bank
3: és persze, hogy a bank be volt biztosítva, de mondjuk te is valószínűleg úgy adnánk kölcsön a saját pénzedből valakinek, hogy tudd az, hogy azt visszakapod.
4: És a bank?
3: Nem, hogy nem úszik el. Jó, mondjuk a banknak még megvolt az opciója, hogy azért ment az államhoz kuncsorogni, amikor itt bedőlt a kártyavár.
0: De nézd itt,
3: akkor, hogyha már ezt nézzük, hogy bankkonszolidáció, akkor még direkt érdekes a banknak, hogy minél több pénzt kihelyezzen, akkor aztán már minél nagyobb hiány legyen, mert úgyis betömi az állam, amit aztán ilyen nagy közösből fizetünk mi.
4: És igen,
3: így nem tudom, hogy az átváltás az hogy lenne erre megoldás, hogy mi a kötési árfolyamon? Vagy hogy gondoltátok?
1: Gyorsan tudod, hogy közel, mert adásidőnek nem sokára vége lesz.
0: Mi a kötési árfolyamon?
1: Semmi, csak 6 órakor van, nem téged akarunk itt elküldeni, csak...
3: Hello.
0: No, hát elnézést, hogy nem tudok szabatosabban fogalmazni, nem vagyok közgazdász.
2: De válaszolj, hogy milyen árfolyamon
0: váltanátok? A szerződés kötéskor ugye a bank szakemberei megbecsültek egy bizonyos kockázatot, ország kockázatot, megbecsülték az adósnak a kockázatot, nem becsülték meg, az elég baj, mert akkor nem úgy jártak el, hogy tőlük az elvárható lett volna. Tehát ők voltak a szakemberek, nekik van ebben nagyobb felelősségük, úgy érzem. Emiatt mi azt javasoljuk, hogy igenis a szerződés kötéskori árfolyamon, ugyanis eddig ők már gyakorlatilag a kamatokon és az összes egyéb költségeken keresztül akkora pénzeket kerestek az egyes hitelszerződéseken, hogy ez bőven kompenzálja őket azért a veszteségért, amit most az átváltással nyernének, vagy realizálnának. Tehát ez ennek az egésznek a lényege. De itt mondom, voltak már olyan javaslatok is, amelyek mondjuk ugye az történik, hogy a anyabank ide nyomja a pénzt a leánybankjának, leánybank beteszi egy banki alapkamat 20,5%-ra az államkötvénybe, és itt ketyeg szépen a mi pénzünkből. Gyakorlatilag ez egy folyamatos pénzszivattyú, ez a két hetes lekötésekre.
2: Most kezd érdekes lennem is.
5: Halló, szervusztok, én Kispáta vagyok, és egy olyan kérdésem, csak hogy most állok egy hitelfelvétel előtt, és így gyakorlatilag teljesen elvetítek a kezdet ez az egy óra alatt.
0: Ennek örülök.
5: De hát mindenképp szükségem lenne rá, és van valami olyan időzavonyom, ahol be lehet menni, esetleg elbeszélgetni, föltenni a kérdéseimet, vagy ahol még jobban le tudtok beszélni róla, vagy föl tudjátok hívni a...
1: Hát az egyesületet keres meg, szerintem.
0: Egyik lehetőség minket megkeresel, a PSLF-et, van a www.pslf.hu honlap, azon keresztül is el tudsz érni minket, tudsz olvasói levelet küldeni, és azt megválaszoljuk. Elmehetsz a PSAF-hez is egyébként, testvérszervezetünkhöz, ahol bizonyára szeretettel ki fognak oktatni téged. Én nem azt mondom, hogy ne vegyél fel hitelt, de nagyon alaposan át kell gondolnod, hogy mire is teszed ezt, milyen hogy is mondjam, élethelyzetben vagy, mennyire várható, hogy ezt fenn is tudod tartani. Miért is van neked szükséged erre a hitelre, szükséged van egyáltalán erre a hitelre, tehát fogyasztási célú dologról van szó, vagy pedig a létfeltételedet kell megteremtened. Tehát egy csomó dologról, csomó dolgot át kell gondolni, erről el tudunk beszélgetni, ha érdekel.
5: Jó, nem mondtam is, de már is nézem persze, ez PSLF, igaz?
0: Igen, PSLF.
5: Oké, köszönöm szépen.
2: Köszönjük, és azt hiszem, hogy a műsoridőnk le is járt, pedig pont a végén kezdett ez izgalmassá válni.
1: De ezt a végszót, ezt mindenki fogadja meg, szerintem, amit...
2: Meg ez egy olyan téma, amire érdemes visszatérni, mert ez egy nagyon kemény
4: ezt
2: téma.
4: Ezt akartam javasolni, hát még van egy későbbi időpontban.
0: Még van 5 pontunk, akit érdekel, olvassa el a honlapon.
1: Vagy pedig majd egy pár hét múlva akkor újra találkozunk, és akkor elmondjuk. Lehet, hogy valami változik majd a jogalkotás.
0: Nagyon bízom benne.
1: Van is, és talán eldönti a kormány is, hogy mit akar ezzel talán a csőtömeggel, meg problématömeggel.
0: Annyit hadd mondjak még, hogy itt valóban nagyon könnyen szembe lehet állítani emberi csoportokat, társadalmi csoportokat egymással. Ez egy nagyon jó kezelhető megoldás, általában működni szokott, hogy te hiteles vagy, én betétes vagyok, akkor most ki kire fújt. Nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy emberi élethelyzetet kell orvosolni, nem szabad egy társadalmi katasztrófának bekövetkezni, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Ha bekövetkezik, a sokkal többbe fog kerülni a betétesnek is, majd észre fogja venni. Ezt kéne elkerülni.
1: Na, köszönjük szépen, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Hello.

0: jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A szabad Kossuth rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk, várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, folytatjuk a sajtószabadság napunkat. Két vendég ül itt velem szemben, illetve a DJ pult mögött DJ Tax, és a benne lakozó Sári Baba az, akik most felelősek azért, hogy ma jó legyen a hang és a hangulat. Simon Éva és Molnár Péter a vendégem, sziasztok!
6: Sziasztok!
7: Hello, sziasztok.
5: Mindketten jogászok vagytok, jól tudom, ugye?
7: Igen.
5: Jól tudom?
7: Igen, igen.
5: Tudom, illetve Éva, ugye te a TASZ-nál működsz és működtél, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha esetleg...
7: Ez már múlt idő.
5: Ez már múlt idő.
7: Igen,
5: akkor javíts ki, kérlek.
7: Igen, tehát a TASZ-nál dolgoztam idén január 1-ig, tehát ott foglalkoztam szólásszabadsággal az elmúlt, nem tudom én, 8 évben, és most pedig egy most alakuló európai emberi jogi szervezetnél dolgozom, és ott foglalkozom szólásszabadsággal.
5: Na hát ez jól hangzik, akkor arról majd egy kicsit később mesélni is ez a szervezet. Hát Pétert viszont nem tudom, hogy be kell mutatni a tilos hallgatóknak, szerintem annyira nem, hiszen a rádiónk csapatának tagja, műsorkészítőtársunk, gyakorlatilag, ha mondhatjuk olyat, ugye az előző média törvénynek az atya, és még sok minden nagyon áldásos és jó dolognak az atya. Úgyhogy én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy bizony ilyen tapasztalt és okos emberek kerülhetek itt. Ugye a mai témának az a, ugye a mai napnak az a téma, hogy sajtószabadság, ami hát ugye a szólásszabadsággal, demokráciával, meg még nagyon sok mindenféle szép eszmével van. Ha megengedtek, én most felolvasok egy nagy részletet, én így olvasgattam, egy kicsit készültem, és a Wikipédián a sajtószabadság, mi is a sajtószabadság című történetből elolvasnék egy mondatot. A sajtószabadságnak nevezik azt az állapotot, amikor a sajtó munkatársai maguktól csupán saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg. Na ez az elmélet. Ezek után megkérdezem tőletek így bemelegítőkörnek, hogy és... Mi a véleményetek arról, ami egy közel két héttel ezelőtt történt a Népszabadsággal? Meglepődtetek, várható volt, megbotránkoztató volt? Éva.
7: Hát kiborító volt. Tehát, hogy engem nagyon váratlanul ért, tehát azzal együtt, hogy lehetett tudni, hogy a Népszabadság eladása körül vannak problémák, és hogy nem véletlenül a gazdasági versenyhivatal döntése értelmében ugye el kellett adni a Népszabadságot, tehát a Népszabadság és a pannonlapok, amik ugye a vidéki, de leginkább vidéken olvasott lapok voltak, hogy ott egy kérdés, hogy ez hogyan fog tovább működni, de az, hogy egyik napról a másikra bezárják Magyarország legnagyobb példányszámba olvasott politikai napilapját, azt gondolom, hogy erre senki nem számított, de nem csak, hogy Magyarországon példanélkül való, de tehát azt hiszem, hogy még Oroszországban is úgy felhúznánk a szemöldökünket egy ilyen akción. Egyszerűen mindenféle gazdasági racionalitás teljesen nélkülöző lépés volt, és tényleg egy olyan szintű ilyen ledúzerolása, mondjuk úgy a magyarországi sajtóról alkotott képünknek, meg eszmélyiségnek, hogy van egy politikai napilap, ami nagyon régóta működik, és egyszerűen ezt egyik napra a másikra bezárni, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon durva akció volt, és aztán az ehhez kapcsolódó mindenféle kormányzati kommunikációk és nem kormányzati kommunikációk pedig egészen nevetségesé tették ezt a sztorit, hogy, azért kellett bezárni, hogy átalakítsák. Ugye az Origónál is ez volt, hogy azért kellett távoznia ennek, annak, amannak, hogy az új gazdasági rendszer és média fogyasztási szokások elvárásának a nem tudom milyen birtokos szerkezetekkel megtoldott módon átalakítsák, de teljesen más átalakítani egy lapot, visszavágni a példányszámot, fókuszálni az online-ra, mint egyik napra a másikra bezárni, elérhetetlenné tenni az archívumot, az összes feltárt korrupciós ügyel együtt, szóval egy tök egyértelmű helyzet volt, ami szerintem egészen sokkoló, de szerintem a mai napig sokkoló, tehát hogy úgy nagyon, nagyon szomorú.
5: Aha. Péter?
6: Hát szerintem is egy nagyon megdöbbentő fejlemény volt ez, és nekem azt jutott a többek között eszembe, ahogy Törökországban szüntetett meg az Erdogan kormány lapokat, és tehát hogy ott így ez ment az utóbbi időben, hogy egy-két éve még volt komoly ellenzéki lap, és akkor egyszer csak kész, mert mondjuk ott azért durvábban megy a dolog sokkal annyiból, hogy ott megjelenik egy kritikus tényfátáró cikk, akkor legalábbis egy ideig börtönben van mondjuk két újságíró és szerkesztő, és nem azt mondom, hogy persze ehhez kéne hasonlítani, akkor most nagyon örüljünk, de itt egyetértve azzal, amit az Éva mondott, én itt és ezzel kapcsolatban is szeretném hangsúlyozni a úgynevezett baloldal önreflexiójának a fontosságát, illetve ennek az önreflexiónak a sokszor, most nem tudom, hogy lehet megkeménységgel fogalmazni, mondjuk mondom azt, hogy gyomorforgató hiányát. Tehát, hogy és most tényleg ezt picit elágazásnak tűhet, de én rosszul vagyok attól, hogy nagyon kényelmes fotelbe lehet belehelyezkedni azzal, hogy vannak a hülye nácik, és akkor ugye az úgynevezett baloldali, az meg ugye a nagyon érzékeny, nagyon európai, nagyon művelt, hát természetesen heroikus is, hiszen elviseli a brutális környezetet maga körül, és ehhez képest pedig egy rengeteg olyan dolog nem történik meg az úgynevezett baloldal és annak kapcsolt, ahhoz kapcsolódó olyanokat valamilyen mondtán, ahhoz számító körök részről, ami megtörténhetne. Tehát például, hogy kerülhetett a Népszabadság olyan tulajdoni helyzetbe, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát ezt én őszintén szóval nem követ, most nem tudom, így kapásból fölidézni, ez pontosan, hogy alakulhatott így. De például azt hiszem egy klubrádiói beszélgetésben hallottam ezt is szóba jönni, hogy olyan, mondjuk ez ilyen kicsit ilyen fura, hogy ugye lehet, hogy ez ilyen élőlény nem létezik, hogy baloldali oligarha, meg ha létezik, akkor se kérek belőle a magam részéről, de mondjuk olyan nagyon gazdag magát baloldalinak, liberálisnak valamilyen módon ennek tartó ember, vagy csoport. Tehát ugye ez miért nem csinál valamit ilyen dolgokban? Tehát hogy fordulhat ez ő, hogy minden tekintet, hogy például a Népszabadság olyan érdekkörbe kerül, ahol tényleg kizárólag a politikai önmérséklet gátolhatta volna meg egy ponton túl ezt a lépést, és hát politikai önmérséklet meg, mint látjuk, hát az nem nagyon jellemző.
5: Én azt gondolom, hogy tehát baloldal, tehát oldalakról, meg liberalizmusról, meg illiberalizmusról beszélni ebben a pillanatban lehet, hogy fölösleges, főképpen azért, mert én azt hiszem, hogy nagyon sok fejben nagyon nagy zavar van Magyarországon, hogy most ki számít baloldalinak, ki számít jobboldalinak, illetve mi számít annak, de azt kétségtelenül el lehet mondani szerintem, hogy az, hogy egy ilyen dolog megtörténhetett, tehát hogy egyik napról a másikra lecsapnak egy újságot, lehúzzák a rólót, úgyhogy senki nem tudott róla, ez önmagában bőven elegendő, függetlenül, és nyilván nem lehet elfelejteni azokat az előzményeket, amiket te emlegettél, de ha csak magát ezt a tényt vesszük, hogy egy ilyen megtörténik, akkor ott abban az országban valami nagyon nagy baj van, és ott valamivel nagyon nincs rendben, akár a szólásszabadság, akár a sajtószabadság, meg minden egyéb más terén. Hogyha nagyon hasonlítgatni szeretnénk, akkor úgy melyik az évtized a rendszerváltás előtt, amihez ugye a mostani helyzetet lehet hasonlítani szerintetek? Tehát ez olyan 80-as években volt ennyire gáz a helyzet, vagy még korábban? Vagy egyáltalán lehet ez hasonlítani bármire, a még úgynevezett nem szabad újságírás korából?
7: Szerintem teljesen más helyzet. Szóval médiapiacilag is, tehát egyrészt a médiapiac, tehát hogy vannak magántulajdonban álló televíziók, nyomtatott online sajtó, tehát hogy ez egy létező műfaj. Teljesen megváltozott a média, tehát van internet, tehát hogy egyszerűen nem teljesen más a frekvencia használat, tehát hogy ezt nem gondolom, hogy ezt így össze lehetne hasonlítani.
5: Bocsánat, akkor lehet, hogy félreértető voltam, én arra gondoltam igazából, hogy az, hogy akár gazdasági érdekek, vagy gazdasági érdekeken keresztül, akár politikai erők mondjuk el tudják azt érni, hogy egyik napról a másikra azt mondják, hogy itt és nem tovább. Az azért messze van a bármilyen demokráciától szerintem, nem?
7: Abszolút, tehát hogy tényleg meghökkentő, és ez nem... Tehát azt gondolom, hogy itt van egyrészt egy ilyen világfolyamat, amiben a média, tehát a média egy kézbe való összpontosulása azért ez mindenhol látszik, tehát hogy az amerikai médiapiacon is, és az európai médiapiacon is, és az európai médiapiacon ugyan vannak versenyszabályok, de látjuk, hogy Magyarországon egy csomó szabállyal visszaélésszerűen élnek, tehát hogy ugye a Népszabadság eladását kényszeríti ki egy hivatal, amitől aztán egy új tulajdonoshoz kerül. Az, hogy amit a Péter mondott, hogy itt baloldali oligarha, tehát én azt gondolom, hogy attól tényleg mentsük meg magunkat, vagy nem is tudom, tehát, hogy vannak baloldali oligarchák, tehát, hogy Magyarországon a korrupció, tehát, hogyha azt veszük, hogy az oligarcha az, aki korrupciós utakon szerez magának nagy vagyont, mindenféle oldalú és mindenféle világnézetű oligarcha sajnos van Magyarországon, hát mert olyan, hogy rengetegen
5: van. Helikopterrel közlekedő politikus, aki évekkel ezelőtt másnak a limuzinjával kapcsolatban mondta pont azt, amivel most őt támadják.
7: Tehát az, hogy a média függetlenül tudjon működni, az nem annak a kérdés, hogy minél több oligarha legyen, és az minél több fajta világnézettel rendelkezzen, és akkor úgy szépen leosztják egymás között a dolgokat. Magyarországon ugye az első média törvény kapcsán ugye egy ilyen viszonylagos egyensúlyt láttunk beállni, sőt, hát még ugye az első, vagy nem az első, hanem a második Orbán kormány, tehát 2010-től kezdve ugye egyik serpenyőbe volt a Hír TV, a másikban az ATV, akkor volt a TV2 meg az RTL, először az RTL-t akarták megvenni, aztán a TV2-t akarták megvenni, de szépen lassan eltúlódott, és hát ez igazából ezt látjuk, hogy az Orbán rezsimnek az egyik feltett szándéka volt, hogy a médiának a megszerzése. Tehát ugye az Orbán az első Orbán kormány egyik, vagy legalábbis retorikailag úgy hangzott a dolog, hogy többek között azért nyert utána az MSZP, mert a média az olyan szinten volt ellenséges az első Orbán kormánnyal, és azért ez látszik onnantól kezdve, ami a Tilos Rádióval történt, a Klub Rádióval történt, tehát hogy van ennek egy hosszú-hosszú előzménye az elmúlt 6 évből, hogy hogyan próbálnak különböző médiákat megszüntetni, visszavonni frekvenciát, enystandolni, tehát hogy TV2-t megszerezni, folyamatosan nyomatni a kormányzati propagandát, megszerezni a közszolgálatot, egyre több közszolgálati csatornát indítani és uralni a médiapiacot, megszerezni az óriás plakátokat, mindenhol a csapból is a kormányzati propaganda folyjon, tehát hogy azt gondolom, hogy itt valami sokkal nagyobb probléma van, és ez már rég nem csak és kizárólag az a kérdés, hogy sajtószabadság vagy szólásszabadság, ez egy demokrácia működési deficit, ami itt van, ami mindenféle szempontból működik, tehát amikor a legfőbb ügyész együtt kávézik a Magyar Nemzeti Bank elnökével, aki az általa felügyelt bank igazgatójának a tulajdonában lévő lakásban van azzal a nővel együtt, akinek magas fizetést ad, tehát hogy ez már, tehát így az elmúlt 25 év miatt egy kicsit még olyan viccesen tudunk rá tekinteni, mert nem Azerbajdzsánban vagyunk, de hát körülbelül most már lassan tényleg ott vagyunk.
5: Tehát, hogy oda jussunk.
7: Tehát, hogy ez egy demokrácia deficit, aminek az egyik fontos eleme különben az, hogy mi a helyzet a médiával, és a médiával az a helyzet, hogy nagyon kevés független média van Magyarországon. nagyon kevés elérhető média van, tehát az, hogy a tilos rádió kik számára elérhető, egy nagyon kis szűk közeg az, aki, és ugye a másik az, amit, és akkor most egy befejezem a monológot, hogy ugye azt tudjuk, hogy az emberek általában a médiafogyasztási szokásaik úgy alakulnak, hogy az a megerősítő információkat keresik, tehát senki nem fog N1, vagy hogy hívják, nemzeti egy jobbikos N1 TV-t nézni, aki mondjuk egy ilyen meggyőződéses kommunista, mert szívinfarktust fog kapni. Tehát, hogy ez nem történik meg az emberekkel, de hogyha túl sok propagandát kap, és túl kevés információ áll rendelkezésre, akkor nem szabad döntése az, hogy milyen típusú tartalmat akar fogyasztani, hanem az őt megerősítő információkat fogja keresni, de miután csak az éri el, ezért egyre inkább ugye mondjuk a közszolgálati, tehát politika iránt érdeklődő ember legegyszerűbben ma Magyarországon a közszolgálati tévét éri el, ami propaganda, és miután meggyőzi, utána már csak azt keresi, tehát egyre kisebb lesz az esélye annak, hogy mondjuk egy RTL klubos híradót is érdeklődve megnézzen, mert akkor meg ő meg attól kap szívinfarktust.
6: Én csak azt akartam pontosítani, hogy féltetően, hogy én nem azt akartam mondani, hogy valamiféle baloldali oligarha vagy oligarhák jelenthetnének itt bármiféle részmegoldást akár. A Klubrádióban is, ha jól emlékszem, ez csak így nagyon idézőjelesen és szarkasztikusan jött szóba. A komoly része az az, hogy, és erről nekem őszintén szóval nincs gazdasági, szociológai, akármilyen tudásom, de feltételezésem az van, hogy lehetnek azért olyan gazdag emberek az országban, akik nem oligarchák, és egy komoly alkotmányos demokráciát és sajtószabadságot tiszteletben tartó országot szeretnének Magyarországon, és valamiért nem döntöttek eddig úgy, hogy akkor ők akár létező lapot adott ponton megpróbálnak megvenni, nem tudom, a Népszabadság történetben volt-e ilyen pont, akár többen összeállva, akár újat se, tehát valamiért nem. És nekem úgy tűnik, hogy ez egy felelősség, és ez nyilván mindenkinek személyében is megvan. Tehát aki, amikor a sajtót, például most akármilyen, mondjuk jövő vasárnap is lesz, vagy szombaton lesz a Népszabadságnak egy eseménye, nyilván mindenkinek van élete, aki úgy dönt, hogy ő nem megy oda, mert inkább ez, meg ez, meg ez, meg ez, az egy egyéni választás, és a választással és döntéssel járó valamilyen szintű felelősség, hogy ő úgy döntött, hogy nem áll ki, mert nem tudom én, megnézi inkább a tévében, ha nem, most tényleg ez ilyen provokatív, vagy nem is tudom, hogy nem a tévé, nyilván lehet ezer olyan dolog, meg kisgyerektől kezdve, beteg nagyszülőn át mindenféle olyan dolog lehet, amivel tényleg nem tud elmenni. De szóval én az ilyen, tehát hogy szerintem nagyon fontos megnézni mindenkinek azt, hogy mit tehetett volna az elmúlt években másként, és mit tehetne a következő napokban, és hetekben, és hónapokban, és években másképp, és mennél brutálisabb ez a jelenlegi kormány, annál könnyebb beleesni abba, hogy azt, amit mi tehetünk, azt egyáltalán nem nézzük, csak azt, hogy ők mennyire hülyék és szemetek. És egyébként pedig valóban, ahogy Éva mondta, az a helyzet, hogy hát itt egy ilyen, ugye onnan indult a dolog, hogy volt ez a feltételezés, hogy ugye van a liberális médiahatalom, aminek ugye van az antiszemita változata ennek a fantasztikus elgondolásnak, és akkor így a úgynevezett jobb oldal részéről, hát valóban volt egy ilyen nagy ingerület abba az irányba, hogy hát vagy van is még talán most is, hogy hát akkor ezt valamilyen módon, ezt így nagyon befoglalni ezt a teret, és tulajdonképpen valóban itt nem csak a sajtószabadságról, szólásszabadságról van szó, az történt, és történik, ami a demokrácia általában is, hogy az a kétharmadosságnak az a gátja, amit a rendszerváltáskor úgy tűnt, és hát visszamenve, hát ez egy őrületes banánhéj volt, hogy az egy olyan dolog, amivel elég a mi kis demokrácia várunkat körbeépíteni, és amikor és ugye nem csak az kétharmados parlamenti többséggel való szavazás szükségessége a szabályok megváltoztatásához, az nem csak az alkotmányt védte, hanem védte több az alap jókat érintő törvényeket és egyéb alapvető intézményes dolgokat is, és ezek között a média törvényre is vonatkozott. Tehát amint ez a kétharmados gát átszakadt a 2010-es választásokon, onnantól kezdve megnyílt az út arra, hogy hogy valóban ez a sokszínű sajtó a demokrácia egyik, a komoly demokrácia egyik alapvető feltételét jelentő sokszínű sajtó, az minél terei, minél inkább beszűküljenek, és ezt valóban a jelenlegi kormány hát nagyon hatékonyan műveli ezt a beszűkítést, amit kombinálva az intézményes jogi eszközöket és a gazdasági eszközöket, és hát ezzel szemben kellene, illetve kell nagyon hatékonyan, és még egyszer mondom, gazdasági eszközökkel is hát tereket teremteni és létrehozni. És itt szerintem egy fontos dolog az is, hogy már a rendszerváltás óta is, például az első akkori média törvénnyel kapcsolatos vitában is nagyon sok szó esett a sajtó függetlenségéről. És szerintem például ez is egy feladat, és egyetértek, hogy ez bal, jobb oldal, ezek ilyen nagyon
5: képlékeny
6: skatulják, és nem visz előre. Én itt igazából lehet azt mondani, hogy mondjuk akik ma így valamilyen módon ellenzékinek gondoljuk magunkat, azoknak van ez a veszélyes csapda, hogy azt gondolni, hogy ez a jelenlegi kormány annyira hülye és szemét, hogy hát mi meg vagyunk ugye a baromi jó fejek. Tehát azonnali Nobel-díjat mindenkinek, annyira jó fejek vagyunk, miközben hát a gondolkodási teljesítmény az nem sokszor látszik. És az egyik dolog ez a függetlenség, hogy hát milyen értelme független? Tehát nyilván ezt leg lehet azért, és meg tudom határozni, tehát olyan, ami mondjuk egy szakmai mércék szerint azt nézi, hogy most tényleg akkor a híreket, információkat, tényleg azokat nyújtsa a közönségnek, és teret adjon egy nyílt vitának, a vélemények ütközésének, nyilván másból is le lehet írni, de hát egyébként még viszonylag legjobban, sehol nem tökéletesen, de viszonylag legjobban működő demokráciákban is, hát vannak a magántulajdonban lévő sajtónak a tulajdonosai, azok valamilyen módon a tulajdonostól függenek.
5: Vannak valamilyen
6: igen,
5: érdekei, vagy vannak valamilyen véleményei.
6: És ezzel én félreértés nehézség, ezzel nem valamilyen reál politikus, vagy pláne nem valamilyen cinikus, legyünk reálisak típusú dolgot akarok mondani, hanem hogy ezeket nagyon részletesen kell tovább gondolni és elemezni, hogy ezek mit is jelentenek. Itt úgy tűnik, hogy egy ilyen szóval, hogy nagyon, nagyon differenciáltan kontextuális ez a dolog, hogy ilyen szépen mondjam, és ebben mondjuk, ami mondjuk szerintem például a Tilos Rádió, mint közösségi média, az ha szabad így fogazni, az kurvára független, és tényleg az, mert az olyan, hogy ugye bejövünk a szabad időnkben legtöbben, és megcsináljuk a műsort, és néhány munkatárs meg föntartja fantasztikusan az egésznek a kereteit, de hogy egyébként pedig, hát vagy ahol mondjuk a köztelevízió, közrádió, közmédia, ugye ma már szélesebb, mint csak a rádió és televízió, hát ott is hát valamilyen struktúra van, ami működteti, tehát nem az van, hogy a kétes létezésű Isten oda bocsátja a termeket és a pénzt, és akkor a munkatárs, ne, valaki kivezik az igazgatót, a kuratóriumot, és akkor itt nekem tényleg nagyon nagy gondom van azzal is, hogy valahogy az se lett igazán tovább gondolva, és ezt is lehetne elemezni, hogy az első médiatörvény, ami nagyon el lett szúrva sok szempontból, és én is tudok róla nagyon kritikusan beszélni, de az tényleg teremtett egy olyan struktúrát, és ez egy komoly pozitívuma volt, hogy a mindenkori parlamenti ellenzék a média felügyelő testületeknek az 50%-át jelölhette. És ebből kialakult egy olyan szituáció, amiben az akármikori kormány nem tudott ilyen letámadást csinálni, legalábbis az intézményes eszközökkel nem. A gazdasági módon tudta megpróbálni, azt az intézményes részt nem biztos, hogy mindenféleképp tudta fékezni. De szóval a lényeg az, hogy szerintem például ez is egy úgynevezett mostani ellenzéki tennivaló, ezeknek a végig gondolása, hogy ezek hogy is működhetnek a valóságban.
5: Na, akkor viszont most egy kicsit menjünk vissza az időben, vagy egy 20-21-2 évet, de még mielőtt ezt a kérdést felteszem, én személy szerint azt látom, és ez most az én teljesen magánvéleményem, és utána cáfoljatok meg, vagy akár adjatok igazat nekem, hogy tehát nyilván az, ami a Népszabadsággal történt, az

0: sokkal nagyobb veszélynek, hogy pontosan az a közszolgálati tévének a közszolgálatiatlansága, hogy gyakorlatilag adnak, ugye az lenne hivatott egy közszolgálati médiumnak, akár a tévének, akár a rádiónak, hogy megfelelő proporcionálással, megfelelő lehetőleg neutrális hozzáállással tájékoztasson. Ehhez képest meg azt látjuk, hogy van egy iszonyatosan nagy konglomerátum, amiben most már ugye minden, ami közszolgálati médiumokban már beletartozik, és semmi másról nem szól, mint kőkemény propagandáról és uszításról. És szerintem ez egy teljesen elfogadhatatlan valami, én ezt gondolom.
1: Igen, mondjuk ennél szerintem van még egy súlyos dolog, ami ehhez kapcsolódik, tehát a közszolgálati média az már nem csak az, amit a Kossuth Rádió meg a közszolgálati televízió hallunk, hanem ugye azzal, hogy a távirati irodát, tehát a Magyar Távirati Irodának egyrészt az, hogy ott gyártják folyamatosan ezeket a propagandisztikus híreket, amiből itt-ott vagy lefelejtődik valami, vagy hát éppen hozzáírulni.
0: Az LMP sajtónyilatkozat, amit ugye az a hivatkozásra nem adtak le, hogy ez személyes jogokat sért, miközben.
1: Jó, de tehát mondjuk az, hogy mondjuk a menekültekkel mi a helyzet a határon, az egészen sajátos módon kerültek tálalásra, de a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy minden médium Magyarországon ingyen megkapja az MTI híreket, innentől kezdve a kereskedelmi médiumok is beolvassák az MTI híreket. Tehát innentől kezdve az összes, és nem csak azok, amiket tudjuk, hogy baráti embereknek eladott, mondjuk, mint amilyen a Klassz FM volt, ami nagyon durva volt ebből a szempontból, de bármilyen rádiót tényleg bekapcsol az ember, akkor tulajdonképpen nem lehet kikerülni az, hogy MTI hírekbe fussál bele, akkor történik ez, hogyha mondjuk tényleg valami egészen sajátos módon kezded el válogatni a rádió csatornákat. Tehát, hogy ez a teljes pályás letámadás, ami ugye kívülről nézve egészen nevetséges, tehát a 444-re indítani egy 888-at, meg egy ilyen pesti srácok független blognak álcázott kormányzati forrásból fizetett ilyen, nem is tudom, hogy mi, mert hogy nem újságíró, hanem nem tudom én mi, akik ott írogatják a hülyeségeiket, tehát hogy
0: minden
1: a kormány által finanszírozott kormányzati véleményt blog formájában átíró személyek, tehát hogy mi olyan mennyiségben van ez, az, hogy ingyenes lapok, tehát az, hogy ingyenes lapokban terjesztett kormánypropaganda, szóval ezek olyan szinten befolyásolják az, hogy milyen információ jut el egyáltalán az emberekhez. Tehát, és azért az van, hogy a média természetéből fakad az, hogy az a befolyásolási képesség, ami még mindig megvan, tehát annak ellenére, hogy lehetne az, hogy miután valaki elolvas egy MTI, vagy meghallgat egy MTI hírt, felmegy az internetre, és elkezd kotorászni, és akkor elolvassa a BBC-n, meg a New York Times-on is, hogy akkor most ez hogy is volt. De hát praktikusan nem ez történik. Tehát az emberek nem tudják az egész életüket információk vadászásával tölteni, hanem hát amit kapasz valamilyen módon, illetve hát amit a környezet vele megoszt, mert azért mondjuk a Facebookot ne hagyjuk ki ebből a dologból, ez egy nagyon meghatározó dolog. De azért van a vidéken egy olyan elég széles réteg, akinek például nincs megfelelő internet hozzáférése.
0: Tehát ha megkapja az embereket, és ez igen, a generális igazság.
1: Igen, tehát hogy, és azt azért láttuk, szóval szuperek voltak ezek a riportok, azt hiszem, hogy az Index is csinált egy ilyet, meg a 444 is csinált, amikor lementek, és akkor megkérdeztek ilyen Kelet-Magyarországra, ment azt hiszem mind a két szerkesztőség, és akkor megkérdezték az embereket, hogy mit gondolnak a menekültekről, és egészen elképesztő volt. De különben csak úgy halkan teszem hozzá, hogy most, amikor olvastam, azt hiszem ez egy tegnapi hír volt, vagy tegnap előtt, nem voltam Magyarországon, hogy a Spéder Zoltán lemondott.
0: És lemondották.
1: Ugye a hírbe az volt, tehát én a hivatalos hogy ő lemondott, és akkor az FHB nagyon hálás volt az eddigi munkájáért. Na most a Spéder Zoltán, ugye, mint az Index tulajdonosa, ugye akkor ott rögtön, ezután a Népszabadságos sztori után, ugye hatalmas kérdőjelek jelennek meg az ember szem előtt, hogy és akkor most az Indexet most el kell adnia a Csányi Sándornak, vagy most akkor mi lesz azzal a hírforrással, ami még úgy rendelkezésre áll ebből a szempontból. És azt gondolom, hogy ugyan a Spéder Zoltánról pontosan tudjuk, hogy ő nem egy független ember, hanem ő nagyon szoros fideszes kapcsolatokkal rendelkező klasszikus oligarha, de vannak ilyen önmérsékleti kérdések is. Tehát, hogy a tulajdonosok a Fox News-tól elkezdve, ahol azért nagyon meghatározó a Fox News-nak a hozzáállása és a konzervatív szemlélete, mondjuk a fegyver használat engedélyezésétől elkezdve az abortusz,

0: Y-ról, az elég sok minden megjelenik a Fox News-on, ugye Amerikában is ilyen polarizált a médiapiac. De van egyfajta önmérséklet, ami Magyarországon kezd megszűnni. Tehát, hogy van egy tulajdonos, és a tulajdonosnak vannak gazdasági érdekei, ugye a tulajdonos gazdasági érdekei mellett vannak olyan érdekei, hogy mondjuk állami hirdetéseket szeretne behozni, mert máshogy különben a magyar médiapiac nem tartja elő magát, és ugye ez egy gazdasági kérdés, amit a Péter is említett, hogy át kell gondolni, mert a Tilos Rádió nagyon szép, de azért az, hogy emberek nem élnek meg az újságírásból, és a Tilos Rádióban nincs arra pénz, hogy oknyomozó riportokat csináljanak emberek, mert meg kell élni valamiből. Tehát fel kell építeni egy olyan fajta gazdasági megoldás, hogy mindenhol a világon küzdenek vele, hogy hogyan lehet rentábilissá tenni egy működő szerkesztőséget, de Magyarországon hiányzik az önmérséket, és egy ilyen teljes pályás letámadás van a politikusok részéről, akármilyen területen a tyúk szemükre lépnek, és ez az, ami igazán ijesztő volt a Népszabadság sztoriba, hogy azt pontosan tudjuk, hogy minden szerkesztőségnek mennek a telefonok, és azt pontosan tudjuk, hogy 26 éve mennek a telefonok, hogy az előtte lévő telefonokról ne beszéljünk.
1: Ott közvetlen vonal is, igen.
0: De hogy most nem csak a telefonok mennek, meg nem csak az, hogy akkor most 3 hónapig nem kapsz állampapíros hirdetés, hanem egyszerűen akkor most bezáráson. És ez szerintem ez egy újabb lépés volt, előtte se volt rózsás a helyzet, az korán csak, de ez tényleg egy jelentős, és ez lélektanilag is szerintem egy jelentős lépés volt, szóval, hogy innentől kezdve akkor most mi lesz?
1: Ez egy teljes gátlástalan sem, tehát innentől kezdve bármit. Péter?
0: Nem, csak még egyet hadd mondjak, csak annyira szeretném bemondani egy mikrofonba, hogy annyira jó fejek a Népszabadságos szerkesztőség tagjai, hogy a Fedél nélkülbe fognak megjelenni, és hogy nem csak az, hogy a Fedél nélkülbe jelenik meg a következő lapszám csütörtökön, hanem hogy az egész bevétel az ugyanúgy megy a hajléktalan árusnak, mint az eddigi Fedél nélkül, szóval én le vagyok nyűgözve, de komolyan. Tehát, hogy ilyen jó kezdeményezést nagyon régen nem láttam Magyarországon, szóval ez tényleg szuper.
1: Hát talán létezik még emberség a világon.
2: Ez tényleg, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert én is, amikor ezt hallottam, akkor ennek annyira örültem, és ez remélem, hogy segít felhívni arra is a figyelmet, amit a város mindenki csoport csinál, ami már így is van sok figyelem, de hogy a hajléktalanokkal együtt dolgozva, és ugye most október van, jön a hideg, és valami nagyon hatékony és figyelemfelhívó akciósorozatot kéne csinálni, hogy mielőtt a fagy jön, azelőtt valami történjen a hajléktalanság felszámolására. De még a sajtószabadság témához, tehát hogy szerintem igen, hogy valóban vannak ezek a nagyon rossz tendenciák, és szóval ezekhez csak hozzáteszem azt megint, hogy szerintem a helyzet megértése az nagyon fontos, és része annak a feladatnak, ami van mindazunk számára, akik hát kritikusan látjuk, ami történik most a kormány és hozzákapcsolódó gazdasági és egyéb körök részéről. Nemrég volt pár napja a Közép-Európa Egyetemen egy amerikai professzor előadása arról, hogy ő azt mondta, hogy a Donald Trump az azért is tudott ilyen elképesztő hülye és kusztustalan és gyűlölködő szövegekkel, tényleg így, hát most lekopogom, hogy most talán mégsem, de hogy egyébként a közelébe jutni annak, hogy esetleg Amerika elnökévé válik, mert hogy amit az előadó mondott, hogy így az Amerika média hiperkommercializálódásához is kapcsolódóan valami hihetetlen mértékben túlszerepeltették a Hillary Clintonhoz képest, és most nem belemenve abba, hogy most akkor a Hillary Clinton sem feltétlenül az álomjelölt.
1: És egész egyszerűen a vízcsapol, hogy Donald Trump.
2: De igen, és akkor az elemzésnek az is része volt, hogy ha jól emlékszem, hogy 80%-a az amerikai médiának a hirdetésekből jön, és hogy akkor tulajdonképpen így a szemgolyóknak mi az, ami eladható, és akkor innentől kezdett ugye a Trump felháborítót mondott, akkor azt eladták, tehát hogy és akkor na most ebből nem feltétlenül következik az talán, most nem voltam régóta Amerikában egy ide, de hogy akkor amerikaiak azt mondanák, vagy mások, hogy nem demokrácia. Lássuk be, hogy itt sose volt, nincsenek gyökerei, mondjuk ott azt lehet mondani, hogy azért, mert rövid a történelem, nincs. Nem. Azt látják,